0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Nights.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéért leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Est FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről Esztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Nights.
1: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Garami Funky Stuff a népszerű műsorvezető Garami Gábor régi nagy álmát váltotta valóra. A rádiós évtizedek óta zenél, és ez alatt számtalan bandában fordult meg, majd 2010-ben megalapította saját zenekarát. Első saját számok a péntek éjszaka sikerén felbuzdulva, elkészültek az újabb garamis dalok, így 2014. októberében megjelent a zenekar első nagylemeze olyan kiváló művészek vendégszereplésével, mint Veres Mónika, az Animal Cannibals, Bebe, Gitano, Király Viktor és Olá Gergő. A funky diszkó zene lüktetését és táncos bulik pezsgő hangulatát adja vissza második nagylemezén is a zenekar, 8 dalt és 2 koncertfelvételt mutatnak be a 2017-ben megjelent Funky Train című albumon.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban érkezik is a Garami Funky Stuff.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Nights.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mudzsahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Könyv.
1: A nyári olvasás idén akár egy világ körüli utazás is lehet. A Magyar Földrajzi Múzeum szeptember 15-ig online olvasási kihívásra hívja mindazokat, akik szívesen fedeznének fel távoli tájakat és különleges kultúrákat könyvek segítségével. A Könyvekkel a világ körül című játékban legalább 3 utazási témájú kötetet kell elolvasni. A kihívás része, hogy az egyik könyv Balázs Dénes földrajztudós műve legyen, egy másik pedig egy női utazó írása. Az olvasók feladata nem ér véget az utolsó oldallal, egy rövid ajánlót is kell készíteniük a könyvekről, megosztva, hogy mi ragadta meg őket, és kiknek ajánlják az adott művet. A beküldők között könyvcsomagokat sorsolnak ki, emellett minden résztvevő meghívást kap egy exkluzív tárlatvezetésre a Magyar Földrajzi Múzeumban, a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A kezdeményezés remek lehetőség arra, hogy a nyári kikapcsolódás során ne csak új történeteket, hanem új országokat és új kultúrákat is felfedezzünk, még akkor is, ha mindenhez elég egy kényelmes fotel és egy jó könyv.
2: Színház. A nagy hagyományokkal rendelkező zsámbéki nyári színház előadásainak ezúttal is a Zicsi kastély hangulatos árnyas udvara ad otthont. Egy különleges est erejéig pedig még a romtemplomi színpaddá alakul. A várható kortárs és zenés irodalmi estekről, jól ismert mesealakokról, operett és musical dallamokról a színház szervezője, szóvivője Palkovics Mária mesél.
3: Nagyon sok előadással várjuk a kedves nézőket Zsámbékra. 19-én lesz egy úgymond mini fesztiválunk, ahol Vecsei H. Miklós és a Cube csapata látogat el hozzánk Zsámbékra ismét, ugye ők már visszatérő vendégeink, és ezúttal egy vetített koncertszínházi előadásuk lesz. Csóri Sándor, Pilinszky János és Radnóti Miklós életművét megidézve repítek el a közönséget a szarvassáv változott fiú történetéig. Ezt megelőzi a hazai alternatív zenei élet egyik legsikeresebb zenekarának a koncertje, a Platon Karatajev Duónak a koncertje, úgyhogy itt egy este 2 programmal várjuk a kedves nézőket július 19-én. Én fontos szerepet játszanak az előadásainkban a gyerekdarabok. Július 26-án délelőtt is várjuk az egészen piciket is, a Kip-Kop és Tip-Top című előadásokra. És ha már a gyerekprogramoknál tartunk, akkor még 2 alkalommal várjuk majd a családokat. Az egyik a Pöttyös Panni és Kockás Peti lesz augusztus elején 2-án, aztán Csukás mese alapján készült Süsű és Barátai című előadás is augusztus 16-án, ami szintén azt mondhatom, hogy egy egészen biztosan családi előadás lesz, hiszen Süsüt nem is tudom, talán még a nagyszülők is jól ismerik, nem hogy a anyukák, apukák. És akkor egy picit más vizekre is evezünk. 26-án egy populárisabb vagy másfajta zenei előadásra is várjuk a nézőket, ez pedig az operettek és műzikelek világába repít el minket Janza Katával, Vágó Zsuzsival, Pintér Jankával és Kovács Adriánnal. Aztán, hogy a visszatérő vendégeket említsem ismét, augusztus 3-án Beck Zoltán és Grecsó Krisztián lép a nyári színház színpadára. Ők évek óta visszatérő vendégeink, ezúttal a Szeretet vesztő béke című közös előadásukat láthatják majd, ami nyilván egy kicsit vers, egy kicsit próza, egy kicsit zenélés, és egy kicsit nyilván reflektálás egymásra. Aztán Lackfi János, ugye ő zsámbéki, tehát ő is minden évben feltűnik a színpadunkon, ennek is nagyon örülünk. Ezúttal Varró Dániellel közösen a vers táncoltatása, avagy a forma és a tartalom című előadásukat hozzák el, és a két íróköltőnek a sorait majd Szirtese Dinamókus zenéje fogja még színesebbé tenni. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó előadásnak ígérkezik augusztus 8-án. Évek óta visszatérő előadás szintén az Egy személyes, egy életem című életrajzi stand-upest. Láthatta nálunk a közönség Túróci Szabolcsot vagy Mucsi Zoltánt, ezúttal pedig Csúlya Imre életébe kapunk egy kis betekintést általa, úgyhogy ez lesz augusztus 9-én. Aztán még egy egyszemélyes előadás, amit azért valószínűleg sokan ismernek, legalább hírből, és sokan valószínűleg láttak is, de tipikusan az az előadás, ami megnézhető bárhányszor, ez Csányi Sándornak a Hogyan értsük félre a nőket című vígjátéka, ami azt hiszem, hogy mindig szolgál új felismerésekkel mind a férfiak, mind a nők számára, úgyhogy érdemes lesz rá jegyet váltani augusztus 23-ára.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Ha a Hungaroring neve szóba kerül, a legtöbben a Formula 1 magyar nagydíjra gondolnak. A Mogyoródi pálya azonban ma már jóval több egy évente egyszer megtelő versenyhelyszínnél. Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően egész évben elérhetőek programok, élményvezetések, vezetéstechnikai képzések, nem utolsó sorban pedig rendezvényhelyszínként is nyitott a látogatók számára. Az idén 40 éves Hungaroring az elmúlt 3 évben története legnagyobb átalakulásán esett át. Megújult a főépület és a lelátó. Ezáltal a versenypálya a Formula 1 világbajnoki sorozat egyik legmodernebb helyszínévé lépett elő, mondja Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A megújult főépületnek köszönhetően ma már céges rendezvények, csapatépítők, konferenciák és akár esküvők helyszíneként is tervezhetünk a Hungaroringgel. Aki pedig inkább a pályán szeretne időt tölteni, több lehetőség közül is választhat. Nyílt napokon saját autóval is felhajthatunk a versenypályára, de élményvezetési programokon és vezetéstechnikai tréningeken is részt vehetünk. A Hungaroring Driving Centerben és a Kart Centerben továbbá egész évben változatos programokat találhatnak az érdeklődők. Gyulai Zsolt hozzáteszi, hogy 2025-ben a Magyar Nagydíj elnyerte az év szurkolói élményért járó díjat. Sokan csak a televízióból követik a versenyeket, a helyszíni élmény azonban egészen más perspektívát ad. Az autósportba úgy lehet a leghamarabb beleszeretni, ha test közelből megtapasztalja az ember. El kell jönni, bele kell szagolni a benzingőzbe, bepillantani a kulisszák mögé. Egy-egy pilóta vagy csapat pályafutásának követése sokakat vezet el a rendszeres szurkolásig. Nemzetközi figyelem a fejlesztésekre. A kevesebb, mint egy év alatt elvégzett felújításokat a Formula 1 szereplői is pozitívan fogadták. Több versenyző szerint időszerű volt a korszerűsítés. A legemlékezetesebb visszajelzés talán Stefano Domenicali-tól, a Formula 1 elnök vezérigazgatójától érkezett. Amikor először meglátta a főépületet, összecsapta a kezét és csak annyit mondott, Mamma mia! Ezek után példaként állította a magyar csapat munkáját a többi promóter elé. A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a Hungaroring ne csupán egy versenyhétvége helyszíne legyen, hanem egész évben aktív szerepet töltsön be a hazai rendezvény és élményturizmusban. A versenypálya továbbra is a sebességbirodalma marad, ugyanakkor a folyamatos megújulásnak köszönhetően egy 365 napon át üzemelő, multifunkcionális rendezvényközponttá válik. A Hungaroring nem csak versenypálya, hanem Magyarország egyik legismertebb kapuja a világ felé. Évről évre világszínvonalú élményt nyújt. Zárja az elnök vezérigazgató.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: július 17-e van, jó reggelt kívánok, reggel 6 órakor Németh Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. 15%-kal csökkent a házi orvosok száma Magyarországon 2010 óta. Egy házi orvosra csaknem 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint az ellátás romlásának fő oka a szakemberek kiöregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A népesség csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A betöltetlen praxisok elsősorban az Alföld délkeleti térségeiben és a Közép-Dunántúlon koncentrálódnak, de a határmenti települések is különösen érintettek. A betöltetlen praxisok 90%-a már több mint egy éve üres, 37%-uk 5 évnél is régebben vár orvosra. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapássorozatban találat ért egy hidat, ami így nehezítheti az iszlám forradalmi gárda egységei számára az utánpótlás eljuttatását a hormuzi szoroshoz közeli katonai létesítményekhez. Az amerikaiak újabb hajót fordítottak vissza az iráni partvidékre vonatkozó blokkád részeként, ugyanakkor az Egyesült Államok közleménye szerint a hormuzi szoros nyitva áll minden a blokkád alá nem tartozó hajó számára.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedéssel 142.071 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a MOL 1,4%-kal csökkent 4162 forintra, az OTP 1,9%-kal drágult 45190 forintig, a Telekom 1,1%-os pluszban fejezte be a napot 2630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12070 forintra. Európában a főbb tőzsdei mutatók vegyesen teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-ot emelkedett, a frankfurti DAX 0,3%-kal gyengült, Párizsban a CAC40, illetve az olasz tőzsde egyaránt 0,1%-ot csökkent, a spanyol parkett 0,1%-os erősödéssel zárt. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 0,2%-kal esett, az S&P 500-as 0,5%-kal, a Nasdaq Composite 0,5%-kal korrigált lefelé a nap végén. Nézzük, hogy mi a helyzet most a piacokon. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 53 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 94 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 82 fillért kérnek. A lengyel zlotyi árfolyama 83 forint 69 fillér, a cseh koronáé 14 forint 95 fillér, egy angol font 426 forint és 76 fillér idehaza a bankközi deviza piacon. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,9%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 1,9, a Shanghai Composite 1,6%-kal áll a negatív tartományban. A dél-koreai Kospi 6,4%-kal került lejjebb, Szingapur 6%-kal csökken. Az indiai Sensex 6%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal erősödött, 79 dollár 77 centnél jár jelenleg, a Brent jegyzési ára 84 dollár 96 centen 9,1%-os pluszban. Egy uncia aranyért 1,1%-os erősödés mellett 3997 dollárt, és 70 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az augusztus végi határidő szállításban egy megawattórányi energiahordozó 55 euróba és 76 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett gomoly felhőképződésre is számíthatunk, a déli óráktól az északi középhegységben lehetnek helyi záporok, zivatarok, a szél megélénkül, a hőmérséklet 30 és 37 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, reggel fél hétkor, június 17-én. A mikrofonok mögött Németh László és Emszűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Hát azt olvastam, hogy elmarad a hétvégén a Balaton átúszás, azaz holnap.
3: Igen.
2: Ez azt jelenti, hogy?
3: Hát ez azt jelenti, hogy nyilván a szervezők számolnak azzal a kockázattal, hogy páran ott maradnának már a szokásos veszteség mellett, úgyhogy a következő hétvégére halasztották.
2: Oké, de itt a kérdés azért, hogy miért?
3: Hát nyilván az időjárási körülmények rendkívüli szélsőségek várhatók, tehát lehet, hogy lehet eső, lehet hó, tehát lehet, hogy sütni fog a nap, lehet, hogy lecsap egy olyan vihar, ami igazából, hogyha kinnéri a vizen a népet, akkor az elég kellemetlen lehet. Begyűjteni is nehéz őket, úgyhogy valószínűleg ezért döntöttek így. Igen, szélsőségek vannak.
2: És hőmérsékletben is hűvösebbre számíthatunk, vagy marad a meleg, csak legfeljebb jöhet egy komoly.
3: Ma még nem, tehát ma még egészen mondhatni azt, hogy ilyen brutális nyári idő lesz, 37 fokig megy föl a hőmérők higanyszála. Holnap jön a lehűlés, de az sem lesz jelentős, tehát egy pár fokkal hűvösebb lesz.
2: Na minden esetre akkor, akik úsznak, még van egy hetük, hogy gyakoroljanak. Mi nem gyakorlunk, hanem mondjuk a híreket.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő.
3: Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapássorozatban találat ért egy hidat, ami így nehezítheti az iszlám forradalmi gárda egységei számára az utánpótlás eljuttatását a Hormuzi szoroshoz. Az amerikaiak újabb hajót fordítottak vissza az iráni partvidékre vonatkozó blokkád részeként. Ugyanakkor az Egyesült Államok közleménye szerint a Hormuzi szoros nyitva áll minden a blokkád alá nem tartozó hajó számára.
2: Kritikusan alacsony Európa legjelentősebb vízi útja a Rajna vízállása.
3: A Trend FM által megkérdezett hajózási szakember szerint a 10 ország ipari központjait Rotterdammal összekötő, mint egy 1000 kilométeres folyón szinte csak félrakománnyal tudnak közlekedni a teherszállítók. Leginkább a Ruhrvidék vegyipari és nehézipari cégei küzdenek beszállítási gondokkal. Szalma Botondot, a Plimsoll elnök vezérigazgatóját hallják.
4: 1 méter 25 centiméterre raktuk a hajónkat, 257. Tehát úgy közlekedünk, hogy a harmatos fővön el tudnánk menni, egy kicsit nedvesebb lenne. De gazdaságtalan megbízom, meg azért mennem kell. Most az egyik hajónk például pont Ércethoz 1600 tonna helyett beraktunk 1100 tonnát, és abból az 1100 tonnából félúton kiraktunk 500 tonnát, mert nem tudtuk volna tovább jönni. És gondolom bele, egy Ércből, ami nem olyan drága alapanyag, fogom magam kevesebbet rakok be, és félúton kirakom azt a keveset is. Akkor annak van egy költsége, meg ki kell raknom, be kell tárolnom, újra be kell raknom valami leckezbe, és újra el kell vinnem.
2: 15%-kal csökkent a háziorvosok száma 2010 óta Magyarországon. Egy háziorvosra csak nem 14 ezer beteg jut évente.
3: A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a háziorvosi ellátás romlásának fő oka a szakemberek kiöregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló háziorvosok helyett nincs utánpótlás. A népesség csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedik. A betöltetlen praxisok elsősorban az Alföld délkeleti részein és a Közép-Dunántúlon koncentrálódnak, de a határmenti települések is különösen érintettek. A betöltetlen praxisok 90%-a már több mint egy éve üres, 37%-uk 5 évnél is régebb óta vár orvosra.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 9%-os pluszban 142.071 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 19 milliárd forintot.
3: A MOL 1,4%-kal csökkent 4162 forintra, az OTP 1,9%-kal drágult 45190 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-os pluszban fejezte be 2630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12070 forintra.
2: Európában leginkább vegyesen teljesítettek a főindexek.
3: A londoni tőzsde 0,5%-ot emelkedett, Frankfurt 0,3%-kal gyengült, a párizsi CAC 40, illetve Milánó 0,1%-kal csökkent, a spanyol parkett ugyanennyivel erősödött.
2: Gyengüléssel zártak a New York érték tőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,2, az S&P 500-as 0,5%-kal lett kevesebben, az a kompozit 0,5%-kal esett.
2: Ázsiában a japán tőzsde az 5,1%-os mélyrepülésben, de a többiek is leginkább mínuszban, a Hongkong 2%-kal, a Shanghai Composite 1,6%-kal jött lejjebb. India nyitás után nem sokkal, 0,8%-os pluszban egyedül a térségben. A dél-koreai index ma nem volt nyitva, úgyhogy ott nem volt kereskedés ünnep miatt. Szingapúr 0,6%-kal jött lejjebb, a CNBC elemzés szerint ez mögött, az esés mögött leginkább egy kicsit az AI-jal kapcsolatos nagy hype megtorpanása, vagy legalábbis az a kérdés áll, hogy vajon a rövidtávú befektetések, amelyekbe eszközöltek a nagy befektetők, azok vajon visszatérnek-e? Hosszú távon nem látnak ebben kockázatot, rövid távon igen, ez látszik különösen a japán index esetében. Nézzük, mi a helyzet a forint házatáján. Gyengüléssel kezdte a napot a forint. Egy euróért 362 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 317 forintot kell adni. Egy svájci frankért pedig 392 forintot kérnek. Az olajárak emelkedőben 1%-kal drágult a Brent, 85 dollár 10 centen áll. Az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésére 1,2%-kal 79 dollár 90 cent felé drágult. Az aranyárfolyama gyakorlatilag nem mozdul, ugye 4000 dollár alá esett be. Most 3989 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára lejjebb jött, a palládium 2%-kal, csak úgy, mint a platina. Az ezüst 1,1, a réz 1,9%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelőjárak is mínuszban, a gyapot 1,1%-kal lett olcsóbb, a búza 0,8-del, a kukorica pedig 0,7%-os mínuszban. Meghaladja a 30 milliárd dollárt az idei év eddigi legnagyobb tőzsdei kibocsátásának értéke Indiában.
3: A CNBC összefoglalója szerint az SBI Fund Management részvényeire óriási az érdeklődés. A társaság, amely a State Bank of India és az Európai Amundi Group közös vállalkozása 1 milliárd dollárnyi tőke bevonását célozta meg. A cég India legnagyobb befektetési jegykezelője, mintegy 18 millió ügyféllel.
0: Időjárás jelentés.
3: Isten éltesse nagyon sokáig Merz Tamást, aki 1974. július 17-én ezen a napon született, a magyar olimpiai bajnok és később olasz színekben játszó vízilabdázó 2017. január 1-től Benedek Tibort váltva lett a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, 2022-ig dolgozott ott. Az irányítása alatt a fiúk nyertek egy Európa-bajnokságot, illetve egy olimpiai bronzérmet. Az időjárásra tekintve igazából sok napsütésre számíthatunk, emellett gomolyfelhőkkel is szórakoztat majd minket az időjárás, ami azt jelenti, hogy délután lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet viszont egészen az egeket veri, 30 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig arról lesz szó, hogy újraindult a Párbeszéd a fesztivál szakmával, mint a kormányzat között, ugye a fesztivál szervezőknek azért van bajuk bőven.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc, újraindult a párbeszéd a fesztivál szakma és a kormányzat között. Ám a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke szerint egyelőre csak bemutatkozó egyeztetés történt. A szervezet mellett a Szabadtéri Színházak Szövetsége és a Művészeti Fesztiválok Szövetsége Veszprémben találkozott Nagy Ervin államtitkárral, ahol a legfontosabb problémák mellett megoldási javaslatokat is bemutattak. A szakma egyik sürgető gondja a korábbi pályázatok kifizetésének lassulása, miközben a szezon javában zajlik. A szervezet elnöke szerint külön kell kezelni a profitorientált nagyfesztiválokat és a non-profit kulturális fesztiválokat. Ezek ugyanis sok településen kvázi közfeladatot látnak el, és a minőségi kultúrához való hozzáférés biztosítják. Elmondta azt is, hogy a szövetség célja a kulturális tartalom és a turisztikai promóció közötti erősebb állami együttműködés jön létre. Szigetvári József Elérszfalvi András beszélgetett a Monitor délutánban.
2: Milyen állapotban van most a szakma és a fesztiválok? Azt olvastam egy áprilisi cikkben, amikor keresték már az újonnan felálló kormányt és a lehetőségeket, hogy a kultúra és turizmus eddig meg nem valósult együttműködéséről kéne beszélgetni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e a szövetségnek az elmúlt majdnem 60 napban egyeztetni az új kormánnyal, vagy az illetékes szakemberekkel.
3: A 60. napban tegnap tudtunk egyeztetni, találkozni Nagy Ervin államtitkár úrral, de ez egy gyakorlatilag bemutatkozó látogatás volt, ahol a Magyar Fesztivál Szövetség, illetve a Szabadtéri Színházak Szövetsége, a Művészeti Fesztiválok Szövetsége, a három országos szakmai szövetség egy közös találkozót tudott megszervezni az államtitkár úrral Veszprémben. Itt tulajdonképpen egyrészt az országos szakmai szövetségek bemutatkoztak, másrészt felvázoltuk azokat a problémákat, amelyek ma jelenleg a fesztivál szakmát érintik, valamint törekedtünk arra, hogy minden ilyen probléma felvetéshez megoldási javaslatokat is illeszünk hozzá, hogy picit fel tudjuk gyorsítani a gondolkodásmódot, de hát nyilvánvaló, hogy ez most itt tegnap ez a munka elkezdődött. Annak nagyon örültünk, hogy államtitkár úr részéről szándék van arra, hogy az országos szakmai szövetségekkel gyakrabban találkozzon egyeztetés céljából. Ez azért nagyon fontos tény, hiszen az elmúlt időszakban az országos szakmai szövetségekkel egyáltalán nem állt senki szóba, és nem érdeklődött adott esetben, hogy a Nemzeti Kulturális Alap fesztiválokat támogató kollégiuma milyen szakmai gondolkodás mentén, vagy mit kéne csináljon. Mi már ennek is nagyon örültünk, de nyilván fókuszáltunk a jelen pillanatban leginkább mindenkit érdeklő problémákra, az elmúlt időszak pályázatainak kifizetésére mit lehet tenni, hiszen azt mindenki tudta, meg hallotta, meg mi is tudtuk, meg is van róla információnk, hogy az egyes pályázati helyeken meghirdetett pályázatokat részlegesen felfüggesztették, ellenőrzés alá vonták, a megítélt támogatásokat áttekintik, és ez most belassította, miközben a szezon megdübörög a folyamatot. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy erről tudjunk beszélni.
2: Hát igen, a folyamatos finanszírozás nélkül elképzelhetetlen a nyári fesztiválok léte. Csak két dolgot szúrnék ide, hogy azt tudom, hogy az EFOT például költözik, nem tudom hány év után azt halló, jól hallottam Gerendai Károlytól, akkor 1,5 milliárdos veszteséget hozhat az idei Sziget, ha jól emlékszem, és hogy hát majd meglátjuk, hogy pontos lesz-e. De térjünk rá arra akkor most, hogy itt nyilván a folytonosság a legfontosabb, ezt értem, és ez a politika és a szakma dialógusán is múlik majd, de egyébként milyen a kereslet, mert erről is sokféle dolgot lehet hallani, talán kevesebben vesznek egyet vagy bérletet. A kínálat az nyilván megvan, még ha nehezen is, de az biztosítható.
3: Hát ez egy olyan kérdés, ami tulajdonképpen egy egyetemi kurzusnak az első bevezető előadásával lehetne válaszolni. Azért azt látni kell, hogy a fesztiválok közül egy szempont alapján kettő fajta van a profitorientált fesztivál, ilyen például a Sziget, és vannak a non-profit fesztiválok, amelyekről egyébként mi is beszélünk, hiszen a mi fesztiválunk jelentős része, nem mind, de jelentős része olyan fesztivál, amely nem feltétlenül profitorientált, hanem a minőségi kultúra közvetítéssel az adott település életminőségét, az ott élő emberek kultúrához való hozzáférésének lehetőségét, a település közösség fejlesztését, identitását jelenti. És ez két teljesen különböző fesztiváltípus, amelyik, mint a Sziget, nagyon profitorientált, nagyon nagy bevételre számít, önmagát képes eltartani, már ha
2: vagy nem,
3: éppen nem veszteséget termel.
2: Volt ilyen.
3: Vagy egyébként állami támogatásra szorul, viszont a társadalom szempontjából ez nem üzleti vállalkozás, hanem megítélésem szerint ez egy közfeladat, amit pontosan azért kell állami szinten támogatni, mert nagyon sok esetben olyan településekről, sőt a legtöbb esetben olyan helyzetekről beszélünk, amikor ez a település ott a településen élők számára, ha nem is az egyetlen, de a nagyon kevés minőségi kultúrához való hozzáférést jelenti. És azért itt azt mindenki tudja, hogy ez a kollégáimmal, tehát akár a színházasokkal is mindig megállapodunk arról, hogy a fesztivál azért is nagyon fontos, mert az, mondjuk az idézőjel, vagy az arra tévedő először meglát, mondjuk most mondok egy műfajta kortárs táncon, az ingyenes fesztiválon, a szabadtéri színpadon egy előadást, és lehet, hogy ennek hatására ősszel bemegy és vásárol egy belépőjét a színházba, tehát a fesztiválok képesek arra, hogy a szabadtérről, vagy a fesztivál közegről betereljék a nézőt a kőszínházba. Ez egy nagyon fontos kulturális folyamati láncszem, hogy miért is fontos azon kívül, hogy a településen élők olyan műfajokkal és olyan előadókkal és olyan minőséggel találkozhattak, amivel egyébként nem, vagy csak azt találkozhat, aki meg tudja venni a Sziget, vagy a, nem tudom, a Veronai Opera Fesztivál egyébként 1500 eurós belépőjét. És ez a két fesztiváltípus nem azonos feltételekkel működik. A kínálat szempontjából pedig azt gondolom, hogy van egyfajta változás, hiszen a Covid után azt tapasztaltuk, és valószínűleg tartom, hogy a Szigetnél is ez lehet, mert nem csak a Sziget, hanem nagyon sok más ilyen nagy létszámot befogadó fesztivál mondogatja már ezt, hogy a Covid után a mostani generációnak, akinek most kéne elkezdeni járni a Szigetre, ez már nem megy annyira a nagy tömeges rendezvényre, mert a Covid miatt a közösséghez való viszonyuk, a közösségi
2: valami megszakadt, igen.
3: A nagy tömegben való komfortérzésük megszakadt, és inkább kisebb, rövidebb, tehát ez a generáció, aki a telefonon nőtt fel és tologatja jobbra-balra, és mint a Tinderen, ha nem tetszik, tovább tolom. Nem
2: rendezkedik be egy hétre egy fesztiválra, igen, ezt is mondták.
3: Nem rendezkedik be egy hétre egy fesztiválra, mert ő kimegy az aktuális eseményre, meg volt a fotó, meg volt a social médiában történő kommunikáció, ott volt egy este, hazamegy, kész, és nem megy el sátorozni, zuhanyozni, műanyag vécét használni, erről szó nincsen. Tehát ott az ő esetükben megváltozott egy olyan fogyasztói szokás, ami az egész gazdasági tényeket fölborította, miközben a mi fesztiváljainkon, meg természetesen én nem érzem azt, hogy az érdeklődés kevesebb lenne. Én mint a szövetség elnöke, bárhova megyek ilyen fesztiválra, hivatalból, stb. Én mindenhol azt látom, hogy a jelenlévők mértéke az nem változott, illetve most megpróbálok finoman fogalmazni, hogy senkit ne sértsek meg, de a gagyi fesztiválok és a nem igazából minőségi fesztiválok azt érték el, hogy ez egy normális folyamat, hogy a közönség egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a minőségi fesztiválok iránt. Mert szerette már végre valami értéket látni, mert a tévé meg a mindenhonnan ömlik a minden, és ez egy ilyen nagyon ciklikus folyamat, ez mindig is 30-20 évenként tud ismétlődni, de most éppen azt látom, én azt érzem, hogy a minőségi és a kulturális fesztiváloknak egyre nagyobb látogatottsága és egyre inkább erősebb igény van a közönség részéről. Nagyon érdekes egyébként, azért mondta, hogy egyetemen lehetne erről tanácskozni, mert annyira összetett, ez nem ilyen egyszerű kérdés, hogy a fesztivál, mert alapvetően a közgondolkodás is úgy van, hogy fesztivál, meghallja ezt a szót, hogy fesztivál.
2: Akkor
3: beugrik három nagy fesztivál, meg valamilyen halászlé, vagy nem tudom, túrostusza, vagy kolbász fesztivál. ahol egyébként nem azzal találkozik, és nem nincs benne a közgondolkodásban, de a minőségi kulturális fesztiválok is fesztiválok. De én azt gondolom, hogy ez a folyamat egy kicsikét erősödik.
2: Jó, hát egy nagyon izgalmas időszakban beszélgettük, és nagyon szépen köszönöm. Hát nyilván nem véletlenül találkoztak Nagy Ervin államtitkár úr a Veszprémben, mert hogy Veszprém Fest, ezt még nem is mondtuk, úgyhogy ez aktuális és fesztivál.
3: Valóban a Veszprém Festen találkoztunk az államtitkár úrral, hiszen terepen a legjobb a találkozás, tehát fesztiválokról fesztiválon kell beszélni, és ez volt a legközelebbi fesztivál, ahol tudtunk találkozni, mert találkozhattunk volna augusztusban a Summer Festen és Sátoromban, csak az másfél hónappal később van. Tehát ez is egy, hogy mielőbb tudjunk találkozni. És egy kicsit egyébként, hát nyilván a találkozóról én most nagyon sok mindent még nem árulhatok el, de az a tény, hogy egyébként nagyon jó hangulatban az előtt, másrészt ilyen típusú kérdésekről is beszéltünk, tehát szakmai kérdésekről beszéltünk a fesztivál miben léte, és hogy látjuk ennek a fontosságát, és hogy valóban mi azt gondoljuk-e, hogy kizárólag szórakoztató iparról beszélünk, vagy van-e itt valami más adalék is. Ezekről is beszélgettünk, és ön is föltette ezt a kulturális turizmus

0: kulturális turizmus céljából az emberek felkerekedjenek, és saját hazájukat, saját kultúrájukat, saját előadóikat még jobban megismerjék. Erre sajnos az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt lehetőség, mert a turisztikai ügynökség abszolút elzárkozott bármilyen kulturális tartalommal való foglalatosságtól, és ezt szerettük volna javasolni, hogy nagyon jó lenne, hogyha a hazai fesztiválok tartalomgyártói és a jövőben lévő turizmussal foglalkozó állami szervezet között kialakulna egy nagyon erős szövetség és egy nagyon erős szakmai munka.
1: Az elmúlt percekben a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét, Szigetvári Józsefet hallották. Zenével megyünk tovább, majd egy kis érdekesség jön, utána közlekedés, információk, 7 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a 90.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: Rekordokat döntött és jótékonykodott a Metallica. A legendás együttes június 11-én és június 13-án lépett fel Budapesten, mindkét este eltérő repertoárral és különböző előzenekarokkal. A No Repeat Weekend nem csak a legtöbb látogatót vonzó hazai stadionkoncert lett, hanem az itthoni véradások rekorderévé is vált. A banda felhívására mintegy 2000-en adtak vért a két nap alatt, így ez volt Magyarország legnagyobb véradó eseménye. A koncertjük alkalmából alapítványuk, az All Within My Hands Foundation 6-6 millió forint adományozott a rászorulóknak ételt osztó Bike Mafiának, illetve a nők elleni erőszak felszámolásáért dolgozó NANE szervezetnek is.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik.

0: emelkedik karbantartás miatt. A Móri Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Új Buda Központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Új Buda Központtól a 4-es villamost is ajánljuk. Ma reggel 7:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő.
3: Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapássorozatban találat ért egy hidat, ami nehezítheti az iszlám forradalmi gárda egységei számára az utánpótlás eljuttatását a Hormuzi szoroshoz. Az amerikaiak újabb hajót fordítottak vissza az iráni partvidékre vonatkozó blokkád részeként, ugyanakkor az Egyesült Államok közleménye szerint a Hormuzi szoros nyitva áll minden a blokkád alá nem tartozó hajó számára. Irán Bahreint és Kuvaitot támadta rakétákkal és kamikaze drónokkal.
2: Biztonsági aggályokat is felvethet az egykori külügyminiszter átigazolása a BYD-hoz. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy az elektromos autókat gyártó kínai cég így próbálja meghálálni a korábbi kormányzati támogatásokat.
3: A megkérdezett biztonságpolitikai szakértő szerint nem tilos, de nem is elegáns Szijjártó Péter pozícióváltása. A kérdés az, hogy új minőségében tudja elkamatoztatni külföldi kapcsolatait, hiszen Európában nem feltétlenül volt közkedvelt politikus. Kis Benedek Józsefet hallják.
4: Ő most egyelőre meglátta azt, hogy a Fideszben most már sok remény nincsen, menekül a süllyedő hajóról, és egy olyan lehetőséget választott, ami az ő korábbi tevékenységéhez illeszkedik. Valóban azt a területet fogja irányítani, mert semmi tapasztalata nincsen, akkor ez én azt mondanám, hogy ez inkább hála azért, amit tett a BYD-nak a funkcióban töltött ideje alatt. Tökéletesen illeszkedik a kínai külpolitikában, illetve a külgazdasági tevékenységbe. Agresszívan történnek előre, nem egy kis vállalatról van szó, tehát itt azért nekik nagyon komoly kapcsolatok vannak, ezt akarják erősíteni, és ehhez akarják felhasználni Szijjártó Péter.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 9%-os pluszban 142.071 ponton zárt tegnap, a forgalom pedig közelítette a 19 milliárd forintot.
3: A MOL 1,4%-kal csökkent 4.162 forintra, az OTP 1,9%-kal drágult 45.190 forintig, a Telekom 1,1%-os pluszban zárt 2.630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12.070 forintra.
2: Európában a főbb tőzsdemutatók vegyesen teljesítettek.
3: A londoni FTSE 0,5%-kal erősödött, a frankfurti DAX 3,1%-kal gyengült, Párizsban a Kakaront, illetve a milánói tőzsde 1,1%-ot csökkent, a spanyol parkett ugyanennyit emelkedett.
2: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,2%-kal, az S&P 500-as 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett.
2: Ázsiában mindenütt mínuszokat látunk. A japán tőzsde 5,4%-kal szakadt be, Hongkong 2-vel, a Shanghai Composite 1,6%-kal jött lejjebb eddig. India egyedül pluszban 9%-kal, nem sokkal nyitás után. Dél-Korea ma zárva volt, nem volt kereskedés, Szingapur 6%-os mínuszban. Elemzők szerint az AI körüli bizonytalanság, vagy legalábbis a befektetések és azok megtérülése körüli bizonytalanság az, ami most lejjebb húzta rövid távon legalábbis az indexeket, hosszabb távon az elemzők annyira nem aggódnak emiatt. Na nézzük, a forint az gyengüléssel kezdett, 362 forint 70 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 317 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 392 forintot kérnek. Az olajárak azok emelkedőben értelemszerűen, az észak-amerikai könnyűolaja VTI 1,1%-os pluszban $79.80, egy pár centet jött lejjebb hajnalhoz képest, ahogy a Brent is, ugyan 9%-kal, de most kerek $85 kereskednek vele. Az arany nagyon enyhe áresésben 2,1%-kal $3,984 esett vissza egy uncia arany árfolyama. A palládium több mint 2%-kal olcsóbb, csak úgy, mint a platina, az ezüst 1,3%, a réz 1,9%-kal lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelőjárak is esnek, leginkább nem nagy mértékben. A búza 8%-kal lett olcsóbb, csak úgy, mint a gyapot, a kukorica pedig 7%-os mínuszban áll. Magyarország csatlakozik az Európai Unió legújabb stratégiai fontosságú műholdas kommunikációs és internetrendszeréhez, az Iris Square-hez, amely biztosítja a kontinens technológiai szuverenitását.
3: A tudományos és technológiai miniszter azt mondta, hogy a navigáció Galileo és a Föld megfigyelést végző Copernicus műholdas rendszerek után ez az EU harmadik nagy zászlós hajóprogramja az űrben, amely kiválthatja Elon Musk Starlink rendszerét. Tanács Zoltánt hallják.
5: Számos ponton be tud ebbe kapcsolódni Magyarország. Kiberbiztonság, kiemelném az egész hálózatnak a földi kiszolgáló egységeit, ahol a hálózatmenedzsben, adatközpontok építésével, vezérlőállomásokkal, csomó olyan technológiával be tudunk szállni ezekbe a fejlesztésekbe, amik egyébként nagy hagyományokkal rendelkeznek Magyarországon. Számos forrás meg fog nyílni, tehát ez nem azt jelenti, hogy mi csak befizetünk, és aztán kapunk egy szolgáltatást, hanem rengeteg finanszírozási csatornához fogunk hozzájutni, olyan partnerségek épülnek, amiktől eddig tudatosan vagy tudattalanságból, de el volt zárva Magyarország, mert az Orbán kormány egyszerűen kiszorította saját magát ezekből az együttműködésekből.
2: Májusban 764.000 forint volt a teljes munkaidőben dolgozó bruttó átlagkeresete, a nettó pedig 535.900 forintot ért el, a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint.
3: A KNTH vezető elemzője azt mondja, hogy a KNTH vezető elemzője szerint az előző kormány adókedvezmény növelése és az alacsony infláció hajtotta a bérek alakulását. Németh Dávidot hallják.
6: 2026 májusában a bérek nagyságrendileg 9%-kal növekedtek, a nettó bérek ehhez képest 11% körüli növekedést mutatnak. Ez aznak tudható be, hogy adókedvezmény növelést hajtott végre még a kormányzat 2025 második felében, illetve 2026 elején, és emellett pedig a nettó reálkeresetek is 9% fölötti ütemben bővülnek, ez pedig annak is köszönhető, hogy az infláció az csak 1,8% volt. Most már hónapok óta ezt a 8-9% körüli bérnövekedést látjuk, és vélhetően meg is marad a következő hónapokban, illetve az is fontos, hogy a középosztálynak a felzárkózása az folyamatban van. Ugye ez azt is eredményezi, hogy stabil alapot ad a lakossági fogyasztásnak, így ez a következő hónapokban szintén bővülhet.
2: Új lendületet vinne a francia-német együttműködésbe Emmanuel Macron.
3: A francia államfő elsősorban külpolitikai kulcskérdésekben számít Berlin támogatására. Macron tegnap este Friedrich Merz német kancellárral találkozott, a német-francia kormány találkozott megelőzően. Fel kell gyorsítani Európa stratégiai újjászületését, hangsúlyozta a francia elnök. A kormányközi tárgyalásokon a francia atomfegyver arzenálon alapuló nukleáris elrettentés terén folytatott együttműködésről is szó lesz.
2: 300 millió eurót biztosít Ukrajnának Gripen harci repülőgépek beszerzéséhez Nagy-Britannia.
3: A hírt a Downing Street jelentette be, Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök kijevi látogatásával egy időben. Starmer búcsú látogatást tette az ukrán fővárosban, ahol fogadta őt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Ez volt a munkáspárti brit kormányfő utolsó hivatalos külföldi útja jelenlegi tisztségében. A most nyilvánosságra hozott program keretében Ukrajna 16 Gripen E-típusú vadászgéphez juthat 2029-ig. A finanszírozási csomag tartalmazza ukrán katonai pilóták és repülőgép szerelők kiképzését, szimulátorok, alkatrészek és a gépek hadszintéri bevetéséhez szükséges egyéb eszközök beszerzését is.
2: Félmilliárd dollárból indít oktatási programot Nigéria.
3: A Világbank és a Globális Oktatási Partnerség támogatásával a kormányzat célja a tanulmányi eredmények javítása, az iskoláztatáshoz való hozzáférés bővítése és az oktatási rendszer megerősítése. A kezdeményezés 29 millió gyerek, több mint fél millió tanár és 65 ezer iskola számára lesz elérhető.
2: Ma este 10-től vasárnapig az N4-es metró rövidített útvonalon kizárólag a Kereti pályaudvar és a Móri Zsigmond körtér között közlekedik.
3: A lezárt szakaszon tervezett karbantartás lesz, az ökönömentes utazást sűrűben járó villamosokkal, buszokkal és egyéb alternatív útvonalakon biztosítja a BKK.
1: Időjárás jelentés.
3: Jelentsen ez bármit is, de Észak-Koreában ma van az alkotmány napja, úgyhogy valószínűleg az ottani televízióban integető kisiskolások fogadják a kedves vezetőt számos zászlóval, virággal, ahogy az lenni szokott. Egyébként Fennyánban az időjárás jelenleg úgy alakul, hogy felhős az idő, délután 3 óra múlt egy pár perccel, és 27 fok van. Nálunk a sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, este jön a vihar, akár jégesővel is, meg heves széllökésekkel, a hőmérséklet 30 és 37 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
2: A Ferencváros az egy héttel a idegenbeli sikere után tegnap a Grupa Marénában 3-0-ra nyert a szerb Vojvodina ellen a labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóján. Így végül 2 győzelemmel és 5-1-es összesítéssel jutott tovább. Jövő héten csütörtökön a Holland Twentével indul a következő forduló. Az 5. helyen kiemelt Udvardi Panna 3 játszmában legyőzte a lengyel Katarzyna Kavát a romániai játszmásáron zajló 283 ezer dollár özdíjazású salapás női tenisztorna tennapi 8-at döntőjében. Gang Zétén 2-2 győzelemmel és vereséggel az 5. helyen végzett a szabadfogású a 92 kg-os súlycsoportjában. A bokcsarnokban zajló Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A magyar férfi junior kézilabda válogatott elődöntőbe jutott a romániai Európa-bajnokságon, mivel 27-25-re nyert Németország ellen a tegnapi negyeddöntőben.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 7 óra 10 perc, egy pici zene, utána pedig elugrunk Temesvárra.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc, 2023 csak a kezdet volt. Így értékelik Temesváron a helyi programszervezők és a városvezetők a 2 évvel ezelőtti Európai Kulturális Fővárosa évet, amelynek köszönhetően a sok nemzetiségű bánáti város, a görög Elefszina és a magyarországi Veszprém mellett felkerült Európa kulturális térképére. Az Európai Unió az LKF címre pályázó városoktól számos kritérium teljesítését várja el. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a kulturális év beépüljön a város hosszú távú fejlesztési tervébe, és fenntartható hatást gyakoroljon a településre. Vajon sikerült a Temesvárnak ezt megvalósítania? A többi között erre kereste a választ a Jazz X Nemzetközi Jazz Fesztivál helyszínén Pénine Kata, aki Róza Roberta idegenforgalmi szakemberrel beszélgetett a részletekről.
2: 2023-ban, csak úgy, mint Veszprémben és a görögországi Elefszinában, ez a város is az Európa kulturális fővárosa volt egy éven keresztül. Ez 2000 kulturális rendezvényt jelent, 5000 művészt, körülbelül 350 tánc és koncertkiállítást. És emlékszel te arra, hogy mi volt a mottoja?
3: Free spirit, free city. Tartsd meg a fényed, mert Temesvár egy óriási, gyönyörű város. Fényes, híres, több mindenből híres, legalábbis forradalomtól kezdve, ugyebár mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon bátor város, és 2023-ban is nagyon bátrak voltunk, úgyhogy sok mindent szerveztünk, sok turistánk volt, és azóta is.
2: Dolgoztál akkor?
3: Igen, igen, folyamatosan télen elkezdtük, szépen lassan, és egészen december utolsó napjáig turistáink voltak.
2: Mennyit készültetek rá? Mert gondolom, hogy te nem akkor kapcsolódtál ebbe bele, amikor már jöttek a csoportok, hanem csak úgy, mint Veszprémben, különböző hivatalos és civil önkéntesek is részt vettek ennek a szervezésében. Voltak külön magyarországi civil csoportok is ebben az előkészületekben.
3: Igen, több közösség is létrejött, hogy ebben besegítsen. Ereinte 2021-re készültek, úgyhogy már jó időben elkezdtek neki készülni, viszont a pandémia miatt arrébb helyezték az egész eseményt. Nőtt, bővült az összes csoport, minden nemzeti kisebbség saját magának nagyon jól megszervezte a saját nyelvi programját. Magyar például városnapokat is nagyon színvonalas programokat hoztak össze, nagyon jók, és továbbra is azok, hogyha valaki el szeretne jönni Temesvárra a magyar napokkor, általában szeptemberben szokták ezt megszervezni, viszont megvannak a szerb ünnepek, a német ünnepek, a multikulturalitás ünnepe is, és nagyon rendesen megszervezik, és a szervezőcsapat azóta is bővült, azóta is egyre több ember együtt dolgozik. 2023 az csak egy kezdet volt annak, ami még mai napig folytatódik.
2: Ugye az Európa kulturális fővárosának ahhoz, hogy valamelyik város ezt elnyerje, vannak különböző feltételei. Ezek ilyen standard dolgok, de mindig nagyon fontos az a kitétel, hogy utána mi történik. 3 évvel ezelőtt zárult ez a programsorozat. Mi az, amit szakemberként látsz, hogy tovább lehetett vinni, akár a beruházások, akár a programok, tehát mi az utóhatása?
3: Egyre több szálloda nyílt meg, mert nagy az igény. Amikor térképre kerültünk, gyakorlatilag az Európai Kulturális Fővárosnak ez a lényege, hogy térképre kerüljünk, mint kulturális központ. Temesvárra felfigyeltek, úgy az országon belül, mint az országon kívül is, és ezért szállodák nyíltak meg, egyre több sportesemény, koncert lett megszervezve, mindenféle esemény, akár turisztikai útvonalra is felkerültünk, és egyre több országból ellátogattak ide. Úgyhogy felfejlődtünk, folyamatosan a város színvonalas programokkal készül, úgy városnapokkor, augusztus első 3 napjában. Óriási nagy ingyenes koncerteket szerveznek, és színvonalas neveket hívnak meg, mint például volt itt Rita Ora, meg Passenger, idén meg a The Script vannak meghívva.
2: Most is zajlik egy fesztivál, ez a Jazz X. Ennek már hagyománya van, de gondolom beleilleszkedett az LKF programjába is.
3: Igen, a Jazz X nagyon fontos fesztivál Temesváron. Párhuzamosan vele van a Szívek Fesztiválja, ami több mint 30 éve szervezve van itt az városban. És ezek nagyon fontos pillanatok, amik minden évben meg lesznek szervezve, és ezáltal, hogy Európai Kulturális Fővárosa voltunk, egyre többen látogatnak el ezekre a fesztiválokra, egyre nagyobb nevek lesznek meghívva, és abszolút érdemes eljönni, mert a városban a hangulat nagyon pezseg, nagyon-nagyon vagány.
2: Ez a Szívek Fesztiválja, az mi pontosan?
3: 16 országból meghívtak táncos csoportokat, néptánc csoportokat, és akkor ők bemutatkoznak úgy a népi viseletben, mint a tánccal, zenével, és több napon keresztül láthatóak a városban, több helyen. Egy óriási nagy előadással zárul általában a Rózsák parkjában, és mindig érdekes végignézni nem csak a temesvári kisebbségeket, hanem más országokban hogyan ötözködnek, milyen zenéjük van, milyen hangszerrel játszanak.
2: Az EKF idejére ilyenkor hatalmas pénzek mozognak, és nagy beruházások is történnek, koncerttermek, felújítások, és ami még nagyon fontos az ilyen programokban, hogy elhagyatott ipari területeket is rekultiválnak, tehát valamiféle kulturális központtá alakítanak. Itt mik voltak a nagyobb beruházások?
3: Meg tudnám említeni a Fáber központot, ugyancsak egy ilyen ipari terület, egy festékgyárnak a területe, még mindig működik részben, pedig más részben pedig megnyitottak egy koncertközpontot, egy ilyen alternatív együtt dolgozási hely, kávézó működik egy helyen, több kulturális programokat is megszerveznek ott, és egy ilyen tényleg alternatív helynek nevezzük a Bega partján, a gyárvárosban. Ami érdekes Temesváron, hogy nem csak a belvárosban történtek dolgok, hanem a negyedekben is. Van három óriási történelmi negyedünk, amiben párhuzamosan történtek események, és ezzel büszkélkedünk, mert a legtöbb városnak általában a központja az, ami vonza az embereket. Itt meg felfedezhettünk más városrészt is ezáltal.
2: Voltak más felújítások is, amik aztán tovább működnek kulturális központként?
3: Igen, mozikat újítottak fel, nem egyet. Mozi világ az bővült, nagyon szépen. Koncerttermeken dolgoztak, magyar ház felújult, nagyon szépen kialakult. Épületeknek a homlokzatát felújították, de ezt privát pénzből tették meg. Viszont nagyon szépen látszik a fejlődés a városban. Nagyon sok Temesvárnak van a legdúsabb épített műemlék gyűjteményei.
2: Mennyire sikerült a kortárs művészeteket bevonni, mert az EKFS, tehát Európa Kulturális Fővárosa programsorozatban az is nagyon fontos, hogy ne csak az épített műemlékek maradjanak meg, hanem a kortárs kultúrát is bevonják. Jelen van a kortárs kultúra most a mai napig is, még 3 év után?
3: Igen, jelen van, és nagyon sok ilyen alternatív helyeken ki tudtak állítani. A belvárosban is volt egy pár régi épület, amit erre a célra használtak fel folyamatosan. Felújítatlan épület, mondjuk úgy, hogy nagyon érdekes végig sétálni az egyik kultúrközpontban, úgy, hogy a Habsburg épületnek a pincéjében, meg tetőterén is ki voltak állítva akár fotók, akár festmények, művészek, különböző művészek, meg akár szobrászok is kiállíthattak ilyen helyeken. Jelenleg is működik még. Pont most, pár hónapig az egyik újan épített tömbházban megnyitottak egy penthouse-t, és ameddig az el lesz adva, addig ott a helyi művészek ki fognak állítani folyamatosan műveket.
2: Átjöttünk egy olyan alagúton, ahol a street art remek műveket lehet találni, erről mit lehet tudni?
3: Temesvárnak nagyon sok az ilyen street art művészeti pontja. Azt hiszem, hogy Bukarest után a legdúsabb Romániában. Nagyon sok a murális, az ilyen alternatív művészek egész Európából jöttek és festettek falra, úgyhogy a Diáknegyed nagyon gazdag ebben, a Julius Townnál van az Underground Passage, ami tele van graffitivel, és csak ajánlani tudom, hogy sétáljunk a városba, és nézzünk fel, mert nagyon sok homlokzaton van csomó nagyon jó graffiti.
1: Az elmúlt percben a temesvári idegenforgalmi szakembert, Róza Robertát hallották. Zene, közlekedés, 7:30-kor, rövid hírek itt a Tendefemen.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann-Lajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet utazni az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 15%-kal csökkent a háziorvosok száma 2010 óta Magyarországon. Egy háziorvosra csak nem 14 ezer beteg jut évente.
5: A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a háziorvosi ellátás romlásának fő oka a szakemberek kiöregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló háziorvosok helyett nincs utánpótlás. A népesség csökken, de az idősé lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A betöltetlen praxisok elsősorban az Alföld délkeleti térségeiben és a Közép-Dunántúlon koncentrálódnak, de a határmenti települések is különösen érintettek. A betöltetlen praxisok 90%-a már több mint egy éve üres, 37%-uk 5 évnél is régebb óta vár orvosra.
4: Átfogó, közösségvezérelt egyeztetés kezdeményez a kormány valamennyi település polgármesterével, valamint a lakosság bevonásával a Szent István vidékfejlesztési programról.
5: A Vidékfejlesztési Minisztérium által kidolgozott tervet első olvasatban tárgyalta a kormány. Ennek keretében az eddigi Magyar Falu Program és a Versenyképes Járások Program forrásain felül 10 településenként plusz 1 milliárd forintot biztosítanak a vidéki települések fejlesztésére. Rövidesen kísérleti projektek is indulnak, Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
6: Az ország különböző pontjain, mondjuk az Ormánságban bizonyosan más programra van szükség, mint mondjuk Győr-Moson, Sopron megye kis településein, ezért is van szükség a polgármesterekkel való egyeztetésre és a lakosság széleskörű bevonására. Arról döntött a kormány, hogy ezzel párhuzamosan el fogunk indítani kísérleti projekteket. Kiválasztásra kerülnek 10-10 település az ország különböző részein, különböző adottságokkal, problémákkal, és ott elindítunk egy pilot, egy kísérleti projektet, és annak tanulságait is be fogjuk építeni a végső döntésbe.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 9%-os pluszban 142.071 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 19 milliárd forintot.
5: A MOL 1,4%-kal csökkent 4.162 forintra, az OTP 1,9%-kal drágult 45.190 forintig. A Telekom 1,1%-os pluszban zárt 2.630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12.070 forintra.
4: Európában a főbb mutatók vegyesen teljesítettek.
5: A londoni tőzsde 0,5%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 3,1%-kal gyengült, a francia CAC 40 és az olasz tőzsde egyaránt 1,1%-kal csökkent, a spanyol parkett ugyanennyivel erősödött.
4: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 0,2, az S&P 500-as 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett.
4: Ázsiában is mínuszokat látunk, Japán 5,1%-kal szakadt be, Hongkong 2,4%-os mínuszban, Shanghai 2,2%-kal jött lejjebb. Egyedül India az, aki hasít pluszban, úgymond 9%-kal, nem sokkal nyitás után. Dél-Korea ma ünnepélyet zárva volt, Szingapur pedig 8% fölötti mínuszban tartózkodik. Nézzük, mi a helyzet a forinttal, gyengüléssel kezdett. 363 forinthoz közelít az euróval szemben. Egy dollárért 317 forint 30 fillért kell adni. Egy svájci frankért pedig 392 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak most egy picit megálltak az emelkedésben, sőt, egy pár centet lejjebb is jöttek. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI edzésára 9% fölötti pluszban 79 dollár 70 centen, a Brent pedig 8% pluszban, az azt jelenti, hogy 85 dollárról beesett 84 dollár 90 centre. Az aranyárfolyama enyhe 2%-os mínuszban, egy unciáért 3982 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palladium 2,4, a platina 2,6%-kal kerül kevesebbe, az ezüst 1,7, a rész pedig 1,9%-kal ment lejjebb. Mínuszban állnak a mezőgazdasági termelői árak, leginkább a gyapot több mint 1%-kal lett olcsóbb, a búza és a kukorica pedig 9%-os mínusz mutat. Visszavonná azoknak a tévétársaságoknak a sugárzási engedélyét Donald Trump, amelyek nem közvetítették élőben tegnap esti beszédét.
5: Az elnök a nemzeti választási folyamatba való állítólagos külföldi beavatkozásról beszélt. Az amerikai elnök szerint azok a csatornák, amelyek nem sugározták a beszédét, összeesküvés szőnek és vissza kellene vonni az engedélyüket. Donald Trump elsősorban Kínát vádolta azzal, hogy komoly befolyást próbál gyakorolni az amerikai választásokra. A három nagy amerikai televíziós csatorna közül kettő, az ABC és az NBC, továbbá a CNN sem közvetítette főműsoridőben elhangzó elnöki beszédet élőben. A szakértők szerint a tévétársaságokat alkotmányos jogok védik, hogy eldöntsék, mit sugároznak.
4: Ma este 10-től vasárnapig az N4-es metró rövidített útvonalon kizárólag a Keleti és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik.
5: A lezárt szakaszon tervezett karbantartás lesz, az ökkenőmentes utazás sűrűben járó villamosokkal, buszokkal és egyéb alternatív útvonalakon biztosítja a BKK.
0: Időjárás jelentés.
5: 1869-ben ezen a napon alakult meg a Standard Oil Társaság Henry M. Fligler és John D. Rockefeller közreműködésével, akik legendás nevek, főleg Rockefeller, ugye, aki egyet jelent az amerikai álom beteljesülésével, és az elképesztő mértékű gazdagsággal. Néhány évtized alatt gyakorlatilag a Standard Oil olyan monopóliumra tett szert az olajpiacon, hogy fel kellett darabolni, és utódain 3-4 most is jól üzemelő társaság jött létre. Aki esetleg valamilyen cégalapításban vagy ilyesmiben tervezi gondolkodni ma, az igazából, hogyha a szabad teret választja, akkor siessen, mert délelőtt még egészen kellemes idő lesz, sok napsütéssel, délután jönnek a záporok, zivatarok, estére jégesőre is számíthatunk. Viszont meleg lesz, 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: A tegnapi nap egyik bomba híre volt az, hogy Szijjártó Pétert leigazolta a BYD. Nos, hát ezt sokféleképpen sokan értelmezték, magyarázták. Mi is foglalkozunk vele a zene után. Tudtok,

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 41 perc. Nem tilos, de a megkérdezett biztonságpolitikai szakértő szerint nem is elegáns Szijjártó Péter ex-külgazdasági és külügyminiszter átigazolása az agresszív, expanziós gazdaságpolitikát folytató kínai elektromos autógyártó cég a BYD vezetőségébe. Kis Benedek József úgy látja, a hazai és az európai politikában, valamint gazdaságvédelmi tevékenységben korábban résztvevő ekkori politikus új funkciója biztonsági aggályokat is felvet. Ez a fajta hála a korábbi kormányzat támogatásaként pedig nem idegen a kínai politikától. Pélinek Ata beszélt Nagy Benedek Józseffel.
2: Ez egy olyan cég, amely elektromos autókat gyárt, és egy meglehetősen agresszív, több milliárd eurós expanziós tervvel rendelkezik. Nem pusztán importőrként szeretne jelen lenni Európában, hanem egy európai márkává akar válni a lokalizáció révén. Ha ennek fényében nézzük azt, hogy egy olyan szakember, kormányzati tényező átigazolásáról van szó, korábban az Európai Unió szerves részeként vett részt a döntésekben, jól ismeri az ottani helyzetet, meg a hazait is. Ebből a szempontból jelenthet-e bármiféle biztonsági problematikát, vagy csak pusztán erkölcsi, morális kérdésről van szó?
3: Mindenképpen jelent biztonsági kérdést is, tekintettel arra, hogy Szijjártó Péter olyan beosztásban volt, amiből sok mindenre rálátott, akár magyar vonatkozásban is, szinte mindenre, ami a gazdasági területet illeti, és hát mivel részt vett az Európai Unió különböző szintű ülésein, ott is látta azt, hogy milyen szándékok vannak akár Kínával, egyébként akár más országokkal kapcsolatban. Most teljesen világos és ismeretes az, hogy a kínaiak a keleti nyitás jegyében igyekeznek azért az egy jövedet, egy út elnevezés alatt igyekeznek világ különböző területén megjelenni. Nem mondom azt, hogy Európa itt az első, de lényeges helyen van. Na most számukra az egy nagyon pozitív dolog, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és számolnak azzal, nem csak kínaiak, hanem mások is a keleti nyitás jegyében, amit Magyarország megvalósított, hogy Magyarország támogatja őket az Európai Uniós piacra történő bejutásban. Hogy lehet-e ilyet csinálni, amit jelenleg a Szijjártó Péter elkövetett, hát nem szabad elfelejteni azt, hogy a választások eredménye következtében a Fidesz teljes mértékben megrogyott, nincs elgondolás, hogy mit fognak csinálni. Őt ugye listáról jutották be a parlamentbe, tehát senki nem szavazott rá, hanem listán került be, ami azt jelenti, és azt tapasztaltuk, hogy nem nagyon volt neki már kezdetük fogva sem szándéka a parlamentbe történő beülésre. Nyilván készítette elő ezt az új beosztását, és azért nem is ment el semmiféle ülésre. Ugyanakkor az is egy tény, hogy azért vannak olyan dolgai, ami miatt ugye az új kormány néhány kérdésben elszámoltatná, nem kell nagyon messzire menni. Pontosan benne van ebben a különböző külföldi vállalatoknak nyújtott magyar támogatás. Jogos-e, nem jogos-e? Ez nyilván nem az én tisztem ennek a megbecsülése. Ezt eldöntik. Az Európai Unió csalásügyi hivatala is benne van. Most már tagjai vagyunk az Európai Ügyészségnek is, tehát ezt meg fogják vizsgálni, vagy meg tudják vizsgálni több nézőpontból, ami azt jelenti, hogy Szijjártó urat esetleg felelősségre lehet vonni. Na most ő pontosan tudja azt, hogyha nem tagja a parlamentnek, akkor nem vonatkozik rá nyilvánvaló a mentelmi jog, de ennek sincs semmi jelentősége, mert kétharmados többséggel a mentelmi jogot simán elvetik tőle, tehát ez gyakorlatilag nem számít. Na most, hogy ez jogos-e vagy nem jogos-e, ez egy fontos kérdés. Én úgy látom, hogy az, hogy ő most menti saját magát, mert nem az országról van szó, hogy saját maga mentéséről van szó, ez elég nyilvánvaló szerintem a kedves hallgatók számára is. Én úgy látom, hogy ő itt azzal próbál manipulálni, hogy korábban miben támogatta a BYD-t magyar adófizetői pénzekből. Hát ez egy 20 milliárd forintot jelent, de beszélnek 50 milliárdról, és nem egyszerre. Tehát a 20 milliárd azért, hogy Budapesten létrehozzanak egy kutatásfejlesztési központot, ami meg is valósult, és hát ezen kívül pedig különböző címeken az 50 milliárdot még a 20-on kívül is odaadta ezeknek a cégeknek a kormányzat. Hát mondanom sem kell, hogy ez nyilván adófizetői pénzekből történt. Na most átmenni egy állami szférából, egy vezetői beosztásból, egy vállalati szférába nem tilos, de azt szokták mondani, hogy nem elegáns. Tehát tulajdonképpen nem követett ő ezzel bűncselekményt, bár kérdés az, hogy a említett dolgok kapcsán mit fognak majd előhozni még az illetékes nyomozó szervek, hát amit most létrehoznak, az egy elég széles jogkörrel lesz felruházva, tehát is sok mindent fel tudnak hozni annak érdekében, hogy teljes mértékben feltárják azt, hogy mit tett eddig a volt miniszter úr.
2: Ha nem a BYD-hoz megy át, hanem egy olyan céghez, amellyel kapcsolatban semmilyen ügye nem volt a kormányzatnak, semmilyen támogatási ügye, akkor ez elegánsabb lett volna?
3: Igen. Természetesen igen. Hát, hogyha jelentkezik, mint egy bármilyen állampolgár jelentkezhet egy céghez, átmegy azokon a procedúrákon, ami a felvételivel összefügg, nyilván HR-esek megnézik a szakképzettséget, megnézik a szakmai tapasztalatát, apropó, ilyen vállalati területen neki szakmai tapasztalata, hát az úgy nulla, akkor nem állok messze az igazságtól. Tehát nyilvánvaló, hogyha nem lett volna állami támogatás az adott cég részére, akkor ebben senki nem köthet bele, mindenki ott keres állást, ahol tud, vagy ahol éppen szeretne elhelyezkedni.
2: Miben tud segíteni Szijjártó Péter? Nagy valószínűséggel ilyen jellegű szakmai tapasztalata nincsen, mint amit most ott
3: ami
2: állít.
3: Ami ide kell, igen.
2: Ami ide kell. Miben tud akkor segíteni? Vagy mire használhatják már? Bocsánat, hogy ezt...
3: Külföldi kapcsolataival, hát persze, nyilvánvaló, hogy ezeket fel akarják használni. A külföldi kapcsolatai révén tud segíteni, mert nyilván a telefonszámok megvannak, egy-két külföldi ismerőse van a világ különböző részén, azokat fel tudja hívni, tud neki segíteni. Ezt nem mondtam,
2: tehát ez lobbistának hívják.
3: Ezt lobbistának hívják, és a lobby tevékenység egyébként egy hivatalos dolog. Tehát végül is ezt meg lehet csinálni, ennek különösebb akadálya nincsen. De mondom, nem elegáns. Tehát szebb lenne az, hogyha olyan céghez ment volna, ahol nincsenek ilyen üzleti tapasztalatok.
2: Igen. Szijjártó Péterrel szóba állnak Európában?
3: Hát lehet, hogy van egy-két kapcsolat, aki szóba áll, de a többség szerintem nem. Tehát ő nem volt egy kedvenc személy az Európai Unióban. Bármelyik részterületet nézzük, akkor külügyminiszterként, vagy gazdasági miniszterként is részt vett, ugye, mert ő mivel külgazdasági gért is felelős volt, tehát ő ezen a területen is rendelkezett kapcsolatokkal. De nem feltétlen itt erre vonalra gondolok itt, hanem azért itt voltak vállalati kapcsolatok is. Nem most van névjegykártya, meg lehet keresni ezeket, tehát hogyha valaki aktívan akarja ezt a tevékenységet folytatni, erre a lehetősége megvan. És nyilvánvaló ebből a szempontból ismert volt. Hát, hogy most az Európai Unióban nem tartozott a népszerű emberek közé, ez egy más kérdés, de nem is az Európai Unióban kell lobbizni, hanem az országoknál, és ez abszolút kereskedelmi területen fog megnyilvánulni.
2: Ez az egész ügy, ez nevezhető egy kimentésnek?
3: Igen. Elég egyértelmű, hogy ez egy elég kimentés, mert attól tart, és valószínű, hogy nem teljesen alaptalanul, hogy őt egy-két kérdésben elő fogják venni. Ami persze előfordulhat, mert hogyha feltárják itt a különböző dolgokat, már pedig erre az új kormánynak határozott szándéka van, akkor az ő neve biztos, hogy elő fog kerülni, és ez teljesen mindegy, hogy ő most egy kínai cégnél dolgozik, vagy nem, nyugodtan be lehet idézni bárhova, és eljárás lehet indítani, meg lehet hallgatni, akár gyanúsítottként, akár tanulként, de hát ez még egyelőre a jövő zenéje. Ő most egyelőre meglátta azt, hogy a Fideszben most már sok remény nincsen, és hát tulajdonképpen menekül a süllyedő hajóról, és egy olyan lehetőséget választott, ami az ő korábbi tevékenységéhez illeszkedik. Hát ha valóban azt a területet fogja irányítani, mert semmi tapasztalata nincsen, akkor ez én azt mondanám, hogy ez inkább hála azért, amit tett a BYD-nak a funkcióban töltött ideje alatt.
2: Kínában ez hagyomány? A jó tett helyében jót várt, segítettél nekünk, mi is segítünk neked. Nem tudom, hogy a kínai hagyományokban ez mennyire illeszkedik bele.
3: Tökéletesen illeszkedik a hagyományokban is, és tökéletesen illeszkedik a kínai külpolitikában, illetve a külgazdasági tevékenységben. Tudjuk azt, hogy a kínaiak azért nagyon sok éves tapasztalattal rendelkeznek, agresszívan törtetnek előre, és hát nem egy kis vállalatról van szó, tehát itt azért nekik nagyon komoly kapcsolatok vannak. Van külföldön is, hát nyilván, hogy ezt akarják erősíteni, és ehhez akarják felhasználni. Szijjártó Pétert.
1: Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt hallották, zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedünk. 8-kor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: vállalkozását egyaránt szolgáló mesebirodalmat 34 hektárnyi területen és 17 millió dollárból hozták létre. Az 1950-es évek elején Walt Disney egész évben nyitva tartó szabadidőparkot álmodott meg. A nyitás napja fekete vasárnapként vonult be a szórakoztató park történetébe. A 43 fokos hőségben mintegy 30 ezer látogató áradt az új parkba, amely nem volt felkészülve a gigantikus tömegfogadására. Fantáziaországban elment az áram, tegnap országban pedig gázcsőtörés történt, továbbá a vendéglátóegységek sem működtek. A kezdeti szervezési és működési nehézségek ellenére évről évre egyre többen látogattak el Disneylandbe. A hely sikerén felbuzdulva újabb Disney parkok születtek Orlando, Párizs és több ázsiai metropolis vonzás körzetében is.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása, a szép művészet.

0: Régészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Jön a nyár! Irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé Újpest városkapu után. Sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móri Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Farkas Renáta, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc elmúlt 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő.
6: Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapás sorozatban találat ért egy hidat, ami így nehezítheti az iszlám forradalmi gárda egységei számára az utánpótlás eljutatását a Hormuzi szoroshoz. Az amerikaiak közben újabb hajót fordítottak vissza az iráni partvidékre. Ugyanakkor az Egyesült Államok közleménye szerint a Hormuzi szoros nyitva áll minden a blokkád alá nem tartozó hajó számára. Irán Szíriát, Bahreint és Kuvaitot is támadta rakétákkal és kamikaze drónokkal.
5: Megszűnik az adóvisszatérítéshez kapcsolódó regisztrációs korlát a magyar filmiparban. A kultúráért felelős államtitkár szerint ezzel stabilizálódik az ágazat, és az adóvisszatérítési rendszer ismét zavartalanul működhet.
6: A döntés célja, hogy Magyarország továbbra is vonzó helyszín legyen a nemzetközi filmkészítők számára. Nagy Ervint hallják.
7: Jó hírem van. Mostantól újra szélesre tárjuk a magyar filmiparnak a kapuit. Innentől kezdve gőzerővel folytatódhat a munka. Az előző kormány által az adó visszatérítéssel ráhúzott regisztrációs korlát mostantól megszűnik.
8: Fontos, hogy a fejlődésnek utat engedjünk. Magyarország az elmúlt évtizedben a világ egyik legkiemelkedőbb filmipari központjává vált. London után mi vagyunk a második legnagyobb szervizközpont egész Európában. Olyan sorozatok és filmek születtek itt, mint a Brutalista, a Dűne vagy a Jack Ryan.
9: A régióba betöltött vezető szerepünket meg kell őrizzük. Ahhoz, hogy kiszámítható és fenntartható filmes környezetet biztosítsunk, nem elég a kiváló helyszín, a profi szakember és a jó sztori, hanem stabil adókedvezményre is szükség van. Ez mostantól biztosítva lesz.
3: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 9%-os pluszban 142.071 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 19 milliárd forintot.
6: A blue chipek közül a MOL 1,4%-kal csökkent 4162 forintra, az OTP 1,9%-kal drágult 45190 forintig. A Telekom 1,1%-os pluszban zárt 2630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12070 forintra.
5: Európában a főbb mutatók vegyesen teljesítettek.
6: Londonban a FTSE 0,5%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,3%-kal gyengült, a párizsi CAC-ront és az olasz tőzsde 1%-kal került lejjebb, a spanyol parkett ugyanennyivel erősödött.
5: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 0,2%-kal, az S&P 500-os 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett.
5: Ázsiában is mindenütt mínuszokat látunk, a japán tőzsde például 5,2%-os mélyrepülésben pillanatokkal zárás előtt, Hongkong 2,5%-kal van lejjebb, a Shanghai Composite 3,2%-kal. Egyedül India az, aki hasít, 9,1%-os pluszban a kereskedés első harmadában. A dél-koreai tőzsde ma zárva volt, Szingapur 8,1%-kal van lejjebb. Elemzők szerint mindez egyébként az AI-jal kapcsolatos kisebb aggodalmak miatt van már, ami a rövid távú és dollár milliárdokat jelentő befektetéseket érinti, hosszabb távon azért az elemzők nem tartanak attól, hogy nagy baj lenne. Nézzük, mi a helyzet a forinttal. Nos, az gyengüléssel kezdett. Egy euróért 362 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 317 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 392 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok most lejjebb jöttek, igaz, pozitív tartományban még. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI edzésára az 3%-os pluszban 79 dollár 20 cent alá esett vissza. A Brent az pedig 85 dollár fölött is kezdett reggel, most 84 dollár 30 centhez közelít. Az aranyár folyama nem változik, egy unciáért 3992 dollárt kell adni. A palladium 2,3, a platina 2,6, a rész 1,8%-kal olcsóbb, az ezüst pedig 8%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelő árak közül a gyapot 1,5%-kal kerül kevesebbe. A világpiacon a búza 9,1-del, a kukorica pedig 1,1%-kal lett olcsóbb. Meghosszabbodott az uniós chat control szabályozás hatálya, ami alapjaiban írja felül a digitális magánszférát és az online kommunikációt.
6: A Trend FM által megkérdezett kommunikációs szakértő szerint furcsa, hogy miközben az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok védelmére, mégis ilyesfajta rendeletekkel dolgozik. Dr. Acél Petrát hallják.
10: Akár már a kliens oldalon, tehát amikor én elkezdem begépelni az üzenetet, adott esetben egy olyan szolgáltatónál, aki kiírja, hogy titkosított a két végpont, és már az én készülékemen elkezdek azon bepötyögni, és tartalmaz valamiféle a gyerekeket ilyen értelemben bántalmazó vagy sértő üzenetet, abban a pillanatban én tetten érhető vagyok. És igazából a dolog kulcsa, hogy vajon akkor, amikor Európa nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok védelmére, akkor ezért a szempontért utolérhető, és legyen egy ilyen üzenetet közlő ember, vajon ki szabad-e venni ezen a téren a magánvédelem alól ugye az üzeneteket.
5: Meghaladja a 30 milliárd dollárt az idei év eddigi legnagyobb tőzsdei kibocsátásának értéke Indiában.
6: A CNBC összefoglalója szerint az SBI Fund Management részvényeire óriási az érdeklődés. A társaság, amely a State Bank of India és az Európai Amundi Group közös vállalkozása 1 milliárd dollárnyi tőke bevonását célozta meg. A cég India legnagyobb befektetési jegykezelője, mintegy 18 millió ügyféldel.
5: Új lendületet vinne a francia-német együttműködésbe Emmanuel Macron.
6: A francia államfő elsősorban külpolitikai kulcskérdésekben számít Berlin támogatására. Macron tegnap este Friedrich Merz német kancellárral találkozott, a német-francia kormány találkozót megelőzően. Fel kell gyorsítani Európa stratégiai újjászületését, hangsúlyozta a francia elnök. A kormányközi tárgyalásokon a francia atomfegyver arzenálon alapuló nukleáris elrettentés terén folytatott együttműködésről is szó lesz.
5: 300 millió eurót biztosít Ukrajnának Gripen harci repülőgépek beszerzéséhez Nagy-Britannia.
6: A hírt a Downing Street jelentette be, Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök kijevi látogatásával egy időben. Starmer búcsú látogatást tett az ukrán fővárosban, ahol fogadta őt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Ez volt a munkáspárti brit kormányfő utolsó hivatalos külföldi útja jelenlegi tisztségében. A most nyilvánosságra hozott program keretében Ukrajna 16 Gripen E-típusú vadászgéphez juthat hozzá 2029-ig. A finanszírozási csomag tartalmazza ukrán katonai pilóták és repülőgépszerelők kiképzését, szimulátorok, alkatrészek és a gépek hadszintéri bevetéséhez szükséges egyéb eszközök beszerzését is.
1: Időjárás jelentés.
6: 1917-ben ezen a napon a brit királyi család Hannoveri házról Windsorra változtatta a nevét, erre főleg azért került sor, mert hát akik között az első világháború zajlott, azok gyakorlatilag mindannyian rokonságban álltak egymással, itt elsősorban a német rokonságra, Vilmos császárra gondoltak a brit királyi család tagjai, akik hát ezt az apró módosítást megtették nevüknél, azóta is Windsor házként futnak egyébként. És hát ha már a Windsor ház szóba került, Londonban most az időjárás úgy alakul, hogy ott is nyár van, de nincs annyira meleg, 28-30 fok között alakul a hőmérséklet, nálunk 30 és 37 fok közötti értékek várhatók, délelőtt még jó idő lesz, délután jön az eső jéggel.
1: Sporthírek a 94.2.
5: A Ferencváros az egy héttel az idegenbeli sikere után tegnap a Grupa Marénában 3-0 nyert a szerb Vojvodina ellen a labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóján, így végül kettős győzelemmel 5-1-es összesítéssel lépett tovább. Jövő héten csütörtökön a holland Twente lesz a következő körben az ellenfél. A magyar férfi junior kézilabda válogatott elődöntőbe jutott a romániai Európa-bajnokságon, mivel 27-25-re nyert Németország ellen a tegnapi negyeddöntőben. Gang Zétény 2-2 győzelemmel és vereséggel az ötödik helyen végzett a szabadfogásúak 92 kg-os súlycsoportjában a bokcsarokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Az ötödik helyen kiemelt Udvardi Panna három játszmában legyőzte a lengyel Katarzyna Kavát a romániai játszmásáron zajló 283 000 dollár özdíjazású salapályos női tenisztorna tegnapi 8-at döntőjében.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Egy kis zene, majd János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 15 perc, a telefonban a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggel, Zsolt!
2: Szép jó reggelt, Péter!
1: Ha jól tudom, akkor most nem Bécs, hanem Portugália még mindig. Irigykedve hallgatjuk például azt, hogy gondolom rettenetes időjárás van arrafelé.
2: Igen, igen. Hát tovább is itt Fáró közelébe, aki ismeri a környéket, Quinta do Lago egy fantasztikus hely, és ja, ilyen az idő is ma reggel.
1: Jó, ez egy kicsit plastikusabban még, tehát süt a nap, vagy esik az eső, vagy szóval... Hogy...
2: Fantasztikus, süt a nap, felhőtlen. A kék fölöttünk éppen most kell fel a nap, és ilyen kellemes 19-20 fok körül.
1: És milyen a víz egyébként? Mert ugye azért az óceán hidegebb, mint a tengerek.
2: Hát az Atlanti óceán az hidegebb, de hát napközben elég kellemesen lehűtt. Azt mondanám így érzésből, hogy valahol 16 és 18 fok között mozog, de ha bemenne van az ember és mozog, akkor az nagyon kellemes, ha nem lehet néoprénnel bemenni, aki szelfezni szeretne.
1: No, kicsit ugrunk egy másik szorosra, Hormuz. Ugye az Egyesült Államok és Irán közötti béke nem tartott nagyon sokáig. Most azt persze nem tudjuk, hogy mennyire eszkalálódik és mennyire durvul be. Ugye korábban, amikor még tartott a szoros lezárása, akkor Irán volt az, aki felvetett, hogy hát ő végül is megnyitja bárkinek, ha fizet egy szemmel észrevehető összeget. Kvázi üzletként is gondolták ezt megvalósíthatónak. Ugye akkor egy páran erre felmordultak. Hát most úgy tűnik, Donald Trump próbálkozik, vagy próbálkozna valami hasonlóval. Mi a helyzet most, Zsolt? Mit lehet tudni? Így persze nyilván messziről, de az olajárak miatt nagyon nem mindegy kérdés ez.
2: Hát az érdekes az, hogy nagyon ellentmondóak a képek. Az olajára például éppen csökken, annak ellenére, hogy a hormuzi szoros aktuálisan, ha minden helyes, ami információt kapunk, az le van zárva. Iránnak ugye tetszett az a megjegyzése Donald Trumpnak, hogy véleménye szerint mindenütt, ahol nemzetközi közlekedések biztosak kellene legyenek, hogy az nem fog ingyen menni, tehát ezért kell az, aki ezt használja, élvezi, az kell fizessen, mert ez pont azt erősítette meg az, amit az Irán is mondott, hogy a hormuzi szoros a jövőben csak akkor lesz nyitott, és akkor lesz biztos, hogyha ezért neki fizetnek. Donald Trumpnak is fáj erre a foga, szeretne 20%-át az árunak megkapni, mint vámot. Az azt jelenti, hogy nagyságrendileg ilyen átlagos teherszállító hajóknál 28 millió dollárról beszélünk, amit persze, hogy nem fizet senki ki, és ezért pillanatilag állott a közlekedés. Plusz de Amerika elkezdte bombázni újra Iránt, és az Irán ezt már bejelentette, hogyha az infrastruktúrát kezdik rombolni az amerikaiak, akkor a hutikkal már megegyeztek, hogy a Vörös-tengeri utat is lezárják a hutik, és akkor az azt jelenteni, hogy Hormuz is, és a Vörös-tenger Suez csatornával együtt is le lenne zárva, ami persze, hogy nem teszi jót a globális kereskedelemnek.
1: De most ezzel kapcsolatban azért ez egy logikus kérdés, hogy amikor az orosz-ukrán konfliktus kialakult, és ugye ott is volt ám energiaellátási probléma Európában, egy fél év alatt nagyon, nagyon ügyesen megoldották a problémát, magyarul, hogy ne függünk Oroszországtól. Most elképzelhető-e olyan bármilyen megoldás, amivel a hormuzi szoros forgalmának a jelentőségét megpróbálják azok az országok hát mondjuk csökkenteni, akik leginkább ebben érdekeltek?
2: Hát ez látható, hogy az érdekelt országok és főleg a golf államok próbálják ezt megoldani, hogy áttérni az olaj kiszállításánál a hajókról, vagy vonatra, vagy teherkocsikra, vagy pipeline felépítésére, tehát vezetékekre. Az Irán már jelezte, hogy ha ezt próbálják, akkor ő ezt minden esetre támadni fogja és rombolni fogja. Ami a világnak eddig segített, az az volt, hogy az amerikai tartalékot eladták nekünk jó drágán. Kína is adott el az olajtartalékából a világnak, és ezzel tudták a keresletet egy kicsit kompenzálni, vagy az, ami kiesett a hormuzi szoros miatt. de pont ezt figyeli egy pár elemző, hogy a tartalékok azok nagyon mély szinten vannak a Hormuzi soros. Nem úgy néz ki, hogy ez újra megnyílna, az infrastruktúrát átépíteni az időbe és pénzbe kerül. Tehát az a kép, amit most rövid időre látunk, hogy a júniusi inflációs számok csökkentek, mert az energiaára visszacsökkent, és hogy állítólag minden rendben lenne, ahogy ezt állítja Donald Trump, ez nagyon nagy nem stimmel a valósággal, és ezért elég sokan szkeptikusan állnak ehhez a képhez, és azt látják, hogy Donald Trump a Hormuzi sorossal tovább is egy két oldalú, két frontú háborúba van benne, amelyiknek az egyik oldalát, a Hormuzi szorost úgy tűnik, hogy éppen veszti el.
1: Annál is inkább, mert ugye hát Irán ott van, az Egyesült Államoknak meg mindent oda kell vinnie, tehát folyamatos utánpótlás kell, amennyiben biztosítani akarja katonailag ott a hajóforgalomnak a biztonságát, és hát felvetődik, hogy ezt meddig bírja szuflával, illetve hát, hogy mások is mit szólnak ehhez.
2: Hát azt is látjuk, hogy a tőzsde és a piacok ezért is egyre kevesebbet foglalkoznak a Hormuzi eseményekkel. A híreket úgysem lehet komolyan venni, hogy Trump éppen milyen tweetet mond ki, mit küld ki, ki ellen fenyeget, hogy lép fel, ezt a piacok már nem figyelik, és sokkal inkább a piac pillanatnyilag is tovább. A hardware szektor, a chip előállítók, az egész mesterséges intelligencia őrület körüli témával foglalkozik. Ez sokkal jobban mozgatja az árfolyamokat, mint a Hormuzi szorosnak az aktuális helyzete.
1: Jó, de azért az energiánakat nem tudjuk megugrani, azzal foglalkozni kell, ha tetszik, ha nem, mert lehet, hogy most van egy kis béke, de hogyha eszkalálódik, vagy tovább fennáll ez a helyzet, akkor nem lesz olcsóbb az olaj, az meg mindenkinek fáj.
2: Hát pont ezzel szórakoztatja Irán is a világot, hogy azt mondja, hogy mi fiúk, ti építhetitek a nagy datacentereket és a nagy mesterséges intelligencia sztorit, ha nem lesz energiátok, amivel ezt üzemeltessétek, hát akkor majd felfújhatjátok a mesterséges intelligenciát, mert pont erre nagyon erősen, nagyon energiaéhesek ezek a rendszerek, amit épülnek fel, és ezért az energiakérdés megoldani, ez előbb-utóbb újra az asztalra fog kerülni.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben. János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották. Itt a Trend FM-en mi zenével megyünk tovább, közlekedünk 8:30-kor, rövid hírek a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor. A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
2: De hogy hallották, majd mindjárt hallják, most mondjuk a legfrissebb híreket. 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Az iráni forradalmi gárda teljes mértékben ellenőrzi a hormuzi szorost, és nem engedi át kőolaj és földgázszállítmányokat, ameddig az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen.
3: A fegyveres testület közleménye szerint a szoros nem lehet semmiféle alkutárgya, a gárda pedig már a hét elején kilátásba helyezte a regionális energiaexport leállítását.
2: 15%-kal csökkent a házi orvosok száma 2010 óta idehaza. Egy házi orvosra csak nem 14 ezer beteg jut évente.
3: A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az ellátás. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a házi orvosi ellátás romlásának fő oka a szakemberek kiöregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökken, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A betöltetlen praxisok elsősorban az Alföld délkeleti térségeiben és a Közép-Dunántúlon koncentrálódnak, de a határmenti települések is különösen érintettek. A betöltetlen praxisok 90%-a már több mint egy éve üres, 37%-uk 5 évnél is régebb óta vár orvosra.
2: Bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a kormány a Kréta, valamint a Neptun egységes digitális rendszerek és a Poseidon elektronikus irat és dokumentumkezelési rendszerek kizárólagos bevezetése és használata ügyében.
3: Mindhárom rendszer esetében a kormányzat olyan beszerzéseket írt ki, hogy lényegében kizárta a versenytársakat. A 2019-től vizsgált szerződések alapján több mint 100 milliárd forintot költöttek a rendszerek bevezetésére. Tanács Zoltánt, a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetőjét hallják.
4: Gyakorlatilag versenyhelyzetet teljesen mellőzve helyzetbe hozták a szállítót, és ráadásul nagyon előnytelen szerződésekkel az állam számára, olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozva az államot, amit egy felelős jóérzésű vezető egyszerűen nem tehet meg. Forráskód, a know-how, az üzemeltetés gyakorlatilag nincs állami kezekben, és nincs igazából beavatkozási lehetősége az államnak megfelelő kontrollpontjai. Mi az eredmény? Egyeduralkodó rendszerek, alacsony minőségű, sokszor teljesen felesleges elemekkel tele tűzdelt szoftverek, kiszolgáltatott intézmény, és indokolatlanul magas árak.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX tegnap 9%-os pluszban 142.071 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 19 milliárd forintot.
3: A blue chipek közül a MOL 1,4%-kal csökkent 4.162 forintra, az OTP 1,9%-kal drágult 45.190 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-os pluszban zárt 2630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12.070 forintra.
2: Európában a fő mutatók vegyesen teljesítettek.
3: A londoni FTSE 0,5%-ot emelkedett, a frankfurti DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC 40 és a milánói tőzsde egyaránt 1,1%-kal csökkent, a spanyol parkett ugyanennyivel 1,1%-kal emelkedett.
2: Gyengüléssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,2, az S&P 500-as 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,5%-kal esett.
2: Ázsiában is mínuszokat láttunk leginkább. A japán tőzsde 4,2%-os mínuszban zárt, úgy tűnik a kereskedés végén azért meglódult az index. Hongkong továbbra is majd 2%-os mínuszban, Shanghai 1,8%-kal van lejjebb. Az indiai tőzsde az egyetlen a környéken, aki 1%-os pluszban, Dél-Korea ma zárva volt, Szingapur 6%-os mínuszban. A forint reggel gyengült, most próbál valamennyire visszakorrigálni. Egy euróért 362 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 316 forint 60 fillért kell adni. Egy svájci frankért pedig 391 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak most mínuszba fordultak, igaz csak egy pár centtel. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 78 dollár 90 centen, a Brent pedig 3%-a kerek 84 dollárra esett vissza. Az arany 4%-os pluszban átlépte a 4000 dolláros szintet, egészen pontosan 4007 dollárt ér egy unci arany. A palládium 2%-kal lett olcsóbb, a platina több mint 2%-kal, a réz 1,7%-kal, az ezüst azonban csak pár centtel kerül kevesebbe. Esnek a mezőgazdasági termelői árak is. A gyapot például majdnem 1,9%-kal, de a búza és a kukorica is több mint 1%-kal olcsóbb a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 1,4%-os pluszban, 55 euró 55 eurócenten áll augusztus végi szállítással. Emelkedett az amerikai Netflix streaming szolgáltató profitja a második negyedében. Az új előfizetések számának növekedése és az áremelések miatt.
3: A vállalat negyedéves adózott eredménye 3,4 milliárd dollár lett, ami 9%-os növekedés az egy évvel korábbi 3,1 milliárdhoz képest. A Netflix az aktuális negyedévre mintegy 12%-os bevétel növekedést vár. Új lendületet vinne a francia-német együttműködésbe. Emmanuel Macron, a francia államfő elsősorban külpolitikai kulcskérdésekben számít Berlin támogatására. A kormányközi tárgyalásokon a francia atomfegyver arzenálon alapuló nukleáris elrettentés terén folytatott együttműködésről is szó lesz. Az időjárásról, sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható záporokkal, zivatarokkal, de majd este, akkor majd jön a jégeső is, addig pedig 30 és 37 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
0: Ez a reggeli monitor.

0: reggeli monitor.
1: 8 óra 40 perc. A Magyar Vasút legfontosabb feladata most a lemaradásból való kitörés és a fejlesztések újraindítása, fogalmazott a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az uniós forrásokból mintegy 2000 milliárd forintnyi pályafejlesztés indulhat. Emellett az új hévek és intercity vonalvonatok beszerzésére is készülnek. A nyári szezonban a MÁV a lehetőségekhez képest stabilan teljesít, de a hőség komoly kihívást jelent. A pályákon lassú jelekre, a régi járműveknél pedig klímaproblémákra kell számítani. A balatoni forgalomban utasmenedzserekkel, tartalékpótlóbuszokkal és célzott pályafelkészítéssel próbálják kezelni a kiemelt terelést. Az országos közlekedés szervező létrejöttével a MÁV továbbra is a vonatok és a buszok üzemeltetésért felelne, míg a menetrend, az értékesítés, az utastájékoztatás, valamint az ügyfélkapcsolatok központi irányítás alá kerülnének. Kecső Rihárd beszélgetett vele mindenről.
2: Szerdán ünnepelte a Magyar Vasút a 180 éves fennállását. Egy jó hosszú időszakról beszélünk, és azóta jó sok minden történt a Magyar Vasút terén. Az elmúlt időszakot tekintve, nyilván most a 180 évről nagyon hosszú lenne beszélgetni, de így az elmúlt néhány évet tekintve, hogy néz ki jelenleg a magyar vasúti helyzet, milyen állapotban van most a vasút?
3: Hát én úgy látom, hogy egy olyan állapotban van, ami állapotból való kitörés a legfontosabb, és a fejlődés megindulása a legfontosabb. Ugye azért azt látni kell, hogy 20-25 évre visszamenőleg a Magyar Vasút fejlesztése az jobbára európai uniós forrásokból zajlott, ugye ezek a források nem voltak az elmúlt években elérhetőek. Ez nem segített abban, hogy a korábbi lemaradást ledolgozzuk, sőt, nyilván a lemaradás relatíven növekedett is, most az a legfontosabb, hogy ebből kitörjünk. Ami a jó hír, én azt gondolom, hogy a magyar emberek szeretnek vonattal utazni, kedvelik a közösségi közlekedés, szívesen választják azt. Hát egy olyan szektorról van szó, aminek a fejlesztése nem öncélú, hanem abszolút társadalmi igényeket elégít ki, de az, hogy az utasokat el tudjuk szállítani a kellő volumenben és a kellő minőségben, ott biztos, hogy a pályák mellett a járművek fejlesztésével is mi hamarabb foglalkozni kell. Ezzel kapcsolatban a kormányzat hozott is már döntéseket.
2: Ha pedig az uniós forrásokról beszélünk, ugye azok már folyamatban vannak, annak a hazahozatala elég pozitív fejleményekkel. Ez nagy segítségre lesz a Magyar Vasútnak a fejlesztésében? Hogy látja?
3: Nagy segítség, és ezzel párhuzamosan nagy feladat, de ez egy hálás feladat. Ugye arról van szó, hogy 2000 milliárd forintnyi volumenben tudnak megindulni pályafejlesztések, Magyarország több pontján természetesen is el tudnak indulni járműfejlesztések, új járműveknek az érkezéseit, beszéltünk a hévekről és az intercity motorvonatokról, amiről miniszterről is többször tett már bejelentést.
2: Nagyjából egy hónapra zajlik a nyári főszezon, azért itt volt már bődületesen meleg az elmúlt időszakban, olyankor kellett egyfajta megoldásokat is abszolválni, hogy minden rendben legyen a vasúti közlekedéssel. A nyári szezont eddig hogy teljesíti a MÁV? Milyenek a pályák állapotai? Mi látszik, most van-e valami olyan probléma, amiről érdemes beszélni?
3: Én azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest nem teljesít rosszul ebben a MÁV. Az, hogy a nyári felkészülés megtörténjen, az soha nem júniusban kezdődik, hanem mindig egész évben tart. Tehát szeptembertől májusig mi folyamatosan dolgozunk azon, hogy a nyári szezont azt mindig tudjuk teljesíteni, akár a pályák felkészítésében, akár járművek fejlesztésében. Ugye ebben az évben tudtunk külső segítséget is kérni az osztrák vasúttól. 10 intercitykosi tudott megérkezni hozzánk kölcsönbe, ami segíti a nyári forgalomnak a lebonyolítását. Az kétségtelen, hogy amikor tartósan 40 fok, vagy ne adj Isten, még annál magasabb is a hőmérséklet több napon át, ez az infrastruktúra egészen egyszerűen nem erre készült. Hát az látszik rajta, hogy ha ez történik, akkor mindig kényszerű lassú meneteket kell bevezetni. Ez nyilván a menetrendszerűséget rontja, tehát hosszabb menetidőre kell készülni. Ami talán ennél is kellemetlenebb, az az, hogy azért a magyar vasúti járműveknek 31% légkondicionált, tehát nagyon régi a 30-40-50 éves személyszállító jármű is, aminek egy részében természetesen semmilyen klímaberendezés nincsen, más részében pedig olyan régi 90-es évekbeli berendezések voltak, ami alapvetően az akkori 28 meg 30 fokos hőmérsékleten tudnak segíteni. De ez a flotta cseréjéig azt gondolom, hogy érdemben nem fog rendeződni. Ami jó hír, hogy a közlekedés folyamatosan tudott menni, el tudtunk szállítani mindenkit, de akármilyen más közlekedési eszközös hasonlóan a közlekedés mindig egy nagyon kihívásos dolog ezekben az őrült nyári kánikulákban.
2: Kiemelt itt azért a balatoni térség, ahova hát évente mintegy 3 millió vasúti utazás kapcsolódik. Kapacitás szempontjából elegendő-e most, ami van, vagy előfordulnak túlzsúfolt, esetleg rövide, vagy nem megfelelően akár klimatizált szempontjából, vagy esetleg kimaradt járművek, fennakadások, stb.?
3: Szerintem fennakadások szerencsére nem vagy csak ritkán, amikor ilyenek történnek, azokat tudjuk kezelni viszonylag gyorsan. Ugye van egy pótlóbusz állomány, ami azért van tartalékba helyezve, hogyha bármilyen vasúti probléma történik, akkor tudjunk gyorsan segíteni. Ettől az évtől kezdve meg tudtuk valósítani azt, hogy utasmenedzser kollégáink vannak a nagy forgalmú balatoni állomásokon is. Ők mindig oda sietnek, tudnak segíteni az utasoknak útba igazítani őket, ha bármi rendkívüli esemény van. Most már van egy olyan járművük, egy személyautó, amivel gyorsan tudnak mozogni, hogyha néhány állomással odébb keletkezik zavar, akkor ott is gyorsan fel tudnak lépni. Van náluk ivóvízkészlet, palackos víz, hogyha bármi gond lenne, akkor tudjanak az utasoknak segíteni. Ezt nagyon fontosnak tartom. Alapvetően igyekszünk a nyári időszakban a járműállományt úgy kezelni, hogy mindenhova jusson klimatizált jármű az egész országba. Balaton környékén is így van ez, de természetesen vannak régebbi kocsik és olyan vonatok, amin ez még nem lehetséges. Ezért tartottuk fontosnak azt, hogy a MÁV applikációban például jelezzük, hogy melyik a klimatizált járműnek, hogy ezzel mindenkinek segítsünk. De ha igazi strandidő van, akkor egy péntek délután vagy egy szombat reggel bizony nagyon sokan indulnak útnak, ilyenkor kifejezetten sokan vannak a vonatokon, szoktunk kérni természetesen mindenkit, hogy amennyiben lehetséges, ne az időszakot választja. Ugyanakkor értem én, hogy ez egy nehéz kérdés, és nyilván mindenki szombat reggel vagy a hétvégi időszakban, amikor ráér, akkor tud a Balatonra utazni, hiszen minden turisztikai célnél nagyjából így van. A Balatonnál egy viszonylag jó menetrendszerűséget tudunk biztosítani, 83-85% körül van, ez az országos átlagnál egy nagyjából 4-5%-kal magasabb. Ez annak köszönhető, hogy egészen a tavaszodástól kezdve, tehát február vége óta mindig egy célzott terv szerint megyünk végig, hogy a pályát olyan állapotba hozzuk a balatoni szezon kezdetére, hogy ez a menetrendszerűséget minél inkább tartsa. Természetesen fejlesztésekre itt is szükség van. Én nagyon fontosnak tartom azt, ami talán néhány nappal ezelőtt megjelent a nyilvánosságban is, hogy elkezdtük a tervezését annak a pályaszakasznak, ami Székesfehérvár és a Balaton között van. Ez egy szűk keresztmetszeten ennek a pályarésznek. Az a célunk, hogy ez is kétvágányú 160 km/h sebességgel járható legyen. Ez némileg csökkenti a menetidőt, de leginkább csökkenti a zavarérzékenységet, megakadályozza azt a helyzetet, hogyha egyvágányú pályán az egyik vonat késik, akkor a szembejövőnek kényszerűen átadja a késést. Hogyha ez a beruházás meg tud valósulni, ez nyilván innentől kezdve még 5 év, mert most a tervezést kezdjük el, akkor a balatoni forgalmon ez is érdemben segíteni fog.
2: Viszont ha már itt a balatoni vonal, meg fehérvári vonal, nagy probléma szokott lenni, vagy korábban problémás volt az Érd-Tárnok Martonvásár közötti szakasz, ahol rendszeresebbek voltak a meghibásodások. Így Budapest és Fehérvár között most jelenleg mi a helyzet ezen a szakaszon?
3: Budapest és Székesfehérvár között jelen pillanatban azt tudom önnek mondani, hogy Magyarország egyik legkorszerűbb és legjobb állapotban lévő vasútvonalat üzemeltetjük. Ugye itt 160 km/h sebesség már az elmúlt évben elérhetővé vált, ezt tudják a vonatok használni. Volt, ahogy ön mondja, nagyon helyesen komoly feltűnést keltő és nagyon komoly zavart okozó eseményünk a tavaly nyáron, sorompók hibájából adódott ez. Ezen dolgoztunk egész évben a Siemens-szel közösen, aki ezeket a sorompókat szállította, itt megtörtént a felülvizsgálat, megtörtént a hő elleni védelme azoknak a gépházaknak, ahol a sorompók agya működik gyakorlatilag, hogy a rendkívüli hőség ne okozzon problémát. És azt tudom önnek mondani, hogy egész június eleje óta, ameddig ezt a felkészülést befejeztük, gyakorlatilag semmilyen sorompózavar nem történt, tehát ebben a MÁV intézkedéssel a gyártóvalkozóan eredményes volt, és ezt a problémagócot ki tudtuk húzni.
2: Ha már problémák voltak az elmúlt időszakban, problémák a Dunakeszi járműjavítóval is, itt ezen a téren mi a helyzet most?
3: A Dunakeszi járműjavítónál ugye az történt, hogy korábban ezt a egységet privatizálták, itt különböző egyiptomi kocsi gyártás és MÁV-on kívüli ügyleteinek eredményeképpen ez sődbe ment, ugye még az előző kormány döntött arról, hogy ez kerüljön újra vissza köztulajdonba és a MÁV-hoz kerüljön. A MÁV-hoz került januárba, utána tudtuk megkezdeni azt a munkát, ami azzal jár, hogy a MÁV számára fontos megrendeléseket az a járműjavító tudja teljesíteni. Ugye ez fontos elmondani, hogy az egyiptomi kocsi gyártáson túl a MÁV-nak jellemzően a minőségi, tehát intercity típusú kocsiknak a főjavítását, nagy karbantartását végzi ez az egység. A MÁV számára létfontosság, hogy a Dunakeszi járműjavító folyamatosan tudjon működni, el tudták kezdeni a munkát, sikerült a készletezési, raktározási, átmeneti finanszírozási problémákat orvosolni, megindult a munka a Dunakeszi járműjavítóban a MÁV kocsik tekintetében, érkeznek hónapról hónapra az előírt tervnek megfelelően ezek a járművek. Ugyanakkor az a célunk, hogy ezt tovább erősítsük, hiszen a MÁV számára ameddig új járművek nem érkeznek, az a legfontosabb, hogy a meglévő járműállományt minél nagyobb arányban és minél nagyobb üzembiztonság mellett tudjuk üzemeltetni, és ebben kiemelt szerepe van a Dunakeszi járműjavítónak. Én személy szerint is nagyon számítok arra a több száz nagyon képzett és nagyon elkötelezett kollégára, aki a Dunakeszi járműjavítóban dolgozik. Nyilván a mi feladatunk a kormánnyal közösen, hogy az ő munkakörülményeiket és a cég működését folyamatosan tudjuk biztosítani.
2: Ugye beszéltünk a lehetséges új járművekről és a járműflotta újításáról. Most a Unió uniós forrásokat tekintve, ugye 2029-ig valószínűleg várni kell az új motorvonatokra. Eddig ezt a három évet hogyan lehet a leghatékonyabban áthidalni? Vannak-e már erre tervezések, elképzelések?
3: Én azt gondolom, hogy a következő három évben két olyan fontos dolog van, ami a vasúti közlekedés folyamatos fenntartását biztosítani tudja. Az egyik, amit az előbb mondtam, hát a meglévő járműállományunkat a lehető legjobb karban és a lehető legmagasabb rendelkezésre állás és biztonság mellett kell foglalkoztatnunk. Erre jó és erre fontos, és ezért nélkülözhetetlen a járműjavító, kiemelten a Dunakeszi járműjavítónak a működő képessége. A másik lehetőség pedig ilyenkor általában az a vasúti szektorban, hogyha rövid távra van szükségünk járművekre, akkor érdemes a járműbérlési lehetőségeket megnézni. Ezt tesszük folyamatosan, amennyiben van ilyen lehetőségünk, akkor nyilván miniszter úr elé fogjuk szárni a lehetséges döntési alternatívákat. Ugye mozdonybérlés ügyében léptünk már előre, tehát bérben van nálunk egy nagyjából 80 mozdonyt kitevő flotta most már, aminek a bő kétharmada 50 mozdony kifejezetten korszerű, új vagy újszerű jármű. Ezeknek a jelenléte kiemelkedően fontos, mert ezeket az átmeneti időszakokat ezt tudja működőképesen tartani.
2: Kicsit több mint két hónapja zajlik a közös munka az új kormányzattal. Hogyan zajlik a kommunikáció? Tudtak-e perspektíven dolgozni eddig az elmúlt időszakban?
3: Az új kormány is kiemelkedően a közlekedés és beruházási miniszter rengeteg döntést hozott a közösségi közlekedés tekintetében, akár a mindennapi működéssel, akár a jövővel kapcsolatban. Ez rengeteg feladatot jelent a MÁV csoportban. Nekem az a feladatom a vezetőtársaimmal együtt, hogy ezeket a feladatokat szépen vigyük előre. Ez akár a felkészülés a későbbi ügyekre, akár a járműtenderek, akár a pálya fejlesztésével kapcsolatos itt szervezeti változásokra is kaptunk feladatot, hiszen nekünk ki kell alakítani a MÁV pályaműködtető ZRT-ben azt a szervezetet, aminek az a feladat, hogy teljes körűen menedzselje majd ezeket az infrafelújításokat, itt közbeszerzéstől a mérnöki munkán át a projektmonitoringig és pénzügyig mindent ki kell alakítani. Erre egy szeptember 1-i határidőt kaptunk, és természetesen napi szinten, ami a MÁV főfeladata, biztosítanunk kell az ország közösségi közlekedésének a működését, hiszen ezért van MÁV és ezért van közösségi közlekedési szektor.
2: Milyen szerepe lesz a MÁV-nak az új országos közlekedés szervezőben?
3: Hát a MÁV-nak és az új országos közlekedés szervezőnek ugye lesz egy intézményesített kapcsolata, ennek az üzleti modellnek az a lényege, hogy egy közlekedés szervező jön létre, aki gyakorlatilag az egész közösségi közlekedési szektornak a működését vezérli abból a szempontból, hogy nála vannak az ügyfél számára fontos kérdések és az utasokkal való kommunikációnak a kérdései, tehát a közlekedés szervező alakítja ki a közlekedési hálózatot, fogja megadni a menetrendet, gondoskodik az értékesítésről, utas tájékoztatásról, ügyfélszolgálatokról, és ennek a tevékenységének a keretében pedig fizikailag a szolgáltatásnak az ellátását, tehát a vonatok közlekedését és üzemeltetését, autóbuszok közlekedését és üzemeltetését fogja a MÁV csoporttól megrendelni. Itt ugye MÁV-nak az üzemeltetésben óriási feladatai vannak és lesznek továbbra is.
2: Az elmúlt napokban nagy hír volt, hogy a teljes MÁV igazgatósági tagokat gyakorlatilag lecserélték. Itt van-e már valami hír arról, hogy kik lesznek az új igazgatósági tagok, illetve hát a legfontosabb kérdés, hogy az ön helyzete jelenleg hogy néz ki, marad-e a MÁV-nak a vezérigazgatója, vagy erről még nincsen értesülés?
3: Az új igazgatóság tagjairól nem tudunk, még őket ki fogják jelölni, és az arra való hivatalos csatornákon ezt mind felénk, mind azt mondom, nyilván a nyilvánosság felé is fogja a minisztérium kommunikálni, illetve elrendelni. Én jelen pillanatban végzem azokat a feladatokat, amik a MÁV vezetésével járnak, és amivel miniszter úr megbíz, nyilván minden személyi döntést miniszter úr tud meghozni.
1: Az elmúlt percekben a MÁV vezérigazgatóját, mégpedig Hegyi Zsoltot hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban tart a műszaki mentés a Váci úton befelé Újpest városkapu után. Sávlezárásra kell készülni. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelző lámpás irányítja.

0: irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 9 óra, 2026. július 17-én pénteken, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az iráni forradalmi gárda teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi szorost, és nem enged át kőolaj és földgáz szállítmányokat, ameddig az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen.
3: A fegyveres testület közleménye szerint a szoros nem lehet semmiféle alkutárgya, a gárda pedig már a hét elején kilátásba helyezte a regionális energiaexport leállítását.
2: Ugyanis ismét iráni célpontokat bombázott egyébként az amerikai légierő. Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapás sorozatban találat ért egy hidat, ami nehezíteti a forradalmi gárda egységei számára az utánpótlás eljutatását a szoroshoz.
3: Az amerikaiak újabb hajót fordítottak vissza az iráni partvidékre, ugyanakkor az Egyesült Államok közleménye szerint a Hormuzi szoros nyitva áll minden a blokkád alá nem tartozó hajó számára. Irán az éjszaka Szíriát, Bahrájnt és Kuvaitot is támadta rakétákkal és kamikaze drónokkal.
2: Kritikusan alacsony Európa legjelentősebb vízi útja a Rajna vízellátása.
3: A Trend FM által megkérdezett hajószási szakember szerint a 10 ország ipari központjait Rotterdammal összekötő mintegy 1000 kilométeres folyón szinte csak fél rakománnyal tudnak közlekedni a teherszállító hajók, leginkább a Ruhrvidék vegyipari és nehézipari cégei küzdenek beszállítási gondokkal. Szalma Botondot, a Plimsoll elnök vezérigazgatóját hallják.
4: 1 méter 25 centiméterre raktuk a hajónkat, 250 helyet. Úgy közlekedünk, hogy a harmatos fülön el tudnánk menni, egy kicsit nedvesebb lenne. De gazdaságtanul megbízom, meg azért mennem kell. Most az egyik hajónk például pont Ércethoz, 1600 tonna helyet beraktunk 1100 tonnát, és abból az 1100 tonnából félúton kiraktunk 500 tonnát, mert nem tudtam volna továbbjönni. És gondolom bele, egy Ércből, ami nem olyan drága alapanyag, fogom magam kevesebbet rakok be, és félúton kirakom azt a keveset is. Akkor annak van egy költsége, meg ki kell raknom, be kell tárolnom, újra be kell raknom valami leckezbe, és újra el kell vinnem.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapest értéktőzsdeindex a BUX 0,4%-os mínuszban nyitott 141.485 ponton áll. Mutató a forgalom pedig pár százmillió forint. A vezető papírok közül a MOL 0,4%-os mínuszban kezdett 4.144 forinton. Az OTP 0,7%-os esésben kezdte a kereskedés 44.870 forintot ér a papír. A Richter és a Telekom tegnapi záróértékén nyitott, a Richter 12.070, a távközlési papír pedig 2.630 forinton. A forint a reggeli gyengülés után kezd visszaerősödni. 1 euróért 361 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 315 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 80 fillért kérnek. Ázsiában jó nagy mínuszokat láthattunk, elemzői konszenzus szerint pedig azért, mert a mesterséges intelligenciába való befektetések rövid távon lehet, hogy annyira nem lesznek kifizetődők, legalábbis ebből arra következtetnek a szakértők, hogy eladási hullám jellemezte az ázsiai piacokat. Japán 4%-os mínuszban zárt, Hongkong 2%-kal van lejjebb, a Shanghai Composite 2,8%-os mínuszban pillanatokkal zárás előtt. A térségben egyedül India volt pluszban, 1%-os, vagyis nem volt, hanem van per pillanat, hiszen ők még nyitva vannak a kereskedés feléhez közeledve. Dél-Korea azonban zárva volt ünnep miatt, Szingapur 6%-kal van lejjebb. Az olajárak azok reggel mocorogtak, most egy nagyon pici pluszban a Brent, volt 84 dollár, most éppen 84 dollár 30 centet ér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára pedig 0,4%-os pluszban 79 dollár 30 centre emelkedett vissza. Az aranyárfolyama a 0,2%-os pluszban most kerek 4001 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára komolyabb mínuszban, a palládium 2,8%-kal letolcsóbb, csak úgy, mint a platina, a réz 1,8%-kal, az ezüst 0,7%-kal kerül kevesebbe. és a mezőgazdasági termelőjárak is mínuszokat mutatnak. A gyapot 1,5%-kal lett olcsóbb, a kukorica 1%-kal, a búza pedig 0,8%-os mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 1,5% fölötti plusz mutat, 55 euró 60 euró centen áll augusztus végi szállítással. Biztonsági aggályokat is felvethet az ekkori külügyminiszter átigazolása a BYD-hoz. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy az elektromos autókat gyártó kínai cég így próbálja meghálálni a korábbi kormányzati támogatásokat.
3: A Trend FM által megkérdezett biztonságpolitikai szakértő szerint nem tilos, de nem is elegáns Szijjártó Péter pozícióváltása. A kérdés az, hogy új minőségében vajon tudja-e kamatoztatni külföldi kapcsolatait, hiszen Európában nem feltétlenül volt közkedvelt politikus. Kis Benedek Józsefet hallják.
5: Ő most egyelőre meglátta azt, hogy a Fideszben most már sok remény nincsen, menekül a süllyedő hajóról, és egy olyan lehetőséget választotta, ami az ő korábbi tevékenységéhez illeszkedik. Valóban azt a területet fogja irányítani, mert semmi tapasztalata nincsen, akkor ez én azt mondanám, hogy ez inkább hála azért, amit tett a BYD-nak a funkcióban töltött ideje alatt. Tökéletesen illeszkedik a kínai külpolitikában, illetve a külgazdasági tevékenységben. Agresszívan történnek előre, nem egy kis vállalatról van szó, tehát itt azért nekik nagyon komoly kapcsolatok vannak, ezt akarják erősíteni, és ehhez akarják felhasználni. Szijjártó Péter.
2: Emelkedett az amerikai Netflix streaming szolgáltató profitja a második negyedében. Az új előfizetések számának növekedése is az áremelések miatt.
3: A vállalat negyedéves adózott eredménye 3,4 milliárd dollár lett, ami 9%-os növekedés az egy évvel korábbi 3,1 milliárdhoz képest. A Netflix az aktuális negyedévre mintegy 12%-os bevételnövekedést vár.
2: Meghaladja a 30 milliárd dollárt az idei évedigi legnagyobb tőzsdei kibocsátásának értéke Indiában.
3: A CNBC összefoglalója szerint az SBI Fund Management részvényeire óriási az érdeklődés. A társaság, amely a State Bank of India és az Európai Amundi Group közös vállalkozása 1 milliárd dollárnyi tőke bevonását célozta meg. A cég India legnagyobb befektetési jegykezelője mintegy 18 millió ügyféllel.
2: 300 millió eurót biztosít Ukrajnának Gripen harci repülőgépek beszerzéséhez Nagy-Britannia.
3: A hírt a Downing Street jelentette be, Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök kijevi látogatásával egy időben. Starmer búcsú látogatást tett az ukrán fővárosban, ahol fogadta őt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Ez volt a munkáspárti brit kormányfő utolsó hivatalos külföldi útja jelenlegi tisztségében. A most nyilvánosságra hozott program keretében Ukrajna 16 Gripen E-típusú vadászgéphez juthat hozzá 2029-ig. A finanszírozási csomag tartalmazza ukrán katonai pilóták és repülőgép szerelők kiképzését, szimulátorok alkatrészek és a gépek hadszintéri bevetéséhez szükséges egyéb eszközök beszerzését is.
2: Ma este 10-től vasárnapig az N4-es metró rövidített útvonalon kizárólag a keleti pályaudvar, valamint a Móricz-Zsigmond körtér között közlekedik.
3: A lezárt szakaszon tervezett karbantartás lesz. Az ökönömentes utazás sűrűben járó villamosokkal, buszokkal és egyéb alternatív útvonalakon biztosítja a BKK.
2: Csak nem 5 millió dollárért talált gazdára. A brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros VB győztes Pelé, 1958-as világbajnoki meze.
3: A Sotheby's aukciós ház tájékoztatása szerint a 10-es számmal ellátott kék felső minden idők második legértékesebb futballmeze lesz. Lett, ennél többet, 8 millió eurót csak Diego Maradona pólójáért adtak, amit az argentin játékos az angolok elleni VB negyed döntőben viselt 1986-ban. Pelé az 58-as VB-n még tinédzserként remekelt, sorsdöntő gólokat szerzett, és többek között neki is köszönhetően. Abban az évben szerezte meg története első VB címét Brazília. A világ egyetlen háromszoros labdarúgó világbajnoka 2022. december 29-én 82 éves korában hunyt el.
1: Időjárás jelentés.
3: 1888-ban ezen a napon július 17-én született Budapesten Füst Milán, Kossuth és háromszoros Baumgarten díjas magyar író-költő, drámaíró esztéta, a magyar szabadvers megteremtője, 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választotta. Művei kissé pesszimisták, ahogy egész életszemlélete is az volt, de minden esetre érdekes olvasmányok, mindenkinek ajánlom őket, természetesen kellő óvatosság és érettség feltételezése mellett. És ha már az érettség szóba került, emlékszem, hogy középiskolás éveimben Füst Milán nevét még egy olyan klub is kölcsönözte magának, amely hát mondjuk ki így finoman azzal foglalkozott, hogy megszervezze, hogy hogyan tudnak dohánytermékekhez jutni a szünetekben a középiskolai diákok. Aki esetleg valamilyen szabadidős tevékenységben gondolkodik, délelőtt tegye, akkor még meleg lesz, meg sütni fog a nap, 30 és 37 fok közötti csúcsok jönnek, este viszont jön az ivatar jégesővel.
1: Sporthírek a 94.2.
2: A Ferencváros egy héttel az idegenbeli sikere után a Groupama Arénában 3-0 nyert a szerb Vojvodina ellen a labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóján. Így kettős győzelemmel 5-1-es összesítéssel jutott tovább. Jövő héten a holland Twente vár a zöld-fehérekre. A magyar férfi junior kézilabda válogatott elődöntőbe jutott a romániai Európa-bajnokságon, mivel 27-25-re nyert Németország ellen a tegnapi negyeddöntőben. Az ötödik helyen kiemelt Udvardi Panna 3 játszmában legyőzte a lengyel Katarzyna Kavát a romániai játszmásáron zajló 283 000 dollár özdíjazású salapályás női tenisztorna tegnapi nyolcad döntőjében. És még egy hír a VB-ről, a marokkói labdarúgó szövetség tegnap megerősítette pozíciójában Mohamed Ouhoui szövetségi kapitányt.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Egy kis zene, utána pedig elemzővel nyitjuk a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: 9 óra 14 perc a telefonon, a túlsó végén pedig Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt! Nos, a BUX az egy 0,4%-os mínuszban kezdte a kereskedést reggel, azért most eltelt negyed óra, hol tartunk most, Gábor?
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát a BUX nem tudott javítani, 0,51%-os mínuszban állunk 9 óra 14 perckor. Ez Nyugat-Európára ránézve nem is feltétlenül meglepő, illetve hát majd egy kicsit beszélünk talán a többi térségről is. Ugye, ami még állja a sarat, az a brit tőzsde egy 0,07%-os plusszal, de egyébként a németeknél 6%-os, a franciáknál 53%-os, az olaszoknál 87%-os, a spanyoloknál pedig 39%-os az esés. Hát igazából a BUX-nak az eddigi teljesítménye az beleillik ebbe a trendbe, és beleillik abba a trendbe is, ami a távol-keleti tőzsdék produkáltak. Például a japán Nikkei 5,3%-kal esett, a dél-koreai piacoknál mondjuk zárva volt, zárás volt ünnepnap miatt. Itt az AI részvények kapcsán volt egy aggodalom, illetve hát ugye azért az iráni háborúval kapcsolatos hírek szemében javítják a piaci hangulatot, tehát egyelőre nem nagyon van, amitől növekedhetne az európai tőzsde.
1: Na most, ha már Magyarország, azért mégiscsak nézzük meg a vezető papírok hogyan mozognak, így a mínuszok közepette. Mindegyik papír esik, vagy azért itt színesebb a kép?
2: Hát itt amit látok, abban a Telekomnak még volt egy kis növekedés, és az OTP esett leginkább.
1: Milyen napra számítunk ezek után, hiszen Ázsia valóban meghatározta azért a napot. Ugyanakkor sem az európai, sem a magyar piac azért az AI papíroknak annyira nem kitett, mint ahogy mondjuk Ázsiában, igen, ahogy írták is az elemzők ezzel kapcsolatban hajnalban.
2: Hát nem is láttunk 5,3%-os mínusz sem Európában, sem a magyar piacon szerencsére. Ugye ami ma izgalmas lesz az eurózóna inflációjának egy második becslése, illetve délután, magyar idő szerint délután az Egyesült Államokból ipari termelési adatok érkeznek, meg hát persze az iráni fejlemények azok szokásosan mozgathatják a piacot, tehát nem biztos, hogy csak egy ilyen uborka szezonos júliusi pénteket látunk majd.
1: Beszéljünk a forintról, ami hajnalban gyengüléssel kezdett, szemmel láthatóan, azután ez most visszafordult, és most talán a svájci frankot kivéve az erősödés útjára lépett a forint. Azért itt az elmúlt napokban egy komolyabb gyengülést láthattunk. Merre tovább forint?
2: Így van. Most egyébként valóban volt egy jelentősebb, kb. Fél forintos erősödés az euróval szemben. Amikor itt reggel megnyitottam a különböző oldalakat, akkor még 3,72 fölött voltunk, 3,63-hoz közel, most 3,61,8-en vagyunk. Ugye, amit itt ma reggel meg tegnap produkált a forint, az az euróval szemben egy két hónapos mélypont, a dollárral szemben pedig a választások óta nem volt ilyen gyenge a forint, 316-os szinten vagyunk. Ugye nyilván talán egy kicsit kezd az örömmámor is véget érni, illetve hát a pozícionáltságból is vissza lesznek a befektetők. De azért az is mindenképpen igaz, hogy ez a gyengülés, ez most a régiós többi valutára kevésbé volt jellemző. Meglátjuk, hát nem biztos, hogy ismét látunk majd ilyen 3,50 alatti forintokat rövid távon, de hát azért itt sok tényező alakíthatja az árfolyamat, ebből legfontosabb továbbra is az iráni háború, ezt pedig azért meglehetősen nehéz előrejelezni.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Mi zenélünk, egy kis érdekesség a világból, majd 9:50-kor rövid hírek a Reggeli Monitorban.
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Reggeli Monitor.
1: Elmarad a hétvégére tervezett balatonátúszás. A szervezők a Hungaromet időjárás előrejelzése alapján hozták meg ezt a döntést, miszerint a szombati és vasárnapi hidegfrontnak köszönhetően szél és erős hullámzás várható. Az esemény tervezett új időpontja július 25-e, amelynek véglegesítéséről két nappal előtte, július 23-án csütörtökön döntenek a szervezők. A sors fintora, hogy épp egy hónapja közölték, hogy minden távon betelt a létszámlimit, ez a klasszikus 5,2 kilométeres távon majdnem 11 000 főt jelent, ráadásul a 2,6 kilométeres féltávon és a szapos Balaton áthúzáson is teltház volt. A Balaton alacsony vízellása miatt korábban azt is közölték, hogy bár a két part közti távolság nem csökkent, de a déli parton a szokásosnál idén hamarabb leér majd az úszók lába. Idén a sekélyvízű beérkezési szakasz is legalább 100 méterrel hosszabb lett a megszokottnál.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A lakosság és a vállalatok egyaránt jól járnának, ha még többen megismernék a budapesti értéktőzsde befektetési és finanszírozási lehetőségeit.
4: Ezt a pénzügyminiszter mondta a Bét ünnepélyes kereskedés indító csengetésén. Kármán András szerint egészségesebb szerkezetű növekedést eredményezne, ha a belföldi megtakarítások minél nagyobb arányban találnának utat a tőkepiacra. A Bét teljesítménye a bizalom alapja lehet, hiszen a tőzsdeindex sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első féléves emelkedése alapján pedig a világ legjobbjai közé tartozik, hangsúlyozta a miniszter.
3: 15%-kal csökkent a háziorvosok száma 2010 óta Magyarországon. Egy háziorvosra csak nem 14 ezer beteg jut évente.
4: A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a háziorvosi ellátás romlásának fő oka a szakemberek kiöregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló orvosok után nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A betöltetlen praxisok elsősorban az Alföld délkeleti térségeiben és a Dunántúlon koncentrálódnak, de a határmenti települések is különösen érintettek. A betöltetlen praxisok 90%-a már több mint egy éve üres, 37%-uk 5 évnél is régebb óta vár orvosra.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az most megint 0,4%-os mínuszban, 141.515 ponton az index, a forgalom pedig átlépte a 800 millió forintot, valamennyi vezető papír ára csökkent, igaz nem nagy mértékben. A MOL 0,4%-kal esett be 4.146 forintra, az OTP 0,5%-os mínuszban 44.960 forinton, a Richter 0,3%-os mínusz mutat 12.040 forinton, a Telekom 0,3%-a jött lejjebb 2622 forinton. A forint viszont az erősödés után most megint egy picit a gyengülés irányába moccant el. 1 euróért 362 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 316 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 392 forintot kérnek. Ázsiában komoly mínuszokat láthattunk, a japán tőzsde az végül 4%-os mínuszban zárta a napot, és ugye Ázsia valamennyi indexére igaz volt a komoly mínusz. Hongkong 2%-kal van lejjebb nem sokkal zárás előtt, a Shanghai Composite pedig 2,8%-os mínuszban. India nyitva még 1,1%-os plusz tud felmutatni a kereskedés felénél. Dél-Korea kimaradt a jóból, ma zárva volt ünnep miatt, Szingapúr pedig 7%-os mínuszban. Nézzük meg a helyzet Európában, ugye ott az, a DAX index, az például 0,5%-os mínusz mutat, Párizs pár pontos esésben, az olasz tőzsde 7%-kal, a spanyol 3%-kal van lejjebb, de mire kimondtam, Párizs is 4%-os mínuszba fordult. London egyedül az, aki egy pár pontos pluszban áll. Az olajárak azok most emelkedni kezdtek 6-7%-kal. Egészen pontosan a Brent 6-tizeddel 84 dollár 70 centre emelkedett vissza, az észak-amerikai könnyűolaja VT pedig 1%-os pluszban 79 dollár 70 centen. Ugye hajnalban ennél lejjebb voltak az árak, sőt mínuszba is fordult kis időre mindkét olajfajta jegyzésára. Az arany egy pár centes pluszban kerek 4001 dolláron áll, az egy uncia arany ennyit ér. A palládium 3,2, a platina 3,3%-kal lett olcsóbb, a rész 1,7-tel, az ezüst 9%-os mínuszban. És mínuszok jellemzik a mezőgazdasági termelőjárakat is. A gyapot 1,9-tizeddel, a búza 8-tizeddel, a kukorica 9%-kal kerül kevesebb a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 1,5%-os pluszban, 55 euró, 60 euró centen áll augusztus végi szállítással. Megszűnik az adóvisszatérítéshez kapcsolódó regisztrációs korlát a magyar filmiparban.
4: A kultúráért felelős államtitkár szerint ezzel stabilizálódik az ágazat, és az adóvisszatérítési rendszer ismét zavartalanul működhet. A döntés célja, hogy Magyarország továbbra is vonzó helyszín legyen nemzetközi filmkészítők számára. Nagy Ervint hallják.
5: Jó hírem van! Mostantól újra szélesre tárjuk a magyar filmiparnak a kapuit, innentől kezdve gőzerővel folytatódhat a munka. Az előző kormány által az adóvisszatérítéssel ráhúzott regisztrációs korlát mostantól megszűnik.
6: Fontos, hogy a fejlődésnek utat engedjünk. Magyarország az elmúlt évtizedben a világ egyik legkiemelkedőbb filmipari központjává vált. London után mi vagyunk a második legnagyobb szervizközpont egész Európában. Olyan sorozatok és filmek születtek itt, mint a Brutalista, a Dűne vagy a Jack Ryan.
7: A régióba betöltött vezető szerepünket meg kell őrizzük. Ahhoz, hogy kiszámítható és fenntartható filmes környezetet biztosítsunk, nem elég a kiváló helyszín, a profi szakember és a jó sztori, hanem stabil adókedvezményre is szükség van. Ez mostantól biztosítva lesz.
0: Időjárás jelentés.
4: A sok napsütés mellett gomoly felhő képződés várható, záporok, zivatarok az esti órákban alakulhatnak ki. Addig is 30 és 37 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Egyébként a mai napon az Elekek és az Endrék ünneplik nevük napját. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője, az Endre pedig magyarországi latin Andreas névváltozatból terjedt el. Isten éltesse őket sokáig.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zene, utána egy komoly téma, kiberbiztonság és különös tekintettel a gyerekekkel szembeni szexuális ilyen kiberbűnözésre. Tartsanak velünk, érdemes lesz.

0: Reggeli Monitor.
1: 9 óra 40 perc. A chat kontrollként emlegetett uniós szabályozás célja a gyermekek szexuális bántalmazásához kapcsolódó digitális tartalmak kiszűrése lenne, ám komoly adatvédelmi és üzleti kockázatokat vet fel. A megkérdezett kommunikációs szakértő szerint a jelenlegi ideiglenes szabályozás 2028 áprilisáig marad érvényben, miközben a vitatottabb, kötelezőbb jellegű chat control 2.0-ról szeptemberben folytatódhatnak majd a tárgyalások. A legnagyobb kérdés az, hogy a szolgáltatók önkéntesen, célzottan, vagy akár minden felhasználó üzeneit érintően végezhetnének-e ellenőrzést, akár már a felhasználó saját eszközén is. Ezek a végpontok közötti titkosítás használó szolgáltatásoknál, például a Signalnál vagy a WhatsAppnál is komoly konfliktust okozhat. Acél Petra szerint pánikra nincs ok, de a szabályozás arra figyelmeztet, a digitális kommunikációban a magánszféra és a gyermekvédelem közötti egyensúly egyre éresebb politikai, technológiai, sőt, hát nem beszélve jogi kérdésé is válik. Gyepes Károly interjúja.
2: Eljöhet az idő, amikor egy brüsszeli algoritmus szkenneli az összes privát üzenetünket? A gyermekvédelemre hivatkozva zajlik a politikai csata az uniós chat control szabályzásról, ami alapjaiban írhatja felül a digitális magánszférát és a cégek üzleti titkait. Miből áll a chat control rendelet és mi indokolja?
3: Ez egy olyan rendelet, aminek a története jóval korábban kezdődött, ugye chat control 1.0-nak is nevezik, ez tulajdonképpen a 2021-ben az e-privacy irányelv alól történő, tulajdonképpen ideiglenes kivételt jelentette. A fő oka az volt, hogy ezt pár éve elfogadták, hogy lehetővé tegyék, hogy az e-mail és egyéb kommunikációs szolgáltatóknál felmerülő bármilyen a gyerekek szexualitáshoz kötődő bántalmazásával kapcsolatos anyagokat megtalálják. Kivették gyakorlatilag a magán információs védelemből azt a pontot, hogy aki valamilyen értelemben egy gyereket szexuálisan abúzálni kíván digitális kommunikációs csatornán, az ne tehesse meg, vagy tettel lehessen érni. Ugye ez egy európai szabályozás. Ennek az eredeti szándéka az volt, hogy önkéntes legyen, és nem volt kötelező. Az érdekessége tulajdonképpen az, hogy itt egy olyan jogi folyamat zajlott le, amely idénre tulajdonképpen egy sajátos helyzetet alakított ki, ugyanis ennek lejárt az érvénye idén áprilisban, de egyrészt a szolgáltatók folytatták azt a gyakorlatot, hogy ne kelljen megkülönböztetéssel szkennelni a magánüzeneteket, és mivel a lejárás után szokatlanul a tanács visszaküldte a parlamentnek a nyári szünet kezdetén ezt az intézkedést, hogy akkor hogyan folytatódjék, tehát itt volt egy szünet. Itt tulajdonképpen annyi történt, hogy annak ellenére, hogy nem szavazták meg a meghosszabbítását, mivel az elutasításához nem volt meg a megfelelő szavazott mennyiség, a helyzet az, hogy érvényben maradt. Magyarán 2028. április 3-áig van egy ilyen lehetősége, sőt, egy ilyen működése a szolgáltatóknak, az ott esetben a Google-nek, a Gmail-nek, a Skype-nak, stb. Ugye ezt ilyen, vagy a Facebook Messenger-nek, ami szintén ugye változni fog. Magyarán van egy olyan lehetősége, hogy kontrollálja, vizsgálja az üzeneteket a tekintetben, hogy gyerekek szexuális bántalmazására vonatkozik-e benne valami. Most azért ezzel párhuzamosan van egy törekvés, hogy legyen egy chat control 2.0 is. Ez ugyanakkor még nem elfogadott. Ez egy sokkal vitatottabb második fokozat lenne. Ez a teljes, ugye angolul úgy mondjuk, hogy Child Sexual Abuse Regulation lenne, amit még egyszer mondom nem fogadtak el, de arra vonatkozik, hogy már az a kérdés, hogy ez önkéntes legyen a szolgáltató részéről, vagy célzott, vagy teljesen megkülönböztetés nélküli, és arra vonatkozik, hogy akár már, és ez az érdekes szerintem a hallgatóknak is, hogy akár már a kliens oldalon, tehát amikor én elkezdem begépelni az üzenetet adott esetben egy olyan szolgáltatónál, aki kiírja, hogy titkosított a két végpont, és már az én készülékemen elkezdek azon bepötyögni, és tartalmaz valamiféle a gyerekeket ilyen értelemben bántalmazó vagy sértő üzenetet, abban a pillanatban én tetten érhető vagyok. Tehát, és igazából a dolog kulcsa, hogy vajon akkor, amikor Európa nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok védelmére, akkor ezért a szempontért utolérhető, és legyen egy ilyen üzenetet közlő ember, vajon ki szabad-e venni ezen a téren a magánvédelem alól ugye az üzeneteket. Tehát dióhéjban ennyi.
2: Ha a Signal vagy a WhatsApp beváltja az ígéreteit, és emiatt kivonul az Európai Unióból, az milyen kiberbiztonsági kockázatot jelent a bizalmas adatokat kezelő európai vállalatoknak?
3: Ugye ez egy nagyon komoly kérdés, mert egyértelműen jelent valamit. Nyilván, amikor a Signál nyilván ezzel fenyegetőznek, így dönt, akkor opciókat fog felkínálni az adatkezelés tekintetében. Kénytelen lesz. Ettől függetlenül szerintem ez az a pillanat, amikor be kell látnia a nagyvállalattól kezdve a magánembernek is, hogy igen, bármit is ígérnek ki a szolgáltató, egy szabályozási környezetváltozásakor olyan adatkockázatot vállal, ami ellen jelenleg semmit nem tud tenni, maximum az, hogy nem használja tovább. Azért ne felejtsük azt el, és ezt szerintem fontos látni, hogy eleve a felhő alapú kommunikációban ezek a rések már így is úgy is régóta megvannak. Egy egyszerű update-nél eltűnhetnek olyan adataink személyesen és szervezetileg is, amire nem számítottunk. Tehát itt azért biztosítékokat nagyon nehéz lenne kínálni. Valóban az egy nagy kérdés, hogy egy ilyen szabályozási környezetben, pláne úgy, hogy az EU-t így is azzal vádolják, hogy túlszabályoz mindent, ami digitális, ezt most már az AI kapcsán is mondják, és ugye megjelennek ezek az ultraliberalizációs törekvések például Argentínában. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy vajon az EU kit véd, mit véd, és ennek alapvetően milyen egyéb ára van, mert azt se felejtsük el, hogy egy szervezetnél keletkező adatok aztán pláne sok szempontból szenzitívek.
2: Félő, hogy a mesterséges intelligencia tévesen jelenthet ártatlan szülőket családi fotók miatt, miközben valódi bűnözők könnyen kijátszhatják a rendszert?
3: Így van. Ugye ez az x-edik problémája ennek az egésznek, hogy vajon milyen szentiment vagy egyéb elemzések kapcsán lehet teljes biztonsággal azonosítani, hogy az az adott kép, az az adott üzenet, az az adott információ valóban alkalmas arra, hogy gyermekeket szexuálisan abúzáljon, vagy akár ennek a gyanúját felvesse. Ugye minden ilyen ellenőrzésnél ez a nehéz, vagy minden ilyen lehetőségnél, beavatkozásnál, hogy honnan fogjuk azt biztosan tudni, fogja a mesterséges intelligencia tudni, vagy akár egy ember, aki ellenőrzi ezt a mesterséges intelligencia találatot, hogy az valójában tényleg ilyen célú-e. Itt az a válasz legtöbbször, hogy amennyit téved, az nincs arányban azzal a jóval, amit adott esetben elérhetünk vele. Tehát magyarán igen, jár vele valamennyi tévedés, de még akkor is sokkal szerencsésebb, hogyha szűrni lehet.
2: Szeptemberben indulnak újra a tárgyalások a végleges és kötelező érvényű Chatcontrol 2.0-ról. Elképzelhető, hogy még finomítanak ezen a tervezeten, hogy ne legyen ennyire agresszív?
3: Biztos vagyok benne, ez egy vita folyamat zajlik most, ráadásul ne felejtsük el, hogy nyár van, tehát amikor újraindulnak az erről való beszélgetések, akkor az egy picit arra is reflektálnia kell majd az Európai Uniónak, hogy hogy fordulhat elő egy ilyen furcsa eljárásbeli, hogy mondjam, sajátosság, hogy is azért marad valami érvényben, mert visszaküldik, de nincs elég az elutasításhoz szükséges szavazat, mert azért erre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy alapvetően azok, akik erről a parlamentben szavaztak, inkább elutasították ezt a bizonyos Control 1.0-át is. Tehát magyarán nagy vitákra lehet számítani, de időközben azért vegyük észre, hogy zajlik egy olyan folyamat, ami egyértelműen erős szabályozói magatartással lép be a gyerekek digitális védelmébe. Ausztrália megkezdte, ugye a britek meghozták ezt a bizonyos intézkedést, hogy 16 éves korig milyen módon lehet részt venni, vagy egyáltalán részt lehet-e venni ilyen típusú kommunikációban. Tehát azt azért észre kell venni, hogy a politika, a nemzeti politikák is azért dolgoznak azon, hogy a gyerekek ne lehessenek ilyen értelemben támadhatók. És ennek van egy nagyon egyszerű oka, hogy minden egyes mérési adat a most iskolába érkezők, aztán továbbtanulók tekintetében is drámai eredményeket szolgáltat azzal kapcsolatban, hogy milyen érzelmi vagy idegi állapotban vannak a gyerekeink.
2: Ön szerint érdemes az átlagembernek pánikolnia emiatt a rendelet miatt?
3: Soha nem érdemes ilyesmi miatt pánikolni. Egyrészt azért, mert az ember döntse el, hogy mire van hatása, és mire nincs. Nem pánikolni kell, hanem valóban meggondolni, hogy mi a fenét csinálunk ezekkel a kommunikációs csatornákkal. Vegyük tudomásul, hogy az AI félreértheti. Én inkább azt gondolom, hogy az embereknek ezek, vagy mi nekünk, mert én is közé tartozom, hogy mi nekünk ezek a fajta szabályozói gondolatok, viták és esetleg végeredmények is nem rosszat akarnak, hanem egy picit minket is arra figyelmeztetnek, hogy még tudatosabbak legyünk. Függetlenül ettől a szabályozás még lehet rossz, de azt is tudomásul kell vennünk, hogy míg egy szabály megváltoztatható, addig egy emberben megtörtént trauma az jóval kevésbé korrigálható.
1: Dr. Acél Petra, a kommunikációs szakértőt hallották itt az elmúlt percekben. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedési infók jönnek, 10-kor friss hírek a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Rekordokat döntött és jótékonykodott a Metallica. A legendás együttes június 11-én és június 13-án lépett fel Budapesten, mindkét este eltérő repertoárral és különböző előzenekarokkal. A No Repeat Weekend nem csak a legtöbb látogatót vonzó hazai stadionkoncert lett, hanem az itthoni véradások rekorderévé is vált. A banda felhívására mintegy 2000-en adtak vért a két nap alatt, így ez volt Magyarország legnagyobb véradó eseménye. A koncertjük alkalmából alapítványuk, az All Within My Hands Foundation 6-6 millió forint adományozott a rászorulóknak, ételt osztó Bike Mafiának, illetve a nők elleni erőszak felszámolásáért dolgozó Nane szervezetnek is.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal

0: érhető el. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy percen múlt 10 óra. A mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újabb 12 orosz hajótér találat a Fekete-tengeren, ezt az ukrán hadsereg drónerőinek parancsnoka közölte.
3: Brody Robert a Telegramon azt írta, hogy a célpontok között 9 teherszállító, egy olajszállító tartályhajó, egy gázszállító és egy vontatóhajó volt. Tájékoztatása szerint ebben a hónapban eddig összesen 159 orosz hajót ért ukrán dróntámadás az Azovi és a Fekete-tengeren.
2: Májusban 764 ezer forint volt a teljes munkaidőben foglalkozók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset pedig 535.900 forintot ért el, ezt jelentette tegnap a Központi Statisztikai Hivatal.
3: A K&H vezető elemzője szerint az előző kormány adókedvezmény növelése és az alacsony infláció hajtotta a bérek alakulását. Németh Dávidot hallják.
4: 2026 májusában a bérek nagyságrendileg 9%-kal növekedtek, a nettó bérek ehhez képest 11% körüli növekedést mutatnak, ez az megtudható be, hogy adókedvezmény növelést hajtott végre még a kormányzat 2025 második felében, illetve 2026 elején, és emellett pedig a nettó reálkeresetek is 9% fölötti ütemben bővülnek, ez pedig annak is köszönhető, hogy az infláció az csak 1,8%. Ja, most már hónapok óta ezt a 8-9% körüli bérnövekedést látjuk, és vélhetően meg is marad a következő hónapokban, illetve az is fontos, hogy a középosztálynak a felzárkózása az folyamatban van. Ugye ez azt is eredményezi, hogy stabil alapot ad a lakossági fogyasztásnak, így ez a következő hónapokban szintén bővülhet.
2: Az iráni forradalmi gánda teljes mértékben ellenőrzi a hormozi szorost, és nem enged át kőolaj és földgázszállítmányokat, ameddig az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen.
3: A fegyveres testület közleménye szerint a szoros nem lehet semmiféle alkutárgya, a gárda pedig már a hét elején kilátásba helyezte a regionális energiaexport leállítását.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az most 6%-os mínuszban. 141.241 ponton az index, a forgalom pedig közelíti az 1 milliárd forintot. A vezető papírok többsége mínuszban, a MOL 7%-kal 4.134 forintra esett vissza, az OTP 8% fölötti mínuszban 44.810 forinton, a Richter 2%-os mínusz mutat 12.050 forinton, a Telekom pedig tegnapi záróértékén 2.630 forinton stagnál. A forint most megint elkezdett egy picit erősödni, 262 forint 30 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 316 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 392 forint 20 fillért kérnek. Európában a vezető indexek London kivételével mínuszban, és nagyjából azonos mérték. Mind a DAX index, mind Párizs, mind pedig az olasz tőzsde 0,5%-kal van lejjebb, a spanyol tőzsde 3%-os mínuszban, de elindult fölfelé, London egyedül 2%-os emelkedés mutat. Ázsiában komolyabb mínuszok voltak ám, mégpedig Japán 4%-os mínuszban zárt, Hongkong 2,1%-os esésben fejezte be a napot, Shanghai pedig 3% fölötti mínuszban zárta a kereskedést. India még nyitva, az utolsó harmad elején 1%-os plusz, egyébként ez egyedül a térségben az övék. Dél-Korea megúszott minden ma, mert hogy zárva volt, Szingapur pedig 6%-kal van lejjebb. Az olajárak azok hát egy kicsit emelkednek, de annyira durván nem, 3,1%-kal 84,50 dollár a Brent. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VT pedig 7,1%-os pluszban 79,50 dollár áll. Hajnalhoz képest egy picit, még ez is alacsonyabb szint. Az arany az a 4000 dolláros határon ingadozik, most éppen alatt a 2 dollárral. A többiek komolyabb mínuszban, a palládium 2,6, a platina 2,9, a réz 1,6%-kal olcsóbb, az ezüst 8%-kal kerül kevesebbe. És a mezőgazdasági termelői árak is többségében mínuszban, kivéve a cukrot, ami nagyon enyhe plusz mutat, a gyapot 1,7%-kal lett olcsóbb, a búza 6%, a kukorica 0,5%-os mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama már 2,1%-os plusz mutat, ez azt jelenti, hogy közelíti az 56 euró szintet augusztus végi szállítással. Bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a kormány a Kréta, valamint a Neptun egységes digitális tanulmányi rendszerek és a Poseidon elektronikus irat és dokumentumkezelési rendszerek kizárólagos bevezetése és használata ügyében.
3: Mindhárom rendszer esetében a kormányzat olyan beszerzéseket írt ki, hogy lényegében kizárta a versenytársakat. A 2019-től átvizsgált szerződések alapján több mint 100 milliárd forintot költöttek a rendszerek bevezetésére. Tanács Zoltánt, a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetőjét hallják.
5: Gyakorlatilag versenyhelyzetet teljesen mellőzve helyzetbe hozták a szállítót, és ráadásul nagyon előnytelen szerződésekkel az állam számára, olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozva az államot, amit egy felelős, jó érzésű vezető egyszerűen nem tehet meg. Forráskód, a know-how, az üzemeltetés gyakorlatilag nincs állami kezekben, és nincs igazából beavatkozási lehetősége az államnak megfelelő kontrollpontjai. Mi az eredmény? Egyeduralkodó rendszerek, alacsony minőségű, sokszor teljesen felesleges elemekkel tele tűzdelt szoftverek, kiszolgáltatott intézmények és indokolatlanul magas árak.
2: A lakosság és a vállalatok egyaránt jól járnának, ha még többen megismernék a budapesti értékre befektetési és finanszírozási lehetőségeit.
3: Ezt a pénzügyminiszter mondta a Bét ünnepélyes kereskedés indító csengetésén. Kármán András szerint egészségesebb szerkezetű növekedést eredményezne, ha a belföldi megtakarítások minél nagyobb arányban találnának utat a tőkepiacra. A Bét teljesítménye a bizalom alapja lehet, hiszen a tőzsdeindex sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján pedig a világ legjobbjai között van, ezt hangsúlyozta a miniszter.
2: Meghaladja a 30 milliárd dollárt az idei év eddigi legnagyobb tőzsdei kibocsátásának értéke Indiában.
3: A CNBC összefoglalója szerint az SBI Fund Management részvényeire óriási az érdeklődés. A társaság, amely a State Bank of India és az Európai Amundi Group közös vállalkozása 1 milliárd dollárnyi tőkebevonását célozta meg. A cég India legnagyobb befektetési jegykezelője, mintegy 18 millió ügyféllel.
2: Új lendületet vinne a francia-német együttműködésbe Emmanuel Macron.
3: A francia államfő elsősorban külpolitikai kulcskérdésekben számít Berlin támogatására. Macron tegnap este Friedrich Merz német kancellárral találkozott, a német-francia kormány találkozót megelőzően. Fel kell gyorsítani Európa stratégiai újjászületését, ezt hangsúlyozta a francia elnök. A kormányközi tárgyalásokon a francia atomfegyver arzenálon alapuló nukleáris elrettentés terén folytatott együttműködésről is szó lesz.
2: Történelmi mélypont közelében csökkent a Dráva vízszintje a magyarországi és a horvátországi szakaszon egyaránt.
3: Barcsnál annyira eltűnt a víz, hogy gyalog is át lehet kelni a híd alatt. A kialakult helyzet miatt a szakemberek másodfokú vízhiány elleni készültséget rendeltek el, és folyamatosan dolgoznak a víz visszatartásán.
2: Ha már, akkor azért egy pár hőfokot azért mondok, mert egész kellemes, például a Dunajvárosnál 25 fok, de egyébként Mohácsnál 26, a Tisza-Tiszabesnél 22, fönt a határnál, mondjuk Szolnoknál 25 fokos, és a kisebb folyók is, így a Bodrog, a Sajó, a Tiszántúlon, azok is 23-24 fokosak, úgyhogy kellemes, csak hát legyen elég víz. Csak nem 5 millió dollárért talált gazdára a brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros VB győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze.
3: A Sotheby's aukciós ház tájékoztatása szerint a 10-es számmal ellátott kék felső minden idők második legértékesebb futballmeze lett. Ennél többet, 8 millió eurót csak Diego Maradona pólójáért adtak, amit az argentin játékos az angolok elleni VB negyeddöntőben viselt 1986-ban. Pelé az 58-as VB-n még tinédzserként remekelt sorsdöntő gólokat szerzett, és többek között neki is köszönhetően abban az évben szerezte meg története első VB címét Brazília. A világ egyetlen háromszoros labdarúgó világbajnoka 2022. december 29-én hunyt el, 82 éves korában.
1: Időjárás jelentés.
3: 1821-ben, vagyis több mint 200 éve ezen a napon adta át véglegesen Floridát az Egyesült Államoknak Spanyolország. A spanyolok ott ugye elég komoly területeket vesztettek, a születében lévő új demokrácia pedig kihasználta azt, hogy hát gyakorlatilag közel van, és a saját államához csatolta ezt a területet, amivel hát idegenforgalmi szempontból mindenképpen jól jártak, és hát valóban a világ egyik legszebb és legkülönlegesebb félszigetét nyerték meg. Egyébként a spanyolok maradtak, hiszen a nyelvük az gyakorlatilag most is túltenk Florida államban, köszönhetően a mexikói és a kubai lakosságnak. Az ottani időjárás jelenleg 28 fokot mérnek, és felhős az ég, bár még hajnal van. Nálunk azért már elég komolyan belekezdett a napsütés az őrületbe. 30 és 37 fok közötti csúcsok várhatók délelőtt, aztán délután majd jönnek a záporok, zivatarok, jégesővel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 10 óra 11 perc, zenével megyünk tovább, majd vizezünk, komoly probléma a szállítmányozásban a folyók alacsony vízszintje.

0: reggelt. Ez a Reggeli Monitor.
1: 10 óra 13 perc. Az általam megkérdezett hajózási szakember szerint még 15 cm tapad a Rajna, és leállhat a teljes hajóforgalom. Európa legjelentősebb 1000 kilométeren át hajózható vízi útján, ami 10 ország ipari központját köti össze az északi-tengeri kikötőkkel. Az irányadó Kaubi vízmérce jelenleg 55 cm mutat. A teherhajók szinte lefelezték a szállítható terhek súlyát. A leginkább érintett német Ruhrvidék nehézipari és vegyipari cégei pedig beszállítási gondokkal küzdenek. Szalma Botondala, a Primsol elnök vezérigazgatójával, Pélinek Kata beszélgetett mindenről.
2: A legfrissebb hírek szerint a Rajna alacsony vízállása veszélyeztetheti Európa, illetve Németország gazdaságát, így első pillanatra egy kicsit merésznek találtam ezt a megállapítást, de aztán utána néztem, hogy a Rajnának végül is mekkora szerepe van Európa, illetve Németország gazdaságában, és van egyetlen egy adat, évente több mint 300 millió tonna árut szállítanak rajta, és összekötik a világ egyik legnagyobb kikötőjét, Rotterdamot, a szárazföld belsejével. Kezdjük most egy picit egy olyan adattal, ami aktuális. Volt esetleg lehetősége megnézni, hogy akkor mekkora is most a Rajna vízállása, és mennyi az optimális?
3: A Rajnán a Kaubi vízmérce az, amit általában ökölszabályként megjegyeznek a hajósok, és mondjuk Kaubnál 110 cm a vízállás, akkor 2 méteres merüléssel lehet hajózni. Az még nem ideális, de még már nem rossz. Ma ez 55 volt reggel, úgyhogy körülbelül el tudja képzelni, hogy a 140 cm magas gyerek át tud úgy sétálni a Rajna bizonyos helyeken, hogy nem lesz vízés a haja. Hát igenis, nagyon komoly bajokat okoz az a vízállás, a kiszámíthatatlan vízállás ráadásul, mert ez most már hetek óta tart. Most jeleznek egy kis vizet, hogy 30-50 cm vizet jeleznek, de ez mindig csak ahhoz lesz elég, hogy kevésbé fájjon, de fájni fáj, tehát tudják nagyon jól, hogy valamit tenni kell a vízjárás kiszámíthatóságával. Az egész Duna Rajna majd a vízi útrendszer, mert ez, amit elkezdett ez a Rajna, a maga 1000 kilométerével, egy picit hosszabb a Rajna, de a hajózható szakasz 1000 kilométer. Ez Svájcot ugye 10 darab országon keresztül összeköti az arra kikötőkkel, ez az Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Néha még Gentet is hozzáteszik. A forgalma valóban 280 és 310 millió tonna között van évente. Egy másik száma belegondolt, csak a német-holland határon minden áldott nap 600 hajó megy keresztül. Azzal hasonlítja össze, hogy az esélytelen mondjuk most a Dunapartra, akkor, és elkezdjük számolni a hajókat, akkor sírva fakadunk, mert 6 hajót se tudunk megszámolni egy nap alatt a Magyar-Duna szakaszon, ha nem veszük a személy szállító szállodahajókat. Ez azt jelenti, hogy komoly bajban vannak a nagy német ipari óriások, akik azért arra alapoztak és arra számoltak, hogy a jelentős részét a forgalmuknak a Rajnán keresztül érik el.
2: És akkor mondjunk is néhány ilyen ipari óriás. Ludwigshafenben van a BASF, így van, a Badische Anilin und Sodafabrik.
3: Igen, akkor ott vannak az erőműveik, ott vannak a acélipari kombinátjaik, ott vannak a termináljaik. Nem csak a német ipar, most mindjárt a németek ne hegyezzünk ki, de ha belegondolunk, a vízi közlekedés súlya Hollandiában 40%-os. Ez óriási. Azért kell látni ezt a számot, mert Magyarországon ez a súly 2. Úgyhogy a jóisten ide teremtett nekünk a Dunát a kellős közepére az országunk. Tehát egy nagyon nagy súly valamiről beszélgetünk, és a gazdaságtalanság egy idő után mindig a pénztárcához vezet. Hogyha nem tudják csak vasúton vagy közúton ellátni ezt a feladatot, amit Isten igazából gazdaságosan a Rajnán vagy a, mondjuk az európai víziótrendszeren keresztül lehet ellátni, akkor ez náguláshoz vezet, inflációhoz vezet, és egyáltalán nem jó a gazdaságoknak.
2: Van-e már olyan ágazat, amelynek vissza kellett fogni egyszerűen a termelését, mert nincsenek beszállítások?
3: A nehézipar például ilyen, tehát a linci erőműnek, a linci acélműnek mi fuvarozunk rendszeresen. És ez azt jelenti, hogy a vasért alapanyag beszerzése akadozik. Ráadásul megdrágul. Tehát azért mondom, a gazdaságosságot, itt 6000 hajóról beszélgetünk, ami a Rajnán jön megy. 6000 hajóról. Ennek a hajós embernek, hogyha nekem van egy hajóm, aminek a hordképessége 2,5 méteres merülésen, ez ott az átlag merülés lehet mondani, 1500-2000 tonna, az a mai viszonyok között a mai merüléseknél 4-500 tonnával tud menni. Ezt mindenki ki tudja számolni, hogy egy negyede lesz a bevétele, hogyha mondjuk egységnyi fuvardiát veszünk. Tehát létezik kisízi pótlék, létezik gázolaj pótlék, léteznek a pótléknak a pótléka is, de ezek csak sebtapaszok és fájdalomcsillapítók. Tehát a hajósnak is gazdaságos lesz, és amikor az illetőnek mondjuk megdrágul az alapanyag beszerzés, akkor a termelés is gazdaságtalan lesz. Vagy ha nem kapja meg azt a gázt, hogy nem jön meg a konténerről, nem jönnek meg az alapfélkész termékek, nem jönnek meg az alkatrészek, egy összeszerelő üzemnek állása az óránként 50 ezer dollárba kerül, vagy 50 ezer euróba kell egy autószeszerelő üzemnek a megállása, vagy lelassítása.
2: Az ön cége, illetve nem tudom, hogy milyen konstrukcióban, de ön vagy önök hajóztak a Rajnán, illetve szolgáltak.
3: Most is hajózunk. Hát most mi megyünk, abban gondoljunk bele, hogy 1 méter 25 centiméterre raktuk a hajónkat, 250 helyet. Úgy közlekedünk, hogy a harmatos fülön el tudnánk menni, egy kicsit nedvesebb lenne. De gazdaságtalan megbízom, meg azért mennem kell. Most az egyik hajónk például pont Ércethoz, 1600 tonna helyet beraktunk 1100 tonnát, és abból az 1100 tonnából félúton kiraktunk 500 tonnát, mert nem tudtuk volna tovább jönni. És gondoljunk bele, egy Ércből, ami nem olyan drága alapanyag, fogom magam kevesebbet rakok be, és félúton kirakom azt a keveset is. Akkor annak van egy költsége, meg ki kell raknom, be kell tárolnom, újra be kell raknom valami eszközbe, és újra el kell vinnem.
2: Ez önöket mondom, egyébként hogy érinti? Tehát azért a többletköltségeket a megrendelőre hárítják, és akkor önöknek valójában nincsen nagyobb kára.
3: De nem kárunk, hosszú távon kell mindig gondolkozni. Ha az embereknél, a beszerzőknél, a logisztikusoknál elbizonytalanodik egy alágazat a közlekedésben, akkor ha elfordulnak tőle, nem fognak visszafordulni. Gondoljon a Dunai háborúra, amikor Szerbiában háború volt, és kétszer volt háború a 90-esek elején, vagy a 90-es évek végén. Ez a két háború annyira visszavesztette a Dunai áruforgalmat, hogy a mai napig nem állt lábra az a forgalom, ami akkor volt. Visszatérésképpen, csak hogy a számokat lássuk, ez mit jelent a kikötőknek, a logisztikusoknak, a mezőgazdaságnak, a nehéziparnak, a hajósoknak, hajótulajdonosoknak. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 5 évvel ezelőtti 9 millió tonnáról a magyar áruforgalom 4 millió tonnára esett vissza a Dunai áruforgalom. Tehát gazdaságtalanná kezd válni. Ugye a bankoknak nem tudom azt mondani, hogy a hajó törlesztését nem szeretném fizetni, mert kevesebb az árbevételem, vagy nem úgy folyik be az árbevételem, vagy nem tudom kigazdálkodni abban a hónapban mondjuk azt a törlesztést. A bankokat ez nem izgatja, a biztosítót nem izgatja, a parancsnok fizetés nem változik, csak gázolaj ára se fog megváltozni. Tehát a manapság azt kell, hogy mondjam, hogy mivel egy árvagyerek a közlekedésemből a hajózás, főleg Magyarországon, vagy Németországban, Hollandiában az ennek kultúrája van és segítik, ott közlekedés kultúra is van, és közlekedés politika is van, ezért hosszú távon kell mindig gondolkozni, mert ha egy kikötőt építek, vagy egy hajót veszek, vagy bősnagymerős meg szeretném építeni, 50, 100, 200, 300 évben kell erre gondolkoznom.
2: Na most azért valami megoldás biztos, hogy keresnek már most is az illetékesek, nem tudom, hogy kikhez tartozik, ez valami európai szintű kell, hogy legyen, vagy csak a németekre?
3: Európai szintű kell legyen, de ott van a Rajnai Bizottság, ugyanaz, mint a Duna Bizottság, ugye az egyedüli nemzetközi szervezet, hogy Magyarországon székel a 1948 óta, amit megalapítottak, és a Dunamenti országoknak, hogy úgy mondjam, a Dunai politikának az irányítéke legyenek, mert ez a CCNR, ez a Rajnai Bizottság a Rajnán nagyon jól működik, és a Rajnai Bizottságnak jó kapcsolatai vannak az Európai Unióval, és jó kapcsolatai vannak az egyes tagországokkal, valami legerősebb Hollandia, Belgium, Németország és Svájc, és ezeknek a döntéshozó szervei megpróbálják ugye a vízállást, a vízjárást, a hajózásokat, a kikötőt, meg az egyéb fejlesztéseket megtenni. A Dunai Bizottságnak ugyanez lenne a dolga, a Dunán egy kicsit nehezebben végzi, mert az inkább egy politikai szervezet, és igen, a Dunán most Németországban hol a politika, hol a környezetvédelem, hol pedig csak simán a pénztelenség akadályozza azt, hogy a Dunán is jól lesse hajózni. A Dunán ugyanilyen szűk keresztetek vannak, mint a Rajna, mondjuk AU.
2: Jó, de hogyha már itt szóba hozta a két szervezetet, az, hogy most a kettő között mi a különbség hatékonyság szempontjából, ugye ez egy másik kérdés, de vajon ez a Rajna Bizottság fölkészült-e arra, hogy az idei nyár, meg ez az alacsony vízállás lehet, hogy hosszú távra határozza meg az adott ágazat jövőjét?
3: Elkészült, ezek okos emberek, ott szakemberek dolgoznak. Hát oda szakembereket vesznek fel, igen, felkészültek, azt találgatják, hogy mit lehetne még tenni, ugye hosszú távra jön az, hogy most meddig lesz az, milyen hosszan lesz az időszak, mert ezelőtt volt 10 évvel, és egy ilyen időszak, amikor 25 cm volt, kau volt egy ilyen időszak 10-11 évvel ezelőtt, hogy vajon ez milyen sűrűségű lesz, milyen gyakorlatilag, és mire kell felkészülni, mert vizet nem tudunk teremteni, de viszont szabályozni tudunk, hogy vizet vissza lehet tartani, de ez nagyon óvatosan kell bánni. Mert a víz visszatartás egy ilyen vörös poszt az embereknél, akkor nem lesz vörös poszt, amikor rájönnek, hogy nem a hajózás miatt, meg nem a gazdaság miatt kell a Rajnával, meg a Dunával foglalkoznunk, hanem az ivóvízkénység miatt. Na majd, hogyha erre rádöbbennek a politikusaink, meg a szakpolitikusaink, akkor kezdik érdemel foglalkozni, amivel Magyarország 35 éve nem foglalkozik.
1: Szalma Botond ajúzási szakembert, a Primson elnök vezérigazgatóját hallották. Zenélünk 10:30-kor, rövid hírekkel zárul a reggeli monitor. Clap your hands.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 11 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Újabb 12 orosz hajót ért találat a Fekete-tengeren. Ezt az ukrán hadsereg drónerőinek parancsnoka közölte. Brody Robert a Telegramon azt írta, a célpontok között 9 teherszállító hajó, egy olajszállító teherhajó, egy gázszállító és egy vontató hajó is volt. Tájékoztatása szerint ebben a hónapban eddig összesen mintegy 160 orosz hajót ért ukrán dróntámadás az Azovi és a Fekete-tengeren. Az iráni forradalmi gárda teljes mértében ellenőrzi a Hormuzi szorost és nem enged át kőolaj és földgáz szállítmányokat, ameddig az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen. A fegyveres testület közleménye szerint a szoros nem lehet semmiféle alkutárgya, a gárda pedig már a hét elején kilátásba helyezte a regionális energiaexport leállítását. 15%-kal csökkent idehaza a hárvízi orvosok száma 2010 óta. Egy orvosa csak nem 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a házi orvosi ellátás romlásának fő oka a szakemberek kiöregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A lakosság és a vállalatok is egyaránt jól járnának, ha még többen megismernék a budapesti értéktőzsde befektetési és finanszírozási lehetőségeit. Ezt a pénzügyminiszter mondta a Bét ünnepélyes kereskedés indító csengetésén. Kármán András szerint egészségesebb szerkezetű növekedést eredményezne, ha a belföldi megtakarítások minél nagyobb arányban találnának utat a tőkepiacon.
0: Tőzsde hírek.
3: Na nézzük akkor, hogy áll a tőzsde, ha már. 0,5%-os mínuszban a BUX, 140.307 ponton a mutató. A forgalom átlépte az 1,2 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike mínuszban. A MOL 0,4%-kal esett 4.146 forintra. Az OTP több mint 0,8%-os mínuszban 44.810 forinton. A Richter 0,2% körüli mínuszban 12.050 forinton. És a Telekom is valamilyen több mint 2,1%-kal gyengült 2624 forintra. Gyengül a forint is, az euróval szemben 362 forint 80 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 317 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig lassan 393 forintot kérnek. Európában a vezető indexek többsége mínuszban, igaz nem jelentős mértékű az esés, 0,3% fölött esett a DAX, illetve Párizs, 0,5%-os mínuszban az olasz tőzsde, és néhány pontos esésben a spanyol. Egyedül a brit tőzsde az, ami 0,4%-kal tudott eddig erősödni. Ázsiában jóval komolyabb mínuszok voltak, Japán 0,4%-os esésben zárt, Hongkong 2,1, Shanghai tömint 3%-kal esett a kereskedés végére. India tartja még magát 1%-os pluszban egyedül a régióban és a kereskedés utolsó harmadában. Dél-Korea ma zárva volt, úgyhogy megúszott minden, Szingapur 6%-os mínuszban. Az olajárak azok most nem nagyon mozognak, 4%-kal $84.60 a Brent. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI pedig 8%-os pluszban $79.60. Reggel voltunk ennél picit magasabban, azután lejjebb jöttünk, most megint egy kicsit vissza, hullámzik ide-oda az olajár. Az arany is gyakorlatilag $4000 fölött, $4000 alatt, most éppen alatta, mégpedig $5, ennyit ér egy uncia arany, $3995. A többi fémára is mínuszban, a palládium 2,7, a platina 3,3, az ezüst majd 2%-kal, az ezüst 1,1%-kal olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot 1,7%-kal, a kukorica, búza 0,5%-kal olcsóbb, a cukor és a kávé viszont drágult, igaz, nem nagy volumenben, nem nagy mennyiségben, de 6-7%-kal többet kell értük fizetni. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az már 3% fölötti pluszban, 56 euró 50 eurócent közelében, augusztus végi szállítással. Történelmi mélypont közelében csökkent ide az a Dráva vízszintje a Magyarország és a horvátországi szakaszon egyaránt. Barcsnál annyira eltűnt a víz, hogy gyalog is át lehet kelni a híd alatt. A kialakult helyzet miatt a szakemberek másodfokú vízhiány elleni készültséget rendeltek el, és folyamatosan dolgoznak a víz visszatartásán. Ma este 10-től vasárnapig az M4-es metró rövidített útvonalon kizárólag a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között közlekedik, a lezárt szakaszon karbantartás lesz. A zökkenőmentes utazás sűrűben járó villamosokkal, buszokkal és egyéb alternatív útvonalakon biztosítja a BKK.
0: Időjárás jelentés.
3: Hát hideg nem lesz ma. Sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható. Ugyanakkor az esti órákban záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Intenzív csapadékra, néhol jégesőrés lehet számítani. A hőmérséklet napközben 30-37 fok között alakul, késő este 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Én megköszönöm egész reggeli figyelmüket. Az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Tartsanak velünk, kitűnő muzsikák jönnek a következő fél órában, 11 órakor pedig friss hírek. Mi legközelebb 1 órakor találkozunk, akkor megnézzük, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Tartsanak velünk itt a 94.2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tizenegy óra van, jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Újabb 12 orosz hajót ért találat a Fekete-tengeren, ezt az ukrán hadsereg drónerőinek parancsnoka közölte. Brody Robert a Telegramon azt írta, hogy a célpontok között 9 teherszállító hajó, egy olajszállító tartályhajó, egy gázszállító és egy vontatóhajó volt. Tájékoztatása szerint ebben a hónapban eddig összesen 159 orosz egységet ért ukrán támadás az Azovi és a Fekete-tengeren. Az iráni forradalmi gárda teljes mértékben ellenőrzi a Hormuzi szorost és nem enged át kőolaj és földgáz szállítmányokat, ameddig az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen. A fegyveres testület közleménye szerint a szoros nem lehet semmiféle alkutárgya, a gárda pedig már a hét elején kilátásba helyezte a regionális energiaexport leállítását. Visszavonná azoknak a tévétársaságoknak a sugárzási engedélyét Donald Trump, amelyek nem közvetítették élőben tegnap esti beszédét. Az elnök

0: A nemzeti választási folyamatba való állítólagos külföldi beavatkozásról beszélt. Az amerikai elnök szerint azok a csatornák, amelyek nem sugározták a beszédét, összeesküvésszőnek és vissza kellene vonni az engedélyüket. Donald Trump elsősorban Kínát vádolta azzal, hogy komoly befolyást próbál gyakorolni az amerikai választásokra. A három nagy amerikai televíziós csatorna közül kettő, az ABC és az NBC, továbbá a CNN nem közvetítette a főműsoridőben elhangzó elnöki beszédet élőben. A szakértők szerint a tévétársaságokat alkotmányos jogok védik, hogy eldöntsék, mit sugároznak. Emelkedett az amerikai Netflix streaming szolgáltató profitja az idei második negyedévben, az új előfizetések számának növekedése és az áremelések miatt. A vállalat negyedéves adózott eredménye 3,4 milliárd dollár lett, ami 9%-os növekedés az egy évvel korábbi 3,1 milliárd dollárhoz képest. A Netflix az aktuális negyedévre mintegy 12%-os bevétel növekedést vár. Meghaladja a 30 milliárd dollárt az idei év eddigi legnagyobb tőzsdei kibocsátásának értéke Indiában. A CNBC összefoglalója szerint az SBI Fund Management részvényeire óriási az érdeklődés. A társaság, amely a State Bank of India és az Európai Amundi Group közös vállalkozása, 1 milliárd dollárnyi tőke bevonását célozta meg. A cég India legnagyobb befektetési jegykezelője, mintegy 18 millió ügyféllel. 300 millió eurót biztosít Ukrajnának Gripen harci gépek beszerzéséhez Nagy-Britannia. A hírt a Downing Street jelentette be Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök kijevi látogatásával egy időben. Starmer búcsú látogatást tett az ukrán fővárosban, ahol fogadta őt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Ez volt a munkáspárti brit kormányfő utolsó hivatalos külföldi útja jelenlegi tisztségében. A most nyilvánosságra hozott program keretében Ukrajna 16 Gripen E-típusú vadászgéphez juthat hozzá 2029-ig. A finanszírozási csomag tartalmazza ukrán katonai pilóták és repülőgépszerelők kiképzését, szimulátorok, alkatrészek és a gépek hadszintéri bevetéséhez szükséges egyéb eszközök beszerzését is. Félmilliárd dollárból indít oktatási programot Nigéria. A Világbank és a Globális Oktatási Partnerség támogatásával a kormányzat célja a tanulmányi eredmények javítása, az iskoláztatáshoz való hozzáférés bővítése és az oktatási rendszer megerősítése. A kezdeményezés 29 millió gyerek, több mint félmillió tanár és 65 ezer iskola számára lesz elérhető.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 141.262 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 1,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,5%-kal csökkent 4.140 forintra, az OTP 0,7%-kal áll a negatív tartományban 44.880 forinton. A Richter 0,2%-os mínuszban 12.050 forinton forog, a Magyar Telekom 0,7%-kal került lejjebb 2.612 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forintba és 79 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 317 forintot és 14 fillért, egy svájci frankért 393 forintot és 4 fillért kérnek. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyi 83 forintba és 52 fillérbe kerül. A cseh koronáért 14 forintot és 99 fillért kell fizetni. Egy angol font 426 forint és 21 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,4%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,1, Párizs szintén 0,1%-kal csökken, a milánói bőrze 0,9%-kal áll a negatív tartományban. A madridi IBEX 0,3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-kal erősödött 79 dollár 90 centre, a Brent jegyzési ára 84 dollár 92 centen áll. Egy uncia aranyért 0,2%-os pluszban 3999 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, záporok, zivatarok az esti órákban alakulhatnak ki jégesővel, a hőmérséklet 30 és 37 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Soul Session Magyarország első számú Soul műsora. 2 óra közízlés, formálás, és ahogy azt már a héten beharangoztuk, ahogy a videóban láttátok, meg elmondtuk a különböző reklámfelületeken, végre újra nem vagyok egyedül, és lehetne illusztrisabb vendégem, mint nagyon kedves barátom, Denfom Schulz, Németh Zsolti.
3: Tomikám, drága, szép estét mindenkinek. 98.0, ugye, Rádió Café, Soul Session Bogyó Tamással próbál kicsit besatlakozni. Azt akartam csak csatolni egy mondat elég, hogy sose volt egyedül, mert sokan hallgatunk.
2: Ugye volt egy olyan idő, amikor már voltál nálam egy másik rádió jó sok évvel ezelőtt, akkor még nem is volt élő a műsor, egy picit próbáltam felidézni magamba, hogyha majd elkezdődik a mai műsor itt, akkor rögtön egy pici nosztalgiával kezdjünk, és nagyon sok időt, sokkal-sokkal több időt töltöttem a mai tracklistával, mint amúgy, mert hogy azért nem mindegy, hogy veled milyen zenét fogok hallgatni. Ez egy olyan nagy szólnappali, ahol szeretek együtt zenét hallgatni azokkal az emberekkel, akik szeretik a szól és a funky zenét, de hogy amikor te itt vagy velem, mit hallgatok, azért az nem mindegy.
3: Köszönöm, úgyhogy... de én mindig úgy jövök ide, hogy nagyon lecsapott, bármikor is hisz, vagy beszélek veled, csapott vállakkal, mert hogy itt olyan zenéket hallok, amit én se ismerek, tehát hogy így azt gondolom, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, még a nagy szól és funky rajongók közül is, hát pár azért tártják a szájukat, és hát is tudok olyan ugye lemezről, amiből egy darab van a világon, az is nálad.
2: Tehát, igen,
3: azért, itt azért nagyon-nagyon nehéz kiismerni magadat, jó?
2: Van egy jó pár, és ma is próbáltalak megtisztelni egy-két nagyon ritka darabbal, egy-két ismeretlen, könnyen beszerezhető, de ismeretlen.
3: Forgatod bennem a kést magyarul.
2: Nem, remélem, hogy jól fogod magad érezni a kedves hallgatókkal. Ne felejtsétek, hogy www.soulsession.hu műsor után valamikor Gábor majd kiteszi a tracklistát, hogyha érdekel titeket, tudjátok nézni is a műsort a YouTube csatornánkon, fenn vagyunk a Facebookon, kövessetek minket, ahol csak tudtok. Úgyhogy elindítom a mai műsort egy csodás 7-incses kislemezzel, aztán innen folytatjuk Németh Zsoltival. A mai alkalommal örülök, hogy itt vagytok. May I have your attention? Please observe the no smoking signs and fasten your seatbelts. We're ready for takeoff. En route to Venus, the Love Galaxy, and land of ecstasy, perfection. We trust you'll enjoy your flight aboard the other ship,

0: De nem vagyok egyedül, köszöntünk mindenkit továbbra is. Hát egy 7-incses lemezzel kezdtünk, és mondtam itt az elején, hogy nagyon odafigyeltem, hogy ma milyen lesz a tracklista. Igen, közben mutatod a képnek, hogyha valakit érdekel, meg fent lesz majd a műsor végén a weboldalunkon a teljes lista, ha valaki szeret lemezeket bányászni. Neked annó fontos volt, hogy valamit Maxiról játsszál, vagy esetleg tudtad, hogy megjelen nagy lemezen, akkor nézted, hogy a Maxi verzió milyen, erre szántál időt annó?
1: Igazából nekem azért könnyű dolgom volt annó a Fortunában, hogy ez, mert ugye a Bakai Mátyás azért mutatta az utat, meg az irányt is egy darabig, és én nem is nagyon emlékszem, hogy volt kislemez, lemezjátszom, nagyon kevés kislemez volt, mert hogy valahogy az abban az időben már nagyon old school-nak számított, és érdekes módon most meg jön vissza. Tehát, hogy látsz nagy nevű lemezlovasokat kislemezzel játszani, nem volt fontos igazából, hogy...
0: Meg hát tudod, hogy most is látod, rengeteg dal van, ami 7-incsen jelent meg, tehát ezek nincsenek is normál 12-incses maxin, bár rengeteg van természetesen a te jelenléted miatt. Elsősorban csak, hogy készüljetek, maxikat fogok játszani, vagy mutogatni nektek, úgyhogy de rengeteg minden van, ami 7-incsen jelent meg.
1: Hát be is ér a kabátom, el is rohanok vele, mert ezt kérdeztem is tőled, hogy mikor jelent meg, mert hogy mondom, mindig olyan zenékkel, igen, mindig olyan zenékkel bombázom, amikor így lesütött szemmel távozom tőled.
0: Alapvetően nagyon vágyom arra, hogy most együtt zenélgetünk, hogy szeretném hallani a véleményed a zenékről, meg kíváncsi vagyok, hogy különben ilyen dalokkal szerinted ma még oda lehetne érni? Ezek még lejátszhatóak lennének annak a közönségnek, aki alapvetően szereti azt a zenét, amiket játszol?
1: Képzeld el, hogy van egy parti sorozatunk, mert hely nélkül mondhatom, ugye nem reklám, ez a Fortuna Funky Bar. Tehát azért hívjuk Funky Bar-nak, mert hogy beleférnek ezek a zenék is, beleférnek a nagy állandó darabok, és beleférnek ugye ezek az úgynevezett új remékek, eredeti dal, és csak egy kicsivel van erősebb alapja. És ezért ez így összefonódik. És azok közé remekül be lehet tenni ilyen zenét, és kérdezett, hogy veszik.
0: De jó.
1: Tehát, hogy valahogy kezdek kicsit jobb irányba fordulni ez a bizonyos funky közízlés.
0: Na, hát akkor The Monster Orchestra.
1: Amit te is formálsz, azért elég szépen.
0: Próbálunk. Mondom. Monster Orchestra 12 inch és Robert Gennari csodája. Két extrával megyünk tovább.

0: DJ Schulz, német Zsoltival és Bogyó Tomival köszöntünk mindenkit.
1: Hát DJ-t már nem használjuk.
0: Bocsánat, akkor
1: de csak vicceltem csak. Nem csak nem.
0: Mindig olyan zavar vagyok, hogy mit kell mondani akkor.
1: Semmit.
0: Zsoltit.
1: Pontosan.
0: Kedves barátom Zsolti.
1: Ez így jó lesz? Kell. Nekem tetszik.
0: Na mit szólsz a zenékhez? Próbálok egy kicsi ilyen dejavűt, meg jó hangulatot kelteni benned is.
1: Mondom, nagyon nagy probléma számomra, akár szakmailag, akár bár ugyanis nézem, hogy amikor beszélgetünk, vagy utoljára itt voltam nálad, vagy bent a másik rádióban, tehát ezeket tényleg zenék zseniálisak, és tényleg én se ismerem őket, de mondom, mint köztudott, a te lemezgyűjteményed egyedülálló, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag benne vagy a világon is. És vannak benne olyanok, amit szerintem nem csak én nem ismerek, hanem a legnagyobb fanatikus szól és funkrajongók sem.
0: És tudod, valahol a misszióm, és amikor azt mondom, hogy közízlésformálás, nálad nagyobb közízlésformáló kevés van itthon, úgyhogy e tekintetben...
1: Megtisztelő, köszönöm,
0: nagyon örülök, hogy itt vagy, mert hogy azért nagyon nagyban járultál hozzá ahhoz, hogy annyi szól és funky zenét szerető ember van, hogy milyen sok olyan, mi azt mondjuk alapdal, de milyen sok olyan zene van, ami részben vagy elsősorban neked köszönhető, hogy az emberek úgy ismerik, hogy dúdolják, tudják a szövegét, mint sok alapvető magyar dalnak az annak köszönhető, hogy ti mennyit játszottátok, te mennyit játszottad.
1: Bakai mennyit játszottad, igen. Hát volt rengeteg ilyen zene, amit mi elsőnek osztunk be, igen, és ott... Abban az időben szerdánként például feljártak a Fortunában vidéki lemezolvasok, és próbálták leírni, hogy mit játszunk, de volt egy zseniális találmány, egy lemez címke méretű alumínium korong.
0: Azt rátettétek.
1: A rá volt téves, nem tudták leírni, mi az, igen, és akkor egy vagy másfél vagy tehát két órából vettük le róla, hogy megmondjuk,
0: ez
1: hogy mi
0: az. Ez akkor nektek tudatos
1: volt? Akkor még nem volt sazam, meg semmit.
0: Persze.
1: Sansztalan volt, hogy megmondják, hogy mi az.
0: Igen. És ez tudatos volt, hogy ez valahol a csúnya szóval maradjon titok, hogy mit játszatok?
1: Hát legyünk egyediek, ezért rákáltak föl szerdán, hogy mi szerdánként jöttünk azon Münchenből mindig a lemezekkel, és gyakorlatilag minden szerdán újdonságokat játszottunk, és az ország minden pontjára jöttek fel, hogy na mi mit játszunk, és akkor mi nem szerettük volna, hogyha mi autózunk 1700 kilométert oda-vissza, meg mi válogatunk ugye órákat, más meg csak egy tolvonással leírja, és kész.
0: Ti hát szerdán igen. Játszottatok újatén szombaton?
1: Na, tessék, látod?
0: Csak egy pár évvel később.
1: És ma is ugyanezt csinálom, mert szombat van, ugye? És jókat játszol, és ráadásul újdonságokat. Legalábbis nekem eddig mindegyik új volt, és zseniális.
0: 1980, hittel megyünk tovább, egy angol banda, csodás, amúgy viszonylag ritka maxia, bár a dal megjelent LP-n is, csak nem ebben a verzióban, Just Like You.

0: De nem csak velem, hanem német Zsoltival is köszöntünk mindenkit szeretettel. Zsoltikám?
1: Hát, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Közben nézem, nagyon köszönöm, hogy hallgattok minket, én is. És van egy-két jó kérdés. Itt a Péter SOS, azt hiszem, 3275 kérdezte, hogy Zsolt, igaz, hogy a kezetekben a Bakai lemezzel fizetett neked? Igaz. Igaz. Ez az a kérdés, amit még senki nem tett fel.
0: De komoly, tök jó.
1: Igen, tehát ez nagyon extra. Illetve itt van egy...
0: És akkor azt úgy kell elképzelni, hogy aznap esti teljes gázsidat megkaptad, maxikba, vagy...
1: Igen, nagyjából.
0: Különben arra emlékszel, és nem tudom, hogy ezt kérdezte valaki, hogy mondjuk egy esti gázsid, meg általában egy adott héten elköltött pénz lemezekre, az hogy viszonyult egymáshoz?
1: Hát ez egy jó kérdés, Tomi. Én megszépítette az idő ezt a távlatot. Ugye abban az időben is majd 3500 és 5000 forint között mozogtak a maxik. És
0: Én emlékszem a DJ szervizbe, az
1: sok pénz volt abban az időben.
0: Én emlékszem a DJ szervizbe 690 forintos maxiára. Egy adott megjelenés új, 690.
1: Annyi volt?
0: Igen. Én olyan időszakra, nem emlékszem a szerviz mikor nyitott, Videskuti Andrisék biztos tudják, de én emlékszem 690 forintos lemezre.
1: Nekem ezek a 3500 forintok
0: vannak. Meg a följód, az már ilyen Dalos Viktor, mentél, és akkor a egy fontos lemezt adta 10 000-ért.
1: Igen. Viktorunk az nagy volt ebbe, óriási volt Geddenoni. De jó a kérdés, illetve van itt egy másik megjegyzés, hogy Dévényi Tibor és Bétot László bácsi is felléptek a Fortuna diszkóban. Nem léptek fel. Annyi igaz ebből az állításban, a Dévényi Tibor biztos, hogy nem, Tibi bácsi 100%-ig, hogy nem, annyi, hogy a legelső Fortuna jegy, az a nyitás napjának a jegye, az nekem megvan, azon van egy ilyen, hogy Bétót, Bakai, Dvoracek, Domonkos, ez a négy név volt rajta, de nem játszottak a Fortunában, egyikük sem.
0: Aha.
1: Never ever, ez fals információ.
0: Na, hát akkor megyünk tovább rögtön, és mindig kiszoktunk tenni egy lemezt a borítóképünk mellé, ami a hét lemeze. Ezen a héten egy igazi ritkaság, Ardonus az előadó, csak ezt az egy 12 incses maxit csinálták, Got to Take a Chance. Megélt már különböző újranyomásokat, sajnos azok nagyon gyenge minőségűek, és sokan vannak, akik nagyon-nagyon keresik az eredetit, nagyon nehéz belőle minőségi kópiát találni, aztán Floyd Beck és egy Underground nevű zenekar, szóval három ugyancsak viszonylag ismeretlen extrával megyünk tovább. Kíváncsi vagyok az Ardonushoz itt rögtön az elején. Mit szóltok?

Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Újabb 12 orosz hajót ért találat a Fekete-tengeren, ezt az ukrán hadsereg drónerőinek parancsnoka közölte. Brody Robert a Telegramon azt írta, hogy a célpontok között 9 teherszállító hajó, egy olajszállító, egy gázszállító és egy vontató hajó volt. A tájékoztatása szerint ebben a hónapban eddig összesen 159 orosz vízi egységet ért ukrán dróntámadás az Azovi és a Fekete-tengeren. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapás sorozatban találat ért egy hidat, ami így nehezítheti a forradalmi gárda egységei számára az utánpótlás eljuttatását a Hormuzi szoroshoz. Az amerikaiak újabb hajót fordítottak vissza az iráni partvidékre. Ugyanakkor az Egyesült Államok közleménye szerint a Hormuzi szoros nyitva áll minden a blokkád alá nem tartozó hajó számára. 15%-kal csökkent a házi orvosok száma 2010 óta Magyarországon, egy házi orvosra csak nem 14 000 beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az ellátás. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a házi orvosi ellátás romlásának fő oka a szakemberek kiöregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökken, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A betöltetlen praxisok elsősorban az Alföld délkeleti térségeiben és a Közép-Dunántúlon koncentrálódnak, de a határmenti települések is különösen érintettek. A betöltetlen praxisok 90%-a már több mint egy éve üres, 37%-uk pedig 5 évnél is régebb óta vár orvosra. 5 évtizede gyógyít egy házi orvos Balatonbogláron. Dr. Jankovics György munkáját címzetes főorvosi címmel és ünnepi plakettel ismerte el a Balatonboglári önkormányzat. A most 76 éves szakember 80 éves koráig szeretne praktizálni, orvosi szemléletét és hivatástudatát pedig elmondása szerint ikerfiai viszik tovább, akik már a balatonboglári és a környékbeli ügyeletek munkájába is besegítenek. Ma este 10-től a vasárnapig az M4-es metró rövidített útvonalon kizárólag a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik. A lezárt szakaszon tervezett karbantartás lesz, az ökönömentes utazás sűrűben járó villamosokkal, buszokkal és egyéb alternatív útvonalakon biztosítja a BKK. Történelmi mélypont közelébe csökkent a Dráva vízszintje a magyarországi és a horvátországi szakaszon egyaránt. Barcsnál annyira eltűnt a víz, hogy gyalog is át lehet kelni a híd alatt. A kialakult helyzet miatt a szakemberek másodfokú vízhiány elleni készültséget rendeltek el, és folyamatosan dolgoznak a víz visszatartásán.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 141.232 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 2,1 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3%-kal került lejjebb 4150 forintra, az OTP 2%-os mínuszban 44.820 forinton áll. 0,5%-kal csökken a Richter, 12.010 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 4%-kal áll a negatív tartományban 2.620 forinton. A Rába 1,3%-kal erősödik, 2.350 forinton, a Masterplast 2.720 forinton stagnál. 1,4%-kal csökkent a Bitcoin, 62.887 dollárra és 69 centre. Az Ethereumot 1.829 dolláron és 40 centen jegyzik jelenleg. A nyugat-európai börzék közül London 1%, a frankfurti DAX 8%, Párizs 9%-kal csökkent, csak úgy, mint a milánói tőzsde mutatója, a madridi IBEX 0,5%-os mínuszban.
1: Időjárás jelentés.
0: Délelőtt még sütni fog a nap, aztán este jönnek az esők jégesővel, illetve intenzív széllökésekkel, a hőmérséklet 30 és 37 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: és Zsolti barátommal, mondjál valamit.
1: Hát Soul Session Bogyó Tamással is ezen az estén különleges alkalom Dan von Schulzzal.
0: Így van, és emiatt rengeteg sok maxival, és olyan zenével, amit szerintem, hogyha valaki soul és funky zenével összeköti a nevedet, vagy deja vu-t kell érezzen, akkor ilyen zenéket kell játszanunk ahhoz, ami méltó a te nevedhez. Jól mondom, vagy jól fogalmaztam?
1: Hogy
0: vagy?
1: Is, Tamás?
0: Jó, mert most olvasgattad.
1: Igen, bocsánat, nárok, lemaradtam, csak itt... Próbáltam ugye megfejteni a mi okoskodásunkat, és a Büdes Kuti Andi is megírta, hogy 6-700 forint volt.
0: Igen.
1: Egy lemez, és ő azt írja, hogy egy esti fizu körülbelül 10 maxi volt neki. Nekem azért picivel aztán, nekem azért úgy rémlik, hogy talán többet kaptam, talán 5-tel, 15 vagy 20 lemez kaphattam nagyjából, azt hiszem.
0: A csúcs időszakban emlékszel, hogy mennyi lemezed lehetett?
1: Hát figyelj, most nagyképű leszek, de egy padlás Budaörsön a gyermekem édesanyjának a testvérének a padlásán tele van.
0: Tehát még egy, most is?
1: Igen, az ilyen 6-7 ezer darab körülbelül.
0: Tehát akkor megvan a gyűjteményed?
1: Meg, nagy része megvan, de pár előttből le sajnos adva, de a többsége megvan, igen. Például a House Classicokból rengeteg megvan. A funkiból is van sok, de amiből nagyon sok van, az a rap időszak, az a Moment Rács és a House korszak. Igen.
0: Na hát mi megyünk tovább, hogyha engeded. 82 és 81 a dátum, elsőként egy Patrick Bury, aztán pedig egy Jackie Moore-dal Holding Back, ez lesz a dalnak a címe. Ezzel a két csodálatos maxival megyünk tovább.

0: Mindig látom, hogy túlzenéljük az adott időt. Nem sok időnk maradt, és még egy az angol klubokban a 80-as évek elején az egyik legfelkapottabb maxit hoztam az óra végére, J Player, Love is the Answer. Lehet, hogy már egyszer-kétszer lejátszottam, de vannak olyan dalok, amit azért hoztam, mert szeretném veled meghallgatni, mindegy hányszor volt már esetleg de a Soul Sessionben.
1: Nagyon szépen köszönöm, és egyébként közben, bocs, hogy elbelveztem, csak annyira jókat írnak itt a falon nekünk a hallgatók.
0: Ja, ja.
1: Meg hát a Fortuna csoportban is sokan hallgatnak minket, és közben engem is bombáznak, tehát ott is próbálok válaszolni. Igen, a Péter megvan a Repmeyer a steppelt kabátba. Szia, köszönjük, hogy minket hallgatsz.
0: Na hát, szóval nem is húznám az időt, hogy minél többet tudjunk hallgatni ebből a csodálatos dalból, aminek az eredeti maxia ugyanúgy viszonylag ritka. Szóval J Player, Love is the Answer.

0: ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ősszel lejár az M6-os autópálya Budapest és Dunaújváros közötti szakaszának és az ahhoz kapcsolódó M8-as gyorsforgalmi útnak a koncessziós szerződése. Tavaly májusban az akkor még Lázár János által vezetett közlekedési tárca a Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő autópálya koncessziós céggel kötött szerződést az eddigi üzemeltetőnél háromszor drágább áron. Erről Vitézi Dávid számolt be Facebook oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az új koncessziós szerződés 2057-ig tart. Ez a döntés mintegy 200 milliárd forintos többletterhet jelent a magyar államnak, ami Vitézi szerint elfogadhatatlan. A lakosság és a vállalatok egyaránt jól járnának, ha még többen megismernék a budapesti értéktőzsde befektetési és finanszírozási lehetőségeit. Ezt a pénzügyminiszter mondta a Bét ünnepélyes kereskedésindító csengetésén. Kármán András szerint egészségesebb szerkezetű növekedést eredményezni, ha a belföldi megtakarítások minél nagyobb arányban találnának utat a tőkepiacra. A Bét teljesítménye a bizalom alapja lehet, hiszen a tőzsdeindex sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves

0: emelkedése alapján pedig a világ legjobbjai közé tartozik, ezt hangsúlyozta a miniszter. 5%-kal növelte negyedéves bevételeit a brit Burberry Group, a világ egyik vezető luxusruházati és kiegészítő termékeket forgalmazó cége 455 millió angol font forgalmat produkált, az egy évvel korábbi 433 millióhoz képest. Elemzők is 5%-os bevételnövekedést vártak. Az értékesítés Kínában 9, az amerikai kontinensen 12%-kal nőtt. A cég közlése szerint 3 éve nem volt példa arra, hogy egyszerre sikerült eladás növekedést elérni a női ruházat, a férfi ruházat, a kiegészítők és a gyermekruházat terén. A vártnál jóval nagyobb 41%-os második negyedéves üzemi bevétel növekedésről jelentett a Saab. A svéd védelmi és repülőgépipari csoport a Gripen vadászgép gyártójának forgalma 2,8 milliárd svéd korona volt, az egy évvel korábbi 2 milliárd koronához képest. Elemzői várakozások átlagában kevésbé növekvő 2,5 milliárd koronás bevétel szerepelt a második negyedévre. A Saab a repülőgépeken kívül más katonai felszereléseket is gyárt a rakétáktól és a fejlett elektronikától kezdve a tengeralattjárókig. Üzemi nyereséggel zárta az idei második negyedévet a svéd Volvo Cars az egy évvel korábbi veszteség után. A kínai Geely Holding tulajdonában lévő, többségi tulajdonában lévő vállalat 800 millió svéd korona üzemi nyereséget ért el a június végével zárult 3 hónapban a tavalyi második negyedéves 10 milliárd korona veszteséget követően. Az eladott járművek száma éves összevetésben 6%-kal 171.500-ra csökkent. A tisztán elektromos autók eladásainak részesedése a második negyedévben 25%-ra nőtt a tavalyi második negyedévi 21%-ról. Szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei a jövő hangalapú fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez. A központ kutatói a Mosquitune alkalmazással gyűjtik a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekből egy nemzetközi adatbázist bővítenek. Arra biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a Mosquitune alkalmazás segítségével, hogy a világ szerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Itthon jelenleg 53 szúnyogfaj él, 50 őshonos és 3 inváziós faj.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,2%-os csökkenés mellett 141.728 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 7,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,1%-kal erősödött 4.168 forintra, az OTP 0,3%-os mínuszban 45.060 forinton áll. A Richter 0,5%-kal csökkent 12.010 forintra, a Magyar Telekom 2.622 forinton forog 0,3%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 26 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 59 fillér, egy svájci frank 393 forint és 25 fillér. A lengyel zlotyi árfolyama 83 forint 58 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér. Egy angol font 429 forintba és 426 forintba és 82 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai tőzsdék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 1%-kal csökken, a párizsi CAC 40 1,1, a milánói börze 0,9%-kal korrigál lefelé, Madrid 8%-kal áll a negatív tartományban.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig 30-37 fok között alakul majd a hőmérséklet, éjszaka jönnek majd a záporok, zivatarok jégesővel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Németh Zsolti vagyok, Tomi, köszöntünk mindenkit szeretettel a második órában. A műsor után majd kicsi türelem és a www.soulsession.hu megtaláljátok a tracklistát. Van egy YouTube oldalunk, amit örülünk, hogyha követtek, van Facebookunk, meg minden egyéb, úgyhogy várunk mindenkit minden csatornánkon nagyon nagy szeretettel. Örülünk, hogyha velünk vagytok, és hétről hétre többen hallgatjátok a műsort. Alapvető célunk, hogy együtt hallgassunk zenét, aztán ezen keresztül, ha valaki még talál olyat, amit nem ismert, hát az külön öröm nekem.
1: Hát elég sokat találunk ebben, azért maradjunk annyiban. Hungigi 85-nek üzenjük, igen, jól találtad meg, Fortuna Fun Forever. Isten hozott mi téged is a csoportban, meg hát ugye a hallgatókat, akik ilyen muzsikákat hallgathatnak a te jó voltadból.
0: Mondtam neked, hogy van egy speciális dal, amit nagyon szerettem volna veled meghallgatni. Egyszer lejátszottam már a műsorban, egy 1983-as Peter Allen dalról van szó, az a címe, hogy Not the Boy Next Door. A feelingje abszolút Temptations, Treat Her Like a Lady, elképesztő, nem is tudom, hogy hol van a dalnak a varázsa, de mindenképpen azt gondoltam, hogy a mai este, pláne, hogy itt vagy velem, ezt hallgassuk meg együtt, úgyhogy
1: nagyon köszönöm, megtisztelő, Tomika.
0: Ezzel megyünk tovább, megpróbálom minél hosszabban itt tartani a nalt, kíváncsi vagyok, mit gondoltok, írjatok róla, hallgassátok, megszeressétek. Peter Allen.

Két hét múlva jön majd Temesi Berci, az apropója pedig az, hogy a Soul Sessionnek köszönhetően, ugye Berci nyert egy fonogram díjat méghozzá egy olyan dallal, amibe az a Deborah Bond az énekesnő, akit a Soul Session szerzett a Bercinek, ugye az Incognito énekesnője az amerikai turnékon keresztül, és volt már nem egyszer vendége itt a műsoromnak, beszélgettünk meg, volt egy dalpremiére nálunk, és akkor jött az ötlet, hogy elhívjuk erre a dalra a Bercihez, ami aztán óriás sláger lett, és aztán most úgy hozta az élet, hogy jön Londonba, akkor mi pedig a Bercivel idehoztuk, vagyis hát a Berci is lesz majd egy szuper koncert, amin lesz majd egy meglepetés is Deborah Bondnak, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk. A másik fontos info, ha már Leroy Hudson dal jön, hogy az úriember hála Istennek még közöttünk van, ugye Miami-ba beszéltünk vele nem is egyszer, és annak köszönhetően egy angol lemezgyűjtő barátom megszerezte a jogokat, ugye egy 7 kis lemezből álló sorozat jön, és van éppen most aktualizálva olyan dalokon keresztül, amit Leroy Hudson nem adott ki a 70-es években. Most jön majd a harmadik kis lemez egy hét múlva. Jövő héten szombaton jön a dalpremier ezzel kapcsolatban itt a Soul Sessionben, és ha már Leroy Hudson szóba hoztam, akkor mert hogy szerettem volna a jövő heti dalpremier miatt, akkor egy 2-3 évvel ezelőtt Londonban jelent meg egy olyan ugyancsak ki nem adott dalokat tartalmazó maxia, aminek a B oldalát lejátszuk most nektek Zsoltival. Ez Leroy Hudson és a Reality.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Ősszel lejár az M6-os autópálya Budapest és Dunaújváros közötti szakaszának és az ahhoz kapcsolódó M8-as gyorsforgalmi útnak a koncesziós szerződése. Tavaly májusban az akkor még Lázár János által vezetett közlekedési tárca a Mészáros-Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő autópálya koncesziós céggel kötött szerződést az eddigi üzemeltetőnél háromszor drágább áron. Erről Vitézi Dávid számolt be Facebook oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az új koncesziós szerződés 2057-ig tart. Ez a döntés mintegy 200 milliárd forintos többletterhet jelent a magyar államnak, ami Vitézi szerint elfogadhatatlan. Csak 2026 első négy hónapjában több mint 17 milliárd forint értékben jöttek létre új állami szerződések az iskolai adminisztrációs, a felsőoktatási tanulmányi, valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban. Ezek közül 13,5 milliárd forintot áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Mindezek miatt a magyar kormány feljelentést tesz. Az adatok átvizsgálása során kiderült, hogy az elmúlt 7 évben több mint 100 milliárd forint értékben keletkeztek megállapodások, amelyek jelentős részét érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporthoz köthetően kötötték meg. Vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség kötelezettségvállalásai miatt. Ez tartalmazza a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés felülvizsgálatát is. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár bejelentése szerint a Nemzeti Sportügynökség néhány nappal a választások előtt, március 26-án, 10 éves 2027. január 1-től 2026. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető Rampart csoporttal. A felülvizsgálat kiterjed arra, indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvény helyszínének 10 évre történő lekötése. Megfelelő versenyt biztosította a pályázati eljárás, illetve kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket. Az év végén bezárja a diósgyőri csokoládégyárat a Nestlé. A svájci cég a szezonális édességek iránti kereslet visszaesésével indokolta a döntést, ami mintegy 400 munkavállalót érint. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládé figurákat készít, amelyek jelenleg is a világ számos országával jutnak el. Az üzem több mint 60 éve működik.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenés mellett 141.696 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1%-kal erősödött 4.168 forintra, az OTP 4%-kal került lejjebb 45.030 forintig, a Richter 0,5%-os mínuszban 12.010 forinton, a Magyar Telekom 3%-kal csökkent 2.622 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 21 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 318 forintot és 54 fillért, egy svájci frankért 394 forintot és 44 fillért kérnek. A nyugat-európai tőzsdék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 9%-kal csökken, a párizsi CAC 40 9%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 7/10, Madrid 3%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, záporok, zivatarok az esti órákban alakulhatnak ki, intenzív csapadékra, jégesőre, valamint viharos széllökésekre is számíthatunk. A csúcshőmérséklet 30 és 37 fok között alakul majd, nyugaton alacsonyabb értékekkel, késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
2: Egy sztorit engedjetek meg. Tommy Tate-et hallgattuk, és egy 2-3 évvel ezelőtt lemezgyűjtő berkekben mindenki tudja, a nagy halak, hogy van egy olyan ki nem adott tesztkópia egy Tommy Tate 1980-as vinilből, amit a tulajdonos úgy árult, hogy először az eBay-en csinált egy licitet arra, hogy a 30 legmagasabb licitáló licitálhat a lemezre, ami utána, tehát a 30 legmagasabb licitáló átment egy külön privát szobába, egy WhatsApp csoportba, és utána indult a licit, tehát arra kellett,
3: de kemény.
2: Arra kellett először licitálni, hogy ki licitálhat, úgyhogy Tommy Tate-et nagyon szeretjük. Ez különben egy, pont azt mondtam, hogy kiugrottál, hogy egy klasszikus bizonyíték arra, hogy nem minden lemez, ami jó, nagyon drága, úgyhogy ez egy abszolút elérhető Tommy Tate 12 inch, de nagyon-nagyon szeretjük. Amit viszont most a kezedbe adok...
3: Mi az egyébként, ha már itt tartom, mert szerintem nagyon sokan kíváncsiak erre, ha már ennyi különleges lemezről és különleges zenéről beszélünk, hiszen itt minden zenének, amit a játszó, van egy története. Tehát sok zenének van története, de nálad mindegyik sokkal kerekebb és sokkal különlegesebb. Átlagban mi a, ami mondjuk ebben az esetben kimegyek Londonba, és mondjuk kotorászok egy antikváriumba, mennyire tudom megszerezni?
2: 20-25 fonttól.
3: 25 tehát, font. Onnan ami, indul?
2: Igen, ami normális áll jelen pillanatban, de ja, ez a 25-30 dollár, és akkor értelemszerűen van nagyon
3: a
2: sok...
3: A csillagos ég a teteje, de ez a kiinduló alap, ha már beszéltünk a lemezek áráról, csak ezért kérdeztem tőled ezt.
2: Meg hát tudod, nagyon-nagyon fontos, mert rengeteg lemez mondjuk eredetiben megjelenik Amerikában, de mellette van német nyomás belőle, van angol, van egy csomó egyéb, ami tudja befolyásolni az árat, mert mindig az eredeti, amit általában keresnek, meg aztán természetesen utána jön, hogy milyen minőségű a lemez, mennyire karcos, és akkor ugye erre van egy skála.
3: Egy osztályozás, igen, a képregényeknél, meg minden más, így van, baseball kártyáknál, így van.
2: Az is többszörösére tud ugrani értelmszer az ár.
3: VGA, ugye ez a rövidítés, talán?
2: Először sima G, mint good,
3: igen.
2: Onnan indul, már bocsánat, P, mint poor, tehát gyenge,
3: igen.
2: Aztán good, very good, egy plusz, két plusz, excellent, EX, M, mint, és sealed, mint bontatlan.
3: Minden bontatlan.
2: Ugye ez a sor, és akkor értem szerint sokszoros a zár. Van egy gyűjtőberkekben nagyon-nagyon-nagyon keresett, 80-as évek második feléből jött Maxi, Crosswind az előadó, a dalnak a címe Fire It's Getting Hot, amit nagyon-nagyon keresnek, egy-egy kópia mindig van belőle, most odaadom neked az egyetlen szildet, ami a világon van.
3: Tehát... Akkor ezzel fog meglépni, meg is mutatom a kamerába adást végén, ezzel, jár a motor egyébként, csak szólok.
2: Az az érdekessége csupán, egy londoni lemezgyűjtő barátomnak köszönhetem, hogy a digitális verziót elküldte, hogy nekem ne kelljen kibontanom, tehát ezt még nyugodtan nézheted, mert a cellofánhoz se nyúltunk. Crosswind, a Fireből világ egyetlen bontatlan kópiája, ilyen a dal.

0: És nem fogom Schulz-szal köszöntünk mindenkit szeretettel.
1: Zsoltikám. És a termék az én vagyok magam.
0: Így van.
1: A termék megjelenítés, vicceltem, csak
0: a mai alkalommal nem ki lenne más a termék.
1: Nem, a termék az a Szól és Funky minden mennyiségben.
0: Biztos, hogy van sok új hallgatónk a mai alkalommal, akiket te hoztál, köszöntünk mindenkit szeretettel.
1: Én is köszönöm, hogy hallgatnak minket, és hát a régi hallgatókat remélem nem üldöztem el, hogy itt voltam.
0: Az egészen biztos, és aki esetleg most van itt velünk először, vagy nem nagyon ismerte, mi történik, hát itt ez van, hogy ilyen Szól meg Funky zenéket játszunk, amit lehet, hogy nem ismertek.
1: De
0: hát
1: nem lehet, hanem egészen biztos.
0: De mindenkiből más nem, azt az amerikai életérzést szeretnénk egy picit visszadezsavűzni, hogyha jártak hozzád régen valamelyik bulidra, vagy szeretik az amerikai zenéket, akkor jó helyen jártok. Hát nem sok minden maradt, de azért még maradt, próbálok még gyorsan egy Willie Beaver Hale-t mindenképpen betenni, mert hogy a feelingjét nagyon szeretjük, és ilyenkor a második óra végén szoktunk egy picit visszavenni, hogy a végén egy ilyen lassú jelleggel, gyertyafénynek hívom, le lehessen zárni az adott heti műsort. Majd még beszélünk, hogy mi lesz jövő héten, meg összefoglalót is csinálunk.
1: Jut eszembe, Tomi, hogy a vége, nem tudom, hát vagy tudod, vagy nem, a Fortunával például az utolsó, az mindig a Gabben volt a Party Train. Az utolsó zene.
0: Én váltogatom mindig, hogy mivel van végem, annyi csodás dal van, amit meg szeretnék mutatni nektek, meg mindenki, aki velünk van, hogy nem tudom megtenni, hogy ugyanazt játszom minden
1: héten. Nem, csak erre most így beugrott, hogy itt vagyok, és hogy utolsó zene engem.
0: Na hát, Willie Beaver Hale-lel megyünk tovább, Groove-on, imádjuk.

0: és Németh Zsoltival, Schulzzal. Szia, szia!
1: Jó estét, sziasztok! Rádió Café 98.0, Soul Session Bogyó Tamással.
0: Lesz most valami buli, beszélgettünk róla, igaz?
1: Hogy igen, ahol valaki... szeretettel meghívnálak téged és hallgatókat is. A helynevét nem mondjuk, mert ugye reklámnak számítana, de utalhatunk rá. Tehát lesz egy ilyen, hogy Funky, Fortuna Funky matiné, ami azért matiné, mert 7 órakor fog kezdődni, és durván 11 éjfél körül lesz vége, ez fönt a második kerület tetején, szerintem jó lesz, gyertek el. Egy régi nagy motoros Korda Tomi barátom vezeti fel az estét 7-től 9-ig, te is jó vagy a Tomival, mi diszkoztunk együtt még anno a panorámában lent Balaton-Almádiban, szóval vele csinálunk egy ilyet, én remélem, hogy jó hangulat lesz, várunk téged is, Tomi. És akkor azért is fontos, hogy gyere, mert mindig arra hivatkozol, hogy te már fáradt vagy, így most nem úszod meg, mert ez
0: igen,
1: este
0: igen,
1: 7 óra, akkor ez nehéz lesz kimozogni, hogy nem jössz el.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én meg köszönöm a meghívást, és hallgatóknak is, hogy hallgatták az én beleszólásaimat, bele kotnyeletkeskedésemet a műsorba.
0: Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, meg hogy mondani szoktam, legalább egy jó zenét hallottam mai este is, mert akkor így gyűjtögetitek, akkor érdemes velünk maradni. Remélem, hogy jössz sűrűbben, mert nagyon rég voltál legutóbb.
1: Nagyon szívesen hozzád mindig, és meg is fenyegettelek, hogy ebből az adag lemezből, hogyha 3 vagy 4 nem landol nálam digitális formában, vagy e-mailen, akkor itt lángba borítok mindent. Tehát ez muszáj lesz, hogy jöjjek már, csak ezért is.
0: Mindenképpen Quitfire-ről búcsúzom, örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen még egyszer, Zsoltikám.
1: Én megköszönöm a meghívást, és hallgassatok minket továbbra is.
0: Jövő héten gyertek, mert Leroy Hudson.

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
1: Pontban egy óra, a mikrofonnál pedig M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Ősszel lejár az M6-os autópálya Budapest és Dunajváros közötti szakaszának, valamint az ahhoz kapcsolódó M8-as gyorsforgalmi útnak a koncessziós szerződése. Tavaly májusban az akkor még Lázár János által vezetett közlekedési tárca a Mészáros-Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő autópálya koncessziós céggel kötött szerződést, az eddigi üzemeltetőnél háromszor drágább áron. Erről Vitézi Dávid számolt be Facebook oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az új koncessziós szerződés 2057-ig tart. Ez a döntés mintegy 200 milliárd forintos többletterhet jelent a magyar államnak, ami Vitézi szerint elfogadhatatlan. Csak az első 4 hónapban több mint 17 milliárd forint értékben jöttek létre új állami szerződések az iskolai, adminisztrációs, a felsőoktatási tanulmányi, valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek beszerzésével kapcsolatban. Ezek közül 13,5 milliárd forintot áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Mindezek miatt a magyar kormány feljelentést tesz. Az adatok átvizsgálása során kiderült, az elmúlt 7 évben több mint 100 milliárd forint értékben keletkeztek megállapodások,

0: amelyek jelentős részét érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporthoz köthetően kötöttek meg. Vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség kötelezettségvállalásai miatt is. Ez tartalmazza a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés felülvizsgálatát is. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár bejelentése szerint a Nemzeti Sportügynökség néhány nappal a választások előtt március 26-án 10 éves, 2027. januártól 2030. december 31-ig tartó bérleti szerződés kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető Rampart csoporttal. A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt az ország egyik legjelentősebb rendezvény helyszínének 10 évre történő lekötése, megfelelő verseny biztosította a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket. Jelentősen nőtt a budapesti értéktőzsdén elérhető magyar cégek és papírok száma. A Magyar Nemzeti Bank elnöke elmondta, a jegybank többségi tulajdonossá válása óta jelenleg 154 értékpapírral lehet kereskedni, a tőzsdei kapitalizáció pedig 27 ezer milliárd forintra nőtt. A lakosság ugyanakkor máshogy viszonyul a tőzsdéhez. Varga Mihályt hallják.
1: A lakosság sajnos még mindig kisebb mértékben vásárol csak tőzsdei részvényeket, ugye a lakossági megtakarításoknak szabad forrásoknak csak 3%-a megy ebbe az irányba. Az Európai Unió átlaga itt 6%, tehát van még tere ennek, de örömteli tényként mondhatom én is, hogy ez a lakossági arány az elmúlt években megnyolcszorozódott. Van tehát potenciál abban, hogy a lakossági megtakarításokat tovább tudjuk csatornázni a tőzsde irányába. A jegybank ezt tekinti meghatározó tulajdonosként egy fő feladatának. Szeretnénk, hogyha a lakosság minél inkább a magyar tőzsde irányába fordulna, és olyan innovatív cégeknek adna lehetőséget a megjelenésre, amelyeket a banki szektor, kereskedelmi banki szektor csak kisebb mértékben mehet finanszírozni a kockázatok miatt.
2: Tőzsde hírek.
0: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX mintegy 0,5%-os mínuszban, 141.420 ponton a mutató. A forgalom átlépte a 3,6 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,2%-os pluszban, 4.170 forinton, az OTP 0,8%-kal jött lejjebb, 44.820 forinton, a Richter 0,6%-os mínuszban, kerek 12.000 forinton, a Telekom 0,4%-kal gyengült 2620 forintra. A forint viszont gyengül tovább, közelíti a 364 forintos szintet az euróval szemben, pár fillérre választja el tőle. Egy dollárért 318 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 394 forint 30 fillért kérnek. Európában a vezető indexek enyhe mínuszban, London tartott ki még viszonylag sokáig, de már pár pontos esésben ő is. A DAX index 0,5%-kal van lejjebb, Párizs 0,7-del, az olasz tőzsde 0,6-del, a spanyol pedig majd 0,2%-kal. Ázsiában komolyabb mínuszok voltak, Japán 4% fölötti esésben zárt, Hongkong 1,8%-os mínuszban fejezte be a napot, Shanghai pedig 3% fölötti esésben zárta a kereskedést. India 1,3% körüli pluszban zárt egyedül a régióban, Dél-Korea kimaradt a jóból, mert zárva volt ma ünnep miatt, Szingapur pedig 0,5%-os mínuszban zárt. Az olajárak azok meglódultak reggelhez képest. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI jegyzésára 2,3%-kal 80 dollár 70 cent fölé emelkedett, a Brent 1,9%-kal 85 dollár 80 centen, nyilván a hormozi események befolyásolják az olajárat, hajnalban ennél alacsonyabb szinteken kezdtük a napot. Az aranyárfolyama az a 4000 dolláros szinten billeg ide-oda, most éppen ide, azaz 3996 dollárt ér egy uncia, de reggel ugye átlépte a 4000 dollárt 1-2-vel. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,8, a platina 3,3%-kal olcsóbb, a réz 1,9-del, az ezüst pedig 1,1%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit ki kell emelni, a kakaó az 5,4%-kal ralizik, a cukor 1,3%-kal kerül többe, a gyapot 1,3%-os mínuszban, és a kukorica 0,4%-kal van lejjebb. És nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 3,9%-kal emelkedett, 56,90 eurócenten áll augusztus végi szállítással. Kritikusan alacsony Európa legjelentősebb vízi útja a Rajna vízállása. Az általam megkérdezett hajózási szakember szerint a 10 ország ipari központját Rotterdammal összekötő, mintegy 1000 kilométeres folyó szinte csak félrakományjal tudnak közlekedni a teherszállítók. Leginkább a Ruhrvidék vegyipari és nehézipari cégei küzdenek beszállítási gondokkal. Szalma Botondot, a Plimsoll elnök vezérigazgatóját hallják.
3: 1 méter 25 cm-re raktuk a hajónkat, 257. Tehát úgy közlekednénk, hogy a harmatos fülön el tudnánk menni, egy kicsit nedvesebb lenne. De gazdaságtalan megbízom, meg azért mennem kell. Most az egyik hajónk például pont Ércethoz, 1600 tonna helyett beraktunk 1100 tonnát, és abból az 1100 tonnából félúton kiraktunk 500 tonnát, mert nem tudtuk volna tovább jönni. És gondolom bele, egy Ércből, ami nem olyan drága alapanyag, fogom magam kevesebbet rakok be, és félúton kirakom a keveset is, akkor annak van egy költsége, meg ki kell raknom, be kell tárolnom, újra be kell raknom valamilyen eszközbe, és újra el kell vinnem.
0: Az év végén bezárja a Diósgyőri csokoládégyárat a Nestlé. A svájci cég a szezonális édességek iránti kereslet visszaesésével indokolta a döntést. Ez mintegy 400 munkavállaló sorsát érinti. A Diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládék figurákat készít, amelyek jelenleg is a világ számos országába jutnak el. Az üzem több mint 60 éve működik. A vártnál jóval nagyobb, 41%-os második negyedéves üzemi bevétel növekedésre jelentett a Saab. A svéd védelmi és repülőgépipari csoport a Gripen vadászgépek gyártójának forgalma 255 millió euró volt az egy évvel korábbi 182 millió euróhoz képest. Elemzői várakozások átlagban kevésbé növekvő bevétel szerepelt a második negyedévre. A Saab a repülőgépeken kívül más katonai felszereléseket is gyárt a rakétáktól, és a fejlett elektronikától kezdve a tenger alatt járókig. Történelmi mélypontra csökkent a Duna Dráva vízszintje a magyarországi és a horvátországi szakaszon egyaránt. Barcsnál annyira eltűnt a víz, hogy gyalog át lehet kelni a híd alatt. A kialakult helyzet miatt a szakemberek másodfokú vízhiány elleni készültséget rendeltek el, és folyamatosan dolgoznak a víz visszatartásán.
2: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, záporok, zivatarok az esti órákban kialakulhatnak. Intenzív csapadékra, égesőre, valamint viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet estig 30 és 37 fok között alakul, nyugaton alacsonyabb értékekkel, éjjel 19 és 26 fok közé hűl majd le a levegő.
2: Sporthírek a 94.2.
0: Elsikasztott eurómillió, plastikai műtétek és tengerparti villa is szerepel abban a korrupciós jelentésben, amely alapjaiban rázta meg a horvát síszövetséget, illetve a horvát sportot. A márciusban indult vizsgálat során 6 embert gyanúsítottak meg, köztük Vedran Pavleket, az alpesi síválogatott korábbi igazgatóját, összesen mintegy 30 millió euró elsikasztásával. Azóta a szövetség korábbi vezetője Kazasztánba távozott, ahol minden erejével küzd kiadatása ellen. A korrupciós botrány hatására, ahogy a többi sportági vezető jelezte, egyre nehezebb szponzorokat találni, és általában a sport irányában alaposan megingott a közbizalom. A Horvát Olimpiai Bizottság régóta hivatalban lévő elnöke Zlatko Mateša a május közepén lemondott, elmondása szerint azért, hogy teret engedjen az átláthatóságot célzó vizsgálatoknak. Megműtötték Gulyás Michelt, így az olimpiai bajnok öttusázó kiadja az idei Európa, illetve világbajnokságot. Az igazán fontos év jövőre lesz, mert akkor veszi kezdetét az olimpiai kvalifikáció. Hangsúlyozta, a sportoló majd úgy folytatta, mindent megtesz a felépülésért és harcolni fog a Los Angeles-i kijutásért. A párizsi játékokon aranyérmes Gulyás Michel az elmúlt években kihagyta az EB-t és a VB-t, akkor egy edzésen könyöksérülést szenvedett és hosszú kihagyás után idén márciusban tért vissza. A labdarúgó világbajnokság győztese ezúttal nem csak trófeát, hanem gyűrűt is kap a diadalért, jelentette be a Nemzetközi Szövetség. Olyan gyűrűket kapnak majd a játékosok, amelyik egyik oldala a VB trófeát, a másik pedig az együttes identitását ábrázolja. A FIFA ezzel az amerikai sportágokban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A tengeren túlon tradíció, hogy a bajnokcsapatok tagjai aranygyűrűket kapnak a győzelemért, az ékszereket pedig gyakran értik és drága kövekkel díszítik.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Rekordokat döntött az elmúlt időszakban a budapesti értéktőzsde, amelynek teljesítménye a teljes magyar gazdasági számára kedvező. Az ünnepélyes kereskedés indító csengetése reggel egyebek mellett arról is szó volt, hogy a hazai tőzsde mérete több mint 4,5-szeresére nőtt az elmúlt bő 10 évben, a részvénykibocsátók száma pedig 40-nel emelkedett. Kecső Rihárd összeállítása.
4: Ünnepélyes csengetéssel indult a kereskedés pénteken a budapesti értéktőzsdén. Amint egy két hónapja hivatalban lévő pénzügyminiszter először szólaltatta meg a híres csengőt. A tárca vezetője beszédében hangsúlyozta, hogy ez a csengő már 30 éve azt üzeni, Magyarországon működik a piac és a verseny is. Kármán Andrást hallják.
5: A tőzsde alapja a bizalom. Erre a bizalomra ma minden okunk megvan. A Bux Index az idei első fél évben 26%-ot emelkedett, ezzel a világ legjobban teljesítő indexei között van. Júliusban sorra dőltek a történelmi csúcsok, az index átlépte a 143.000 pontot, az OTP és a MOL részvényei rekordárfolyamokon forognak. Ezek a számok azt jelentik, hogy a hazai és a nemzetközi befektetők hisznek Magyarországban. A kormány dolga, hogy ezt a bizalmat kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel, valamint a Maastrichti kritériumok teljesítésével kiérdemelje. De ma reggel nem elsősorban az eredményekről, hanem a lehetőségekről szeretnék beszélni. Két dolgot szeretnék, csak kettőszorosan összefügg. Először szeretném, ha több magyar vállalat jelenne meg ezen a parketten. Magyarországon működnek olyan közép- és nagyvállalatok, amelyek készen állnak a következő lépésre, növekednének, terjeszkednének, beruháznának, de a banki hitel mellett kevesen gondolnak a tőzsdére, mint finanszírozási forrásra. Pedig a tőzsdei jelenlét nem csak tőkét ad, átláthatóságot, hitelességet és nemzetközi láthatóságot is. A kormány célja, hogy a tőkepiaci megjelenés a magyar vállalatok számára természetes növekedési út legyen, ne kivételes bátorság kérdése. Másodszor szeretném, ha a magyar családok megtakarításai jobban dolgoznának. Ma túl sok pénzül készpénzben és látaszóló betétben olyan formákban, amelyek hosszú távon még az értéküket is nehezen őrzik meg. Azt szeretnénk, hogy a magyar emberek nyitottak legyenek a magasabb hozamú befektetések felé, ismerjék meg a részvényeket, a kötvényeket, a befektetési alapokat, és bizalommal forduljanak a tőkepiac felé. Ehhez a kormány a maga részéről kiszámíthatóságot, erős befektetővédelmet és a pénzügyi tudatosság fejlesztését kínálja. És itt ér össze a két cél. A magyar megtakarítások a párna cihából és a folyószámláról a tőkepiacra találnak, abból a magyar vállalatok jutnak forráshoz, ők pedig ebből fejlesztenek, munkahelyet teremtenek, bért emelnek. A megtakarító magasabb hozamot kap, a vállalat olcsóbb tőkét, az ország pedig gyorsabb, egészségesebb szerkezetű gazdasági növekedést. Ez nem egy zérus összegű játék, itt mindenki nyer. A magyar tőzsde történelmi csúcson van. Azt kívánom, hogy ez ne a csúcs legyen, hanem csak egy állomás. Egy olyan úton, amelyen egyre több magyar vállalat és egyre több magyar megtakarító jár velünk együtt.
4: Kármán Andrást követően a Nemzeti Bank elnöke elmondta, hogy a hazai értéktőzsdében sokkal több lehetőség rejlik, mint ahogyan azt sokan gondolnák. Varga Mihályt hallják.
6: Az a potenciál, ami még a tőzsdében van, nincs teljes egészében kihasználva. Tekintettel arra, hogy épp a múlt hónapban jelent meg az az innovációs lista, ami az Európai Uniós tagországok innovációs fejlettségét hasonlította össze, az Innovation Scoreboard. Érdekes összefüggésekre lel rá az ember, hogyha ezt a kiadott anyagot tanulmányozza. Azt valamennyien tudjuk, hogy az innováció és a termelékenység milyen módon függ össze egymással. Ha valaki megnézi ezt az innovációs listát, és mellé teszi azt a versenyképesség listát, amit mondjuk a svájci IMD Lozanból bocsájt ki, akkor hajszálpontosan szinte átfedi egymást a két lista. Élenjáró országok, Svédország, Dánia, Írország, lemaradók, mostanában inkább Finnország és Csehország, és hát a sor hátulján Szlovákia, Románia és Görögország. De hol van ezen a listán Magyarország? Magyarország a 21. helyen van, aminek örülhetnék is, hiszen egy helyet előre léptünk a tavalyi helyezéshez képest. Azonban, ha egy kicsit belenézünk a részadatokba, akkor érdekes összefüggéseket lehet. Azokat az alábontásokat, amelyeket figyelembe veszünk, lényegében a magyar gazdaság erősségei bontakoznak ki, és a magyar gazdaság gyengeségei vagy gyenge oldalai. Mi tartozik az erős oldalak közé? Infotechnológiai beruházások. 27 uniós tagország között a 18. akronyánk. Internet elérési sebesség. 14-ek vagyunk ebben a listán, a 27 európai uniós tagországból egy viszonylag jó középmezőnyben. Állami források, céges K+F-é alakulásán az adókedvezmények is benne vannak. Ezen a listán a 8. helyen vagyunk, és hogyha még keresünk ilyen pontokat, akkor azt látjuk, hogy a magas és közepes technológiai tartalmú export tekintetében pedig az 5. helyen van Magyarország. Ezek tehát azok az elemek, amelyek a versenyképesség az innováció szempontjából az erős oldalát mutatják a magyar gazdaságnak. Ha viszont tovább nézzük ezeket az adatokat, akkor azt látjuk, hogy a humán erőforrások, tehát a felsőoktatásban végzetteknek az arányában 25-ek vagyunk. A foglalkoztatás innovatív cégeknél szintén 25-ek vagyunk. Mélyen az európai uniós átlag alatt, annak közel csak 30%-át hozzuk. Ha megnézzük, hogy a külföldi cégek aránya a GDP-ben mekkora, akkor azt látjuk, hogy ez az unióban átlagban 13%, nálunk ez 30%. És hogyha a körforgásos anyaghasználatot nézzük meg, vagy magát a termelékenységet is, akkor a 21. helyen találjuk magunkat. Ebből tehát az következik, hogy a magyar gazdaságon tennivalók vannak, erre már utalt miniszter úr is. Én két ilyen tennivalót tennék itt a mai beszéd oldalvizén. Az egyik az, hogy jól látható, hogy ezekből az adatokból az világlik ki, hogyha az alacsony tudásberuházások vannak egy országban, akkor azok rontják az eszközberuházásoknak a hatékonyságát. Ugye a kormány örömteli módon fogalmazta meg a termelékenység, a hatékonyság javítását és a versenyképesség általános emelését. Ez tehát részben arra van szükségünk, hogy a rendelkezésre álló forrásainkból minél többet lehetőség szerint a tudás beruházások irányába mozdítsunk el.
0: Kecső Rihárd összeállítását hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: Hát a BUX leginkább lefelé, mint egy 6%-kal, 141.282 ponton az index, a forgalom pedig most lépte át a 4 milliárd forintot, csendes nap ez. A MOL pár pontos pluszban 4.164 forinton, az OTP majd 1%-kal jött lejjebb, 44.750 forintot ér, a Richter 0,5%-os mínuszban 12.010 forinton, a Telekom pedig 1% fölötti mínuszban 2626 forinton. A forint az délelőtt gyengülni kezdett, ugye reggel is így indult, azután visszaerősödött, és most megint begyengült. Olyannyira, hogy 1 euróért 363 forint 90 fillért kell adni a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 318 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 394 forint 30 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége mínuszban. London épp tegnapi záróértéke közelében pár ponttal alatta. A DAX index 0,5%-kal gyengült, Párizs 0,6%-del, csak úgy, mint az olasz tőzsde, a spanyol 1,1%-os mínuszban. Ázsiában komolyabb eséseket láttunk, Japán 4%-kal, Hongkong 1,8%-del, Shanghai 3% fölötti mínuszban zárt. India majd 1,3%-os pluszban fejezte be a napot, egyébként egyedül a térségben. Dél-Korea kimaradt a jóból, ma zárva volt ünnep miatt, Szingapur 0,5% fölötti mínuszban zárt. Az olajárak ugye meglendültek a hormozi bizonytalanságok hírére, 2% is a fölötti pluszban, sőt az észak-amerikai könnyű olaj WTI 2,5%-kal drágult, $80.90-re, a Brent pedig $86-hoz közelít. Az arany az igazából egész nap vagy egész reggel $4000 fölött, illetve alatt mozog, most is alatta $3996 ér egy uncia. A palládium 2%-kal, a platina 3,4%-del, a rész 2,1%-kal lett olcsóbb, az ezüst 1,1%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelői árak közül a kakaó 5,9%-kal ralezik, a cukor 1,5%-kal került többe. A többiek közül a gyapot 1,2%-os mínuszban, a többiek pedig pár centes esés könyvelnek el. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 4,2%-kal lódult meg, 57,10 euró centen áll augusztus végi szállítással. Továbbra is bizonytalan a hormozi szoros helyzete. A pár hétig tartó tűzszünetnek úgy tűnik annyi, hiszen az amerikaiak és az irániak is lövöldöznek. Donald Trump pénzt kérne az áthaladásért, ezt korábban már Irán is felvetette. János Zsolt független pénzpiaci szakértő szerint nagy kérdés, hogy az Egyesült Államok meddig bír, egyáltalán tud-e rendet tartani. Másrészt az is szempont, hogy ez mennyi időbe és pénzébe kerül. Ha eszkalálódik a helyzet, akkor újra megugorhatnak az energiaárak, az pedig inflációs nyomás alá helyezheti a világgazdaságot. János Zsolttal beszélgettem mindenről a Reggeli Monitorban. Mi a helyzet most, Zsolt? Mit lehet tudni így? Persze nyilván messziről, de az olajárak miatt nagyon nem mindegy kérdés ez.
7: Hát az érdekes az, hogy nagyon ellentmondóak a képek. Az olajára például éppen csökken, annak ellenére, hogy a hormuzi szoros aktuálisan, ha minden helyes, ami információt kapunk, az le van zárva. Iránnak ugye tetszett az a megjegyzése Donald Trumpnak, hogy véleménye szerint mindenütt, ahol nemzetközi közlekedések biztosak kellene legyenek, hogy az nem fog ingyen menni, tehát ezért kell az, aki ezt használja, élvezi, az kell fizessen, mert ez pont azt erősítette meg, az, amit az Irán is mondott, hogy a hormuzi szoros a jövőben csak akkor lesz nyitott, és akkor lesz biztos, hogyha ezért neki fizetnek. Donald Trumpnak is fáj erre a foga, szeretne 20%-át az árunak megkapni, mint vámot. Ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg ilyen átlagos teherszállító hajóknál 28 millió dollárról beszélünk, hogy persze, hogy nem fizet senki ki, és ezért pillanatilag állott a közlekedés. Plusz de Amerika elkezdte bombázni újra Iránt, és az Irán ezt már bejelentette, hogyha az infrastruktúrát kezdik rombolni az amerikaiak, akkor a hutikkal már megegyeztek, hogy a Vörös-tengeri utat is lezárják a hutik, és akkor az azt jelenteni, hogy Hormuz is, és a Vörös-tenger Suez csatornával együtt is le lenne zárva, ami persze, hogy nem teszi jót a globális kereskedelemnek.
0: Most ezzel kapcsolatban azért ez egy logikus kérdés, hogy amikor az orosz-ukrán konfliktus kialakult, és ugye ott is volt ám energiaellátási probléma Európában, egy fél év alatt nagyon ügyesen megoldották a problémát, magyarul, hogy ne függjünk Oroszországtól. Most elképzelhető-e olyan bármilyen megoldás, amivel a hormuzi szoros forgalmának a jelentőségét megpróbálják azok az országok hát csökkenteni, akik leginkább ebben érdekeltek?
7: Hát ez látható, hogy az érdekelt országok és főleg a golf államok próbálják ezt megoldani, hogy áttérni az olaj kiszállításánál a hajókról, vagy vonatra, vagy teherkocsikra, vagy vezetékekre. Az Irán már jelezte, hogyha ezt próbálják, akkor ezt minden esetre támadni fogja és rombolni fogja. Ami a világnak eddig segített, az az volt, hogy az amerikai tartalékot eladták nekünk jó drágán. Kína is adott el az olajtartalékából a világnak, és ezzel tudták a keresletet egy kicsit kompenzálni, vagy az, ami kiesett a hormuzi szoros miatt. De pont ezt figyeli egy pár elemző, hogy a tartalékok azok nagyon mély szinten vannak a hormuzi szoros. Nem úgy néz ki, hogy ez újra megnyílna, az infrastruktúrát átépíteni az időbe és pénzbe kerül. Az a kép, amit most rövid időre látunk, hogy a júniusi inflációszámok csökkentek, mert az energiaára visszacsökkent, és hogy állítólag minden rendben lenne, hogy ezt állítja Donald Trump, ez nagyon-nagyon nem stimmel a valósággal, és ezért elég sokan szkeptikusan állnak ehhez a képhez, és azt látják, hogy Donald Trump a hormuzi szorossal tovább is két oldalú, két frontú háborúban van benne, amelyiknek az egyik oldalát, a hormuzi szorost úgy tűnik, hogy éppen veszti el.
0: Annál is inkább, mert ugye hát Irán ott van, az Egyesült Államoknak meg mindent oda kell vinnie, tehát folyamatos utánpótlás kell, amennyiben biztosítani akarja katonailag a hajóforgalomnak a biztonságát, és ez felvetődik, hogy ezt meddig bírja szuflával, illetve hát, hogy mások is mit szólnak ehhez.
7: De azt is látjuk, hogy a tőzsde és a piacok ezért is egyre kevesebbet foglalkoznak a hormuzi eseményekkel, híreket úgysem lehet komolyan venni, hogy Trump éppen milyen tweetet mond ki, mit küld ki, ki ellen fenyeget, hogy lép fel. Ezt a piacok már nem figyelik, és sokkal inkább a piac pillanatilag is tovább a hardware szektor, a chip előállítók, az egész mesterséges intelligencia őrület körüli témával foglalkozik. Ez sokkal jobban mozgatja az árfolyamokat, mint a hormuzi szorosnak az aktuális helyzete.
0: Jó, de azért az energiánakat nem tudjuk megugrani, azzal foglalkozni kell, ha tetszik, ha nem, mert lehet, hogy most van egy kis béke, de hogyha eszkalálódik, vagy tovább fennáll ez a helyzet, akkor nem lesz olcsóbb az olaj, az meg mindenkinek fáj.
7: Hát pont ezzel szórakoztatja Irány is a világot, hogy azt mondja, hogy mi fiúk, ti építhetitek a nagy datacentereket és a nagy mesterséges intelligencia sztorit, ha nem lesz energiátok, amivel ezt üzemeltessétek, hát akkor majd felfújhatjátok a mesterséges intelligenciát, mert pont erre nagyon erősen, nagyon energiaéhesek ezek a rendszerek, amit épülnek fel, és ezért az energiakérdés megoldani, ez előbb-utóbb újra az asztalra fog kerülni.
0: János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották. Azért jó ér a hétvégére, hogy nem lesz holnap újabb árváltozás. Sem a benzin, sem a gázolaj ára nem változik. Most egyébként ott tartunk, ahol az árstop idején, tehát a 95-ös benzin 595, a gázolaj pedig 615 forint, úgyhogy ezek maradnak most a hétvégén. Én megköszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, teljen jól a hétvége, hétfőn hajnalban találkozunk, addig is minden jót, egy kicsi zene, majd jön Nagy Karcsi és elmondja a legfrissebb híreket.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, lett a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Praktikusan ez azt jelenti, hogy ő lesz az új brit miniszterelnök, leváltva Keir Starmer eddigi kormányfőt. Fontos döntéseket hoztunk a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásáról és a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről, ezt írta nemrég Facebook oldalán Magyar Péter, a miniszterelnök későbbre ígért ezzel kapcsolatban részleteket. Ősszel lejár az M6-os autópálya Budapest és Dunói város közötti szakaszának, és az ahhoz kapcsolódó M8-as gyorsforgalmi útnak a koncessziós szerződése. Tavaly májusban az akkor még Lázár János által vezetett közlekedési tárca a Mészáros-Lőrincé Szí László tulajdonában lévő autópálya koncessziós céggel kötött szerződést az eddigi üzemeltetőnél háromszor drágábban. Erről Vitézi Dávid számolt be a Facebook oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy az új koncessziós szerződés 2057-ig tart, ez a döntés pedig 200 milliárd forintos többletterhet jelent a magyar államnak, ami Vitézi Dávid szerint elfogadhatatlan. Csak 2026 első négy hónapjában több mint 17 milliárd forint értékben jöttek létre új állami szerződések az iskolai adminisztrációs, a felsőoktatási tanulmányi, valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban. Ezek közül 13,5 milliárd forintot áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Mindezek miatt a magyar kormány feljelentést tesz. Az adatok átvizsgálása során kiderült, hogy az elmúlt 7 évben több mint 100 milliárd forint értékben keletkeztek megállapodások, amelyek jelentős részét érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporthoz köthetően kötötték meg. Vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség kötelezettségvállalásai miatt is. Ez tartalmazza a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés felülvizsgálatát is. Kánoki Kis Attila sportállamtitkár bejelentése szerint a Nemzeti Sportügynökség néhány nappal a választások előtt, még március 26-án, 10 éves, január 1-től 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető Ramp Art csoporttal. A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvény helyszínének 10 évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosította a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket. Jelentősen nőtt a budapesti értéktőzsdén elérhető magyar cégek és papírok száma. A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt mondta, hogy a jegybank többségi tulajdonossá válása óta jelenleg 154 értékpapírral lehet kereskedni, a tőzsdei kapitalizáció pedig 27 ezer milliárd forintra emelkedett. A lakosság ugyanakkor máshogy viszonyul a tőzsdéhez, Varga Mihályt hallják.
2: A lakosság sajnos még mindig kisebb mértékben vásárol csak tőzsdei részvényeket, ugye a lakossági megtakarításoknak szabad források nem csak 3%-a megy ebbe az irányba, az Európai Unió átlaga itt 6%, tehát van még tere ennek, de örömteli tényként mondhatom én is, hogy ez a lakossági arány az elmúlt években meg 8%. Van tehát potenciál abban, hogy a lakossági megtakarításokat tovább tudjuk csatornázni a tőzsde irányába. A jegybank ezt tekinti meghatározó tulajdonosként fő feladatának. Szeretnénk, hogyha a lakosság minél inkább a magyar tőzsde irányába fordulna, és olyan innovatív cégeknek adna lehetőséget a megjelenésre, amelyeket a banki szektor, a kereskedelmi banki szektor csak kisebb mértékben mehet finanszírozni a kockázatok miatt.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde 6%-os mínuszban jár 141.212 ponton, a forgalom 4.404 millió forint, a MOL 3%-kal gyengül 4.150, az OTP 1%-kal csökken 44.750 forinton jár, a Richter 0,5%-kal gyengül 12.010, a Magyar Telekom pedig 1%-os mínuszban 2.626 forinton, 1,5%-kal gyengülnek a 4iG részvényei, 1770 forinttól jegyzik őket. emelkedik a Navigator 4,9%-kal 107 forinton, drágul az Essence 3,1%-del 866 forinton, emelkedik az Autovallis 1,8%-kal 144 forint 50 fillére. Csökkennek viszont az MBH Jelzálogbank részvényei 5%-kal 494 forinttól járnak. A devizapiacon az euróért 363 forint 80 fillért kell adni. Európában a főbb tőzsdék vagy stagnálnak, vagy gyengülnek. A német DAX most 24.789 ponton, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1432.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, záporok, zivatarok az esti órában alakulhatnak ki. Intenzív csapadékra, jégesőre, valamint viharos széllökésekre számíthatunk. A hőmérséklet estig 30-37 fok között alakul, nyugaton alacsonyabb értékekkel. Éjjel 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 36 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Könyv.
1: A nyári olvasás idén akár egy világkörüli utazás is lehet. A Magyar Földrajzi Múzeum szeptember 15-ig online olvasási kihívásra hívja mindazokat, akik szívesen fedeznének fel távoli tájakat és különleges kultúrákat könyvek segítségével. A Könyvekkel a világ körül című játékban legalább 3 utazási témájú kötetet kell elolvasni. A kihívás része, hogy az egyik könyv Balázs Dénes földrajztudós műve legyen. Egy másik pedig egy női utazó írása. Az olvasók feladata nem ér véget az utolsó oldallal, egy rövid ajánlót is kell készíteniük a könyvekről, megosztva, hogy mi ragadta meg őket, és kiknek ajánlják az adott művet. A beküldők között könyvcsomagokat sorsolnak ki, emellett minden résztvevő meghívást kap egy exkluzív tárlatvezetésre a Magyar Földrajzi Múzeumban, a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A kezdeményezés remek lehetőség arra, hogy a nyári kikapcsolódás során ne csak új történeteket, hanem új országokat és új kultúrákat is felfedezzünk, még akkor is, ha mindenhez elég egy kényelmes fotel és egy jó könyv.
0: Színház.
2: A nagy hagyományokkal rendelkező Zsámbéki Nyári Színház előadásainak ezúttal is a Zicsi Kastély hangulatos árnyas udvara ad otthont. Egy különleges est erejéig pedig még a Rom templomi színpaddá alakul. A várható kortárs és zenés irodalmi estekről, jól ismert mesealakokról, operett és musical dallamokról a színház szervezője, szóvivője Palkovics Mária mesél.
3: Nagyon sok előadással várjuk a kedves nézőket Zsámbékra. 19-én lesz egy úgymond mini fesztiválunk, ahol Vecsei H. Miklós és a Cube csapata látogat el hozzánk Zsámbékra ismét, ugye ők már visszatérő vendégeink, és ezúttal egy vetített koncertszínházi előadásuk lesz, Csóri Sándor, Pilinszky János és Radnóti Miklós életművét megidézve repítek el a közönséget a szarvassá változott fiú történetéig. Ezt megelőzi a hazai alternatív zenei élet egyik legsikeresebb zenekarának a koncertje, a Platon Karatajev duónak a koncertje, úgyhogy itt egy este 2 programmal várjuk a kedves nézőket július 19-én. Én fontos szerepet játszanak az előadásainkban a gyerekdarabok. Július 26-án délelőtt is várjuk az egészen piciket is, a Kip-Kop és Tip-Top című előadásokra. És ha már a gyerekprogramoknál tartunk, akkor még 2 alkalommal várjuk majd a családokat. Az egyik a Pöttyös Panni és Kockás Peti lesz augusztus elején 2-án, aztán Csukás mese alapján készült Süsű és Barátai című előadás is augusztus 16-án, ami szintén azt mondhatom, hogy egy egészen biztosan családi előadás lesz, hiszen Süsüt nem is tudom, talán még a nagyszülők is jól ismerik, nem hogy a anyukák, apukák. És akkor egy picit más vizekre is evezünk. 26-án egy populárisabb vagy másfajta zenei előadásra is várjuk a nézőket, ez pedig az operettek és műzikelek világába repít el minket Janza Katával, Vágó Zsuzsival, Pintér Jankával és Kovács Adriánnal. Aztán, hogy a visszatérő vendégeket említsem ismét, augusztus 3-án Beg Zoltán és Grecsó Krisztián lép a Nyári Színház színpadára. Ők évek óta visszatérő vendégeink, ezúttal a Szeretet Vesztő Béke című közös előadásukat láthatják majd, ami nyilván egy kicsit vers, egy kicsit próza, egy kicsit zenélés, és egy kicsit nyilván reflektálás egymásra. Aztán Lackfi János, ugye ő zsámbéki, tehát ő is minden évben feltűnik a színpadunkon, ennek is nagyon örülünk. Ezúttal Varró Dániellel közösen a vers táncoltatása, avagy a forma és a tartalom című előadásukat hozzák el, és a 2 íróköltőnek a sorait majd Szirtese Dinamókus zenéje fogja még színesebbé tenni. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó előadásnak ígérkezik augusztus 8-án. Évek óta visszatérő előadás szintén az Egy személyes, egy életem című életrajzi stand-up-est. láthatta nálunk a közönség Túróci Szabolcsot vagy Mucsi Zoltánt, ezúttal pedig Csúlya Imre életébe kapunk egy kis betekintést általa, úgyhogy ez lesz augusztus 9-én. Aztán még egy-egy személyes előadás, amit azért valószínűleg sokan ismernek, legalább hírből, és sokan valószínűleg láttak is, de tipikusan az az előadás, ami megnézhető bárhányszor, ez Csányi Sándornak a Hogyan értsük félre a nőket című vígjátéka, ami azt hiszem, hogy mindig szolgál új felismerésekkel mind a férfiak, mind a nők számára, úgyhogy érdemes lesz rá jegyet váltani augusztus 23-ára.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Ha a Hungaroring neve szóba kerül, a legtöbben a Formula 1 magyar nagydíjra gondolnak. A Mogyoródi pálya azonban ma már jóval több egy évente egyszer megtelő versenyhelyszínnél. Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően egész évben elérhetőek programok, élményvezetések, vezetéstechnikai képzések, nem utolsó sorban pedig rendezvényhelyszínként is nyitott a látogatók számára. Az idén 40 éves Hungaroring az elmúlt 3 évben története legnagyobb átalakulásán esett át. Megújult a főépület és a lelátó. Ezáltal a versenypálya a Formula 1 világbajnoki sorozat egyik legmodernebb helyszínévé lépett elő, mondja Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. A megújult főépületnek köszönhetően ma már céges rendezvények, csapatépítők, konferenciák és akár esküvők helyszíneként is tervezhetünk a Hungaroringgel. Aki pedig inkább a pályán szeretne időt tölteni, több lehetőség közül is választhat. Nyílt napokon saját autóval is felhajthatunk a versenypályára, de élményvezetési programokon és vezetéstechnikai tréningeken is részt vehetünk. A Hungaroring Driving Centerben és a Kart Centerben továbbá egész évben változatos programokat találhatnak az érdeklődők. Gyulai Zsolt hozzáteszi, hogy 2025-ben a Magyar Nagydíj elnyerte az év szurkolói élményért járó díjat. Sokan csak a televízióból követik a versenyeket, a helyszíni élmény azonban egészen más perspektívát ad. Az autósportba úgy lehet a leghamarabb beleszeretni, ha test közelből megtapasztalja az ember. El kell jönni, bele kell szagolni a benzingőzbe, bepillantani a kulisszák mögé. Egy-egy pilóta vagy csapat pályafutásának követése sokakat vezet el a rendszeres szurkolásig. Nemzetközi figyelem a fejlesztésekre. A kevesebb, mint egy év alatt elvégzett felújításokat a Formula 1 szereplői is pozitívan fogadták. Több versenyző szerint időszerű volt a korszerűsítés. A legemlékezetesebb visszajelzés talán Stefano Domenicali-tól, a Formula 1 elnök vezérigazgatójától érkezett. Amikor először meglátta a főépületet, összecsapta a kezét és csak annyit mondott, Mamma mia! Ezek után példaként állította a magyar csapat munkáját a többi promóter elé. A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a Hungaroring ne csupán egy verseny hétvége helyszíne legyen, hanem egész évben aktív szerepet töltsön be a hazai rendezvény és élményturizmusban. A versenypálya továbbra is a sebességbirodalma marad, ugyanakkor a folyamatos megújulásnak köszönhetően egy 365 napon át üzemelő, multifunkcionális rendezvényközponttá válik. A Hungaroring nem csak versenypálya, hanem Magyarország egyik legismertebb kapuja a világ felé. Évről évre világszínvonalú élményt nyújt. Zárja az elnök vezérigazgató.
1: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
5: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében. De vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában? Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk.
6: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert ez szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, akihez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála. Tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
7: És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz.
6: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartják a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
7: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment
6: tönkre szinte. Így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
7: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagyomájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
6: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
7: Például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak
6: igen,
7: benne, ugye?
6: Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elemilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír. És talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk. És ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz adott esetben, hogy ez az agyfejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődés írt le az agy.
7: Hogy melyik a legősibb része az agynak, és hogy hogyan rakódott rá.
6: Tehát ugye ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát hogy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
7: Utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, holott pont nem erről van szó, tehát hogy mintha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
6: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ugye ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok, tehát hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz, tehát például az allergiánál. Igen. Ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek.
7: Az immunrendszerrel kapcsolatban azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga.
6: És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és ott nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami

0: ügyek című könyve is.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, lett a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Ez azt is jelenti, hogy ő lesz az új brit miniszterelnök, leválta a Keir Starmer eddigi kormányfőt. Fontos döntéseket hoztak a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásáról és a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről. Erről számolt be Facebook oldalán Magyar Péter, a miniszterelnök ezzel kapcsolatban későbbre ígért további részleteket. Az új kormány intenzív reformokat indította a jogállamiság helyreállítása érdekében, hangsúlyozta az Európai Bizottság közzétett az idei évre vonatkozó magyarországi jogállamisági jelentésében. A dokumentum kiemeli, hogy a helyreállítási és a reziliencia építési terv, valamint az általános feltételességi mechanizmus keretében folytatott párbeszéd nyomán több jogszabályi reform is előrehaladt, emellett további alkotmánymódosítások előkészítése zajlik az igazságszolgáltatás, a korrupció ellenes intézményrendszer, valamint a fékek és ellensúlyok rendszeréhez kapcsolódó intézményi kérdések terén. Tulajdonképpen egyfajta Európai Bizottsági dicséret hangzott el az elmúlt hetek jogszabályi változásaival kapcsolatban. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nemrég közzétette az X-en, hogy az ukrán erők megsemmisítettek egy Tu-95-ös katonai repülőgépet az oroszországi Engels támaszpontján. A célpont 800 kilométerre található egyébként Ukrajnától. A román védelmi minisztérium 12 Airbus helikopter és 12 Thales radar beszerzéséről írt alá szerződést, ezzel 7,5 milliárd euróra emelkedett az Európai Biztonsági Akcióprogram keretében megvalósuló haderőfejlesztés értéke, erről a Radu Miruca ügyvivő védelmi miniszter számolt be. A tárcavezető szerint a francia védelmi minisztériummal együtt lebonyolított közös beszerzés a piacinál jelentősen alacsonyabb árakat tett lehetővé, ráadásul a gyártás egy része Romániában lesz majd. Az ország több mint 9,5 milliárd eurót fordít haderőfejlesztésre, az Európai Biztonsági Akcióprogram

0: akcióprogram keretében rendelkezésre álló 16,7 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretből, a SAFE programból infrastruktúrális fejlesztéseket is finanszíroznak, egyebek mellett ebből a keretből akarják az ukrán, illetve a moldovai határig tovább építeni a keleti ország részben épülő autópályát Romániába. Ősszel lejár az M6-os autópálya Budapest és Dunaújváros közötti szakaszának, és az ahhoz kapcsolódó M8-as gyorsforgalmi útnak a koncessziós szerződése. Tavaly májusban az akkor még Lázár János által vezetett közlekedési tárca a Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő autópálya koncessziós céggel kötött szerződést az eddigi üzemeltetőnél háromszor drágább áron. Erről Vitézi Dávid számolt be Facebook oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy az új koncessziós szerződés 2057-ig tart. Ez a döntés 200 milliárd forintos többletterhet jelent a magyar államnak, ami Vitézi Dávid szerint elfogadhatatlan.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde jelenleg egy enyhe mínuszban, ez 6%-os gyengülést jelent, 141.141 pontos bukszértékkel. A tőzsdei forgalom 4 milliárd 941 millió forint idáig. Mindössze 0,05%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4160 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,3%-os pluszban jár, 44.620 forinton, a Richter 0,3%-kal gyengül, 12.030, a Magyar Telekom stagnál, 2630 forinton, épp hogy de emelkednek a forrácsi részvények, jelenleg 1798 forinttól jegyzik őket. Az euróért 363 forint 60 fillért kell adni, a svájci frank 393 forint 90 fillére jár. Európában a főbb indexek gyengülnek, 1/10, illetve 6% közötti mértékben, az euró-dollárral szembeni árfolyamap 1,1431, a kőolaj most éppen emelkedik 2%-kal, 85,98 $ a Brent ára, az amerikai könnyőolajé 80,87 $, az arany árfolyama 4,02,40 $.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, záporok, zivatarok az esti órákban alakulhatnak ki, intenzív csapadékra, jégesőre, valamint viharos széllökésekre kell számítani. A hőmérséklet estig 30 és 37 fok között alakul, nyugaton alacsonyabb értékekkel, éjjel 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ennek az évadnak a témája a láthatóság, észrevehetőség. Ma a politika környékére vándorolunk, és a politikán belül is elsősorban talán az online jelenlétre, a karizma digitális felépítésére, hogyha lehet ezt egyáltalán így nevezni. Erről fogok beszélgetni Kövesdi Veronika médiakutatóval, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének munkatársával és a Politikatudományi Intézet fiatal kutatójával. Szia!
2: Szervusz!
1: Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és el tudtad fogadni a meghívást. Én rögtön egy ilyen kérdést rejtettem már a felvezetésbe, hogy digitálisan felépíthető karizmáról beszélhetünk-e, és hogyan kell ezt elképzelni?
2: Alapvetően a karizma egy Max Webertől származó fogalom. Ahogy mi például a Magyar Péter jelenségkönyvben is Metz Rudolffal definiáljuk a karizmát, ez inkább egy reláció a követők és a vezetők között. Tehát a karizma az nem egy személyes tulajdonság, hanem abban a kapcsolatban konstruálódik, ami az említett két ágés között zajlik, és tulajdonképpen arról van szó, hogy mit látnak bele a vezetőbe, mik azok a tulajdonságok, amik alapján őt egy hiteles és megbízható vezetőnek érzékelik, és maga az, hogy ez a karizma hogyan alakul ki, ez egyébként konstruálható. És főleg most a digitális térben ezekkel az eszközökkel, a közösségi média platformok, illetve a különböző keretezési technikák, a személyiségek építése, a mítoszépítés, ezek mind olyan eszközök, amikkel végeredményben ez az érzelmi kapcsolat kialakítható.
1: Magyarán ez azt is jelenti, hogy akkor önmagában nincsen, tehát a karizmához akkor kell egy közönség, vagy kell, aki ezt felfogja, vagy így érzékeli, ez egy fontos állítás szerintem. És a másik pedig az, hogy ha valakit áthelyeznek egy másik közegbe, ahol őt egyáltalán nem ismerik, tehát tiszta lappal indul, akkor ez rögtön el is vész, vagy nincs ez a helyzeti előny?
2: Nincs ez a helyzeti előny, de vannak olyan tulajdonságok, amik elősegítik azt, hogy ez a karizmatikus kapcsolat kialakulhasson. És természetesen ez kultúra specifikus, tehát nem mindenhol fogják ugyanolyan azokat a tulajdonságokat érzékelni a követők, amik alapján ez a karizma percepció ki tud alakulni.
1: Tehát lehet, hogy egy abszolút ellenszenves figurának foghatni az ember, aki egyébként valahol egy nagyon népszerű és karizmatikus személy, de ezekkel a jegyekkel nem vevők rá mondjuk egy másik kulturális közegben.
2: Így van, és az is nagyon fontos, hogy a követők szempontjából, tehát konkrét az a csoport, akik közvetlenül kötődnek a követő agya a vezetőhöz, a választói és a választói rétegeknek a különbözősége, ez mind-mind számít abban, hogy akkor azt az adott vezetőt karizmatikusnak tartják-e, és hogyha igen, akkor mennyire.
1: És azt, hogy látod, pláne, hogy tényleg egyben a könyvben foglalkoztatok egy teljes hosszú jelenségsorral, már a Magyar Péter jelenségről van szó, hogy ugye nagyon széles néprétegeket kell egy politikusnak megszólítania és megtartania ahhoz, hiszen egy társadalmi réteg nem fog választást nyerni, se veszteni mondjuk tud persze, de hogy ugye sokféle regiszterben kell valakinek karizmatikusnak lenni, hogy ezt hogyan tudja valaki megugorni, hogy különböző társadalmi csoportokban is karizmatikus vezető tudjon lenni.
2: Ami nagyon fontos, az a rezonancia, tehát mik azok az érzelmek, mi az az érzelmi spektrum, mik azok a kulturális kódok, amiket a vezető közvetít, mi az a vízió az ország vagy a közösség jövőjére nézve, ami megkonstruálódik a különböző kommunikációs eszközök által, és összességében az a lényeg, hogy ez rezonáljon a befogadóra, és minél általánosabb talán ez a készlet, annál szélesebb rétegekkel tud meg kialakulni ez a kapcsolódás.
1: Tehát one size fits all, jó esetben, ugye mindenki értse, amit mond.
2: Így van.
1: De és a tartalmi rész esik erősebben ladba, vagy formai részek? Mert ugye azt mondtad, hogy minél egyszerűbb legyen ez az üzenet, vagy valahogy így fogalmaztál, ugye az valami minél egyszerűbb, annál általánosabb, ezt érteni véltem abban, amit mondsz, de hát itt nem csak tartalmi dolgokkal lesz az ember karizmatikus, feltételezem, hanem egy csomó más eszközzel.
2: Igen, alapvetően van a tartalmi rész, és a tartalmi részben természetesen a vizuális megjelenítést is ide kell érteni, és például a szimbolikát, tehát a különböző nemzeti motivumok, a zászlók, a kokárda, a különböző hazai lokalitásoknak a vizuális megjelenítése, amihez különböző csoportok tudnak kapcsolódni, mert ismerik, mert nagyjából ugyanazt a jelentést félik felfedezni mögötte. Ez az egyik része, a másik része pedig különösen a közösségi médiában fontos az, amit úgy hívunk, hogy paraszociális kapcsolat, ami az indirekt kommunikáció által létrejövő olyan jelenség, ami egyébként nagyon fontos ahhoz, hogy kialakulhasson az az érzelmi kapcsolat, amivel azt gondoljuk, hogy ez az aktuális vezető, de ugyanez érvényes egyébként akár a hírességek világára is, a különböző előadók világára is. Tehát, hogy ezek a szereplők, ezek tulajdonképpen a mindennapjaink részei, és ismerjük őket. És ez az ismertség, ez sokkal közelebbi, mint ami egyébként valójában van, viszont ezeknek a platformoknak az a jelentősége, hogy ez nagyon, nagyon könnyen kialakítható. És ugye a politikai személyiségépítésnek ez a fő iránya van, hogy meg kell jeleníteni a politikai szakértelmet, tehát azt, hogy ő képes arra, hogy képviselje a közönséget, a társadalom érdekeit, szakpolitikai anyagokban, otthon legyen, tényleg legyen egy tudáshátere, és ide tartozik az érdekérvényesítés is, és másik oldalról pedig, hogy ki ő egyébként magánemberként. És ez a privát persona szintén konstruált, tehát amikor azt látjuk például, hogy Orbán Viktor babakocsiban tolja az unokáit, vagy azt látjuk, hogy Magyar Péter az El Caminón vándorol, ezek mind-mind olyan fragmentumai a személyiségnek, ami aztán a hitelességet alakítja ki. Tehát, hogyha ő a magánéletében ugyanazokat az értékeket képviseli, és mutatja meg, akkor tulajdonképpen az a benyomásunk alakulhat ki, hogy ő összességében egy hiteles, kompetens személyiség, ami pedig nagyon fontos ahhoz, hogy higgyünk abban, hogy ez az ígéret, ami most akár egy kampányidőszakban, akár azután megjelenik, az tényleg valójában megvalósítható.
1: Hát ugye ilyenkor szokott valaki belefutni abban, hogy mennyire integráns ő, vagy mennyire integráns személyiség, hogy mondjuk más értékeket hirdet, mint amit mondjuk egy magánéleti helyzetben ábrázolnak róla, vagy elcsípnek róla, mert mondjuk Orbán Viktor esetében az, hogy unokákkal jelenik meg, az a családcentrikus üzenetet nyilván nagyon szépen hozza. Hogyha valakit más helyzetben mutatnak, mint amit egyébként, mint amiről beszél, akkor az pedig ellentétesen hat ezzel.
2: Igen, és egyébként ugye van a politikai marketing, ami szerintem egy nagyon érdekes terület, ami marketing kommunikáció eszközét használja a politikai kommunikációban, és ott is, amit mondasz, az integritás rendkívül fontos, tehát hogyha egy vállalat egyébként azt mondja, hogy teljesen környezetbarát módon működik, és az megjelenik mondjuk a CSR kampányaiban és a kommunikációja összességében, de aztán tulajdonképpen kiderül, hogy a környezetbarát működés azért mégsem tükrözi a valóságot, akkor sérül az integritása, ami pedig végeredményben profit csökkenéshez vezet.
1: És hát és reputáció csökkenéshez első körben. Igen. Azon gondolkoztam, nem tudom, szegényt kipécézzük-e vagy nem, de Jakab Péter, aki szintén képviselőjelölt volt egyébként ebben a kampányban, de talán az előző kampány alatt azért még fontosabb szerepet vitt. Ő ugye nagyon erős online jelenléttel volt jelen, és pont amit az előbb soroltál a fontos tulajdonságokként, tehát hogy tartalmilag, meg vezetői kompetenciákat mutatva, de ezek például kevésbé jelentek meg nála, míg a magánember, és nem csak a parizeres zsömle miatt, hanem egyáltalán az, hogy népként ugye hogyan működik, vagy a nép egyszerű fiaként, az megjelent, miközben ezek a vezetői skillek, amiket az előbb hosszan soroltál, hogy mi minden kell ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen karizma, az például nem volt mellette. Akkor ez egy ilyen féloldalas példa tulajdonképpen?
2: Igen, tehát hogy ez fontos, hogy az egyensúly abban, hogy mennyire jelenik meg a szakértői perszóna, illetve a privát perszóna, az meglegyen. Tehát, hogyha csak a szakértői perszónát látjuk, akkor az egész eltolódik egy technokrata irányba, ahol, amihez nem tudunk érzelmileg kapcsolódni, és ugye az érzelmi kapcsolódás, az érzelmi kampányolás, akár a szakpolitikai anyagoknak ugye a nagyon fontos üzeneteinek egyszerű, de érdelemmel dúsított átadása a leglényegesebb, hiszen nagyon sokszor nem az alapján fogunk választani tulajdonképpen, hogy vannak ilyen politikai döntéshozatali modellek, amik azt mutatják, hogy nem a szakpolitikai anyagok alapján választanak a választók, hanem az alapján, hogy mi a benyomásuk. egy politikai vezetőről, és ebbe a benyomásba pedig nagyon fontos az, hogy mik azok az érzelmek, amik kialakulnak.
1: Ez, amit az amerikai, hát igazából csak köznyelv úgy mondta, hogy vennél-e tőle használt autót, ugye, vagy innál-e vele egy korsó sört.
2: Abszolút, és pont ez a példa, ugye, ami egyébként Orbán Viktorán megjelent a Covid után, amikor már ki lehetett ülni a teraszokra, ő azt egy olyan fotóval illusztrálta, amikor konkrétan ott sörözik a teraszon, és így a Jakab Péter példára visszatérve, tehát az, amikor mondjuk Orbán Viktor elment 2022-ben a disznóvágásra, meg pálinkát iszik, meg Ákos koncertre jár, ezek mind egyébként visszacsatolhatóak ahhoz a képhez, amit szeretne felépíteni, ami pedig az, hogy ilyen a magyar nemzet, ilyen a magyar társadalom, és ő a prototipikus tagja annak.
1: Ezeket hívjátok kódoknak egyébként a tanulmányaitokban? Vagy ez a kódrendszer, vagy ez egy picit más?
2: Hát egyrészt a kódrendszer lehet egy módszertani eszköz, tehát hogy felállítunk különböző dimenziókat, amiket aztán a megjelenését ugye egy kódrendszerben vizsgáljuk.
1: Hát ez a tanulmánykészítő kódrendszere nyilván. Igen,
2: igen, viszont másik oldalról pedig a kulturális kódok, azok a formák, amik azt hivatottak jelezni, hogy az adott társadalomban mik azok a közismert elemek, amiket mondjuk a vezető felvonultat ide sorolhatóak, ami ugye Magyar Péternél nagyon erőteljesen látszik, hogy jól ismert versekből, szövegekből, dalokból, slágerekből idéz, olyan szintén jól ismert történelmi szereplőkre hivatkozik, ami egyébként fontos része a magyar történelemnek. Tehát mindazok, vagy akár ide tartozhat egyébként az is, amikor mondjuk Orbán Viktor elmegy lángost tenni. Ugye a lángos,
1: hát meg a disznóvágás is ilyen.
2: A disznóvágás is abszolút egy a magyarsághoz szervesen kapcsolódó, a magyar vidékhez szervesen kapcsolódó közösségi rituálé, ami szintén nagyon fontos, tehát hogy ezek a dolgok, amik által a közösség magára ismerhet a szereplőben.
1: És picit csak visszahozva, ugye ez az a paraszociális kapcsolatteremtés, amiről azt gondolhatja a köznép, mi, az emberek, hogy hát mi is pont így csináljuk, pont így élünk, és olyan, mintha egy lenne közülünk, erre gondoltál, vagy ez egy picit
2: Igen,
1: más?
2: És ez a karizmához is egyébként hozzá tartozik, hogy egyszerre fontos, hogy megmutassa a vezető, hogy egy közülünk, de valamivel azért mégiscsak több. Hiszen ez a több, ez a plusz, ami miatt elhiszik, hogy ő az, aki tényleg hitelesen tud minket képviselni, és ami még nagyon fontos, hogy kihangsúlyoztad ezt a mit. És ez a mi, ugye a populista kommunikációs stratégiák szinte első számú eleme, hogy van a mi közösségünk, és ehhez képest határozódik meg mindenki más, az ők, akik viszont nem mi vagyunk, nem olyanok, mint mi, valamilyen szempontból, kulturálisan, akár vagy világnézeti szempontból mások, és általában az ellenségkép az ők táborából kerül ki, és nagyon sok esetben mobilizálható ez az ellenségkép.
1: Hát is, ugye azt vártam még egy mondatot, hogy és mindig mi vagyunk többen, legalábbis a mostani kampányban, ha nézzük. Persze van, amikor elnyomva vagyunk, és mi vagyunk kevesen, oké, de nem arra gondolok, hogy mindig valahogy szemben áll a 99%, az 1%-nyi elvetemültel. Tehát azért ez szokott lenni felépítésként.
2: Igen, és ugye ez a számháború, amit nagyon sokszor láthatunk ebben a kampányban, hogy kinek a tüntetésén voltak többen, kinek a megemlékezésén voltak többen, kinek az országjárásán voltak többen, ez nagyjából arra utal, amit említesz, hogy mi vagyunk többen, és ez egyébként egy kognitív diszonanciát mozgat meg, ami pedig az a társadalmi bizonyíték, hogy valószínűleg annak lesz igaza, akinél többen vannak. És a
1: bizonytalanok, hiszen ők tudják jobban.
2: Így van, és a bizonytalanok nagyon sok esetben gondolkoznak ez alapján, a kognitív diszonancia alapján.
1: Hogy lehet, ez is lehet, hogy egy bonyolultabb vagy nehezebb téma, majd akkor rosszabban boncolgatjuk, hogy lehet ezt a bizonyos többet, ugye azt mondod, hogy nem elég, hogyha egy közülünk, hanem pont kell valami kis plusz, ami miatt mondjuk rábízzuk a döntést, az ország vezetését. Ezt a bizonyos töbletet hogyan lehet a digitális térben valahogy felépíteni, vagy kiépíteni, megjeleníteni?
2: Ugye ez is konstruálható, hogy a személyiség minden eleme. És még 22-ben, 22-es kampány alatt csináltunk egy kutatás Zonneven Júliával, aki a New School-nak a professzora.
1: És volt itt kedves vendég
2: nálam. Ó, hát ezt örömmel hallom. és ott megnéztük azt, hogy a digitális karizma konstrukciója milyen alappilléreken nyugszik Orbán Viktor esetében, és ott például ennek a többletnek, amit most emlegetünk, az egyik legfontosabb pillére az a dominancia volt.
1: No.
2: Hogy különböző, akár nemzetközi területeken, tárgyalásokon, hogyan jelenik meg ez a dominancia, hogy ő képes arra, ugye ez arra vezet vissza megint, hogy hatékonyan képviselje a magyarok érdekeit, és a dominanciához tartozik az is, hogy különböző krízishelyzetekben, akár konstruált, akár valódi krízishelyzetekben, ő mindig ott van, mindig egyből a szakértőkkel beszél, de hát a lokáció az, hogy oda megy megnézni a határkerítést, akkor az árvíz idején is folyamatosan ott van.
1: És egy nagyon jól vizualizálható helyzetek azok, amiket most mondasz, persze a gumicsizmával és a elszánt tekintetekkel.
2: És ugye ide tartozik az is, hogy különböző nemzetközi politikai szereplőkkel képes arra, hogy fontos és erős kapcsolatokat építsen. Ugye ez még mindig a kommunikációja szempontjából mondom, hogy ezeknek a megjelenítése is az, ami ide tartozik, ami ezt a többletet képviseli.
1: És mennyiben mondhat ez ellent annak, igazából én sem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán ez helytálló, hogy ugye minden politikus egyúttal arról is beszél, hogy ez szolgálat, ő a nép alárendeltje, tehát ez pont ez az erős dominancia, amit teljesen érteni vélek, hogy a hosszabb vörös nyakkendő, meg kinek markánsabb a nyakkendője, és akkor rögtön férfiakról beszélünk már is. Tehát ez a fajta alárendeltség, vagy alámenés, ez mennyire ássa ezt alá, vagy erősíti?
2: Ugye a populista kommunikációs stratégiák másik nagyon fontos és lényeges eleme a népakarat, és a népakarat mindenütt felelt valósága, és ez most kicsit visszaköszönt a kampány alatt Magyar Péter adott egy interjút, amiben a népszava, az Isten szava motivum is megjelent, és ez is ugye arra utal, hogy mennyire kikerülhetetlen elem. Ugyanakkor az, hogy a népszavának alárendeltség, az tulajdonképpen egy áldozat végeredményben. És a közötte lévő lépcső, az pedig az a nagyon kemény munka, ami egyébként Orbán Viktor és Magyar Péter kommunikációjában is megjelenik. Ők nem alszanak, 3 órát alszanak, folyton ott vannak, ugye ez a folyamatos országjárás, amit Magyar Péternél látunk, ez mind az az áldozatos munka, amit végeredményben a közösség egy áldozatnak fog értékelni, ami hozzájárul ahhoz, hogy elhiggyék, hogy ő tényleg folyamatosan azért fog dolgozni, hogy a népakarat megvalósuljon.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Kövesdi Veronika médiakutató a vendégem, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Heves viharokkal ért véget már a viradóra a kánikula Franciaországban. Egy nő életét vesztette, amikor rádölt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben halt meg. A szélsőséges időjárás Franciaország szerte áramkimaradásokat okozott. A 12 napig tartó hőhullám után az intenzív hőség csökkent az országban, és 96 megyéből már csak 7-ben maradt érvényben narancssárga hőségriasztás délkeleten és Korzika szigetén. Az ukrán erők megsemmisítettek egy Tu-95-ös katonai bombázó repülőgépet az oroszországi Engelszben, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A célpont 800 kilométerre volt Ukrajnától. Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy az orosz hadsereg egységei parancsot kaptak arra, hogy fokozzák a dróntámadásokat a frontmenti és a határmenti térségek polgári infrastruktúrája, valamint a közúti járművek ellen. Az orosz parancsnokság utasítást adott a benzinkutak, teherautók, autóbuszok és személygépkocsik elleni csapások intenzívebb tételére. A parancs végrehajtásával a Rubikon drónközpontot, valamint az orosz hadsereg frontmenti egységeinek drónpilótáit bízták meg. A dél-ukrajnai Mikolajiv megye ügyészi hivatala közölte, hogy az orosz csapatok reggel támadást intéztek a kikötői infrastruktúra ellen, életét vesztette két ukrán állampolgár, akik egy külföldi hajó fedélzetén tartózkodtak. Az amerikai haderő légi csapások újabb hullámát hajtotta végre iráni célpontok ellen. Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapás sorozatban találat ért egy hidat, ami az iráni katonai erők számára fontos Bandar Abbas kikötőváros felé vezet, így nehezítheti az iszlámi forradalmi gárda egységei számára az utánpótlás eljuttatását a hormuzi szoroshoz közeli katonai létesítményekhez. Az amerikai közlemény szerint a hormuzi szoros nyitva áll minden a blokkád alá nem tartozó hajó számára. Donald Trump amerikai elnök arról is beszélt még az éjjel, hogy az Egyesült Államok nyerésre áll Iránban, és ennek nagyon hamar látni fogja az eredményét az egész világ. Irán közben több közel-keleti államra is rakétákat lőtt ki, Kuvaitban és Bahreinben is szóltak a riadó szirénák. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, lett a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Ez azt jelenti, hogy ő lesz az új brit miniszterelnök. Hétfőtől veszi át a tisztséget Keir Starmertől, miután a harmadik Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával. Keir Starmer június 22-én jelentette be, hogy mindkét tisztségéről lemond, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant a támogatottsága a közvéleményben és a párton belül egyaránt. Idehaza fontos cégek, fontos döntéseket hoztak a nagy cégek és a szennyezővállalatok adóztatásáról, illetve a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről. Ezt írta ki Facebook oldalára Magyar Péter, ugyanakkor a részletekről csak későbbre ígért tájékoztatást a miniszterelnök.
0: Tőzsde hírek.
1: Idehaza a tőzsde egyelőre mínuszban jár, ez 9%-os csökkenést jelent, 140.758 pontos BUX értékkel, a forgalom 5.845.000.000 forint. 1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.156 forinttal jegyzik őket, az OTP 1.8%-kal esik, 44.380, a Richter 4%-kal gyengül, 12.020, a Magyar Telekom 2.630 forinton stagnál, 362 forint 90 fillére az euró árfolyama. Stagnál a londoni tőzsde 10.571 ponton, a német DAX 5%-kal csökkent, a francia CAC-ra 7%, az olasz tőzsde 9%, a spanyol 0,5%-os mínuszban jár. 1,1432 az euró-dollárral szembeni árfolyama, most pont 80 dolláron az úgynevezett Murban típusú kőolaj, a Brent 86,14 dollár, az amerikai könnyolaj 80,90 dollár jár.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, záporok, zivatarok az esti órában alakulhatnak ki, intenzív csapadékra, jégesőre, valamint viharos széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet estig 30 és 37 fok között alakul, nyugaton alacsonyabb értékekkel, éjjel 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kövesd Veronika, médiakutató a vendégem, és az eddigiekben a karizmának a megépítését, konstruálását boncolgattuk, és ugyan utaltunk rá többször, de azért nagyon nem mentünk bele, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt a digitális térben jól használni, milyen stratégia lehet ahhoz, hogy ez észrevehető, látható legyen.
3: Szinte az elsődleges terepévé vált a politikai kommunikációnak a közösségi média platformok, és ez nagyon sok szempontból előnyös, főleg abban a médiatérben, ahol mondjuk a tradicionális média platformok, és itt a tradicionális nem a print alapú médiára értem, hanem minden mást, ami a közösségi média platformokon kívül esik, hogy ehhez képest a keretezés lehetősége az mindig az aktornál van. Tehát tulajdonképpen a saját üzenetét figyelhetjük meg a saját kommunikációjában, anélkül, hogy mondjuk a média logika ebben számításba esne.
2: És meg hát ugye a szerkesztők, ugye ez alapvetően erre gondolunk, kapuőrök, szerkesztők.
3: Ami szerintem egy nagyon jól, a jelenséget nagyon jól leíró elmélet, az pedig a figyelem alapú politika. Vagy másik szempontból a celebritás politika. Tehát itt arról beszélünk, hogy tulajdonképpen a politikai szereplők más hírességekkel együtt versenyeznek a figyelemért. Ugye a figyelmi kapacitásunk véges, tehát bizonyos információtartalom mennyiségre tudunk odafigyelni egy adott nap, és ennek ugye a feldolgozása is már egy jelentős mentális energiát igényel, és az a verseny, hogy kinek a tartalmára figyelnek oda a legtöbben, ez lényeges ahhoz, hogy a végeredményben a meggyőzésnek a folyamata érvényesülni tudjon. Tehát akkor tudunk meggyőzni valakit, hogyha odafigyel ránk ez a belépési küszöb. És abban a médiatérben, ahol a híres együtt versenyeznek a politikusok, nagyon sok esetben ugyanazok a tendenciák fognak érvényesülni a kommunikáció tekintetében. Minél több érzelmet felvonultató, minél figyelemfelkeltőbb, minél inkább az átlagostól eltérő tartalom az, amire odafigyelnek, és ugye a médialogika is nagyon hasonló, tehát a konfliktus, a krízis, a katasztrófa az, amire biztosan oda fogunk figyelni, emellett pedig azok az üzenetek, amikkel érzelmileg tud kapcsolódni a befogadó. És összességében ez tulajdonképpen ahhoz fog vezetni, hogy az, amit talán megszoktunk mondjuk retorikai szempontból, hozom a nagy beszédeket példának, ugye a megemlékezések, vagy az évértékelők, ezek abba az irányba tolódnak el, hogy mik azok az erős mondatok, az erős üzenetek, amik aztán virálisan tudnak terjedni ezeken a platformokon. És ez még hozzájárul ugye a platformok szabályozásának nehézsége is. Tehát most például ugye a politikai reklámokat nagyon erősen szabályozzák, és ez azt vonja maga után, hogy a jelenlét, a fogyasztóknak, vagy a felhasználóknak az aktivitása az az első számú stratégia, amit meg kell célozni. Hiszen egy tartalom akkor válik virálisra, hogyha minél többen kapcsolódnak hozzá, tehát minél többen lájkolnak, vagy kommentelnek, de ebben nem számít az, hogy ezek pozitív vagy negatív üzenetek, ebben inkább a mennyiség. végzelmény.
2: Hát az algoritmus számára mindenképpen, tehát ő szereti azt, hogyha megosztás van, meg interakciók vannak, és ebből a szempontból valóban az, hogy nevető fej van-e valami alatt, vagy szívecske, az algoritmusnak azt gondolom, hogy szinte mindegy. Persze, hát de hogy mindegy, mert ugye nyilván, ha megoszt, akkor még sokkal inkább. De hát azért ez tényleg itt megér egy misét egy pillanatra megállni, hogy azért az, hogy a hirdetési lehetőségek ilyen radikálisan megváltoztak, ez azért érdemben beleszólt a hazai, mondom, a kampányba is, de hát a politikai kommunikációnak egy sokkal nagyobb gellert adott, mint mondjuk bármi más korában, kicsit eltúlozva.
3: Igen, és ezt láthatjuk abban a kommunikációs stratégiai változásban, ami egyébként Orbán Viktor esetében is megfigyelhető, és Magyar Péter talán az elejétől kezdve olyan eszközöket alkalmaz, ami ebben az esetben előnyössé válhat. Ideértve azt, hogy folyamatos élő közvetítés, tehát az élő közvetítés az mindig sokkal nagyobb előnyt élve ez az algoritmus szempontjából. És ugye a folyamatos országgyárás, ami így a tartalmaknak folyamatos lehetőségét hozza maga után, ez az, ami végeredményben nagyon sokban segít ahhoz, hogy Magyar Péternek az online jelenléte szinte folyamatossá váljon. És ehhez hozzátenném azt is egyébként, ami szintén nagyon érdekes mondjuk Magyar Péter kommunikációjában, hogy a róla szóló más online platformok cikkei alá kommentel, amivel megerősíti ezeknek a cikkeknek az elérését egyrészről, másrészről ugye a saját keretezését az adott hírrel kapcsolatban olvashatjuk, de mindenek előtt az, hogy Magyar Péter oda kommentel egy cikk alá, az óriási figyelmet tud generálni.
2: Ő magában cikkek szoktak abból lenni, hogy ő oda kommentel.
3: Így van. És akkor a másik oldalról az, hogy Orbán Viktor követőbázisát próbálja arra sarkalni, hogy minél inkább legyenek jelen az online térben, minél többet posztoljanak, minél többet kommenteljenek, és ez az a technika, amire a marketing kommunikációban is már nagyon régóta rájöttek, ugye ez a user-generated content, hogy ez nem feltétlenül egy előnyös stratégia, nem az a kampányeszköz, ami végeredményben hozza azokat az eredményeket, amit várnánk tőle, mert mesterségesen arra buzdítani a vásárlókat, vagy a követőket, vagy a választókat, hogy saját tartalmakat generáljanak, ez nem hoz eredményt.
2: Meg hát nagyon vegyes lesz az eredmény.
3: Így van.
2: Mert nagyon ezek a tartalmaknak a színvonala, hát az ilyen-olyan.
3: Igen, és ugye megjelenik a mesterséges intelligencia és a mesterséges intelligenciával generált különböző tartalmak, amiket mondjuk különböző civil szervezeteknél is láthattunk, és ezek is azt a célt szolgálják. Nem is feltétlenül azt, hogy egy-egy ilyen tartalom meggyőző legyen, hiszen kutatások mondjuk azt mutatják, hogy összehasonlítva az organikus média tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált tartalmakkal, amikor ugyanaz az üzenet, nem feltétlenül meggyőzőbbek. Viszont sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb előállítani őket, és vizuálisan sokkal figyelemfelkeltőbbek. És ezért egy ilyen stratégiai zavarkeltés, vagy az elárasztás technikája az, amit ezeknél meg tudunk figyelni.
2: Azt nem tudom, hogy vizsgáltátok-e, vagy akár csak gondolkodtatok rajta. Mondtad, hogy a figyelem megszerzése az első nagy feladat. Én ezt úgy fordítottam le magamba, hogy valami radikális dolgot kell csinálni ahhoz, hogy ez a figyelem megteremtődjön. Ez élőbeszédben is így van egyébként, vagy olyan helyzetben, hogyha lankad a közönség, akkor az ember mondjuk felemeli a hangját, vagy valami, tehát hogy ez működik. Azon gondolkodtam, és a kérdés is erre vonatkozik, hogy elég-e valami radikális módon megragadni a figyelmet, és utána lehet mondjuk bölcsen beszélni, vagy folyamatosan kell ez a fajta hangulati tetőfok ahhoz, hogy egyáltalán ez a figyelem fennmaradjon?
3: Most a megfigyelésem az, hogy folyamatosan kell valami figyelemfelkeltő ahhoz, hogy ez a konstans figyelem ez megmaradjon, tehát nem elég az első fél percben figyelemfelkeltőnek lenni, ahogy egyébként ugye a személyes beszédnél nagyon sokszor gondoljuk, hogy jó, majd akkor az első fél percnél megragadjuk a közönség figyelmét, és akkor utána már könnyű dolgunk van, és sajnos nem így van. Tehát a folyamatos figyelem fenntartásához mindig kell új tartalmakat szolgáltatni, valami mást, mint addig, de nem radikálisan mást, hiszen maga a pozícionálás, hogy milyen a személyiségépítés, hogy merre tartanak, muszáj koherensnek lenni, ahogy beszéltünk is erről. De mondjuk, ahogy Donald Trumpnak a kommunikációját megfigyelhetjük. Ott például mindig alkalmazza azt a típus rossz modort, ami figyelemfelkeltővé teszi az összes tartalmat, amit közöl. És az, hogy még esetleg milyen más eszközöket lehet bevonni a kampányba, ez szintén hozzájárul ahhoz, hogy ez fennmaradhasson, hogyha mondjuk Orbán Viktornak a kommunikációját nézzük, akkor az influencereknek a bevonása, a hírességeknek a bevonása, ezek a kollaborációk is mind-mind segítenek abban, hogy azt a figyelmi tőkét, amivel ezek a szereplők már rendelkeznek, ezt még jobban oda tudják vonni a politikai szereplőhöz.
2: Hát meg az elérésük, ugye nyilván, tehát amiben ők sokat tudnak hozzátenni, és ezt azt hiszem, hogy hát Biden, aki már ugye elég idős volt akkor is, amikor megnyerte a választást, akkor is azért ezek a nagyon fiatalos és nagyon népszerű influencerek vették a vállukra tulajdonképpen, és ez egy nagyon hatékony eszköz tud lenni egy bizonyos pontig.
3: Így van, egy bizonyos pontig, tehát hogy nagyon fontos, ahogy a marketing kommunikációban is rendkívül fontos, hogy ezek az influencer együttműködések, ez mindig amentén zajlódjanak, hogy mi ugye a pozícionálás, és hogyha valakinek a személyisége, akivel együttműködünk, nem tükrözi azokat az értékeket, amiket mi képviselni szeretnénk, akkor akár visszás is lehet ez az együttműködés. Hozzátéve ahhoz, hogy azok a botrányok, amiket esetleg ezek az együttműködő felek, vagy ezeket az együttműködő feleket körülveszik a későbbiekben, ezek szintén visszathathatnak. Természetesen nem feltétlenül, és nem feltétlenül jár egy reputáció rombolással a politikai szereplőt tekintve, hogy mondjuk ugye a kereskedelmi kommunikációban is így van, hogy nem feltétlenül jár profit csökkenéssel egy influencer együttműködésnek a rosszul sikerült vonatkozása, de azért érdemes odafigyelni arra, hogy nagyon szembe menni azzal, amit építünk, nem érdemes ezeknél az együttműködéseknél sem.
2: Az elárasztásra szeretnék egy picit visszatérni. Azon gondolkoztam, hogy a mostani kampánynak az utolsó két hetébe, de egyébként többet is visszanézhetünk, de az utóbbi két hetében abszolút jellemző volt, megjelent egy-egy olyan fontos videó, amik nagyon rövid idő alatt milliós, akár kétmilliós, akár hárommilliós nézettségre tettek szert. És azon törtem a fejem, hogy ha elfogadjuk azt, hogy irdatlan mennyiségű tartalom van, és ez az elárasztás, hogy nem tudunk mindent megnézni, nem tudunk mindent feldolgozni, nem tudunk mindenhol ott lenni, és FOMO, és egyebek, akkor hogyan magyarázzuk azt, hogy kinőnek tulajdonképpen olyan valóban fontos, vagy fontosnak tűnő tartalmak, amik meg ilyen mágnesként egyórás, másfél-két órás műsorok ilyen nézettséget húznak be?
3: Itt megint visszatérnék arra, hogy mennyire a szokványos kommunikáció vagy a szokványos tartalmakhoz képest nézzük ezeket az újonnan megjelent tartalmakat. Ugye itt arról van szó, hogy különböző emberek, akik eddig nem szólaltak meg, most elmondják azt, hogy ők mit tapasztalnak olyan állami szervezeteknél, amikről egyébként nem nagyon volt rálátásunk, hogy ott mi is történik valójában, tehát eddig nem szólaltak meg ezek az emberek. Olyan ügyeket hoztak, amik egyébként súlyos visszaélésekre mutatnak rá. És ez így összességében arra a hős mitoszra utal vissza tulajdonképpen, vagy arra a hősnek levésnek arra az eszenciájára, ami egyébként Magyar Péter felemelkedésében is megfigyelhető, tehát hogy a kockázatvállalás, az egyéni kockázatvállalás a közösség érdekében, ez rendkívül fontos egy közösség számára, hiszen ez az áldozatiság, mint megint visszatérünk oda, és minél nagyobb személyes kockázatot vállal valaki, annál nagyobb hősnek tekintjük, és annál jobban odafigyelünk rá. Valamilyen szinten egyébként mindenkiben ott van ez a hősnek levés, az, hogy mindenki hős akar lenni valahol, és ezt a popkultúra is felerősíti nagyon erőteljesen, és mindez összességében hozzájárul ahhoz, ugye nem eltagadva a jelentőségét ezeknek az információknak, hogy ezek ilyen elképesztő nézettségi adatokkal szolgálnak, még abban az információs térben is, ahol gyakorlatilag minden nap tömegével érkeznek a különböző hírek, tartalmak, elemzések, és egy másfél órás beszédet 10 óráig elemzünk.
2: Hát ez az, bocs, hogy belevágok, de ezt akartam is mondani, de hát az elemző műsorok is, amik erről szólnak, azok is nagyon nagy nézettséget kapnak, tehát nem milliósat nyilván, de utána ebből még 100 000 bőr.
3: Így van, igen, és És hát igazából ez a média struktúrának a problematikájára utal vissza, hogy miért is van szükség ilyen hosszú elemző műsorokra, és miért is van szüksége ennyire a konstans kielégítésének, annak az igénynek, hogy a társadalom nagy része most nagyon nagy érdeklődéssel fordul a politikai tér iránt, ami valószínűleg a választások után vissza fog esni valamennyire, de hogy a nézettségi adatoknak az emelése, vagy az erre való törekvés, hogy minél magasabb nézettséget érjenek el ezek a platformok, ez ugye visszautal arra a média struktúrára, ami nagyon aszimmetrikus, és amiben a fenntartásnak a lehetősége az ugye a nézettségtől függ ezeknél a platformoknál, és nem mondjuk egy normális médiapiaci berendezkedésben a reklámoktól.
2: Kövesd Veronika, médiakutató, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének munkatársa, a Politika Tudományi Intézet fiatal kutatója volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
2: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Láthatósággal, észrevehetőséggel még foglalkozunk a továbbiakban is, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Heves viharokkal ért véget már a viradóra a kánikula Franciaországban. Egy nő életét vesztett, amikor rádölt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta, tűzvészben halt meg. A szélsőséges időjárás országszerte áramkimaradásokat okozott. A 12 napig tartó hőhullám után az intenzív hőség csökkent az országban, és 96 megyéből már csak 7-ben maradt érvényben narancssárga a hőségriasztás délkeleten és Korzika szigetén. A második legnagyobb amerikai banka, a Bank of America második negyedéves adózott nyeresége éves szinten 27%-kal emelkedett 9,1 milliárd dollárra, ez részvényenként 1 dollár 21 centes profitot jelent, leginkább a befektetési banki díjai emelkedtek a Bank of Americának, a rossz hitelekre félretett céltartaléka pedig még csökkent is.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában nem túlságosan jó a kereskedési hangulat, csökkennek a főbb mutatók 1/10, illetve 9/10% közötti mértékben. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1431. A hazai értéktőzsde 1%-kal megy lefelé, 140.637 ponton a BUX, a forgalom 6.451 millió forint. 1/10%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4158 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,9%-kal esik, 44350 forinttal jár, gyengül a Richter 0,4%-del, 12020 forint, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2618 forinttal jár. Érdemi a forgalma még a 4iG-nek, amely 0,2%-os pluszban van, kerek 1800 forinton, emelkedik a Panergy 0,8%-kal 2400, drágul az Opus 0,4%-del 370 forinton, esik viszont az A1 biztonsági nyomda 1,4%-kal 7080 forinton jár. A devizapiacon az euró 363 forint 20, drágul a kőolaj több mint 2%-kal, 86 dollár 10 centen a Brent, 80 dollár 73 centen az amerikai könnyolaj árfolyama. Az amerikai haderő légi csapások újabb hullámát hajtotta végre iráni célpontok ellen. Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapás sorozatban találat ért egy hídat, ami az iráni katonai erők számára fontos Bandar Abbas kikötőváros felé vezet, ez pedig nehezítheti az iszlám forradalmi gárda egységei számára az utánpótlás eljuttatását a hormuzi szoroshoz közeli katonai létesítményeikhez. Az amerikaiak közleménye szerint a hormuzi szoros nyitva áll minden a blokkád alá nem tartozó hajó számára. Donald Trump amerikai elnök arról beszélt még éjjel, hogy az Egyesült Államok nyerésre áll Iránban, és ennek nagyon hamar látni fogja az eredményét az egész világ. Irán ugyanakkor több közel-keleti államra is rakétákat lőtt ki, Kuwaitban és Bahreinben.

0: amiben emiatt megszólaltak a szirének. Andy Burnham volt manchesteri polgármester, lett a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, ő lesz az új brit miniszterelnök, leváltva a Keir Starmer eddigi kormányfőt, hétfőtől veszi át a miniszterelnöki pozíciót, miután a harmadik Károly király formálisan megbízza. Starmer június 22-én jelentette be, hogy mindkét tisztségéről lemond, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant a támogatottsága. Idehaza döntéseket hoztak a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásáról és a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről. Ezt Facebook oldalán írt a Magyar Péter, a miniszterelnök ugyanakkor csak későbbre ígért ezzel kapcsolatban részleteket.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, záporok, zivatarok az esti órákban alakulhatnak ki, intenzív csapadékra, jégesőre, valamint viharos széllökésekre számíthatunk. A hőmérséklet estig 30 és 37 fok között alakul, nyugaton alacsonyabb értékekkel, éjjel 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval, 15:30-tól várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Extrém mértékben egyetlen lépéssel emelték a budapesti parkolási tarifákat júliustól, amely zónától függően 33-50%-ot is elérhet. A durva díjemelés mellett szavazott Karácsony Gergely főpolgármester, a balliberális frakció, vagyis a DK-MSZP párbeszéd közössége, a teljes Tisza párt frakció, valamint Vitézi Dávid és frakciója az LMP-vel. A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja elhibázottnak és az autósok indokolatlan megsarcolásának nevezte a lépést, és nem támogatta azt. A díjemeléssel együtt súlyalapú drágulásról is döntöttek a fővárosi politikusok fél év múlva, tehát januártól, ezért a nagyobb családi autók parkolási díja megduplázódik, és a díjfizetést kiterjesztik az elektromos autókra is. Vagyis januártól csak dísz lesz a zöld rendszám, így díjazza a környezetvédelmet Budapest. Lényeges változás még, hogy leszedik a parkolóautomatákat, és megszűnik a készpénzes fizetés lehetősége. Kizárólag okostelefonos applikáción vagy SMS-sel lehet parkolni júliustól, kivéve a 11. kerületet. Újbuda ugyanis ellenállt, arra hivatkozva, hogy a helyi lakosok és a látogatók igénylik a készpénzes bankkártyás fizetés lehetőségét. Vajon a többi kerület kikérte a szavazói véleményét, és a főváros vezetése figyelembe vette az automaták eltüntetésekor a készpénz használati jog alkotmányos kötelezettségét. Számos további fontos jogi kérdést is felvetnek a történtek, ezért a legismertebb közlekedési szakjogászhoz, dr. Kovács Kázmérhoz, az autósok ügyvédjéhez fordultunk, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, Kázmér!
2: Szervusz, és köszönöm a megtisztelő minősítést. Hát engem se kérdeztek meg, de attól tartok, hogy az autósok javarésze nem ért ezzel egyet, de nem csak, hogy az autósok javarésze nem, hanem az Alkotmánybíróság se értene egyet azon elvek mentén, mely elvek mentén már korábban az Alkotmánybíróság foglalkozott a közterületi parkolás díjfizetővé tételével. Ez igaz, hogy évekkel ezelőtt történt, de teljesen egyértelművé tette az Alkotmánybíróság, hogy nem pénzbeszedési eszközként kell tekinteni az önkormányzatoknak a parkolás díjfizetővé tételére, hanem kizárólag forgalomszabályozási eszközként. Ennek ellenére a fővárosban jelenleg is, főleg a frissebben kiterjesztett szakaszokon látjuk, hogy ott vannak az üres parkolóhelyek, olyan helyen is fizetővé lett téve a parkolás, ahol egyébként forgalomszabályozási szempontok ezt nem indokolják. Most hasonló a helyzet az összegszerűségi kérdéssel. Nincs arról szó, hogy azért kellett volna, vagy az indokolná a magasabb összegű parkolási díjak bevezetését, mert egyébként a forgalomszabályozás lehetetlen helyzetbe került volna bármely kerületben, vagy a főváros egészében.
1: Tehát azzal indokolják, hogy környezetvédelmi okból kell szűkíteni a keresztmetszetet, hogy bemenjenek a belvárosba az autók, illetve a túl nagy autók nagy helyet foglalnak el, és jobban kopik az út.
2: Hát akkor
1: ez a magyarázat.
2: Kezdjük a másodikkal, a túl nagy autók, és mi van a teherautókkal. Arról nem beszél, hogy a túl nagy autó ugyanúgy egy közterületi parkolóhelyet foglalhat el, és tud elfoglalni, mint ahogy a kisebbek. Arról nem beszélve, hogy ugye párhuzamosan egyéb intézkedés is bevezetésre került, ahogy említetted is, tehát ez a kizárólag a telefonnal történő parkolásnak a lehetővé tétele. Kicsit körülnéztem Európa más nagyvárosaiban mi a helyzet, és a hozzánk legközelebb levő és legismertebb nagyvárosban fővárosban, Bécsben például, ahol nyilván ugyanolyan parkolási gondokkal kell a városvezetésnek szembenéznie, mint Budapesten, nincs ilyen szűkítés, hogy kizárólag telefonnal lehetne parkolni, trafikokban lehet vásárolni, és azokat a parkolói jegyeket, amelyeket aztán a szélvédő alá kitéve, illetve egy órát is kitéve, egy ilyen kézzel vezetett órát, lehet azoknak is parkolni, akik például külföldiek, vagy az applikációval nem rendelkeznek, vagy például Londonban, ahol kétségtel most már sokkal nagyobb mértékben elterjedt ez a kizárólagos telefoni parkolás, olyan lehetőségek vannak, tehát olyan táblák és olyan figyelemfelhívások és jelzések, amelyekkel az, aki nem töltött le applikációt, az is tud fizetni, vagy bankkártyával tud fizetni. Tehát ez egy olyan radikális lépés, amit egyébként, ha már erről beszélünk, akkor emlékeztetnék arra az évekkel korábbi beszélgetésünkre itt ebben a stúdióba, amikor bevezették egyáltalán ez a közterületi parkolásnál ezeket az eszközöket, amelyeken pénzt be lehet bedobni, hogy ez fölösleges, és már akkor javasoltuk a bécsi megoldásnak az átvételét, hogy ez egy olyan többletköltség, amit mellőzni lehetne, és akkor most mondom a következő összefüggést, hogy ez tulajdonképpen ezeknek az automatáknak a levétele, és így módon a parkolás szolgáltatás nyújtója részéről megvalósuló eljárás, az egy burkolt, vagy kevésbé burkolt árdrágításnak minősül, hiszen az árdrágítás nem csak azzal tud megvalósulni, mint ahogy egyébként most megvalósul, hogy drágább a szolgáltatás, tehát többet kell fizetni érte, hanem azzal is, hogy a szolgáltatás minősége romlik azáltal, hogy csak egy meghatározott módon lehet fizetni, és az a megtakarítás, ami azáltal, hogy ezeket az eszközöket az útról eltávolítják, és ezáltal a pénzbegyűjtés költsége az már nem jelentkezik a parkolás üzemeltetőnél, annak meg kéne az autósok oldalán jelennie ennek a megtakarításnak, tehát ezáltal kevesebbet kellene fizetni, nemhogy többet.
1: Több dolgot is szeretnék egy mondatban feltenni. Igen. Kérdésként. Jogilag a túlzott mértékű díjemelés, már pedig a 33-50% évközben az mindenképpen annak minősül, hiszen nem 10%-os, meg 15%-osról van szó, és nem az inflációt kiegyenlítő emelésről van szó. Tehát jogilag lehet-e vitatni ennek a mértékét? Föl lehet-e lépni egy ilyen döntés ellen? Kettő. Lehet-e jogilag aggályos, hogy társadalmi, hogy alkotmányos sérelem éli azokat a polgárokat, akik nem rendelkeznek mobiltelefonnal, semmilyennel, vagy bankszámlával, hiszen nagyon sok nyugdíjas postai úton kapja a nyugdíját. Ezek hogyan fognak fizetni parkolási díjat? Három, mi lesz azokkal a vidékiekkel és külföldiekkel, akik nem tájékoztatódnak Budapesten, el fognak tűnni a parkolóautomaták, semmilyen jelzés nem fog utalni arra, hogy honnan, meddig kell fizetni.
2: Igen, hát hogy honnan, meddig, az ideig is úgy volt, és ez a jövőben sem változik tudomásom szerint, hogy zónajelzések lesznek kitéve.
1: Az elején. Ahogy, de ki mész egy mellékutcába.
2: Meg a végén, és a kettő között fizetni.
1: És akkor mi mész egy mellékutcába, akkor nem tudod, hogy a zónajelzésnél kell-e fizetni, vagy sem. Ez igen, a probléma.
2: A parkolótársaság hív valószínű telefonon, de befizettem a parkolási díjat, úgyhogy nem valószínű.
1: Tehát a kérdések volt a így hangoztak.
2: Igen. Tehát erre utaltam, hogy nem lehet kifogásolni sajnos polgári peres eljárásban a bíróságon ennek a radikális változtatásnak a bevezetését, mert az önkormányzati döntés de az Alkotmánybírósághoz esetleg lehet ezzel kapcsolatban fordulni.
1: Kifordulhat oda, Tény István nem fordult még, az biztos.
2: Érdekképviseletek általában fordulhatnak oda. Határeset, tehát nem vagyok abban biztos, hogy sikeres lehet, ugyanis ez egy mélegelési kérdés, hogy adott esetben, most a díjakról beszélek, egy ilyen díjemelés az kiveri a biztosítékot alkotmányossági szempontból. Az már inkább a siker esélyével kecsegtet, hogyha azt kifogásolja valaki, hogy miért történt ráadásul ilyen átmenet nélkül egyik napról a másikra, és főleg valóban a nem budapestiek és a külföldiek számára különösen zavaró módon az, hogy egyedül és kizárólag parkolóautomatánál megszüntetve a lehetőséget, csak a applikáción, telefonon keresztül lehet fizetni. Hangsúlyozom, hogy még az is egy átmeneti megoldás lenne, ha bankkártyával is lehetne fizetni. Vannak ilyen országok.
1: Én most voltam Triestben, csak így lehetett. Vagy készpénz, vagy
2: igen,
1: bankkártya.
2: Igen, igen.
1: Egyébként Triestben 1,40 € az óradíj mindenütt a városban, és nem 1800
2: igen,
1: forint.
2: Igen, hát hallottuk már sokszor, hogy ugye most nem akarom itt a korábbi dolgokat részleteiben fölemlegetni, de az alsó rakpart lezárása és ehhez hasonló dolgoknak a felvetése, tehát egy ilyen drasztikus az autósoknak a fővárosból történő minél radikálisabb kiszorítása, ami bizonyos szempontból kétségtelenül egy világtendenciába illeszkedik, és mindig föl lehet hozni szempontként a környezetvédelem szempontjait, csak nem szabad figyelmen kívül hagyni a városnak az adottságait, Budapestnek az adottságait, és ez a probléma, hogy ez kellő mértékben nem történik meg.
1: Bécset említetted, én Triestet tudom mondani, de Bécs is vonatkozik, teli vannak parkolóházakkal, vagy föld alatti alagutakkal, szó szerint, például Triestben több is található a belvárosban, tehát nyugodtan behajthat az autós, lemegy a 6. szintre, lifttel bármeddig el tud menni, és teljesen jól működik. Nem mondom, hogy olcsó, de olcsóbb, mint amennyi januártól lesz Budapesten.
2: Bécsben 10-szerese ennek, amit mondtál, a kapacitás, az ilyen természetű gépkocsi elhelyezés lehetősége, mint Budapesten.
1: A készpénz elhagyása, ez egy nagyon fontos kérdés. A másik pedig az, hogy súlyhatárt fognak januártól bevezetni, illetve a zöld rendszámú autóknak is fizetni kell. Ráadásul ugye miután 2000 kilóban húzták meg a határt, rengeteg elég nagy súlyú elektromos autó közlekedik, ezeket mind fogja érinteni a dupla tarifa, márpedig ugye az idei tarifaemelés, tehát a júliusi tarifaemelés az úgy néz ki, hogy...
2: Nem dupla, hanem idáig nulla nem,
1: az,
2: volt.
1: Addig igazad van. Az
2: hát a nullának, már, ugye igen. Ez a visszaemlékszem a matematika tanáromra, igen. Tehát a nullával szorozni,
1: az nulla.
2: Nulla.
1: Igen.
2: Tehát igen, de értem persze, amit mondasz, a többihez képest.
1: Tehát most ugye 600 forint helyett 800 lesz, és a 800-nak a dupláját kell majd kifizetniük az elektromos autóknak, hiszen 2000 kiló fölött van a súlyuk.
2: Igen.
1: De hát a családi autókat is érinti, az egyterűeket, amelyet ugye az állami támogatással vettek a nagy családosok. Vagy a nagyobb méretű felső kategóriás, de nem luxus autóról beszélek, hanem egy nagyobb méretű autóról. Ezeket is fogja mind érinteni.
2: Hát és pontosan a környezetvédelmi szempontot emlegettette, és mint ami hivatkozási alap, most környezetvédelmet támogatjuk, nem támogatjuk, tehát akkor most
1: vagy utáljuk az elektromos autó tulajdonosokat.
2: Hát akkor legalább valamilyen módon kifejezésre kellene juttatni annak a szempontnak a súlyát, amire hivatkozás történik. ezen a téren is, hogy akkor az elektromos autókat viszont támogatjuk.
1: Volt korábban egy döntés, amelyet kiegészítésként hoztak elő, de ez lekerült a napirendről. Azt mondták, hogy a Budapest Go applikáció majd elkészül, és akkor aki ezen keresztül fog díjat fizetni, ott majd 25%-os kedvezményben fog részesülni, tehát hogyha a BKV autóbuszokat, villamosokat, metrókat fogja használni. Ez lekerült a napirendről, mai napig nem készült el állítólag ennek a Budapest Go-nak megfelelő applikációja. Volt erre másfél évük, tegyük igen hozzá. De akkor sem lett volna korrekt a dolog, hiszen a BKV járatokat csak azt tudja igénybe venni, akinek fizetnie kell. A nyugdíjasoknak 65 év fölött pedig már nem kell fizetni.
2: Igen.
1: Az például rá nem vonatkozna kedvezmény, tehát már is egy alkotmánysérelem érné őket, ezt a társaságot, hiszen rájuk nem vonatkozna.
2: No, hát ez megint egy kicsit nehéz dolog, mert hogy miután ők egyébként kedvezményben részesülnek, mint akik a tömegközlekedést igényben.
1: Na, de az autózásnál nem.
2: De az autózásnál nem, igen.
1: Hát szóval ezer sebből végzik a dolog. Egy kérdés, mondd el nekem, mi lehet az oka, hogy senki nem fordult eddig az Alkotmánybírósághoz? Egy-kettő, senki nem tiltakozik, a sajtó nincs tele tiltakozással. Mindenki hallgat, mindenki, mint ha elfogadta volna ezt a döntést. Mi
2: fázis késésre számítok.
1: 3 héttel.
2: Hát szerintem meg fog történni, de hát ugye van itt most annyi minden egyéb, hogy ez most
1: háttérbe szorul. Ez készült már, ez már másfél éve várunk erre. Január óta már beizították.
2: Én nem várok rá, de...
1: De úgy értem, hogy beizították.
2: Tudom,
1: és már előre készült a főváros, hogy na hát milyen csak 3-at kell aludni, 2-t kell aludni, tehát már régen be kellett volna adni azt a beadványt, ha nem Tényi Istvánnak, aki a nagy beadó, akkor mondjuk az autóklubnak. Most itt nem akarlak kellemetlen ezért bozni, mert te nem az autóklubot képviseled, de én azt gondolom, hogy az autóklubnak legalább illett volna.
2: Ez nem szólok hozzá.
1: Igen, de ne is kell. Viszont mondjuk a levegő munkacsoport is adhatott volna be, hiszen itt sérelem éri a környezetvédelmi szempontból nagyon fontos elektromos autókat.
2: Igen, a levegő munkacsoport szélsőségesen hivatkozik mindig a környezetvédelmi szempontjaira, és neki teljesen mindegy, hogyha lezárnák az összes hidat, akkor az lenne a legjobb, tehát ők nem fogják ezt az intézkedést kifogásolni.
1: A 11. kerület kivétel. Ott úgy döntöttek a városvezetők, hogy hallgatnak a választóik hangjára, és igenis ragaszkodnak az eddigi automatákhoz.
2: A pénzpénz fizetés.
1: Igen. Én ezt rendkívül korrektnek tartom, anélkül, hogy most utána néztem volna, hogy ki vezet és mit vezet ott, milyen színekben, le a kalappal előttük. Nagyon csodálkozom, hogy mondjuk a 13. kerületben ez nem történt meg, az egyik legnagyobb kerületben, és amelynek a vezetése, a polgármestere egyébként nagyon jól dolgozik, de hát hogy ezt nem tette meg? Miért nem tettek föl kérdéseket? Jó, most nagyon nagy divat Facebookon és e-mailen kérdéseket intézni a választókhoz.
2: Én nem tudok erre válaszolni, meg nem is feladatom. Szerintem most annyira más területek vonják el a figyelmet ugye a közpolitikában, hogy ez háttérbe szorult. Értem, amit mondasz, hogy már korábbról lehetett erre számítani. Én egész biztos vagyok abban, hogy ez nem fog úgy lecsengeni, hogy ne lett volna, vagy ne lenne ezzel kapcsolatban majd felhorgadás az autósok részéről, főleg akkor, amikor aztán közvetlenül nézik a fizetni valót.
1: Átmeneti időre lett volna szükség. Ugye nagyon sok tévesztés lesz. Sok ember csak forgolódni fog. Én még nem parkoltam, tehát nem tudom bővebben beszámolni, de én nekem is nehézségeket fog okozni, és én nem is akarok applikáción keresztül. Eddig sem tettem, most sem szeretnék úgy fizetni. Tehát valami más megoldás lenne az alkalmas. Külföldiek biztos, hogy beleszaladnak az erdőbe, mindenkit meg fognak jól bírságolni. Igen. Lehet, hogy ez volt a cél, mert ha lenne egy átmeneti időszak, lennének kipacetpauzva az utcák, mindenféle útbaigazító táblákkal, mindenféle tanácsokkal, sehol nem látok semmilyen jelzést. Nincsen jelzés. Hát ugye...
2: Pont ez az alapvető probléma, ezért utaltam arra, ezen a téren a legesélyesebb az Alkotmánybíróságnak a kedvező döntése.
1: Ha külföldön járok, akkor látom, hogy hol kell fizetni. Kék színű csík van végig az úttest mentén, oda lehet, oda csak fizetős. Van, ahol sárga, ott a helyieknek van kijelölve, van, ahol meg egyáltalán. Budapest a spórolás városa, mindig mindent elhagynak. Most például, hogy az automatákat leszerelték, már nem is kell semmit, csak beszedni a pénzt.
2: Tehát, sárga festék azért a kerékpárosok
1: részére. Annak van bőven. De viszont igen. Akkor tessék fölfesteni mostantól kezdve bizony mindenütt az utca szélét, ahol fizetős parkolóhelyek vannak. Én más nem tudok mondani. Ezt kell kikövetelni a fővárostól.
2: Igen, hát vagy valamilyen módon lehetővé tenni valóban a vidékiek, külföldiek részére azt, hogy ne csak applikációval történjen a fizetés.
1: Zárásként egy mondatban, igen. Optimistán látod-e ebben az ügyben a jövőt?
2: Nem. Nem, azért nem, mert a főváros idáig is egész kivételes esetektől eltekintve makacsul ragaszkodott az elképzeléseihez, lezárva maradt a Lánchíd, az ellenpélda, most önmagamnak mondok ellen, a pesti alsórakpart tekintetében ott, ahol azért visszatáncoltak már a korábbi.
1: De most már egész nyáron úgy van. Igen.
2: Hát már, hogy nyáron bizonyos időszakokban
1: minden este.
2: Ezt a kompromisszumot még elfogadhatónak tartom.
1: Láttad, hogy néz ki a alsórakpart, a világörökség része?
2: Hát most nem.
1: A készínű budik, meg a raklapokból oda szörnyű.
2: Igen, de én most a forgalomszabályozás szempontjaira voltam tekintettel, és ezekben az átmeneti időszakokban elfogadhatónak tartom, hogy aztán az hogy lesz kialakítva, az egy más kérdés. A lényeg az, hogy ezen a téren makacsul látom, hogy a PR parkolók létesítése helyett inkább ilyen módon próbálja meg az elképzeléseit a főváros megvalósítani, amit egy oldalúnak látok, és ezért tartom hibásnak.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök dr. Kovács Kázmért, az autósok ügyvédét hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél négy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Andy Burnham volt manchesteri polgármester lett, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, ő lesz tehát az új brit miniszterelnök, hétfőn váltja Keir Starmer eddigi kormányfőt, harmadik Károly király formálisan ekkor bízza meg az új brit kormány megalakításával. Keir Starmer június 22-én jelentette be, hogy mindkét tisztségéről lemond, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant a támogatottsága.
0: Tőzsde hírek.
3: A londoni tőzsde a mai kereskedésben szinte alig moccan meg, most éppen 7 pontos mínuszban, 10.565 ponton jár a FTSE. A német DAX mutatója 0,8%-kal gyengül, csak úgy, mint a francia tőzsde, az olasz 1,3%, a spanyol 0,8%-os mínuszban jár. A Wall Street-en nyitásban lefelé mennek a mutatók néhány 10%-kal, a Dow Jones most éppen 52.022 ponton jár, az S&P 500 7.446 pont, a Nasdaq 25.432 ponton nyit. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1426. A hazai tőzsde 1,4%-kal gyengül, 140.101 ponttal a BUX, a forgalom 8.402 millió forint. Stagnálnak a MOL részvények 4.162 forinton, esik az OTP 2,5%-kal 44.040 forint, 1%-kal gyengül a Richter 11.950, a Magyar Telekom 8%-os mínuszban 2.610 forinttal jár. Az euró árfolyama 364 forint, gyengül a forint, a dollár 318.50, a svájci frank 394 forint 40 fillér, 80 dollár fölött mindegyik kőolajtípus 3%-kal szárnyal a kőolaj, a Brent 86 dollár 75 cent, míg az amerikai könnyolaj 81 dollár 58 centen jár. A holland tőzsdén kereskedett földgáz ára emelkedik több mint 5%-kal 57 euró 65 centen jelen pillanatban. A román védelmi minisztérium 12 Airbus helikopter és 12 Thales radar beszerzéséről írt alá szerződést, ezzel 7,5 milliárd euróra emelkedett az Európai Biztonsági Akcióprogram keretében megvalósuló haderőfejlesztés mértéke. A francia védelmi minisztériummal együtt bonyolították a közös beszerzést, így a piacinál jelentősebben alacsonyabb árakon tudták elérni az új hadfelszerelést, amelynek a gyártása, legalábbis egy része, Romániában lesz. Az ország több mint 9,5 milliárd eurót fordított haderőfejlesztésre az uniós pénzekből, 16,7 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretről van szó, ráadásul ebből finanszíroznak majd egyebek mellett az ukrán, illetve a moldovai határig továbbépíteni tervezett, most éppen a keleti országrészben készülő autópályát. Jelentett a Bank of America, a második legnagyobb amerikai pénzintézet negyedéves adózott nyeresége éves szinten 27%-kal emelkedett 9,1 milliárd dollárra, ez részvényenként 1 dollár 21 centes profitot jelent. A rossz hitelekre félretett céltartaléka is csökkent 1,4 milliárd dollárra. Heves viharokkal ért véget már a viradóra a kánikula Franciaországban. Egy nő életét vesztette, amikor rádölt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben halt meg. A szélsőséges időjárás országszerte áramkimaradásokat okozott. A 12 napig tartó hőhullám után az intenzív hőség csökkent az országban. 96 megyéből már csak 7-ben maradt érvényben narancssárga hőségriasztás Dél-Kreten és Korzika szigetén.
0: Időjárás jelentés.
3: Idehaza a sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, záporok, zivatarok az esti órában alakulhatnak ki, intenzív csapadékra, jégesőre, valamint viharos széllökésekre számíthatunk. A hőmérséklet estig 30 és 37 fok között alakul, nyugaton alacsonyabb értékekkel, éjjel 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 35 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Megérkezett Magyarországra a prémium luxus SUV-k bestsellere. A Mercedes-Benz GLE igazából már 2018 óta vezeti kategóriája sikerlistáját, ezért a mostani második generációsnak is nevezhető változat valójában egy komolyabb ráncfelvárásnak számít. Viszont mára eltűntek a négyhengeres motorok és a dízel hibrid hajtás. A helyüket hatalmas teljesítményű hathengeresek vették át. Az általános négykerékhajtás és kétféle karosszéria forma mellett hathengeres benzines, plug-in hibrid, sőt mindjárt kétféle erősségű dízelmotorban is választhat az a vásárló, aki nem várja meg a hamarosan érkező V8-ast, amelyet az AMG helyett elsőként a frissült GLE SUV-ba lehet megrendelni. A nyár eleje másik csemegéje lehet a Mercedes EQS 5 év után frissített változata. Ebben a formavilágban és típus jelzéssel a megújult EQS az utolsó dobása a stuttgartiaknak, viszont amit összehoztak, az egyedülálló. A technikai részletek lenyűgözőek, így beharangozásképpen elég csak annyit megemlítenünk. A 800 voltossá vált architektúra 122 kWh-s akkucsomaggal, négyféle teljesítményszinttel és akár 926 km-es hatótávval igyekszik magához édesgetni a vastagabb pénztárcájú vásárlókat. Tehát következzenek a valóban extravagáns részletek Frencsik Mihálytól, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserétől. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
4: Köszönöm a meghívást!
1: Kezdjük a GLE-vel. Azt tudom, hogy az utcák tele vannak Mercedes SUV-okkal, SUV-kkel, egészen az A-tól a S-osztályig majd, hogy nem bezárólag. A lényeg az, hogy ugye ez a kategória az egyik legkelendőbb a mai piacon, viszont a GLE messze kilóg a sorból, a felszereltségben és technikai színvonalban. Miért kellett mégis hozzányúlni egy 2018 óta nagy sikernek számító modellhez?
4: Egyrészt azért, hogy mindig frissek tudjunk maradni, mind technikai fronton, mind pedig manapság nem elhanyagolható szoftveres fronton. A másik pedig az, hogy ennek megfelelően változnak az ügyfelek igényei, az elvárásai, és ezeket igyekszünk maximálisan kiszolgálni a legújabb fejlesztésekkel, amiket ez az átfogó nagy frissítés is magában foglal. Ugyanis nem csak egy szimpla faceliftről van itt szó, nagyságrendileg 3000 alkatrész került átdolgozásra per újult meg a modell esetében, és tulajdonképpen érintette az egész autót. Az egész autó eleje megváltozott, megváltozott vele a karaktere, ahogy te is láthattad a nemrégiben megtartott sajtóbemutatón. Megjelentek rajta a csillagmintás hűtőmaszk, megjelent a fényszóróban a Mercedes-Benz csillagmintájú nappali menetfény, ami igen, valóban megosztó tud lenni, viszont nagyon hangsúlyozza az autónak a megjelenését, a márkaidentitást, amit szintén megújít, igyekszik megújítani mindig a központ, és tulajdonképpen ezek vezettek ahhoz, hogy most így 2026-ra kapott egy átfogó frissítést a modell.
1: A frissítés azt jelenti, hogy két modellváltozatot is láthatunk megújult külsővel. Ugye a GL egy normál SUV formavilágot idéző, tehát ilyen terepjárós, emelt, hasmagasságú, hát szabadidőautónak számító autót látunk, másrészt pedig egy kupé verzióját ennek, ami egy nagyon dögös. Van különbség egyébként a érdeklődésben? Melyik a kedvenc formavilág ma Magyarországon?
4: Összességében elmondható, hogy a kupé népszerűbb. Ugye említetted
1: Látványosabb, említetted
4: a dögös szót. Én ezt magamtól nem mondtam volna, de maximálisan egyetértek vele. Egy sokkal sportosabb tetővonalú járműről van szó, ugyanakkor a csomagtere szintén tisztességes, tehát nem szenved csorbát. Családosoknak is bőven megfelelő helyet biztosít egy hosszabb utazásra. És hát a road presence, a jelenlét az úton, az önkifejezés módja, amiért az emberek egy ilyen autót választanak, ezért is gondolom a kupét népszerűbbnek az SUV-nál.
1: Én nem értek veled egyet, hogy megosztó a csillagmintázat, ki van világítva, sőt, szerintem elképesztő látványos, és más márkák is követik már ezt az iskolát, csak esetleg gyengébb módon. Szóval nagyon jól néz ki, nagyon sokat dob az autó megjelenésén, különösen ha visszapillantó tükörbe pillant az ember, éjszaka mögötte föltűnik egy ilyen orr. Mi az, ami a leglényegesebbnek tartasz a formai változásban és a beltérben? Mert a beltérben is hatalmas különbségek vannak az előtt modellhez képest.
4: Külső formai változásokat tekintve, ugye mivel ismét mondjuk, ugye, hogy nem egy új generációról, hanem frissítésről van szó, a lemezek minimálisat változtak.
1: Viszont nyilván nem is lehet, hiszen az, akkor már egy új autó lenne, és nagyon drága lenne.
4: Így van, újra certifikálni kell, stb. Stb. Viszont ugye az egész autó front maszkja megváltozott, a karaktere, az arca mondhatni az autónak. Ugye megvilágított Mercedes-Benz csillaggal, ami piacoktól függően szabályozva van, hogy éppen megvilágítható-e vagy sem. A hűtőmasznak a kis Mercedes-Benz mintázatú díszbetétei, amik ugye szintén a márkajelet hangsúlyozzák, a fényszóróba bekerült ez a minta, természetesen a hátsó lámpák sem maradtak érintetlenül, oda is bekerültek a Mercedes-Benz csillagmotívumok, és ugye ezek a motívumok a 2023-as bemutatása óta az aktuális E-osztállyal kerültek bevezetésre, és fokozatosan minden egyes modellünk megkapja. Úgy gondolom, hogy abszolút egy összetéveszthetetlen, és nem csak a visszapillantó tükörből sötétben, hanem hogyha az autó után megyünk az éjszakai vezetés során.
1: Hát a lámpatestek is nagyot változtak hátul, ott is csillagbetétet kaptak, ugye? És egészen más megjelenést kölcsöröznek a hátsó traktusnak, mint az előd, vagy az első modell változat. De ha beülünk a kormány mögé, akkor üt nagyot a változás. Ott azért már nem kellett ennyire óvatosnak lenni.
4: Nem kellett óvatosnak lenni, viszont hamisíthatatlanul hozza az úgynevezett welcome home, üdvözöljük itthon életérzést, amit egy Mercedes-Benz tulajdonos mindig is érez. Tehát ha egy olyan ember, aki Mercedes-t vezet, vagy akár valaha vezetett már Mercedes-t, beül ebbe az új GLE-be, azonnal tudni fogja, hogy hova nyúljon. Pedig megújult a kormánykerék, visszatértek a fizikai gombok a kormányra, a teljes kijelző koncepció megújult.
1: Ugye megkapta azt az egybefüggő teljes műszerfal szélességet átívelő, három részből álló hatalmas kijelző panelt.
4: Így van, igen. Egy közös üvegfelület alatt három kijelző, ez az úgynevezett superscreen rendszer a Mercedesnél.
1: Nagyon látványos.
4: Három darab 12,3-szoros kijelző van integrálva egy rendszerbe, ami mögött említésre méltó, hogy az új MBOS operációs rendszer dolgozik, ami a Mercedesnek a saját házon belül fejlesztett operációs rendszere.
1: Ez azt jelenti, hogy egy központi számítógép jött létre. Van már ilyen más testvér, nem testvér, konkurenc márkáknál. Mindenki rájött, aki gondolkodik, hogy ennél jobb nincs, hiszen a 150 fajta önálló processzor az nem tud együtt dolgozni úgy, mintha van egy központi agy.
4: Így van, visszautalva a beszélgetésünk elejére, például ez is tette szükségessé a frissítést, hogy mi is haladjunk ebbe az irányba. De mondanék még egy érdekességet. A vezérlőegységek közül van egy egység, ami a vezetői asszisztens rendszerekért, kamerákért, radarokért, szenzorokért felel. Ez a számítógép folyadékhűtést kapott. Ugye a hétköznapokban folyadékhűtésű számítógépet, hát mondjuk úgy, hogy
1: professzionális
4: felhasználásra nagyon komoly játékteljesítményre kell, itt viszont minden egyes autó megkapja ezt széria felszereltségként.
1: Ez nyilván a gyors számítási sebesség miatt szükséges.
4: Így van.
1: Még egyéb dolgok is változtak, ha jól tudom. Az asszisztens rendszerek is bővültek, sokkal korszerűbb dolgokat lát a vezető, vagy tapasztalhat, mint az előd modellben.
4: Így van, ennek az egyik alappillére az, hogy új partnerrel fejlesztettük már ezt az új generációs operációs rendszert, és az azt kiegészítő vezető támogató rendszereket. Ugye ez nem titok, sajtó nyilvános, hogy az Nvidia lett az új partnerünk ebben, és a velük való együttműködés tette lehetővé azt, hogy például akár 10 kamera is kerülhet az autóba, és ezek a kamerák sokkal fejlettebben, sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban veszik észre a jármű környezetét, és adják a jelet annak az előbb említett központi agynak, annak érdekében, hogy a vezetés minél biztonságosabb, és minél kevésbé fárasztóbb is legyen.
1: Úgy tudom, hogy az armatik légrugózást, az aktív kanyarstalvízlátót és az S-osztályban bemutatott felhő alapú lengéscsillapító szabályzást is megkapta a GLE.
4: Így van. Ez a GLE SUV-nál egy opcionális felszereltség, tehát az armatik légrugós futómű, viszont abban az esetben, hogyha ezt belekérjük az autóban, akkor felhő alapon képes a nagyobb buckákat, fekvő rendőröket, nyilván nem azt, amit tegnap előtt fektettek le immobil lefúrt módon, hanem az építetteket detektálni, és ehhez alakítja a futóműnek a csillapítását. Sőt, hogyha az autó belemegy egy kátyúba, mondhatni gödörbe, akkor ezt a futómű érzékeli, fellövi a felhőbe, minden Mercedes-Benz jármű számára elérhetővé teszi ezt az adatot.
1: Amelyikben van ilyen rendszer?
4: Amelyik, hát 2015 óta szinte már az összesben, tehát az aktuális modelljénkben mindegyiknek a része, és hogyha egy Mercedes mondjuk pár perc múlva ugyanarra jár, akkor annak már a központi kijelzőjén a navigáción ott lesz egy felkiáltó jel, hogy úthiba várható, és hogyha benne van ez a futómű, akkor még fel is tud rá készülni.
1: És hát az átlátszó motorháztető is egy érdekes, hiszen látjuk, hogy parkolunk, de hát ez már nem is annyira a jövő, hanem a jelen. Viszont a jelen az, hogy megszűnt a dízel-hibrid hajtás, amit én nagyon sajnálok. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, és a Mercedes majdnem egyedül volt az autóiparban ezzel a kísérlettel. Viszont helyette, és a 4 hengeres modell, motorok is megszűntek, helyette itt vannak az új 6 hengeresek, sőt, brutális motorok.
4: Ugye Európában négy hengeres változatban csak a plug-in hibridek révén lehetett kapni ezt a modellt. Más kontinensen létezik belőle tisztán benzines négy hengeres változat, viszont nálunk a plug-in hibridek jelentették mind benzines, mind dízel fronton a négy hengert. Ugye a Mercedes is egy válaszút előtt állt. Meg kell felelni a szigorodó környezetvédelmi normáknak, ugyanakkor ki kell szolgálni maradéktalan a vásárlói igényeket. És itt húzott egy vonalat, és azt detektálta, hogy sokkal inkább érdemes a portfólión belül a nagyobb motorokra fókuszálni, hiszen azért 2 tonna fölötti járműről beszélünk elég nagy homlokfelülettel, tehát azokat a motorokat tartjuk portfólióban, azokat fejlesszük tovább, amikre valós igény van, ezért került a fókusz a 6 és a 8 hengeres változatokra. Érdekesség például, hogy a 8 hengeres motor az egy teljesen megújult motor, ahogy említetted a beharangozóban, és valóban a GLE családban mutatkozik be, mint AMG verzió, egyébként az S-osztályban már rendelhető, és az érdekessége, hogy ez a motor például már teljes mértékben megfelel az Euro 7-es elvárásoknak. Tehát V8 karakter, erő, hangélmény, mégis maximálisan megfelel a legmodernabb környezetvédelmi elvárásoknak, és visszautalva, hogy miért szűn meg a dízelhibrid, tulajdonképpen azért, hogy azt a forrást, amit a dízelhibrid fenntartására, fejlesztésére fordíthattunk volna, inkább a top-end, high-end szegmensben való motorok tökéletesítését tartottuk fókuszban.
1: Persze ez az kellett, hogy az Európai Unió bizottsága és a parlament is kicsit elmozduljon abból a szigorból, amit itt a zöldítésre hivatkozással kényszerítettek az autógyárakra, és egy kicsit lazult a szigor.
4: Így van, viszont ha már plug-in hibrid, még mindenképpen szót érdemel a benzines változat, ugyanis megszűnt a 4 henger, ahogy említettük, és már a benzines plug-in hibrid 6 hengeres, 3 literes soros 6 hengeres benzinmotorral kiegészítve készül, több mint 100 kilométeres elektromos hatótávval, és ugyanakkor pedig a sejmes 6 hengeres járásról sem kell többet lemondani azoknak, akik szeretnék ezt a kettős használatot fenntartani.
1: Hát itt a benzinesek ilyen 400-500 lóerő között szórásban vannak, de hát van két dízel változat, 286 és 367 lóerős, hát szerintem azért ez nagyon keresett lesz.
4: Így van. Tagadhatatlan, hogy ebben a kategóriában meghatározó még a dízelmotorok jelenléte, és meghatározó is marad véleményem szerint egészen addig, amíg lehetővé teszik a szabályzások, a forgalmazásukat. Ennek megfelelően modernizálta a gyártó ezeket az egységeket is. Tulajdonképpen mondhatni hardware szinten, tehát fizikailag a két motor nagyon-nagyon hasonló, inkább programozásbeli különbségek vannak a két teljesítmény szintek között, viszont maximálisan megfelelnek a jelenkor szabályzásainak, és hozzák a dízelektől megszokott alacsony fogyasztást, és mégis lehengerlően nagy nyomatékot és jó dinamikát.
1: Mind a két karosszélváltozat megrendelhető már Magyarországon?
4: Így van, a 6 hengeres változatok már rendelhetők, árlistán rajta vannak, a konfigurátorban is megtalálhatók, mindenki összeállíthatja magának álmai GLE modelljét. A 8 hengeres verziókra egy kicsit várni kell, azok a nyár vége felé kerülnek fel majd a konfigurátorba.
1: Hát addig is itt van egy másik csemege, az EQS, ez a Mercedesnek a kifejezetten elektromos autóra készült platformját jelenti, illetve annak a csúcsváltozatát, az S-osztályét. Hát ebben a formájában most találkozunk vele utoljára, mert nem jött be piaci alapon ez a dolog. Más márkánál se nagyon dübörög, és hát a két konkurens prémium cég is lemondott erről a fejlesztés irányról. Nem véletlenül tér vissza a Mercedes is a hagyományos karosszéria formához, de ez az autó most így utoljára nagyot dob. Olyan technikai fejlesztéseken esett át 5 év után, ugye 5 éves a modell, hogy az ember csak néz, hogy ilyen létezhet.
4: Kicsit távolabbról kezdeném a megközelítést. Ez az EQ vonal, az EQ széria, ez egy stratégiai döntés volt, és abban a pillanatban, amikor ez a döntés megszületett még sok-sok évvel ezelőtt, akkor nagy volt a bizonytalanság az autóiparban, és tulajdonképpen csak tapogatóztak a gyártók, hogy merre fog a jövő vinni. Merre
1: a bizakodás volt nagy, a bizakodás, hogy minden elektromos lesz.
4: És a bizakodás, így van. És abban az időben ez egy abszolút jó döntésnek bizonyult, és a Mercedes-Benz stratégiája is ennek megfelelően alakult, hogy úgy gondolták, hogy ezzel egy nagy újítást fogunk véghez vinni, és ezt a vonalat képviseljük.
1: Meg is történt a újítás, meg fantasztikus.
4: Meg is történt, ugye ez az EQ vonal, ezen belül is az EQS volt az első képviselő, követte őt az EQE, ez így házon belül kicsit termékes vonalamat nem elengedve, ez az EVA 2-es padlólemezre épül, ugye az EVA, Electric Vehicle Architecture, és ez volt a Mercedes-Benznek az első olyan platformja, ami tisztán elektromosnak lett tervezve, tehát ezért volt akkoriban egy nagyon nagy mérföldkő számunkra, mert voltak korábban olyan modelljeink, amiknek volt belső égésű megfelelője, és úgymond egy házasítás során elektromos technológiát kapott, viszont ezek az autók a fehér papírról elektromosnak lettek tervezve, és ugye annak idején, amikor az EQS bemutatkozott a 0-20-as légellenállási együtthatójával, világbajnok volt. Nem volt nála államvonalasabb sorozatgyártású autó.
1: A legfontosabb változás, hogy 400 voltosról 800 voltosra fejlesztette a gyár az architektúrát, és ugye 200 helyett 350 kW-tal is lehet tölteni. Ez egy nagyon nagy ugrás minőségileg és technológiailag.
4: Így van, óriási ugrás jelent. Mondhatni, itt is haladunk a kor követelményeivel és technológiai színvonalával. Szeretném megemlíteni, hogy attól még, hogy 400-ról 800 voltra változott a fedélzeti feszültsége a járműnek, az autó alapesetben képes a 400 voltos DC töltőkön való töltésfelvételre, tehát olyan technológiát alkalmaz, ami ebben az esetben megossza az akkumulátort két 400 voltos egységre, és probléma nélkül kezeli az összes DC töltőt tulajdonképpen a világon. Viszont ezen kívül technológiailag még történt egy másik hatalmas változás, ugyanis hátulra az elektromotort felváltotta az elektromos hajtási egység, nagyon csúnyán fordítva, ami azért egy egység, mert a motor mellett tartalmaz még egy kétfokozatú váltóművet is, ami azt teszi lehetővé, hogy még inkább kihasználja a rendelkezésre álló energiát, még hatékonyabb legyen az autó, és akár elméletben 900 km feletti hatótávra is képes legyen az autó.
1: Amit alapvetően tudnunk kell, hogy 367 lóerős a leggyengébb változata ennek a modellnek, modell családnak, és a következő lépcső az 408, 476 és 585 lóerő, elképesztő.
4: Ekkora tömeghez, ugye itt bőven két tonna feletti járműről beszélünk, kell ez az erő nagyság, az erőtartalék, hogy dinamikusan és egy ilyen autónak tehát méretéhez megfelelően tudjuk mozgatni.
1: Street by Wire, ez elsőként Németországban a német gyár autógyárak körében a Mercedes vezette be, és éppen ebben a modellben az, ami elválik a kormány magától a futóműtől, mint egy repülőgépet úgy tudjuk vezetni, és maga a kormány formája is olyan, mint egy repülőgép kormány.
4: Így van, és újdonság nálunk, hogy ez csak a hátsó tengely kormányzással együtt érhető el, tehát így valósul meg az, hogy tényleg átfogás nélkül, valóban praktikusan, késedelem nélkül a hétköznapi életben maximálisan biztonságosan irányítható az autó, és igen, tehát német gyártók közül mi vagyunk az elsők, mi leszünk az elsők, akik ezt bevezetjük. Idén az év hátralévő részében nem sokára már elérhetővé is válik.
1: Hát itt is kiegészült a eddigi technika vezetésbiztonság segítő rendszerekre, armatik légrugózás, adaptív távfényszóró, ami 600 méter távolságig képes megvilágítani az utat. Folyamatos frissítés, ugyanazt tudja egy csomó dolog, mint amit az előbb a GRL-nél is elmondtál, tehát egymással kommunikálnak a Mercedesek. Szerintem fantasztikus ebben a kategóriában. Mikortól lehet megvásárolni?
4: Az autó már rendelhető. Az első példányok érkezése is hamarosan elérkezik. Augusztus-szeptember környékére már megtalálhatják az emberek a szalonjainkban az autót.
1: Miután ez az utolsó ebben a szériában, ezzel a modelljelzéssel, mekkora érdeklődésre számítotok?
4: Meglepően nagy az érdeklődés. Tehát volt egy sejtésünk, volt egy úgymond elvárásunk, hogy ez a modell mekkora érdeklődés fog generálni, viszont bemutatása után ez az érdeklődés, ez minden várakozást felülmúlt. Úgy gondolom, hogy egy ilyen utolsó nekifutásnak ez egy nagyon jó modell, nagyon stabil alapokkal, most már végletekig kiforrott műszaki megoldásokkal abszolút az élvonalba tartozik az elektromos luxus szedánok terén.
1: Köszönöm, itt voltál, kedves hallgatók. Önök Ferencsik Mihályt, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserét hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Welcome to St. James Bar.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A vártnál jóval nagyobb beruházói érdeklődés miatt 700 helyett közel 1000 megawattnyi új szélerőmű kaphat hálózati csatlakozási lehetőséget az első pályázati körben. A részletszabályokat jövő héten bocsátják társadalmi egyeztetésre, ezt jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A helyszínek köre is bővült az elmúlt hetekben, a kormány július elején jelentette be, hogy új úgynevezett könnyített térségeket jelöl ki, ahol a szélerőművekre 199 méteres magassági korlát vonatkozik. Az uniós tagállamokat tömörítő tanács újabb szankciókat vezetett be az orosz hadipari komplexumokkal szemben. Egy magánszemélyt és 5 dróngyártásban érintett vállalatot vett fel a szankciós listára a Kijev elleni közelmúltbeli gyilkos orosz támadások nyomán. Az 5 szankcionált vállalat az ABS Elektro csoporthoz tartozik, amely drónhadviseléshez szükséges elektronikai és rádióelektronikai alkatrészeket fejleszt és gyárt. Az EU szerint a cégek olyan rendszerek fejlesztésében vesznek részt, amelyek növelik az orosz pilóta nélküli légijárművek elektronikai hadviseléssel szembeni ellenálló képességét. Egyes vállalatok emellett az orosz energiaszektor számára is gyártanak automatizált irányítási rendszereket, márpedig ez az ágazat jelentős bevételi forrást biztosít az orosz államnak. A szankciós listára felkerült Irina Harisova, az ABS Elektro igazgató tanácsának elnöke. A korlátozások alapján a szervezetek uniós vagyonát, illetve a személynek, a természetes személynek az uniós vagyonát is befagyasztják, ezen felül tilos számukra hitelt adni az Európai Unióban, és nem is léphet be egyébként Irina Harisova az EU területére. Az ukrán erők megsemmisítettek egy Tu-95-ös katonai bombázó repülőgépet az oroszországi Engelszben, ezt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jelentette be, a célpont 800 kilométerre volt Ukrajnától. Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy az orosz hadsereg egységei parancsot kaptak arra, hogy fokozzák a dróntámadásokat a frontmenti és a határmenti térségek polgári infrastruktúrája, illetve a közúti járművek ellen támadhatnak az oroszok például benzinkutakat. A parancs végrehajtásával a Rubikon drónközpontot, illetve a frontmenti egységeket bízták meg. Heves viharokkal ért véget mára viradóra a kánikula Franciaországban. Egy nő életét vesztette, amikor rádölt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben halt meg. A szélsőséges időjárás áramkimaradásokat is okozott Franciaországban. A 12 napig tartó hőhullám után az intenzív hőség csökkent az országban, ugyanakkor azért 7 régióban maradt a narancssárga hőségriasztás délkeleten, illetve Korzika szigetén.
0: Tőzsde hírek.
1: A második legnagyobb amerikai banka, a Bank of America második negyedéves adózott nyeresége éves szinten 27%-kal emelkedett 9,1 milliárd dollárra, részvényenként 1 dollár 21 centre. A Wall Street-en nyitás óta 1,7% közötti komoly mínuszok jöttek össze. Európában is csökkennek a mutatók 3,1 illetve 1,3% közötti mértékben, 1,1426 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Drágult több mint 3%-kal a kőolaj.

0: A Brent 86 dollár 90 centtel jár, az amerikai könnyolaj 81 dollár 81 cent, az arany ugyanakkor 4000 dollár alatt 3995 dolláron. A hazai börze 1,2%-kal csökken, 140.370 ponton jár, 9 milliárd 367 millió forint a forgalom idáig. 1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4160 forinttal jegyzik őket, az OTP 2,1%-kal esik, 44260, a Richter 9,1%-os mínuszban, 11960 forint, a Magyar Telekom 0,5%-kal gyengül, 2618 forinttal jár, jelenleg 363 forint 20 filléren az euró árfolyama.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett gomoly felhőképződés várható, záporok, zivatarok az esti órákban alakulhatnak ki, intenzív csapadékra, jégesőre, valamint viharos széllökésekre kell számítani. Most 30-37 fok van, éjjel 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. 16 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél 5-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
2: Jó ráadást mindenkinek, ez a Fintech világa péntek délután. Siklós Bence van itt, a PIK tanácsadója, Svetter István, CIP Bank kisvállalati üzletág vezető. Találkoztunk már, tegeződünk, köszönöm szépen. És a téma a kisvállalati bankolás, digitalizáció, end-to-end online számlanyítás. Hát az egész ökoszisztéma izgalmas, és lehet most egy jó példa a CIP kisvállalati bankolásának a digitalizációs bemutatása.
3: Így van. Egyszer már egyébként ezt a témát boncolgattuk Istvánnal a fintech.hu-n egy interjú sorozat keretében, de gondoltuk, hogy itt jobban ki lehet fejteni, ott csak ugye a felszínt kapargattuk, de István amúgy erről tudná esetleg egy kicsit bővebben is beszélni, hogy akkor, ha jól tudom, látok a CIP-nél, itthon ez volt az első vállalati online számlanyítás, ami teljesen end-to-end volt így a hazai piacon.
4: Igen, abszolút így van. Nagyon köszönöm én is a meghívást, örök, hogy itt lehetek és beszélgethetünk erről. Valóban így teljes körűen end-to-end, abszolút papírmentesen vállalatoknak elérhető számlanyítás, az a piacon első között nálunk volt, és most már több ezer ügyfelünk nyitott így módon számlát. Ez egy nagyon komoly dolog, lakosságban ezt már megszoktuk, ez most már egy természetes dolognak tekinthető. Vállalatoknál ez még egy kuriózum, ez még egy novum, és ezt a kettősséget meg tudjuk teremteni. Tehát aki továbbra is a bankfiókba szeretne menni, és ott egy vállalati bankárral szeretne egyeztetni, az megteheti, de aki úgy van vele, hogy ő ezt otthonról szeretné elintézni, az pedig teljes körűen online teheti meg. Mindezt úgy, hogy nem kell majd még bemenni a bankfiókba és újra megerősíteni mindezt.
3: Elmondható, hogy már a vállalkozók számára is elvárás ugye az online digitalizáció.
2: Igen, ez kellett egy érettség, nem?
3: Igen.
2: Tehát amit magánemberként elvártak az emberek, meg elvárnak, meg ügyfélélmény, az most már kopogtatott vállalati szinten.
4: Így van. Ugye azt látni kell, hogy a bankolásban alapvetően azért a lakossági üzletek digitalizációban mindig élen jár, hiszen sokkal több ügyfél van lakossági oldalon, ezért a fejlesztések döntő része az a lakosságra fókuszálódik, és a vállalati oldalon sokkal több egyedi megoldás van. Ugye a nano-mikro kisvállalatok az valahol a kettő között van. Hogyha egy egyéni vállalkozóra gondolunk, például egy őstermelőre, egy nanóvállalkozásra, akkor az nagyon sokszor azért nehezebben választható el egy magánszemélytől. Itt azért sokszor tudunk olyan univerzális általános megoldásokat alkalmazni, amit azért rendszeresen be tudunk vetni. Ez nem azt jelenti, hogy itt nincs lehetőség egyénre szabásra, sőt, meg tudjuk teremteni a kisvállalkozások számára is azt, hogy akár rájuk tudjuk szabni a termékeket, folyamatokat.
3: Mi volt ez a konkrét pont, amikor egyértelművé vált számotokra, hogy a kis felett ügyfelek teljesen online számlanyítást várnak el, hogy volt-e ilyen realizálás?
4: Abszolút. Ugye végignéztük a folyamatokat, ugye általában mi megfigyeltő a piacon, nem csak nálunk, hanem más bankoknál is, azt tapasztaltuk korábban, hogy mi a felhasználói élmény, mi az a customer journey, amit be kell járni. És bement az ügyfél a fiókba, volt, hogy egy órát, két órát ott ült, kinyomtattak, volt, hogy több száz oldalt, alá kellett írnia több különböző helyen, összeszámoltuk a pecséteket, a szignókat, az aláírásokat, ugye, amit ugye a bankárok és az ügyfél megtett, és egy borzasztó élmény volt. És úgy voltunk valahogy jó, tehát elsőként ezt a folyamatot kell nagyon leegyszerűsíteni. Ugye mára ez már egy nagyon egyszerű folyamattá vált, 20-25 perc alatt személyesen is megvan mindez, sokkal kevesebb oldalszám, sokkal kevesebb aláírás, hogy ez volt az első, és utána azt mondtuk, oké, de ez még mindig nem elég, tovább kell menni egy lépéssel, és meg kell csinálni azt, lehetővé kell tenni azt, hogy az ügyfél a kanapé kényelméből is, bárhonnan, úgy dönt, bum, meg tudja mindezt tenni otthonról is.
2: Nekem az autók fejlesztés jutott eszembe, meg a ránc felvarrása. Itt a ránc felvarrás nem volt elég, ugye? Tehát itt nem lehetett tódozni, fordozni meglévő rendszereket, itt teljesen újat kellett építeni, de úgy közben, hogy ha én továbbra is, amit mondtál, és ez fontos, hogy személyesen akarom intézni az ügyeimet, akkor ezt megtehessem a fiókban. Tehát ez nem olyan, mint a parkoló óra, ugye, hogy most akkor leszereltük Budapesten, innentől már csak applikációval, morognak is sokan. Tehát van, aki máshoz ragaszkodik, ezt kell tudni biztosítani a banknak.
4: Igen, igen, ez így van. Ugye nálunk egy nagy nemzetközi bank lánybankjaként, ugye az Intesa San Paolo az Európa egyik legnagyobb bankja. Itt ugye ezt nem lehet megtenni, hogy most csak egy digitális bank leszünk, vagy csak egy olyan bank, ahol személyesen kell befelé. Mind a két világban a legjobbat kell nyújtani, és mind a két típusú ügyfél számára elérhetővé kell válni. Sőt, idővel nem is feltétlen lesz két típusú ügyfél, hanem a legtöbb ügyfél jelenleg elvárja azt, hogy ha úgy szeretném, akkor minden digitálisan.
2: De vannak olyan pillanatok, igen, amikor esetleg személyes kontaktot akarok, ugye?
4: Igen.
2: És mi volt a nehezebb, a technológiai megvalósítás, vagy az egész folyamat újragondolása?
4: De ezek a technológiák az alapvetően rendelkezésre állnak, nyilván személyre kellett szabni itt házon belül, mert ugye a meglévő rendszerekhez is hozzá kellett
2: passzintani. Az nem könnyű, ezt tudjuk.
4: Igen. Meg hát ami nagyon nehéz, hogy azért itt nem lehet különösebben kísérletezgetni olyan módon, hogy azért itt ugye az ügyfelek pénzéről van szó, meg kell felelni a Magyar Nemzeti Bank elvárásainak, Európai Központi Bank elvárásainak, a legkomolyabb auditok alá kell venni ezt a folyamatot. Tehát bomba biztosnak kell lenni az eljárásnak, és nem lehet azt egy olyan rendszert bevezetni, hogy leáll, hogy megszakad a folyamat, akkor az ügyfél elveszti az érdeklődést. Ez a legrosszabb.
2: Meg a bank elveszti az ügyfelet, hát előbb-utóbb, hogyha igen, rossz. Igen. Világos. Tehát rengeteg mindenkinek kell megfelelni, és az ügyfélnek is meg kell,
4: igen,
2: felelni
4: közben. Igen.
3: Tudná esetleg mesélni arról, hogy milyen eredményeket, tanulságokat hozott ez az átállás?
4: Hónapról hónapra látjuk, hogy nő az online nyitások aránya, illetve látjuk azt, hogy az összszámlanyítás is nő. Tehát nem arról van szó, hogy egy teljes körű kanibalizációs hatás, hogy aki eddig személyesen kívánt számlát nyitni, annak egy része most online nyit, és stagnál az ügyfélnyitás, hanem nagy részt sikerült plusz ügyfeleket is elérni, tehát a havi összszámlanyítás is elkezdett dinamikusan nőni, azon belül lépésről lépésre elkezdett nőni az online nyitások aránya, 5-10-15%-ról most már azért 20% környékén vagyunk, illetve hogy ez egy nagyon hosszú utazás volt a mi részünkről. És az egész még úgy kezdődött, azon túl, hogy az offline számlanyítást megreformáltuk és leegyszerűsítettük, hogy a legelején elkezdtünk egy úgymond egy ilyen leadgyűjtő felületet, hogy elkezdtünk egy olyan online platformot, ami kiajánlotta az ügyfélnek a számára legvonzóbb számlacsomagot néhány olyan adat alapján, amit ő megadott, majd mi az opt-in-nél bekérdeztünk, és akkor azt tudtuk mondani az ügyfélnek, hogy jelen adatok alapján ez az ön számára ideális számlacsomag. Oké, ez volt az első szín. És utána bizonyos termékeket digitalizáltunk, akár a POS-t is digitalizáltunk, akár lehetővé tettük a hitelezésnél is a digitalizációt, majd ráfordultunk arra, hogy oké, most már nagyon sok mozaik elem megvan, nagyon sok építőkocka megvan, hogy akkor össze tudjuk rakni a teljes folyamatot, hogy akkor tényleg ne csak legyen meg az a legjobb számlacsomag, hanem akkor nyissa is és meg az ügyfél online, és ugye ez is megtörtént, de nem fogunk itt megállni, szóval nagyon sok egyéb még fejlesztési lehetőség van csőbe.
2: És mik a tapasztalatok? Bár tényleg ott van ezer vagy több ezer ügyfél, tehát látszik az, hogy merre mennek el, milyen visszajelzések vannak.
4: Az egyik visszajelzés az, hogy azért ehhez még nem szoktak hozzá az ügyfelek. Oké, lakosságban igen, de azért vállalati oldalon ez még mindig, hiába azért most nagyon sok idő eltett, még mindig kuriózum. Tehát nagyon örülnek annak az ügyfelek, hogy ez lehetővé válik. Ez mindenképpen egy fontos tapasztalás. Ugye a másik az, hogy azért elsőre is próbáltuk a legjobbat, de azért nagyon sokat tanultunk bele, azért nagyon sok olyasmi volt, hogy lehetne még ergonomilag is jobbá tenni, hogy még láthatóbb legyen.
2: Igen.
4: Szóval nem akarom azt mondani, hogy már az elejétől kezdve folyamatos volt, hogy nem voltak megállások. Nagyon fontos, hogy bár el akarjuk kerülni azt, hogy leállás legyen, de hogyha van, akkor azonnal fel kell hívni az ügyfelet. Kell legyen egy csapat, aki azonnal visszahívja, aki úgymond fogja az ügyfél kezét. Ezt egyébként lakossági oldalon is láttuk, mikor megcsináltuk a lakossági online számlálást, megcsináltuk a lakossági end-to-end online személyi kölcsön, hogy nagyon fontos a jó értelembe vett edukáció. Hogy aki ezeket a folyamatokat először csinálja, az nem fogja ösztönösen mindenhogyan ezt tudni. És azért kell legyen egy csapat, aki azokat az ügyfeleket, akik még ezt nem
2: kell
4: tudják.
2: Kell mentorálni, igen. Hát persze. Igen. Tehát elbizonytalanodhat az ügyfél bármikor.
3: És hogyan edukáltok? Van pár példád, amiket használtok?
4: Igen. Tehát, hogy a call centerben is van egy dedikált csapat, ki ezt meg tudja tenni, és nyilván betartva a szabályokat, itt azért nagyon szigorú, hogy mit lehet mondani, és hogy, és nyilván egy megfelelő azonos test követően elmagyarázzuk, hogy az ügyfeleknek, akár így telefonon keresztül is, de ugyanezt nyilván meg tudjuk tenni írásban is, van erről egy videó is, ami szintén megtekinthető és végigkíséri. Itt olyan apróságoktól kezdve, hogy mi legyen a háttér, illetve mi nem lehet a háttérben, ugye nem lehet más mondjuk abban a helyiségben, nem lehet valamilyen zavaró hang, hogy hogyan kell felmutatni a személyazonosítót.
2: Az azonosítási folyamatról beszélsz,
4: igen. Ugye nagyon sokszor az azonosítás azért az egyik úgymond rákfenéje ennek a történetnek. Amikor megakad, vagy megakadhat, akkor ott akad meg.
2: Jó, hát ez igen, ezt is tanulni kell. Ez nem olyan, hogy szelfizek valahogy szórakozó helyen, és ez egy kicsit komolyabb dolog annál. Igen. Tehát itt nyilván meg kell felelni ebben az ügyfélnek is.
3: Ha jól értettem, akkor még a személyes kapcsolat az továbbra is fontos, ugyanúgy a lakosság, mint a vállalati ügyfelek számára, hogy akkor nem az a tendencia látszik, hogy teljesen ki fogja szorítani a digitális folyamatok, a személyes folyamatokat, hanem valamilyen...
2: Hát vannak olyan pontok, nem?
3: Amikor inkább előnyös.
2: Amikor azt mondja az ügyfél, na most viszont ez személyes. Nyilván ezt is tudjátok most igen. Már mérni.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon sokat foglalkozunk vele, akár így lánybanki, cibbank szinten is, akár az intéza szintjén is. Külön innovációs központunk van, több száz ember kutatja a jövőt, akár a bankolás szempontjából így, anyabanki szinten. Mi úgy gondoljuk el a bankolást a jelenben, és azért a közeljövőben is, hogy az érdemi aktív tanácsadói szerepre szükség van lakosság és vállalati oldalon is. Lakossági oldalon el is indulunk egy financial advisory rendszerrel, ami azt jelenti, hogy a meglévő banki keretek mellett egy olyan pénzügyi rendszer fog létrehozni, ahol az adott kolléga a dedikált bankára lesz az adott ügyfélnek, és ő el is tud menni akár az ügyfélhez lakossági oldalon is, és termékeket tudja tanácsadó jelleggel kínálni. És ez egy hasonló, de vállalatokra szabott szemlélet uralkodik nálunk. Mindenkinek dedikált vállalati bankára van, aki az ügyféllel egyeztet, és az ügyfél számára legjobb megoldást kívánják megtenni. De ami nagyon fontos, hogy ami valamilyen adminisztratív teendő, az vagy A, vegyük le az ügyfél válláról, mi magunk intézzük el a háttérbe, és már ne is kell az ügyfélnek azzal bajlódnia, vagy B, hogyha mindenképp az ügyfélnek ezt meg kell tennie, akkor meg tudja tenni otthonról, ne kelljen bejönni a bankfiókba, és az ügyfél értékes idejét, és a vállalati bankár értékes idejét is azzal töltsék, hogy mi az optimális megoldás, amit meg tudnak találni, mivel több bevételt tud majd az ügyfelünk generálni, és mi költséget tudunk megtakarítani az ügyfelünknek.
2: Ez nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy a címnél azon gondolkoztok, hogy a jelen és a jövő. De akkor a mesterséges intelligencia megkerülhetetlen, hogy itt értem, hogy a személyesének meg kell maradni a banki háttérben. Akinek ez az igénye, vagy vannak olyan pontok, amikor én azt igénylem, akár lakossági, akár vállalati ügyfélként, hogy na most viszont tanácsadó, akkor legyen tanácsadó. És ez nagyon fontos kérdés. 2-3 év múlva is élő tanácsadó, vagy már mesterséges intelligencia. Ezen is nyilván gondolkoznotok kell. Abszolút. Benne van a pakliban, hogy hol van az a határ, ahol ez majd elválik.
4: Én azt gondolom, hogy a közeljövőben 2-3 évben még meg fognak maradni ezek az élő ember személyes kapcsolatok, de a távoli jövőben eljöhet az az időpillanat, amikor még nagyobb tanácsadói szerepet tud átvállalni a mesterséges intelligencia. Ezért most is találkozunk olyan chatbotokkal, most is találkozunk már olyan megoldásokkal, ahol a mesterséges intelligencia tud nekünk választ adni, de azért ezek sokszor még a jól struktúrált kérdésekre adott válaszok, vagy azért sokszor azt látjuk, hogy esetleg hallucináció lehet, és így pont emiatt mi nagyon szigorúan kezeljük a mesterséges intelligenciát. Értelemszerűen az európai szabályozás is nagyon szigorú, és a bankszektoron belül ez még szigorúbb. Tehát itt ez nem a kísérletezésnek a helye. Tényleg csak ott és akkor alkalmazzuk a mesterséges intelligenciát, amikor az maximálisan biztos. És nem is feltétlen célszerű elsőként bevezetni valami olyat, amivel kísérletezgettünk az ügyfelek kárára. Tehát a biztonság az továbbra is a legfontosabb.
2: Melyik ügyfélkör ugrott rá a lehetőségre? Mert a nagyoknak ez a játszótér már adott volt, a nagyvállalatoknak. Ott erre külön személyzet van, külön osztály van, ott már nyilván ezen túl vagyunk, hogy bankolunk személyesen vagy digitálisan. De amit mondtál, az őstermelő, a pici, a nano, a mikro, én azt gondolnám, hogy talán ők azok, akik ezt a segítő kezet hamarabb megragadják, vagy ők jönnek most tulajdonképpen.
4: Ez abszolút így van, tehát azon cégek számára ez különösen vonzó, ahol a tulajdonosi kör, a tulajdonosi szerkezet egyszerű vagy egyszerűbb. Tehát mondjuk egy személy tulajdonos, vagy egy-két-három magánszemély tulajdonos, egy egyszerűbb jogi entitás. Azon cégek számára ez nehezebb, vagy bonyolultabb, vagy adott esetben nem is elérhető, ahol vagy bonyolultabb jogi entitás, vagy bonyolultabb tulajdonosi szerkezet. Tehát most extrém példák, önkormányzat, egyház, non-profit szervezet, ők nem fognak online számlát nyitni jelenleg, de a jövőben ezt is lehetővé fogjuk tudni tenni.
3: A digitalizáció kapcsán akkor ugye beszéltünk az end-to-end számlításról, meg azt hiszem említetted a soft POS megoldást is, ezt esetleg be tudnál mutatni bővebben, hogy ez hogy is néz ki nálatok?
4: Abszolút, tehát ugye azt tapasztaljuk, hogy a pénzforgalom, a készpénzforgalom azért az jellemzően visszaszorulóban van, és hosszú távon is nem tudjuk, hogy el fogad tűnni, de jellemzően viszorúban részben a gazdaságfehérítése miatt, részben azért, mert sokkal egyszerűbb, könnyebb, olcsóbb, és így több. És amikor...
2: Lásd parkolóautomat.
4: Hát például, igen, nagyon jó példa, hogy ott is azért most SMS, online el tudjuk intézni, szóval ez egy sokkal könnyebb. Meg sokszor bejönjük egy parkolóházba, ugye már nem is kell csinálni semmit, érzékeli abszolút az applikációt. És ugye hasonlóképpen a bankolásnál, ugye most már azért elkezdtük ott, hogy amikor fizetünk, akkor ugye bankkártyával fizetünk, de most már nem is feltétlenül vannak bankkártya, ugye berakjuk a walletba, mobiltelefonnal fizetünk, lehet, hogy nem is mobiltelefon, okos órával, gyűrűvel, stb. Ugye ez, amikor mi fizetünk. De ennek a másik oldalon, amikor elfogadjuk a fizetést, és nyilván még mindig a legelterjedtebb ezek a klasszikus asztali vagy mobil POS készülékek, amik ugye fizikai formában léteznek, vagy zsinorral valahol vannak kötve, vagy egyszerűen csak mondjuk egy étteremben a felszolgáló kihozza, az ugye mobil POS. Készül. De ugye egy szintugrás lehet, és ugye ez elérhető nálunk, és end-to-end online is igényelhető, tehát nem is kell a bankfiókba befáradni, ugye a soft POS megoldás, ami azt jelenti, hogy a mobilunkra egyszerűen rátesszük ezt, ez egy kvázi egy applikáció, azonnal megnyílik, ott van nálunk sokkal olcsóbb, nem kell megvásárolni készüléket, nem kell egy bérleti díjat fizetni.
3: Nem kell üzemeltetni.
4: Igen, ez egy nagyon jó megoldás. Nem azt mondom, hogy most mindenkinek ezt kell használni, ezt lehet mind a kettőt, tehát lehet fizikai formában is igényelni egyet vagy többet, és mellette ezt. De mondjuk például nagyon klasszikus eset egyéni vállalkozóknál, taxisofőrnél, amikor tényleg nem feltétlenül akarjuk ezt a pluszkészüléket vinni, de viszont mindig ott van a mobil.
2: Köszönjük Fetter Istvánnak, a CIP Bank kisvállalati üzletág vezetőjének a mostani információkat, jövő héten folytatjuk a témát.
3: Igen, így van, itt már ugye a bankolásnak jövőjéről is szó lesz. Amúgy az AI kapcsán nekem még maradtak kérdések, de akkor ezt meg tudjuk majd beszélni a következő adásban. Például, hogyha az AI egyre fejlettebb lesz banki tanácsadói szerepkörben is, akkor mi lesz a banki tanácsadóknak a szerepe?
4: Köszönöm szépen, nagyon izgalmas, én már nagyon várom.
2: Jövő héten találkozunk, Fintech világa, a hallgatókat is várjuk péntek délután 4 órakor.
1: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 ügyben, közölte Tuzson Bence, fideszes országgyűlési képviselő. A volt igazságügyi miniszter azt írta, hogy kezdeményezik az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a vizsgálóbizottságok működését és jogköreit átalakító törvény, illetve a közmédia átalakításáról szóló törvény és a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény alkotmányossági vizsgálatát. A több mint 100 oldalas beadványban részletesen bemutatják, hogy az érintett rendelkezések, illetve egyes esetekben a jogszabályok elfogadásának módja a Fidesz szerint miért sérti az alaptörvényt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy fontos döntéseket hoztak a nagy cégek és a szennyezővállalatok adóztatásáról és a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről, ugyanakkor későbbre ígért ezzel kapcsolatban tájékoztatást. Budapest történetének legnagyobb elektromos busz fejlesztését készítik elő. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy legalább 250 új elektromos busz szeretnének forgalomba állítani a hozzájuk szükséges töltő infrastruktúrával együtt. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV március óta dolgozik a projekt előkészítésén. Az új járművek elsősorban a nagy utasforgalmú belvárosi vonalakon és a főbb közlekedési tengelyeken, például a Rákóczi út Tököli úton válthatják fel a dízelbuszokat. Az első új elektromos autóbuszok várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba a Budapesten. A vártnál jóval nagyobb beruházói érdeklődés miatt 700 helyett közel 1000 megawattnyi új szélerőmű kaphat hálózati csatlakozási lehetőséget az első pályázati körben. A részletszabályokat jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A helyszínek köre is bővült az elmúlt hetekben. A kormány július elején jelentette be, hogy új, könnyített térségeket jelöl ki, ahol a szélerőművekre 199 méteres magassági korlát vonatkozik.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde zárás előtt fél órával 1%-os mínuszban 140.613 ponttal a BUX, a forgalom 10.693 millió forint. A MOL 3,1%-kal gyengül 4.148, az OTP 1,7%-os mínuszban 44.440 forinton, a Richter 9,1%-kal csökkent 11.960, míg a Magyar Telekom 2,1%-os mínuszban 2.624 forinton jár. Jelenleg 362 forint 80 fillér az euró. Európában a főbb indexek 3,1 illetve 1,3% közötti mínuszban, a Wall Street-en stagnál most már a Dow Jones, az S&P 500 továbbra is 6,1%-os mínuszban, a Nasdaq ugyanakkor 1,3%-os csökkenésben. Drágul a kőolaj, ez 3,5% körüli emelkedést jelent, a Brent 86 dollár 87 centen, az amerikai könnyolaj 81 dollár 60 cent, újra 4000 dollár fölött az arany 4002 dollár 50 centen jár. A második legnagyobb amerikai banka, a Bank of America második negyedéves adózott eredménye éves szinten 27%-kal emelkedett 9,1 milliárd dollárra. A jelentés szerint leginkább a befektetési banki díjak emelkedtek 50%-kal 2,1 milliárdra. A Bank of America rossz hitelekre feltett céltartaléka pedig csökkent 1,4 milliárd dollárig.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat-délnyugat felől zivatarrendszer érkezhet, amely éjszaka kelet felé halad, hajnalra pedig elhagyja az országot. Zivatarok akár jégeső is lehet. A zivatarrendszerhez kiemelten a nyugati tájakon erősen viharos széllökés, nagyméretű jégeső társulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Holnap a keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ott sok napsütés várható, nyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között várható. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Egy hét múlva Kapolcs és Művészetek Völgye, 35-ször. Én mondtam Márta Istvánnak, fesztivál alapítónak és sokáig szervezőnek az imént, hogy beszélgettünk mi már az elmúlt évtizedekben egy párszor mindenféle médiumban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Egy hét, most még azért van idő, még ott a napi teendők előtt, majd kíváncsi vagyok, hogy egyébként idén milyen szerepe lesz ott Kapolcson, vagy milyen feladatokat lát el, de egy picit arra kérem, hogy mik azok a benyomások, pillanatok, emlékek, emberek, személyek, bármi, ami, hogyha ezt a 35 évet össze kell foglalni, vagy föl kell eleveníteni 8-10-12 percben, mik lennének ezek a nagyon fontos sarokpontok?
3: Hát itt összekötöm azzal, hogy mi a szerepem az idén az ügyben. Én ugye aktívan már nem csinálom 2014 óta, nem szervezem a fesztivált. A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, mint civil szervezet, akivel kezdtük 1989-ben az akkori Kapolcsi napokat. Ennek vagyok a vezetője. És ilyetén formán azt találtuk ki, hogy hőskorszak, itt a H betű zárójelben van, remélem el tudják képzelni a hallgatók, tehát hőskorszak Kapolcson. És csináltam egy olyan programsorozatot, ami pont erről szól, nem is annyira a nosztalgiáról, hanem a visszaemlékezésről a kezdeti időszakra, a fesztivál ifjú korára. Tehát 1989-ben kezdtük el a Kapolcsi napokat, utána sorban különféle települések csatlakoztak, Vigán Peten, Talján Dörögben. 1995-ben már annyi faluban csináltuk a fesztivált, hogy akkor a Kocsmában, icogatva a helyiekkel, a kapolcsiakkal, kitaláltam, hogy akkor az egésznek legyen Művészetek Völgye a neve. De és így született meg a név. Művészetek Völgye. Az alapelv, hogy több településen összkulturális fesztivál legyen, ez itt menet közben ez alakult, és ez máig is így van. A hőskorszakra visszatérve. Ez egy kicsi emléket szeretnénk állítani azoknak, akik már nincsenek közöttünk, eltávoztak, nagyon sok kapolcsi lakos, 80%-a már nincs, akivel elkezdtük annak idején a fesztivál csinálni, de olyan alapvető embereink, mint például Galkó Balázs, akit Völgy ötletigazgatónak neveztem ki adott alkalommal, vagy Pallagi Anikó, aki hosszasan több évtizedig volt a Völgy program szerkesztője. Tehát a cél az, hogy a korai éveket mutassuk meg eredeti helyszíneken, különleges előadókkal, és nem csak beszélgetések, hanem rengeteg archívumunk van a Kapolcsi Egylet archívumában, fotókkal, archív fotókkal, vetítésekkel, videókkal. Nézzük, mik is ezek a programok. Tehát ezt is kinyitunk olyan udvart, teszem azt a saját udvarunkat, Szurd Éva Keramikus a feleségem, amit soha nem nyitottunk ki a közönség előtt, ez az úgynevezett ősporta, ahol két olyan esemény is lesz. Itt vettük föl, és ez nagyon izgalmas, 1991-ben Cseh Tamással az Új Dalok című lemezét. Tehát itt írta a Vereményi a szövegeket, aki ismeri a lemezt, 91-es. Itt a Pajtában az volt az ötletem, hogy berendeztük egy hangstúdiónak, és amikor úgy érezték a Tamásék, hogy itt az ideje, hogy rögzítsük az adott dalt, új dalt, akkor ezt megtettük. Most erre fogunk visszaemlékezni, jön a Bereményi, jön a Cseh Andris, a fia és egy kisebb zenekar, nem koncert, hanem Játszunk a dalokból is, jön Bárt János a zenekarával, és főleg beszélgetünk, és nosztalgiázunk, ha ez így tetszik jobban. Ez, 40 éve vettem fel a Kapolcsi Adó Támadott Cél című hangnapomat Kapolcson és környékén. Azóta nincs velünk az Károsi Endre, aki a szövegeket írta, Bernát Sanyi képzőművész barátom, és már csak nem más sincs itt. Már ezzel még közreműködtek az Amadinda, Dés, László, Nagyferó és sokan mások. Most akik itt lesznek velünk, Gőz László, aki harsonázott a lemezen, és Rácz Zoltán, az Amadinda együttes vezetője. Emlékezetes lemezfelvétel volt, még öreg falusiak még emlékeznek rá, hogy a templomtól kezdve az erdőn át a fatelepig mindenütt vittük a puska mikrofont, és vettünk fel különféle hangmintákat.
2: Közben azon gondolkozom, és nézem a videókat, meg nézem a képeket, meg voltam is Kapolcson, hogy ott az a rengeteg fiatal évről évre, rengeteg gyerek, hogy generációra, hogy megy ez a dolog át ott Kapolcson, és hogy azért az az üzenet, az a nyugalom, az a békesség, az valahogy mégis megmarad, még akkor se sokkal több ember van, mint nyilván a kezdetekkor. Azért ez nagy művészet, egyensúlyozás kérdése is, hogy megtartani ott úgy, hogy a közösségnek, a helyi közösségnek is tetszen, egy újabb generációnak is tetszen, és elfogadják, és azért valahogy ez az üzenet, ez a flow, ez ugyanazt tudjon maradni. Ez nagyon komoly erőfeszítés lehetett, hogy egy picit most másra tereljem a szót.
3: Hát ez a kapolcsozás, úgy hívjuk, ez időközben ez alakult ki. Mi azt mondtuk annak idején, hogy a csecsebőktől kezdve a nyugdíjasokig mindenki megtalálja azokat a programok eleveket, lett légyen szó profi előadóról, vagy műkedvelőről, amelyek minőséget jelentettek, tehát csak azokat engedtük ide fellépni, és ez egy életérzés volt, és ez valahogy így maradt. Ez köszönhető elsősorban a falu nagyon nehéz ezt elmondani, tehát a falu domborzata, a falu fekvése, a falu történelme. Tehát ez sok minden hozzájátszik, hogy még máig is ez él ez a fesztivál, és az emberek szeretnek ide járni, bár akkor, sokan akkor születtek, amikor már réges régben ez a fesztivál. De hát voltak aranyos történetek, hogy az egyik a 90-es években, azt mondták, hogy beszeretnének nekem valakit mutatni, és egy csecsemőt mutattak be, egy ilyen baba kocsiban, mondom, jaj, de viccesek vagytok, és kiderült, hogy Kovács előtt Kapolcsnak hívják a srácot, a kisgyereket, itt fogant a völgybe, és Kapolcsnak nevezték el, ami egyébként hivatalosan is egy név, tehát egy utódév. Na, és mint egy filmben, ma jelen pillanatban Versailles-ban tanul régi zenét, historikus zenét, barokk fuvolát, zenetudós és fuvolaművész. Tudnék, itt szocializálódott, itt nevelkedett, a régi zenei koncerteken a katolikus templomban.
2: Ott fogant és ott nevelkedett. Még egy dolog jutott eszembe, 89, az egy nagyon zajos időszak volt, iszonyú mozgalmas időszak volt, amikor ugye Kapolcs is, vagy a művészetek volt, és megszületett, ilyet én mondom. És ez a mostani időszak is nagyon-nagyon nagyon gyors és sebes. És akkor lehet egy ilyen óriási sebességet váltani ebből a nyüzsiből, meg ebből a felfokozott helyzetből, vagy állapotból, lelki állapotból, ott egy pár napra, vagy akár pont a Czoller Andi kolléganőmmel beszélgettem itt a szerkesztőségben, amikor jöttem a riportot megcsinálni, és ő mondta, hogy ők idén csak egy napra, akkor egy napra tudnak lemenni, de kell az a fajta kiszakadás. Szóval érdekes ez a párhuzam.
3: Hát örülök, mikor elkezdtük, ugye nem akartuk folytatni, tehát ez nem volt egy olyan döntés, hogy itt most akkor fesztivál sorozat lesz évtizedeken keresztül, ez egy teljesen spontán megmozdulás volt a falu lakóival. Én úgy gondoltam, hogy legyen egy színházi előadás, legyen egy templomi koncert, és akkor ez egy egyszeri alkalomra szólt. És hát az evolúciós folyamat alapján, meg a sors alapján mégiscsak az történt, hogy ez kiteljesedett, és lett belőle egy máig tartó fesztivál folyamat. A teljesen más generációk, teljesen más korosztály vesz részt most már tulajdonképpen. Az az ős forma, hogy tényleg összművészeti fesztiválról van szó, és az, hogy ha elmegy 100 méterre a Tapolcs központjából, vagy Taljándörög, vagy igen, tehát központjából, akkor már ott van az erdőbe egyedül tulajdonképpen. Tehát ez nem egy zárt tér. Tehát ez a nyíltság akár a helyszínekre, akár az emberekre, akár a közreműködőkre vonatkoztatva, ez a nyíltság ez azóta is megvan. Hála az Istennek, és remélem, hogy így marad. Mi ezt nem üzleti vállalkozásnak szántuk annak idején. Tényleg abszolút egy ilyen spontán megmozdulás volt, amelynek a főszer ha nem akarták, akkor nem lett volna ezek a kapolcsi lakosok.
2: Mi lesz most az első dolog Kapolcson, ami Márta is van dolga lesz?
3: Hát a hőskorszakot szervezem, ez több helyszínen van, rengeteg kiállítás a régmúlt időkből. A Kapolcsi kocsmában lesz Galkó Balázsnak egy fotó kiállítása, mármint róla, a Malom-szigeten is az egykori völgyfotósainknak a kiállításai, de lesznek olyanok, hogy Szalva Bálákod, QR kódokkal lehet belemenni ezekbe a történetekbe. Én a Mandel Quartet, a historikus zenét játszó Mandel Quartettel készülünk, mégpedig azzal a programmal, amit pontosan 1989. augusztus 2-án a katolikus templomban első koncertként, mármint a faluba első koncertként leadtunk. Ezt ugyanazt a programot ugyanazokkal az emberekkel megismételjük. De itt lesz Grillus Vilmos, Grillus Dániel, akik az kezdetek-kezdeték volt, itt voltak velünk, és hát nagyon izgalmas ilyen különféle eseményekre, performance-ekre, tehát a Galkó Balázs valahai növendék, valahai Galkó Balázs növendékei csinálnak Hrabál felolvasásokat, József Attila verseket, és megpróbálják előadni azokat a performance-eket, vagy felidézni, amikor a Balázs felült egy hegedűvel a kezére a háztetőre, és ő volt a hegedűs a háztetőn, vagy ő volt a falu rossza, mászkált itt a faluba, és élszerődött az emberekkel, de volt ő Nyári Mikulás is, például a Mikulás ruhába beöltöz. Ezek ilyen 90-es évekbeli performance-ek voltak, ezt itt megpróbáljuk felelevegyíteni.
2: Nagyon-nagyon sok békességet és nagyon sok élményt, meg nagyon jó időt kívánok Kapolcsnak, Márta Istvánnak is.
3: Köszönöm szépen, köszönöm.
2: Jövő hét. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utca után a belső sávban. Erős a forgalom a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Széll Kálmán tér környékén is. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19

0: reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között, szintén burkolatjavítása miatt. Holnap hajnaltól késő estig Budafokon lezárják a Kossuth-Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Szép Csilla, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Júliusban az elemzők által vártnál jelentősebb eleje volt a Michigani Egyetem amerikai fogyasztóhangulatindexe, 54,4 pontra emelkedett, az alindexek közül a fogyasztói várakozások javultak leginkább, illetve a hangulatjavulás széleskörű volt minden korcsoportban, jövedelmi kategóriában és pártpolitikai hovatartozástól függetlenül. A felsőfokú végzettség nélküli fogyasztók körében különösen erőteljes volt a hangulatjavulás. A Michigani Egyetem közölte, hogy az inflációs várakozás ugyanakkor továbbra is magas, 4,2%-os. Megnézzük majd nem sokára a piaci hatásokat. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 ügyben, közölte Tuzson Bence, fideszes országgyűlési képviselő. A volt igazságügyi miniszter azt írta, hogy kezdeményezik az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a vizsgáló bizottságokról szóló törvény és a közmédia átalakításáról szóló törvény, illetve a politikai hirdetésekről szóló jogszabály alkotmányossági vizsgálatát. Fontos döntéseket hoztak a nagy vállalatok és szennyező cégek adóztatásáról és a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről, ezt már Magyar Péter írta a Facebook oldalán, a miniszterelnök későbbre ígért részleteket. Jelentősen nőtt a budapesti értéktőzsdén elérhető magyar cégek és papírok száma. A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt mondta, hogy a jegybank többségi tulajdonossá válása óta jelenleg 154 értékpapírral lehet kereskedni, a tőzsdei kapitalizáció pedig 27 ezer milliárd forintra emelkedett. A lakosság ugyanakkor máshogy viszonyul a tőzsdéhez, Varga Mihályt hallják.
3: A lakosság sajnos még mindig kisebb mértékben vásárol csak tőzsdei részvényeket, ugye a lakossági megtakarításoknak szabad forrásoknak csak 3%-a megy ebbe az irányba. Az Európai Unió átlaga itt 6%, tehát van még tere ennek, de örömteli tényként mondhatom én is, hogy ez a lakossági arány az elmúlt években meg 8%. Van tehát potenciál abban, hogy a lakossági megtakarításokat tovább tudjuk csatornázni a tőzsde irányába, a jegybank ezt tekinti meghatározó tulajdonosként egyik fő feladatának. Szeretnénk, hogyha a lakosság minél inkább a magyar tőzsde irányába fordulna, és olyan innovatív cégeknek adna lehetőséget a megjelenésre, amelyeket a banki szektor, a kereskedelmi banki szektor csak kisebb mértékben mehet finanszírozni a kockázatok miatt.
2: Egyre súlyosabb gondot okoz a betöltetlen házi orvosi praxisok száma Magyarországon. Július elején 1020 praxis volt üres, ezek közül több mint 950 tartósan betöltetlen, vagyis legalább fél éve nincs állandó házi orvos. A Magyar Orvosi Kamara házi orvosi munkacsoportjának ügyvivője szerint a probléma fő oka a házi orvosi kar előregedése. Dr. Szabó Gyöngyit hallják.
4: Idősödik a házi orvosi kar, hosszú ideje próbálunk rávilágítani kamarai szinten is arra a problémára, hogy nagyon jó lenne és fontos lenne az, hogy a fiatal kollégák ezt a pályát válasszák, ugyanis a házi orvosi karnak közel 40%-a nyugdíjas korú, és közelít a 20%-hoz a 70-75 év fölötti kollégáknak az aránya. Ha ez ilyen tendenciával folytatódik az előregedés, és ennyire nem lesz vonzó a fiatalok körében ez a szakma, akkor 5-10 éven belül eljuthatunk igen könnyen odáig, hogy gyakorlatilag minden harmadik praxis biztosan, és minden második praxis majdnem üres lesz. Tehát egy ilyen 40%-os kiüresedési trend az előrevetíthető.
2: Budapest történetének legnagyobb elektromos busz fejlesztését készítik elő. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy legalább 250 új elektromos busz szeretnének forgalomba állítani a hozzá

0: szükséges töltő infrastruktúrával együtt. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT március óta dolgozik a projekt előkészítésén. Az új károsanyag kibocsátásmentes járművek elsősorban a nagy utasforgalmú vonalakon és a főbb közlekedési tengelyeken, például a Rákóczi út, Tököli út mentén válthatják fel a dízelbuszokat. Az új elektromos autóbuszok várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Emelte idei bevételi előrejelzését és beruházási terveit a taiwani TSMC, miután a mesterséges intelligenciához kapcsolódó csipek iránti tartósan erős keresletnek köszönhetően a második negyedévben rekordnyereséget ért el. A csipgyártó szerint a kereslet legalább 2030-ig meghaladja majd a kínálatot. A társaság nettó nyeresége a június végével zárult második negyedévben 77,4%-kal 706,6 milliárd taiwani dollárra nőtt. A vállalat az idei beruházási keretét is megemelte, a korábban tervezett összeg helyett 60-64 milliárd dollárt fordít új gyártókapacitásokra és technológiákra. Emellett további 100 milliárd dollárral, összesen 265 milliárd dollárra növelte az Egyesült Államokbeli beruházási vállalásait. Az arizonai fejlesztések lezárultával 10 csipgyár és 2 tokozó üzem működhet majd az Egyesült Államokban. A bővítés része annak a taiwani-amerikai megállapodásnak, amely az Egyesült Államok félvezető ellátásának megerősítését célozza. Idehaza megkezdődött a mák szürete, ilyenkor július közepén, augusztus elején takarítják be a növényt, ami a pipacs rokona, és ami valódi unikum, hogy itthon étkezési célból is termesztjük a világ országaival ellentétben. Évtől függ, de nagyjából 4-8 ezer hektáron foglalkoznak vele, ezt mondta a Trend FM által megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila elárulta, hogy otthon maximált a terület 500 négyzetméterben, de az ipari felhasználás is alaposan ellenőrzött.
1: Amikor beléptünk az Unióba, akkor ezzel fenyegették a magyar gazdaságot, vagy a magyar állpolgárokat, hogy nem lesz többé mákos beigli karácsonykor, és mert betiltják a mákot, hiszen azért ennek megvan maga a szigorú szabályzása, de hát olyan szigorú szabályzást tettek rá, hogy meghatározták, hogy ott házi kertben mennyi lehet, 500 méternél nem lehet több, és minden fölötti területnek pedig névis engedély kell, amit ők havonta, két havonta látogattak, és elnézik a pontos területet, illetve a mák piaci érdekesége miatt a NAV is részt vesz ezekben az ellenőrzésekben.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A mai kereskedésben 16 milliárd 752 millió forint értékben kereskedtek a magyar részvényekkel, 0,8%-ot gyengült a BUX, 140.981 pont a záróérték. A MOL 1,1%-kal drágult 4.166 forintra, az OTP 1,6%-ot csökkent 44.480 forintig, a Richter 7,1%-os mínusszal fejezte be 11.980 forinton, a Magyar Telekom 4,1%-ot drágult 2.640 forintra. Emelkedtek a 4IG részvények 1,2%-kal 1.819 forintig. Csökken a forint értéke, magyarán némileg gyengül a forint, ez 1,1%-os napon belüli gyengülést jelent. Jelenleg az euró 362 forint 40 fillér, a dollár 316 forint 70. Európában gyengülnek még a mutatók, 1,1 illetve 1,1% közötti a tőzsdei mínusz, és ugyan stagnál a Dow Jones a Wall Street-en, de csökken az S&P 500-del, a Nasdaq pedig 1,6%-os mínuszban, 1,1439-ről 1,1442-ig ment fel az euró-dollárral szembeni árfolyama. 2,5%-kal drágul a kőolaj, a Brent 86 dollár 39 centen jár, az amerikai könnyolaj 81 dollár 5 centen, az arany 4,002 dollár 80 centen, a holland tőzsdén a földgáz 5,2%-kal drágult 57 euró 64 centig. A vártnál jóval nagyobb beruházói érdeklődés miatt 700 helyett közel 1000 megawattnyi új szélerőmű kaphat hálózati csatlakozási lehetőséget az első pályázati körben. A részletszabályokat jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják, közvetve Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A helyszínek köre is bővült az elmúlt hetekben. A kormány július elején jelentette be, hogy új, könnyített térségeket jelöl ki, ahol a szélerőművekre 199 méteres magassági korlát vonatkozik.
2: Időjárás jelentés.
0: Nyugat-délnyugat felől zivatarrendszer érkezhet, amely éjszaka kelet felé halad, hajnalra pedig elhagyja az országot. Zivatarok, akár jégeső is lehet. A zivatarrendszerhez kiemelten a nyugati tájakon erősen viharos széllökés, esetleg nagyméretű jégeső társulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Holnap a keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, hogy sok napsütés várható, nyugaton és északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30-35 fok között várható.
2: Sporthírek a 94.2.
0: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpoollal. A 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de azt nem árulták el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. A magyar válogatott csapatkapitánya 3 éve igazolt a Liverpoolhoz, amelyet tavaly megnyerte a Premier League-et, az elmúlt 3 évben pedig az egyik legmeghatározóbb játékos és a szurkolók nagy kedvence lett. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A nyári ismétlőadásunkat hallják.
4: Műsorunk első részében egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal, a Masterplasttal foglalkozunk. Áttekintjük, hogy milyen eredményeket ért el a cég az első negyed évben, és milyen kulcsinformációk hangzottak el a befektetői tájékoztatón.
3: Műsorunk második részében elemzői szemmel nézzünk meg két befektetési sztorit. Az elmúlt időszakban tapasztalt forintárfolyam ellenére is erős mögöttes folyamatokról számolt be a Richter, de milyenek a kilátások és milyen potenciál rejtőzhet a részvényben? Többek között erre keressük a választ. Foglalkozunk továbbá a Masterplasttal is. A kockázatok mellett több lehetséges katalizátor is azonosítható a következő időszakban. Ezekre is kitérünk majd. Kérem, tartsanak velünk!
4: Frissen tette közzé negyedéves tényszámait az egyik prémium kategóriás társaság, a Masterplast, ráadásul a vállalat befektetői tájékoztatót is tartott. Itt van a stúdióban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. Üdvözöllek, szervusz!
5: Szervusz, és a hallgatókat is köszöntöm.
4: Mit lehet elmondani az idei év kezdeti időszakáról, mennyire volt eredményes az első negyedév a vállalat csoport számára?
5: Az első negyedéves sok szempontból volt az induláskor egy kicsit szokatlan. Először is, amit azért nem nagyon figyeltünk eddig, hogy több mint 10 év után először a január és a február az olyan zord időjárási körülményeket hozott, hogy a kültéri munkák nagyon megálltak. Ezzel szemben Magyarországon akkor még teljesen gőzerővel folyt a hitelesített energia megtakarítás programhoz kapcsolódó termékértékesítés és HEM keletkeztetés, úgyhogy ez egy beltéri típusú munka, tehát nyugodtan volt végezhető, ez ebben az első két hónapban nagyon erős volt. Majd jött egy március, ahol gyakorlatilag a hitelesített energia megtakarításhoz kapcsolódó értékesítés az szinte leállt, tehát nagyon minimálisra csökkent. Bejött február 28-ával az iráni válság, ami hát nagyon gyorsan láthatóvá tette, hogy ebből bizony műanyag alapú termékeknél jelentős áremelkedés lesz, úgyhogy a jó idő, az első két hónap elmaradt vásárlásai, plusz az úgymond előrevásárlás még az áremelkedések előtt egy rendkívül erős márciust hozott, úgyhogy ennek a furcsa mixét láthattuk az első negyedévben, ami összességében egy óriási siker, cégcsoport valaha volt harmadik legnagyobb árbevételű negyedéve.
4: Konkrétan 57,4 millió eurós konszolidált árbevételt ért el a Masterplast, ez pedig 72%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál, de a kedvező folyamatok azok lényegében már tavaly szeptember óta tartanak. Milyen fő tényezőkre vezethető ez vissza, és mennyire várjátok, valószínűsítitek azt, hogy ezek kitartanak majd akár az idei év egészében?
5: A kedvező folyamatoknak a legfontosabb eleme a vállalatnak az elmúlt 2,5 évben végbe ment konszolidációja, hatékonyabbá és versenyképesebbé tétele volt. Azért tartom a legfontosabbnak, mert ez egy olyan eredmény, ami tartósan velünk marad, és erre tudunk építkezni nehezebb időszakban. Megtanultunk 2025-re egy jóval alacsonyabb forgalom mellett egy gyenge építőipari konjunktúra alatt is pozitív EBITDA-t és pozitív cashflow-t termelni. Majd nagyjából ősztől már érezhető volt az a pozitív hatás a tavalyi évben, ami egyrészt az európai szintű kamatcsökkenések miatt elinduló új lakásépítések, újra felpörgő különböző programok által vezérelt felújítási programok voltak. Ez volt talán a legfontosabb faktor, tehát hogy az általános versenyképességünk nőtt, a gyártási hatékonyságunk javult, bezártuk azokat az egységeinket vagy projektjeinket, amelyek nem voltak képesek erre az eredményességi fordulatra, úgyhogy egy letisztultabb, erősebb portfólióval vártuk ezt az időszakot, és hát emellett az általános trendforduló mellett jöttek egyedi hatások, ilyen nagy egyedi hatás Magyarországon az EKR rendszerében, a kötelezettek által megemelt hitelesített energia megtakarítás vásárlását eredményező program, úgyhogy ez összességében azt gondolom, hogy kb. Egy egyszeri erőteljes hatás az utolsó negyed évben, tavaly és idén az első negyed évben, míg a fontosabb előbb elmondott, az pedig egy tartós, velünk maradó hatás.
4: Említetted a február végén kezdődött közel-keleti konfliktust. Milyen hatásai vannak ennek a cégre nézve, és mennyire tudtátok ezt sikeresen kezelni az elmúlt időszakban?
5: Ez egy rendkívül gyorsan lezajló mechanizmus volt, ahogy a globális olajszármazékok, polyolefinek piaca gyakorlatilag hétről hétre egyre gyorsuló tempóban szétesett. Ez a szétesés, ez okozott a műanyagipari termékeknél, ami minket legjobban érint, okozott egy globális ellátási hiányt. Ez egyszerre jelentkezett úgy Európában, mint Ázsiában, másodszor pedig egy nagyon-nagyon meredek alapanyag áremelkedést. Az általános műanyagok a polietiléntől, polipropilénen keresztül a polisztirolig és a PVC-ig gyakorlatilag egy közel 100%-os emelkedésben, egy átduplázásban voltak, és hát nagyon lényeges a változás ebben az időszakban, hogy az áremeléseket azért lehetett viszonylag gyorsan az alapanyaggyártók részéről megtenni, mert eközben nem volt kiszolgálandó mennyiség sem. Tehát egy viszonylag kis mennyiséget szeretett volna a piac megvenni, ezért nem volt fék ezen az áremelkedésen, és hát mivel sajnos a hormuzi szoros továbbra sem átjárható, jelenleg azért ezek a feszültségek, bár enyhültek, azért az ellátási láncok elkezdték helyettesíteni az egyes régiók a másikat, de azért összességében még mindig nagyon nagy a feszültség a műanyag alapanyagok terén.
4: Lezajlottak áprilisban az országgyűlési választások Magyarországon. Milyen hatásai lehetnek a Tiszapárt kimagasló győzelmének? Mit olvastok ki, mit olvastatok ki a párt programjából, illetve láttok-e már esetleg olyan lépéseket, amelyek segíthetik a Masterplast tevékenységét a következő időszakban?
5: Két alapvetően fontos dolog biztos, hogy van, ez még a konkrétumok elemzése nélkül. Az egyik az, hogy egy olyan választási eredmény született, amely után van egy nagyon erős és egyértelmű felhatalmazás. Ugye látjuk a környező országokban, mennyit problémát tud okozni az, hogyha ilyen nagyon patthelyzet körüli állapot alakul ki. Tehát szerintem az első fontos dolog, hogy egy egyértelmű eredmény született, és ezt az egyértelmű eredményt mindenki elfogadta és tiszteletben tartja. A második nagyon fontos dolog, az az európai integrációval, újra pozitív irányba forduló és megerősödő kapcsolat, amely azt gondolom a magyar gazdaságnak kulcskérdés. Másodszor pedig hát ez jelenti az Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutást, ami az építőipar szempontjából egy kulcsfontosságú dolog. Ezek azt gondolom mind-mind pozitívumok, és én ilyen értelemben optimistán tekintek az előttünk álló időszakra, és emellett, ami az optimizmusomat különösen erősíti, hogy a Tisza párt választási programjában nagyon erősen letette a voksot az épületenergetikai terület megerősítése mellett, az, hogy egész egyszerűen azok az energiapazarló épületek, amelyek főleg családi házaknál, de ugyanígy társas házaknál is találunk, ott egy azonnali programra van szükség, és hogy meg kell szüntetni az energiaszegénységet, meg kell szüntetni ezt a kiszolgáltatottságot, amelyben a magyar családok vannak. Ez egy központi eleme a Tisza programjának, és maga az egész építőipar is kiemelt területként van kezelve, az általuk Vekerle Sándor programnak elnevezett megfizethető lakhatásról és bérlakás fejlesztésekről szóló hosszabb távú koncepció, szintén a hazai lakásügyben egy azt gondolom hiánypótló intézkedés lehet. Úgyhogy összességében pozitív az erős felhatalmazás, és különösen pozitív az, hogy az a szakmai program, amely egyrészről Kapitány Istvánék és az energia ügy oldaláról fog bejönni, és gazdaságfejlesztési oldaláról, valamint a Vitézi Dávid által irányított építésügy. Azt gondolom, ez a kettő, ez egy irányba mutat, és az itt megfogalmazott ambiciózus célokhoz, ami 100 000 épület per év felújítását tartalmazza, amely 1 000 milliárd forintos forrás biztosítását tűzi ki célul az Európai Uniós helyreállítási alapból épületenergetikára és épületfelújításra. Azt gondolom, hogy ez megkapta a kellő választói felhatalmazást, és megvan mögötte az uniós pénzek révén a forrás is. Szóval összességében a szektor nagyon régóta vár arra, hogy mind a politikai cél, mind a politikai célhoz köthető pénzügyi háttér jelen legyen, és ez most egy rendkívül jó csillagállás. Én úgy látom, hogy mind a kettő megvan a Tisza kormányban.
4: A jelentés közzétételét követően egy befektetői tájékoztatót tartottatok, és meghívtátok erre előadónak Ürge Forsac Diana klímakutatót, az ENSZ kormányközi éghajlatvédelmi testületének alelnökét. Milyen üzeneteket fogalmazott meg, és ez hogyan kapcsolódik a Masterplast jövőjéhez, tevékenységéhez?
5: Én két területet is kiemelnék. Ugye Diana a nemzetközileg elismert szakértője annak az épület energetikai területnek, hogy hogy lehet a világot fenntarthatóvá tenni. Természetesen ő ezt elsősorban klímavédelmi, környezetvédelmi célzattal kezdte megvizsgálni, de azt mondta, hogy őt is meglepte, hogy mind gazdaságilag, mind ma már politikailag, egy-egy Európa függetlensége szempontjából, energia függetlensége szempontjából, milyen kulcskérdéssé vált az épületállománynak a jó szigetelése. Azt tudni kell, és ezt az ő ábráján is láthattuk, hogy az Európába importált energiahordozók, elsősorban gáz, közel fele arra megy el, hogy az épületünket hűtsük-fűtsük. És ez egy olyan terhet jelent, amit gyakorlatilag érdemben csökkenteni, sőt 20-25 éves távlatban akár lenullázni lehetne. Európa önfenntartóvá válhatna a saját meglévő energiaforrásaival az épületek fűtését, hűtését tekintve, ami egy óriási, azt gondolom, hogy stratégiai cél lenne, és egy óriási gazdasági eredmény. Szóval ez volt az ő nagyon értékes előadásának az egyik része, amire rávilágított, és arra is, hogy az Unió ezzel tisztában van, és az Unió nem véletlenül fókuszálja azért inkább szűkülő forrásait az épületek szigetelésére és energiájára, amit a szűkített keretű zöld céloknál feltétlenül kitart mellett és fontosnak tart. És emellett még egy nagyon érdekes része volt az előadásának, amire nem is számítottunk, de a Masterplast stratégia szempontjából hosszú távon legalább olyan fontos, az, hogy az általunk most már 5 éve üzemeltetett moduláris előregyártási üzletágunk, az bizony milyen kiemelt globális szereppel bír, hogy mennyire előtt tart Kína, például az úgynevezett egészséges épületek fejlesztésében, és hogy ezek az egészséges épületek hogy tudnak egyszerre megfizethetőek lenni, kiváló szigetelésűek, és egy fenntarthatóbb világhoz hozzájárulni, mindezt moduláris előregyártott fémszerkezetes technológiával. Tehát az a technológia, ami mellett mi letettük a voksunkat, és sokat investáltunk az elmúlt évekbe, az most már a beérés küszöbén van, és sok helyen már kvázi ez nem is egy jövőbeli ígéret, hanem abszolút a mai realitás, és kvázi az ő előadásából számomra ez is egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt, hogy az új épületek döntő részben a következő évtizedekben már előre gyártott technológiából fognak megvalósulni.
4: A tájékoztatón áttekintettétek a gyártási helyszíneiteket, illetve a kapacitásokat. Ott volt a térképen Ukrajna is, egész konkrétan Kijev. Mi lehet a jelentősége az ukrán piacnak, illetve az ottani helyi kapacitásotoknak?
5: A Steplast 2005 óta több mint 20 éve van jelen a saját disztribútor leányvállalatával az ukrán piacon. Több mint 50 kollégát alkalmazunk, és a piac elfogadott minket, mint az egyik legmegbízhatóbb és legrégebbi szereplőt, és abszolút stratégiai jelentősége van az ukrán piacnak, mert véleményem szerint minden egyes nappal egyre több érv sorakozik amellett, hogy az orosz-ukrán háborúnak le kell záródnia. Véleményem szerint ez az év, tehát a 2026-os évben egy tűzszünetig el is fognak tudni jutni a felek. Ez viszont innentől egy stratégiai lehetőséget nyit meg a Masterplast számára, és ezért is ideje korán már egy kisebb gyártóegységet, egy hálós élvédő gyártóegységet és egy tetőfólia feldolgozó csomagoló és nyomdázó egységet telepítettünk Kijevbe, és ezzel gyakorlatilag még inkább a helyi piacra való gyors reagálást erősítettük. Ki ismeri Ukrajnát, tudja, hogy egy nehéz piac, de nagyon érzékeny egyébként a modern marketing eszközökre, nagyon fontosak a brendek, nagyon fontosak számukra a helyben elérhető rugalmas gyártók, és a Masterplast ezt a szerepet a saját kulcs termékeiben, tetőfóliában, üvegszövetben és egyre inkább szigetelőanyagokban is be tudja tölteni Ukrajnában.
4: Hogyha a vállalat eredményességét vizsgáljuk, az első negyed évben 5 millió euró feletti EBITDA-t sikerült elérni, az adózott nyeresség pedig megközelítette a 2 millió eurót. Ha pedig a folyó negyed évre fókuszálunk, erős második negyedéves eredményességet jelez előre a társaság. Hogyan tekintetek erre az évre?
5: Hogyha ezt a negyed évet nézzük, akkor az jelentett számunkra egy jelentős előnyt a versenytársainkhoz képest, hogy a Masterplast beszerzési stratégiája mindig is globális volt. Abban a pillanatban, ahogy kitört a háború, lehetett látni, hogy a még elérhető alapanyagok azok pillanatok alatt elfogynak, és utána jelentős lyuk keletkezik az ellátásban, ellátási nehézségeket és árrobbanás szülve. Úgyhogy ennek érdekében mi egyrészt a már kiépült kínai műanyag alapanyaggyártó partnereinkkel, másrészt pedig akár a Közép-Ázsiában, akár Észak-Amerikában lévő relatíve új partnereinkkel azonnal megkezdtük a tárgyalásokat, és mennyiségeket kötöttünk le. Ezt annak érdekében tettük, hogy azt a drasztikus áremelést, amit szerintem a piac egyszerűen nem fogad el, és nem is lehetett átvinni a piacra, ezt tompítani tudjuk. Úgyhogy bár mi is rákényszerültünk, mind március, mind április során áremelésekre, de alapvetően májusra is odáig jutottunk csak el, hogy az Európában elérhető alapanyag ár emelés mértékét vagy szintjét nem tudtuk továbbadni, de nem is akarjuk továbbadni. A célunk az, hogy folyamatosan egy mixelt beszerzéssel, európai és más globális forrásokat a legoptimálisabban vegyítve a versenytársainknál kedvezőbb alapanyag költségeket tudjunk elérni, és egy megfelelő eredményesség mellett folyamatosan a partnereknek tompítani tudjuk ennek a műanyag árrobbanásnak a hatásait, mindezt egy magas szintű ellátásbiztonsággal kombinálva Nálunk nem mondtunk le Viszmajor miatt, egyetlen egy szállítás sem. Természetesen márciusban és áprilisban a kapacitásaink és a készleteink szintjén limitált volt a kiszolgálási képességünk, de gyakorlatilag minden megrendelést, ha akkor nem, akkor a következő hónapban teljesítünk. Úgyhogy ez véleményem szerint a második negyedévre optimistává tehet minket. Én személy szerint bízom abban, hogy ezt a eredményességi szintet a második negyedévben is tartani tudjuk. Az igazi kérdés véleményem szerint az majd a nyár közepétől fog eldőlni, de ehhez az kell, hogy lássuk, hogy mi történik a globális folyamatokkal, elsősorban a Hormuzi szorossal. Abban az esetben, hogyha nem az eszkaláció, hanem a megnyugvás irányába és a szoros, és ezáltal az olaj és a vegyipari alapanyagok ellátásának a normál kerékvágásba való visszatérése irányába mozdul el a régió, akkor azt gondolom, hogy jó eséllyel ezek a mostani árszintek meg tudnak maradni, és egy még versenyképes alapanyaggal egész évben folyamatosan a versenytársaink előtt tudunk járni. Úgyhogy ezen dolgozunk, ezért szeretnénk a második fél évben még inkább intenzívek lenni, és azt gondolom, hogy Európának, benne Magyarországnak nem lehet más válasz egy ilyen energiakrízisre, mint az, hogy amikor a következő energiakrízis megint egy pár éven belül el fog jönni, mert úgy látszik, pár évente mindig jön egy, addigra mondjuk a magyar épületállomány, vagy az európai épületállomány sokkal kevesebb gázt vagy elektromos áramot fogyasszon el feleslegesen. Tehát én hiszek abba, és ez a második fél évben látszódni fog, hogy úgy Magyarországon, mint Európa egészében a szigetelési, felújítási programok fel fognak pörögni, és akkor azt az ideális állapotot elérhetjük, hogy akár a mostani erős negyedévet még háromszor egymás után idén meg tudjuk közelíteni.
4: A földrajzi régiók tekintetében hol látsz további növekedési lehetőséget azokon a piacokon, ahol már jelentős tapasztalattal rendelkeztek?
5: Számunkra a legfontosabb és a legerősebb piac az Magyarország, ezért ha Magyarországon végre lesznek uniós források és elindulnak a programok, akkor azt gondolom a következő időszak fejlődésében is Magyarország lesz az egyik húzópiacunk. Emellett a közép-európai régiót tekintve rendkívül erős a lengyel piacunk, ma már a magyar után a második legerősebb exportországunk Lengyelország, és azt látom, hogy a régió egészének azért egy pozitív építőipari konjunkturális trendje van, és remélem, hogy nem fog olyan szinten ez a globális feszültség begyűrűzni, hogy ezt meg tudja törni. Úgyhogy optimista vagyok a közép-kelet-európai régióra nézve. Nyugat-Európa pedig egyértelműen egy lakáshiánnyal küzd, és egy strukturális problémával, tehát Nyugat-Európának, elsősorban Németországnak komoly pénzeket kell allokálnia, és úgy látom, erre a szándék is megvan lakásépítésekbe. Ha a német piac elindul, az azért húzza magával egész Észak-Európát. És hát nekünk azért titkos adóászként ott van Ukrajna, és ahogy azt mondtam, az ottani fejlődés tűzszünetet követően az a Masterplast számára rendkívül perspektívikus. Úgyhogy Európa tekintetében optimista vagyok, és különösen így látom ezt Magyarország és Ukrajna tekintetében.
4: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Tibor Dávid, a Masterplast elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
5: Köszönöm szépen.
2: Ez még mindig a prémium kategória.
4: Záporoznak a hazai gyors jelentések, és hogyha frissülnek a publikált tényszámok, akkor érdemes az elemzői modelleket is átértékelni. Itt van a stúdióban Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank Senior Tőkepiaci elemzője. Üdvözöllek, szervusz!
6: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is!
4: Kezdjük egyik blue chipünkkel, a Richterrel, hiszen egy modell frissítés történt. Május 12-én publikálta első negyedéves tényszámait a hazai gyógyszergyártó társaság, és itt a forint erősödés miatt egyes sorokon a várakozásoknál némileg gyengébb számokat publikált. Mit tapasztaltál a friss tényszámokból? Mennyire volt ez összhangban a várakozásaiddal?
6: Igen, hát ellenszélben dolgozik most a Richter, a forint erősödése rányomta a bélyegét a negyedéves adatokra, emiatt az elemzői konszenzusnál is némileg gyengébb számok lettek, és a társaság mögött látható alapfolyamatok azok továbbra is pozitívak. Az egy egyértelmű dolog, hogy mivel a vállalat bevételének jelentős része származik exportból, így a forint gyengülése negatív hatással van az eredményre, ezt ki is emelte a társaság, és a deviza hatástól tisztított számokat is publikálta, és ha ezt megnézzük, akkor 7-8%-kal lett volna magasabb a társaság eredménye, de összességében azt gondolom, hogy nem okozott csalódást a társaság, és kicsit érdemes messzebbről megnézni, és akkor azokat az alapfolyamatokat, amelyekről a menedzsment is szokott beszélni, hogy például a Braille-ra kapcsolatos pozitív hírek, ugye az egyik fontos üzletág a neuropszichiáciai üzletág a társaságnak, a másik a nőgyógyászati üzletág, és itt is nagyon pozitív folyamatok láthatóak, ráadásul a biotechnológiai részlege most már pozitív tartományban mozog, tehát itt jó eredményt tudott elérni a társaság, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy az alapfolyamatok nagyon kedvezőek.
3: Milyen várakozásaid vannak a következő évekre, mit mutat a modelled, illetve mi a befektetési sztori a Richterben, miért érdemes a befektetőknek odafigyelnie rá?
6: A modell alapján egyértelműen látszik, hogy optimista vagyok a következő évekre vonatkozóan. Mind az árbevétel, mind a profit stabilan nőhet. Ráadásul az egyik fontos mutató az EBIT marzs. Ez szintén stabilan alakulhat a következő években. Én arra számítok, hogy a 2026-os 32%-os EBIT marzs az 2029-re 34% fölé emelkedhet, viszont 2030-ban visszaeshet 30%-ra ez a mutató. Ugye ennek meg is van az oka, hiszen a társaság legfontosabb készítménye az Amerikában Vrijlar néven forgalmazott terméknek a szabadalma 2030 márciusa környékén jár le, és akkor bizony egy nagyobb profit visszaesésre lehet számítani. Erről a jelenségről már többször beszéltem én is itt, és most sem szabad elmenni mellette, hiszen ez az egyik ok, ami miatt a befektetők az elmúlt időszakban féltek kicsit a társaság részvényeitől, és a menedzsment folyamatosan azon dolgozik, hogy a 2030-ban kieső bevételt azt kompenzálni tudja. A mostani állás szerint az látszik, hogy ebből a készítményből származik a társaság profitjának mondjuk a 40-50%-a, nyilván az negyedévről negyedévre változik, de hüvelyk új szabályként ez elmondható, hogy ilyen jelentős profit származik. Erre jelenleg szabadalom van. A társaság most azon dolgozik, hogy 2030-ra pótolni tudja ezt a kieső bevételt. És egyébként a folyamatok pozitívak, hiszen egyrészt dolgozik azon, hogy egy hasonló mentális betegségek kezelésére felfedeztek már újabb molekulákat, ami pótolhatja Vrijlart, és itt előre haladott fejlesztések vannak, csak ugye a gyógyszerfejlesztés egy nagyon költséges, összetett dolog, és egy fejlesztés az nagyon hosszú út, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy-egy molekula piacra tudjon kerülni, így még mindig van abban kockázat, hogy vajon 2030-ra megtalálja-e a társaság a Vrijlar utódját, de minden esetre jó úton haladnak ezzel kapcsolatban. Viszont a menedzsment tudja, hogy nem szabad mindent feltenni egy lapra, tehát hogyha ez mégse jön össze, akkor az alternatívák azok úgy néznek ki, hogy van egy nőgyógyászati üzletág, és ebben nagyon erős jelenleg a társaság. Tehát Európában az egyik legnagyobb ilyen társaság, hogyha a nőgyógyászati részleget megnézzük, és itt elég jó úton haladnak, most ilyen 6-700 milliós árbevételről beszélünk. Az 1 milliárdos szintet akár 2030 előtt elérhet, és itt ráadásul nagyon nagy potenciál van, hiszen számos olyan női probléma létezik, amire jelenleg nincsenek jó terápiák, viszont a Richter már most több esetben például ilyen a menopauza, amire megoldást kínálnak, és nagyon sok új terápia kidolgozása is folyamatban van, tehát ez az üzletág a jövőben is vezető szerepet tölt. tölthet be majd a társaságnál. Ráadásul ugye tudjuk azt is, hogy mindig is élen járt a Richter a hormon készítmények fejlesztésében, és a női egészségügy részlegnek egy nagyon fontos terméke a különböző hormonpótló készítmények, és itt történt egy pozitív fejlemény, hogy az egyik ilyen készítménynél az alkalmazási előírásból lekerült egy korábbi tiltás. Ez egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy az amerikai orvosok innentől sokkal nagyobb magabiztossággal fogják ajánlani az ilyen hormon tartalmazó készítményeket, hiszen kiderült, hogy ezeknek nincsen olyan mellékhatása, mint amire korábban gondoltak. És így nem csak Amerikában, hanem Európában is valószínűleg teret kaphatnak az ilyen típusú készítmények, és ebben nagyon erős a Richter, úgyhogy ez egy nagy potenciál a jövőre nézve. És ott van még a két másik üzletág, a bioszimiláris üzletág, illetve a generikus üzletág. Hát a bioszimiláris üzletág egy fejlődő üzletág, viszont az elmúlt egy évben már 4 készítmény került innen a piacra, és itt azt várták, hogy 2027-ben fog átfordulni a társaság profitba, viszont ez már most megtörtént, tehát ez az üzletág már nyereséget tud termelni, még ha kismértékben is járul hozzá csak a Richter profitjához, de hogyha előre nézünk, és egy hosszabb időtartalmat vetítünk előre, akkor itt is nagyon ígéretes fejlesztések vannak, amik segíthetik azt, hogy 2030-ra komolyabb szintű profitot tudjon realizálni a társaság, és hát a generikus portfólióról sem szabad elfeledkezni, hiszen ezek viszonylag stabil cashflow-t tudnak termelni a társaságnak, így ezt is egy külön üzletágként kezeli, bár ugye itt olyan jelentős marzsok, illetve nagy bevételi növekedésre nem számítunk, de minden esetre egy fontos pont a Richter jövője szempontjából ez az üzletág is.
3: Milyen célárat határoztál meg, és milyen árazási szorzókon forognak jelenleg a részvények?
6: 14.911 forintos célárfolyamot határoztam meg. Ugye ez célárfolyam emelkedés, hiszen korábban 13.105 forintos célárfolyamunk volt. Ezt a célárfolyamot ugye el is ért a Richter árfolyama, és most úgy gondoljuk, hogy további emelkedési lehetőség előtt áll a vállalat. Hát az az igazság, hogyha a szorzókat megnézzük, akkor még mindig diszkonton forognak a társaság részvényei. Az egyik legjobban figyelt mutató az a P per E mutató, az árfolyam per egy részvényre jutó eredménynek a hányadosa, és ez alapján 8 és 9 közötti mutatón forog a társaság, ugye attól függ, hogy a jövő évre vonatkozó eredményvárakozásokkal vagy az ideivel számolunk, miközben a szektor átlag az 13 környékén van. Tehát a európai gyógyszerszektor az sokkal magasabb árazási szorzókon forog, mint ahol jelenleg jár a Richter. Egyébként ez a diszkont már jó ideje megfigyelhető, de szerintem nem indokolt az ilyen mértékű diszkont, amit jelenleg láthatunk, de tulajdonképpen ez látszik a modellünkből is, hiszen mi is magasabb szintekre és magasabb szorzókra helyeznénk a Richternek a fundamentális értékét.
3: Térjünk át egy másik hazai prémium kategóriás társaságra, méghozzá a régiónk legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag gyártó vállalatára. Ez a Masterplast. A társaság nemrég befektetői napot is tartott, illetve szintén publikálta a friss első negyedéves tényszámokat. Mit olvasták itt a folyamatokból? Milyen kilátások várnak a Masterplastra, akár az idei, akár a következő években?
6: Megerősítem azt, hogy fordulatot látok, erről már korábban is beszéltem a negyedik negyedéves gyors jelentés után, hogy akkor láttunk igazán egy erősebb fordulatot, hiszen a társaságnak az elmúlt évei azok gyengén sikerültek, és a gyenge teljesítményt az okozta, hogy a keresleti oldal az jelentősen visszaesett, hogy az építőipar negatív ciklusba került, és hanyatlás látszódott az európai építőiparban, és ez lecsapódott a Masterplast számaiban is, és a 2020-as évek elején tapasztalt jó teljesítmény után az elmúlt években nagyon küszködött, viszont a negyedik negyed évben egy egyértelmű fordulatot láthattunk, és ezt megerősítette az első negyed év is. és a társaság az többször kommunikálta, hogy a nehezebb időszakokat kihasználva hatékonyságjavító intézkedéseket vezetett be, és ez pedig azt jelenti, hogy most a növekvő árbevétel mellett azt látjuk, hogy magasabb marzsokat tud kitermelni. Úgyhogy az első negyedében nem csak az árbevétel volt erős, hanem a profit is, és közel olyan profit rátákon működik a cég, mint amit a menedzsment szeretne elérni. Ugye a menedzsment többször kiemelte, hogy 10%-os EBITDA hányad mellett tud igazán hatékonyan működni a társaság, és ezt a szintet megközelítette az első negyedévben, és mi arra számítunk, hogy ez a pozitív tendencia folytatódhat a következő negyedévekben, de az is igaz, hogy azért sok kockázat van, és nem könnyű a Masterplast helyzete, illetve az építőipar helyzete sem, hiszen itt a globális feszültségek miatt szintén ellenszélben kell dolgozni a társaságnak.
3: Említetted az iparági környezetet, itt azért a befektetői tájékoztatón több pozitív lehetséges katalizátor is elhangzott a menedzsment részéről. Hogy látod most a lehetőségeket és a kockázatokat? Mire érdemes odafigyelni a befektetőknek a következő időszakban a társasággal kapcsolatban?
6: Az iráni háborút érdemes kiemelni, hiszen egyértelműen árrobbanást lehet látni az alapanyagok terén. Rövid távon a Masterplast ezt át tudja hidalni, hiszen a magas készletszintek, illetve alapanyag szintek miatt nem kényszerül teljes mértékben áthárítani az áremelkedés mértékét a fogyasztókra, márpedig a szigetelő anyagok főtermékeiben nagyon jelentős, több 10%-os áremelkedések voltak az utóbbi időszakban, és most még igazából keveset mondtam. Úgyhogy itt is egy olyan helyzet van, hogy van egy éledező piac, egyértelműen egy kedvezőbb környezet, viszont hogyha az árak ilyen ütemben emelkednek, akkor ez nagyon visszafogja jövőben is a keresletet, és ez egy potenciálisan jelentős kockázat most a Masterplast életében. Az lenne egy optimista forgatókönyv, hogy rövid távon lezárásra kerülne az iráni konfliktus, és még hogyha a korábbi szintekre nem is kerülnének vissza az alapanyagárak, de mindenféleképpen rendeződhetne. Trump elnöknek sem érdeke sokáig elhúzni a konfliktust, hiszen látszik, hogy a népszerűsége csökken, márpedig hamarosan közelednek a félidős választások. Emiatt elképzelhető, hogy rövid távon valamiféle egyesség tudjon megszületni, úgyhogy erre mindenféleképpen érdemes majd figyelni a Masterplast esetében. De egyébként a folyamatok kedvezőek. Ugye említettem, hogy az elmúlt két negyedében nagyon szépen nőtt a kereslet a társaság termékei iránt, és azért vannak még pozitív dolgok, hiszen hogyha megnézzük, hogy az új kormánynak a tervében mi szerepel, akkor itt bizony egy 1000 milliárd forintos energia hatékonysági programot olvashatunk, és hogy ugye miből lehet erre fedezett, az EU-s pénzekből. És látszik, hogy komoly szándék van arra, hogy az EU-s források megérkezzenek Magyarországra, és ugye ez pedig fedezetet tudna nyújtani az energiahatékonysági intézkedéseknek. És továbbra is fontos téma, hogy a lakás állományt le kellene szigetelni, hiszen az energia a jövőben sem lesz olcsóbb, és Magyarország ingatlan állományának a szigetelése az nagyon rossz állapotú, tehát itt nagyon jelentős tér lenne a növekedésre. És igazából Nyugat-Európában is bőven tudnának értékesíteni szigetelő anyagot, hiszen ott sem túl nagy az a lakás állomány, ahol a mai követelményeknek megfelelő szigetelési vastagság található. Ráadásul ugye az elmúlt években a társaság több üzemet is épített, például a szabadkai XPS gyárat, ugye ez a lábazati szigetelőanyag, illetve nemrégiben megindult a termelés a Szerencsi üveggyapott gyárban, és tulajdonképpen ott még veszteséget realizált a társaság, hiszen ugye az indulással kapcsolatban felmerülő költségek azok elég magasak, viszont hogyha ott a termelést magas szintre tudja állítani, és ugye a kapacitás kihasználtság az folyamatosan növekedni tud, akkor ebből a részlegből is nagyon jelentős bevételt tudna elérni. Tehát ez is egy katalizátor lehet ahhoz, hogy azok a profit és árbevétel várakozások teljesüljenek, amiket a modellünkbe is beépítettünk. Szóval úgy gondolom, hogy a Masterplast még mindig egy nagyon jó sztori. Látszik, hogy a társaság elkötelezett, hogy minél nagyobb kapacitás kihasználtság mellett tudjanak üzemelni, de hát a külső kockázatok azért ezt nehezíthetik.
3: milyen sarokszámokat emelnél ki a DCF modelleddel kapcsolatban, illetve mit mutat a jelenlegi frissített egyéves célárfolyamod?
6: Van egy egyértelmű növekvő árbevételi, illetve üzemi eredmény pálya, mind a kettő stabil növekedést mutat. Az az igazság, hogyha nem lenne ez az iráni konfliktus, akkor itt a számok még erősebb pályát tudnának felvázolni, viszont emiatt a konfliktus miatt én beárasztam ezeket a kockázatokat, és beletettem a modellbe. Tehát, hogyha valaki összehasonlítja a korábbi modellt, akkor ezért lehet azt látni, hogy tulajdonképpen egy hatékonyabb működést gondolnék, de egy sokkal dinamikusabb növekedési pályát, mint amit a korábbi modellembe felvázoltam, nem tudtam megjeleníteni ezek miatt a kockázatok miatt. Illetve hát természetesen a deviza árfolyam változást itt is meg kell említeni, de a Masterplast esetében egyértelműen nem azonosítható a forint erősödése kapcsán olyan negatív hatás, mint amit a Richter esetében láthattunk. Bár itt is jelentős az export mértéke, de nagyon fontos, hogy az alapanyagokat főként dollárban szerzi be a társaság, ugyan euróban mutatja ki a számokat, de a bevétel nem csak euróban keletkezik, hanem a környező országok, nem csak euró, hanem számos országnak van saját devizája, és akkor ezeknek a mozgása, illetve a dollár mozgása a menedzsment tájékoztatása szerint is kiegyenlíti egymást, úgyhogy ez egy szerencsés helyzet, hogy a ilyen mértékű forint erősödés egyébként nem rontja a társaság számait, és mi is ezzel így kalkuláltunk. A modellünk felülvizsgálata során a célárfolyamunkat azt 3348 forintra módosítottuk, tulajdonképpen ez nem jelent nagyon jelentős célárfolyam változást a korábbi célárfolyamunkhoz képest, viszont a jelenlegi nyomott szinteken lévő részvényárfolyamhoz képest azért ez egy jelentős felértékelődési potenciált jelent. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy van a társaságnak egy moduláris üzletága, és ezeknek a számai igazából nincsenek is, csak nagyon kis mértékbe beépítve a modellbe, pedig a társaság itt is nagy dinamikákat lát, és azt tervezi, hogy ez is egy jelentős üzletággá fog nőni a következő években. Itt arról van szó, hogy szerkezeti elemekből kész házakat, lakásokat, irodákat készíten el a társaság. Ezeket a szerkezeti elemeket saját üzemcsarnokában rakná össze, és ez nem egy licensz termék, hanem itt a Masterplast fejlesztette ki azokat a szerkezeteket, ami szükséges, hogy össze tudjanak rakni sok elemből álló, könnyű szerkezetes házakat vagy irodákat, és tekintve arra a hiányra, ami látszik a lakásállományban, ez is egy jó lehetőség. Vannak még rejtett tartalékok is, hiszen hogyha az orosz-ukrán háború végre véget érne, ugye ez minden szempontból nagyon fontos lenne, akkor Ukrajnában hatalmas felújítási igény látható, és ebből is tudna a Masterplast profitálni. Az fontos, hogy ezeket a számokat jelenleg nem lehet beépíteni a modellbe, de az biztos, hogy ha elindul egy ilyen folyamat, akkor ennek a Masterplast is a nyertese lehet. Így tulajdonképpen ez még egy olyan potenciál, amit hogyha később majd beépítenénk a számokba, akkor az tovább növelni a célárfolyamot.
3: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az értékes háttérinformációkat az elemzésekkel és a cégekkel kapcsolatban. Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank Senior Tőkepiaci elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
6: Köszönöm a lehetőséget.
3: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trendfm podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trendfm. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmit tevé.

0: És a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a 37-es és a 37-a villamos az Őrház és a Hidegkuti Nándor stadion között nem közlekedik járműhiba miatt. Az 1-es és a 28-a a villamos, illetve a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Akadozik a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé a közös csomópont előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikásparktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtól a 4-es villamost ajánljuk. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárása kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. Holnap hajnaltól késő estig Budafokon lezárják a Kossuth Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért jövő héten, csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Baráros tér felé lehet majd haladni. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon fognak közlekedni, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak majd meg. Szép Csilla, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 perccel múlt 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Adóváltozásokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A Facebookra feltett videóban közölte, hogy eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót. Ezt 3200 település közül mindössze 25 alkalmazta. Eltörlik az eberendészeti adót, ez eddig 16 településen volt. Megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, mert uniós jogszabály ellenesek. Az ebből származó bevételt néhány vállalat büntetésére vezette be az Orbán kormány, Magyar Péter miniszterelnök elmondása szerint. Ez 100 milliárdos költségvetési terhet jelent kamatkiadásokkal együtt, amit vissza kell fizetni. Duplájára emelik ugyanakkor a levegő szennyezési díjat, ezzel együtt felmérik, hogy melyek a legszennyezőbb vállalatok. Egyébként nem csak ez változik majd, hanem például adókedvezmények is szűkülnek.
1: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde a mai kereskedésben 0,8%-ot gyengült, 140.981 ponton zárt a BUX, a forgalom 16 milliárd 767 millió forint volt. Emelkedett a MOL 0,1%-kal 4166 forintra, 1,6%-ot csökkent az OTP 44.480 forintig, gyengült a Richter 0,7%-del 11.980 forintra, 0,4%-ot erősödött a Magyar Telekom 2640 forintig. Az euró most 362 forint 50 fillérrel jár. Európában a tőzsdei kereskedésben a londoni börze tudott emelkedni 0,3%-ot, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC-ra 0,5%-os mínusszal zárt, az olasz tőzsde 9,1, a spanyol 4,1%-os mínusszal fejezte be. A Wall Street-en 2,1%-kal gyengül a Dow Jones mutatója, 0,7-del megy lefelé az S&P

0: 200, a Nasdaq 1,2%-os mínuszban jár, 1,1437 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Erős földrengés volt Mexikó déli Chiapas állama partjainak közelében, a 7,4-esre mért fölmozgás cunami riadó kiadását vonta maga után, a rengés és a szomszédos Guatemalában és El Salvadorban is érezhető volt, egyébként károkról vagy áldozatokról egyelőre nincs információ. Újabb orosz hajókra és olaj létesítményekre mértek csapást az ukrán erők, két orosz tartályhajót találtak el, egy vontatóhajót, egy űrhajót, illetve egy kőolaj terminált. Ezekről számolt be az ukrán vezérkar, napközben pedig Volodymyr Zelenszkij elnök közölte, hogy megsemmisítettek egy Tu-95-ös katonai bombázó repülőgépet 800 kilométerre az ukrán határtól.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órában jönnek a záporok, zivatarok, akár jégeső is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Holnap a keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, hogy sok napsütés várható. Nyugaton és északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet szombaton 30-35 fok között várható. 18 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. A mai témánk ismerős lehet a műsor rendszeres hallgatóinak, hiszen a kreativitás fejlesztésének szükségességéről sok szó esik itt. De most kiderül, miként működhet ez a gyakorlatban. Kiinduló pontunk egy könyv, címe A kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl, melynek szerzői Lannert Judit és Németh Szilvia, és 2024. decemberében jelent meg ez a kötet. Olvasok belőle most egy idézetet. A kreativitás kifejezést a hétköznap túlságosan is általánosan és átfogóan használják, ezért többen megpróbálták kategorizálni. Csíkszentmihályi Mihály három típust különböztet meg, a brilliáns elmét, akinek nagyszerű, szokatlan gondolatai vannak, az egyénileg kreatív embert, aki eredeti módon fogja fel a világot, de a következtetéseit magának tartja meg, míg a nagy egyéniségeket, mint például Leonardo vagy Einstein, a fenntartás nélküli kreativitás példáiként említi. Mindezt azért tartottuk fontosnak leírni, mert a mi könyvünk nem ilyen fajta kreativitásról szól. Napjainkra egyre inkább szembeötlő lett az az ellentmondás, hogy miközben az oktatás gyakorlatában Magyarországon különösen elsősorban az egyéni kiválóságot helyezik előtérbe, és egyéni megmérettetéseken át próbálják kiválogatni az egyéni tehetségeket, a való életben a legkevésbé az individuális céljaikat megvalósító zsenikre van szükség. Ma már általában a Nobel-díjakat is megben dolgozó tudósok kapják, de a napi életben is a csapatmunkára épülő projektek dominálnak. Eddig az idézet. Egyébként ez a könyv nem csak arról szól, hogy a kreativitás fejlesztésnek milyen módjai vannak és milyen hatása lehet az iskolákban, hanem mindennek a társadalmi jelentőségéről is olvashatunk, és számos a kreativitással kapcsolatos tévhittel szembesít bennünket. De ebben a mai adásban maradjunk az iskolában. Vendégem tehát a Kreatív Tanulás című könyv egyik szerzője Németh Szilvia, aki oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója. Természetesen onnan indul ez a beszélgetés, hogyan és miért született meg ez a kötet.
3: Több mint 10 éves tapasztalatnak a lenyomata ez a könyv. Körülbelül 2014-ben találkoztunk ezzel a szemlélettel legelőször, tehát aminek az volt a lényege, hogy azt gondoltuk, hogy a művészet az a normál tantárgyak tanításába is változást tud elérni, tehát ez a művészettel tanítás, tanulás elképzelést szerettük volna kipróbálni, és különböző olyan partnereket kerestünk Magyarországon belül, akik oktatási intézmények, tehát iskolák vagy egyetemek, akikkel való együttműködés során tesztelni tudtuk és adaptálni egy nemzetközi programnak a módszertanát. Én most itt egy alapítványt képviselek, de alapvetően a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központot vezettem 2012 óta, és ennek az iránya az volt, hogy megpróbáltunk olyan fejlesztési projekteket is indítani, ami Magyarországon még nem meghonosodott, és valamilyen módon újfajta megközelítést képvisel. 2014-ben találtunk egy olyan nemzetközi partnert, tehát egy nemzetközi kreativitásfejlesztő alapítványt, akik érdeklődtek az iránt, hogy hogyan lehetne az ő módszerüket tesztelni, Anglián kívül is. Ennek azért volt jelentősége, mert ez egy olyan módszertan, amit még Ken Robinsonnak az elképzelésére épült, és kimondottan megpróbálta a kreativitás területfüggő módon kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt az egyik ilyen elindító pont, amikor azt láttuk, hogy egy pécsi általános iskolába, ahol az akkori igazgatónő megfelelő innovatív módszertant keresett arra, hogy az iskolának a pedagógusainak a továbbképzését meg tudja valósítani, hogy az odajáró heterogén tanulói közegnek megfelelő programokat találjon, és így talált meg minket és a Pécsi Egyetemnek a művészeti karát szintén, és így hárman, tehát a Pécsi Bátfa utcai általános iskola, a Pécsi Egyetem művészeti karán belül a művészet elmélet és történet tanszék, és a T-Tudok volt az, aki ezzel az angol alapítvánnyal együtt elkezdte ezt a programot, és amikor ez a program elindult, mi ezt mérésekkel támogattuk, tehát mindenképpen a legelső perctől kezdve kíváncsiak voltunk arra, hogy egy bemeneti méréssel rögzítve az akkori állapotokat, hova jutunk el egy tanév alatt. Utána ezt a pilotot elég sok másik követte, tehát nem csak egy iskolába, hanem több pécsi iskolába, utána más településeken is elkezdtünk dolgozni, és körülbelül 10 év után egy olyan masszív mérési eredmény csomaggal rendelkeztünk, és olyan adaptált módszert annal, amit azt gondoltuk, hogy mindenképp fontos lenne, hogyha ezt egy kézikönyv formájába meg tudnánk írni, és akkor a mecenatúra pályázatra pályáztunk ezzel, és ez a támogatást tette lehetővé, és a TEA kiadónak a együttműködése, hogy ez a kézikönyv megszülethetett. Úgyhogy alapvetően egy gyakorlatorientált, és még egy dolog tartozik ide, hogy 2016-tól kezdődően, tehát az OECD-nek a kreatív és kritikai gondolkodás fejlesztése az iskolában című projektjének a magyar partnerei voltunk. Tehát ez azt jelentette, hogy ott is az összes OECD mérés, tehát ami 16 magyarországi településen zajlott, és ezen kívül pedig az ott 2020-ban megjelent, 19 végén 20-ban megjelent OECD kötetnek is az anyagának a készítéséhez hozzájárultunk, ami egyébként ez szerintem egy nagyon, erről nem szoktunk beszélni, de ennek a OECD együttműködésnek az egyik nagy hozadéka, hogy olyan velünk együtt dolgozó magyarországi művészek és pedagógusok fejlesztettek feladatokat, amik azóta is elérhetők az OECD honlapjáról, és az OECD validálta ezeket a magyar fejlesztett feladatokat, és más országok iskolái számára is felajánlotta. Tehát, hogy most is működnek olyan programok, ahol ezeket a feladatokat más iskolák külföldön használják. Tehát ez egy nemzetközi hálózat, aminek mi azóta is tagjai vagyunk, tehát ez a CC hálózat, ami kimondottan a kreativitás fejlesztése iskolai környezetben ezt tűzte ki maga elé, és valósítja meg.
4: Nagyon fontos a könyvben, én azt láttam, hogy egyáltalán a kreativitás témáját, témakörét, lényegét így helyre teszi, hogy mit értünk ez alatt, hogy a diákokkal vagy az iskolákkal összefüggésben mire kell koncentrálni, hogy nem feltétlenül az egyéni képesség fejlesztése, vagy a kiemelkedő tehetségek gondozása fontos, hanem valami egészen más. Erről mindenképpen beszélünk, mert ez nagyon érdekes, de mit tapasztaltak a kutatás során, hogy ki hogyan áll magához a kreativitás gondolatához, vagy a kreativitás fejlesztés gondolatához? Milyen hitrendszer van ezzel kapcsolatban Magyarországon?
3: Azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem talán más országokban is, tehát amiről én beszélni tudok, az kimondottan a pedagógián belüli kreativitás fejlesztés. Tehát, hogy nekünk a profilunk erről szól. Tehát azt gondoljuk, hogy a gyerekek rengeteg időt töltenek az iskolába, és a pedagógusok is, tehát nagyon nagy a munkateher, nagyon nagy az az óraszám, amiben aktívan részt kell, hogy vegyenek, és azt gondoljuk, hogy nem lehet azt mondani, hogy a tantárgyi struktúra az csak a tudásanyag, ismeretanyag átadására szorítkozhat, hanem ugyanígy az alapkompetenciák fejlesztésének is helyt kell adni, és a kreativitás kritikai gondolkodás fejlesztése ez ugyanígy egy alapkompetencia, tehát aminek ez a hatalmas időkeretnek, tehát amit a gyerekek az iskolába töltenek, mindenképpen kell, hogy erre is idő maradjon. Ezért az egyik ilyen dolog, amivel szembesülünk, hogy a pedagógusok lássák azt, hogy nem elveszi az ő tantárgyuktól az időt, tehát ez nagyon sokszor felmerül, hogy hogyan tud kreativitásra is fókuszálni úgy, hogy ne csorbuljon a tananyagtartalomnak az átadása. Tehát ez a fajta kreatív partnerség módszertan, ez arról szól, hogy főleg használva ezt a kutatási eredményt, hogy a kreativitás az területfüggő, tehát annak a fejlesztése. Tehát így alapvetően abba tudunk segíteni kreatív szakemberekkel, hogy hogyan lehet mondjuk egy természettudományos tanulásba pedagógusoknak azt a szempontot is figyelembe venni, hogy a gyerekeknek a kreatív gondolkodását is a tananyag átadása mellett fejlessze. És így mi egy ötelemű rendszert használunk, tehát hogy maga a kreativitásnak a pedagógiai értelemben az ötelemű rendszere, az azt jelenti, hogy a kíváncsiság, a képzelőerő, a kitartás, az együttműködés és a fegyelem, tehát az a fegyelem ez itt azt jelenti, hogy hogyan tudunk megtervezni egy tanulási folyamatot például, és hogy a tanulási folyamatban honnan, hova jutunk el. Tehát ezt a fajta ilyen dizájn gondolkodásnak az elemeit próbáljuk meg beépíteni a pedagógiai gyakorlatba. Tehát ez az első nehézség, amivel mondjuk egy olyan pedagógus, aki úgy gondolja, hogy szívesen kipróbálja ezt a módszertant, érdeklődik, megpróbálja megvalósítani, tehát hogy erre a szemléletre átálljon, tehát hogy megpróbálja ezt a szempontrendszert beépíteni az ő óratervezési gyakorlatába. A másik általános ilyen probléma a hibázástól való félelem, tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori, amivel találkozunk. Erre volt néhány évvel ezelőtt egy olyan kísérlet, amikor megvizsgáltuk mi is, meg más kutatók, hogy például a PISA méréseknek az esetében meg lehetett figyelni, hogy azok a tanulók, akik Magyarországon töltötték ki a PISA kérdőíveket, vagy a mérésbe részt vettek, ők sokkal kevésbé mertek kockáztatni abban, hogyha nem is tudták a kérdésre a választ, megpróbáljanak valamit odaírni, és valami gondolatkezdeményt beírjanak, és vállalják azt, hogy hát ha nem jó, de azért gondolkozik a válaszon. A magyar tanulóknak jelentős része inkább, amit nem 100%-ig biztos azt kihagyja azt a kérdést. Tehát ezt, hogyha például ázsiai tanulókkal, vagy szingapúri tanulóknak a válaszadási módszereivel összehasonlítjuk, akkor azt lehet látni, hogy ott folyamatosan kitöltik nem csak a PISA-t, bármilyen kérdőivel, tehát megpróbálnak válaszolni, újra próbálkoznak, eszébe jut közbe valami, beírja. A magyar tanulók néhány évvel ezelőtt, most nincs frissen ilyen kutatásunk, tehát hogy inkább üresen hagyja, tehát nem vállalja a kockázatát annak, hogy ő esetleg valamit elront, hanem inkább belenyugszik abba, hogy nem fog pontot kapni, de ő nem írt rosszat. Alapvetően ez egy tanult szemlélet, és én azt gondolom, hogy ez valahogy magában az oktatási rendszerbe benne van, de lehet, hogy nem csak az oktatásban, hanem társadalmilag, hogy minél inkább próbálunk a kudarctól menekülni, nem lehetőségként értelmezzük mondjuk azt, hogyha valamiben nem vagyunk 100% biztos, és esetleg hibázunk, tehát nem egy tanulási pillanatnak éljük meg, hanem kudarcnak. Tehát, hogy ez a másik ilyen dolog, hogy a kreatív tanulási folyamat, de akár a kreatív munkafolyamatok is, tehát most nem csak a tanulási folyamat, ez a sokszori próbálkozásról és a sokfajta megoldási ötlet közül válogatásról szól igazából. Tehát hogyan tudunk sokfajta ötletet generálni önmagunkban egy-egy problémának a megoldására, kiválasztani azt, amiben azt gondoljuk, hogy talán a legjobb lesz, és megpróbáljuk végigvinni ezt a megoldást. Hogyha ez nem sikerül, akkor újra próbálkozunk, és egy másik megoldáson keresztül próbálunk meg sikert elérni. Tehát ez a fajta újrapróbálása a dolgoknak, másfajta nézőpontból megvizsgálása, amire azt mondjuk angolul is, hogy out of box thinking, tehát, hogy amikor a dobozon kívüli gondolkodás, katuján kívüli gondolkodásról van szó. Tehát ez talán az egyik legnehezebb a pedagógiai közegbe felvállalni és megértetni, és azoknak a pedagógusoknak is felvállalni a saját gyakorlatukba, akik velünk dolgoznak.
4: Térjünk majd vissza ide az iskolai közegbe, mert van még néhány ilyen gátló tényező, ami miatt nehéz talán bevezetni ezeket a kreativitás fejlesztő programokat, de számomra nagyon érdekes volt, hogy milyen fontos lenne a vállalkozó kedve, erről is szó van a könyvben, és hogy a vállalkozói szemlélet vagy a gondolkodásmód az alapvetően a kreativitásra épül lényegében, és hogy ezzel kapcsolatban is vannak ilyen pejoratív gondolatok társadalmi szinten, ez nagyon meglepő volt.
3: Többször szembesültünk azzal, hogy a kreativitást egyfajta ügyeskedésnek tekintik, vagy akár amit mi az iskolai közegben használunk, tehát ez a úgynevezett kis C kreativitás, tehát mini C, kis C, közepes és pro kreativitás. Ez azt jelenti, tehát, hogy a kis C és a nagy C közti kreativitás, az egy skála. Azt gondoljuk, hogy mindenki kreatív valamiben, ezt a kreativitást megpróbáljuk megtalálni, és ezt a kis kreativitást megpróbáljuk intézményi környezetbe fejleszteni. Például erre jó példa a kis C-re a barkácsolás, tehát, hogy amit szoktak így ilyen metaforaként is használni, tehát, hogy mindenki képes arra, hogy megpróbáljon valami problémát a barkács módon megoldani, hogyan lehet elérni azt, hogy egyedi megoldás is tudjon születni. Tehát ez a könyv azt hangsúlyozza, hogy a kreativitás, ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy kimondottan eredetiséget is jelentő dolog, tehát hogy egy eredeti megoldást, újszerűséget hoz, olyan, aminek mondjuk nem volt korábban hozzáfogható megoldás. Tehát ez a pedagógiai értelembe vett kreativitás, ez azt is kreativitásnak tekinti, amikor az az egyén, akiről szó van, mondjuk vagy egy osztály környezetben egy kisebb csoport, vagy akár egy osztályközösség, vagy az osztályon belül egy gyerek, valamire rájön, tehát valami olyan dologra, amit korábban ő nem gondolt, lehet, hogy az tágabb környezetben nem egy újszerű dolog, de az ő számára mindenképp az. Tehát amikor egy ilyen nagyon mini célről valaki át tud lépni egy kis C-be, tehát azt jelenti, hogy már saját maga számára meg tud fogalmazni kihívást jelentő kérdéseket, hogy van kedve kutakodni, utána menni dolgoknak, hogy megpróbál valami olyan kérdést feltenni, amit korábban sohasem tett fel, véleményt formál, tehát ezek mind azt jelentik, hogy ő egy kicsit már tovább lépett, és a benne lévő kreativitásnak a magját sikerült továbbfejleszteni. Ezért pedagógiai értelemben, tehát amikor a pedagógusok terveznek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a lépéseket egyénileg is figyeljék, észrevegyék azt, hogyha egy tanuló mondjuk elindul ennek a kreativitás fejlődésnek az útján, és egyénileg is tudja ezeket visszajelzésekkel, kreatív tanulási környezetnek a létrehozásával támogatni és segíteni.
4: Érdekes volt a könyvben, ahogyan arról volt szó, hogy azért ma még nagyon sok pedagógus, nem tudom, hogy mennyi ez a nagyon sok, de hogy nagy számban gondolják azt, hogy a kritikai gondolkodás, vagy a kérdezés, vagy a visszakérdezés az nagyjából a szemtelenséggel egyenértékű, és hogy a kreativitáshoz a kezelhetetlenség, vagy a fegyelmezhetetlenség passzolt. Borzasztó nagy falakat kell ledönteni, én azt gondolom.
3: Igen, igen, azért is, mert a kreatív pedagógiáknak a középpontjában a cselekvőképes tanuló áll, tehát nem a passzív hallgató, hanem a kimondottan a cselekvő tanuló, tehát ezért is a kreatív tanulás címet választottuk, mert azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a tanulás az mindig egy aktív folyamat. Tehát, hogyha a tömegoktatásra, vagy a hagyományos értelembe vett, még az ipari forradalom korába kialakult, mostanáig is követett intézményi gyakorlatra gondolunk, akkor kimondottan az elvárás az, hogy van valaki, aki kiáll az osztályközösség elé, ő a tudás letéteményese, birtokosa, és megpróbálja megosztani a többiekkel, akik csendben figyelik. Nyilván most sarkítok, tehát, hogy nem ennyire csak a frontális pedagógia van jelen, de hogyha ezt a klasszikus felállást vesszük, tehát a kreatív pedagógia ebből a passzív helyzetből próbálja középpontba helyezni a tanulót, tehát azt mondja, hogy a tapasztalati tanulás az, hogy ő megértse, hogy amit tanul, az miért lehet akár az ő szempontjából, meg társadalmilag is fontos, mi lehet az a mozgatórugó, mik azok az összefüggések, amik motiválták azokat, akik mondjuk egy felfedezésre jutottak, tehát ez mind olyan dolog, amit átélhetővé és abszolút a tanuló oldaláról aktív, kereső és megtapasztaló módon próbáljuk meg elérni. Tehát itt a pedagógusnak sokkal inkább egy facilitátor szerepe van, és nagyon-nagyon hangsúlyoznám, hogy tervező szerepe van. Tehát nagyon sokszor azt látjuk, hogy a pedagógusok mondjuk a tankönyvet követve átnézik, hogy mi lesz a következő tanórának az anyaga, bemennek az osztályterembe, és a tankönyv által adott dolgokon végig mennek. Tehát, hogy elfogadja a tankönyvnek a szerkezetét, amit a kreatív partnerség csinál, tehát mi elfogadjuk a minden kori tantervi tananyagot, tehát ezt nem bíráljuk felül egyáltalán, de azt igen, hogy arra az adott tanulóközösségre mik azok a megoldások, amik a tanulásukat segítik, tehát maga a pedagógusnak a tervező munkája a tanórák előtt sokkal-sokkal nagyobb. Ezt tudja segíteni a kreatív szakember is, hogy a tanulóknak az egyéni igényeikhez, a csoport igényéhez, az érdeklődési körük és a korábbi tapasztalataik figyelembevételével hogyan lehet egy olyan tanórát megtervezni, ami leköti őket, ami azt szoktuk mondani, hogy szociálisan, érzelmileg, intellektuálisan és fizikailag is bevonja a tanulókat. Tehát, hogyha egy tanuló ilyen négy oldalról folyamatosan lekötött és bevonódott magába a folyamatba, akkor a tanulása sokkal mélyebb tud lenni. Ezért, amit kérdezett, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a tanulók egy olyan közegbe legyenek, ami ezt a fajta cselekvő képességüket és a kudarctól való nem félelmüket táplálni tudja. Ezért a pedagógus megtervezi a tananyagot, egy olyan környezetet létrehoz, ahol ő már csak irányítja magát a folyamatokat, de hagyja, hogy maga a cselekvés, a tanulás az a tanulónak a sajátja legyen.
4: Azért is gondolom azt, hogy talán a mostani tanárképzésben résztvevők azok, akik erre nyitottabbak lesznek, mert azért ebből a könyvből kiderül, hogy a már tanító pedagógusok esetében teljes értékrendváltoztatásra volna szükség. Ugye a tudást említette, de mennyi az a tudás? Mennyit kell megtanítani a gyereknek? Hogyan építette föl mondjuk 15 évvel ezelőtt azt a mechanizmust, ahogyan ő tanít, hogy abból ő tud-e változtatni? És a könyvben többször előkerül ez a megjegyzés, hogy a mai oktatási rendszerek a 19. századi tömegtermelésre adott válaszként alakultak ki. Ebbe sose gondolunk bele, hogy egy teljesen más típusú társadalomra és gazdaságra neveltek vagy oktattak minket, mint amit majd most előttünk áll.
3: Igen, én azt gondolom, hogy két okból is másra kellene, hogy a mai iskola neveljen, vagy egyáltalán társadalmi konszenzus kellene, hogy legyen arról, hogy mit gondolunk arról az iskoláról, amibe a gyerekeink járnak, vagy egyáltalán a tanulók mit gondolnak arról, hogy mi a tanulás, és ők milyen iskolába szeretnének járni. Tehát ez főleg azért, ami egy ilyen közhely már, hogy a bizonytalanság az, ami nagyon-nagyon különbözik attól a bizonytalanságtól, amikor ez a fajta iskola létrejött. Ez az egyik, a másik viszont, hogy ami írtó nagy különbség szerintem, az mindenképp az, hogy amikor a 19. században a tömegoktatás létrejött, és az iskolák ilyen módon, mint ahogy ma is működnek, létrejöttek, akkor annak az egyik főszerepe az volt, hogy megfelelő ismert szakmákra felkészítsen tanulókat, tehát legyen egy közismereti tudásuk, és azon kívül, tehát már nyilvánvalóan idősebb korba, tehát itt most nem a 6-7 évesekre gondolok, tehát hogy tudta az iskola, hogy mire készíti fel, tehát hogy a munkaerőpiacon mire volt szükség akkor. Most ez az, amit nem tudunk, tehát erre nagyon érdekes kutatások vannak, ami mind felhívja a figyelmet arra, hogy akik fiatalok most az iskolában vannak, és amikor ők a kötelező oktatásnak a végére jutnak, azoknak a szakmáknak, amit ők választhatnak, a 60%-át még nem is ismerjük most. Tehát a bizonytalanság az, ami egy állandó indikátor jelenleg, vagy egy állandó szereplő, tehát nagyon nehezen elvárható a pedagógusoktól, hogy ők tényleg olyan korszerű tudást tudjanak átadni, ami majd az ismeretlen, még ma számunkra nem ismert szakmákra inputként szolgál, vagy megfelelően felkészíti a fiatalokat. Tehát ezért azt gondoljuk, hogy a kreativitás, kritikai gondolkodás két olyan kompetencia, ami viszont valóban tud segíteni.
2: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója vendégem ma, aki a Kreatív Tanulás című könyv egyik szerzője. Kis szünetet tartunk most ebben a beszélgetésben, azután folytatjuk majd.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
6: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék Mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Több adóváltozást jelentett be az esti órában a Magyar Péter miniszterelnök. 5 felesleges adónemet törölnek el, megszüntetik ezek értelmetlen adminisztrációját. Ilyen eltörölt adó például az ebrendészeti adó, aztán a bevándorlási különadó, kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, mert uniós jogszabály ellenes, az ebből származó bevételt néhány vállalat büntetésére vezette be az előző kormányzat. Ez ugyanakkor a visszafizetés miatt 100 milliárdos költségvetési terhet jelent kamatkiadásokkal együtt, de Magyar Péter szerint ezzel újabb akadályokat hárítanak el az uniós források hazahozatala elől. Duplájára emelik a levegő szennyezési díjat, ezzel együtt felmérik, hogy melyek a legszennyezőbb vállalatok. Aztán a globális nagyvállalatok társasági adófizetésénél bővítik az adóalapot, és bizonyos adókedvezményeket szűkítenek. Kivezetik a közérdekű közalapítványokhoz kapcsolódó adókedvezményeket, a bizalmi vagyonkezelésnél pedig lezárnak bizonyos adózási kiskapukat. Bejelentette azt is a kormányfő, hogy a NAV elnöki posztjára pályázatot írnak ki, az új NAV elnök pedig nem lesz majd államtitkári pozícióban.
1: Tőzsde hírek.
0: A hazai értéktőzsde a mai kereskedésben 0,8%-ot csökkent, 140.981 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt. Hangulati kereskedés volt Európában, illetve az Egyesült Államokban is, ez kihatott a magyar piacra. A MOL 0,1%-kal erősödött 4166 forintra, az OTP 1,6%-kal csökkent 44.480 forintig, a Telekom 0,4%-kal drágult 2640 forintra, a Richter pedig 0,7%-kal gyengült 11.980 forintra. Európában a főbb tőzsdemutatók közül a londoni börze 0,3%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia tőzsde 0,5%-kal, az olasz 9,1%-kal, a spanyol 0,4%-kal ment lefelé. Gyengülnek a Wall Street-i mutatók, a Dow Jones 0,3%-kal, az S&P 500 0,6%-kal, míg a Nasdaq 1,1%-os mínuszban jár. 1,1441 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Egy komolyabb 4%-os emelkedésben a kőolaj, a Brent 87,36 dollár, az amerikai könnyolaj 81,96 dollár jár. Az ukrán erők megsemmisítettek egy Tu-95-ös katonai bombázó repülőgépet az oroszországi Engelszben, ezt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jelentette be, a célpont 800 kilométerre volt Ukrajnától. Az ukrán erők csapást mértek két orosz tartályhajóra, egy vontatóhajóra, egy űrhajóra és egy kőolajterminálra is. Folytatódik tehát az intenzív Oroszország hátában lévő dróntámadás sorozat. Júliusban az elemzők által vártnál jelentősebben javult a Michigani Egyetem amerikai fogyasztó hangulatindexe, az előzetes adat alapján júliusban ez a mutató 54,4 pont volt, minden fogyasztói körben egyébként javult a bizalom. Budapest történetének legnagyobb elektromos busz fejlesztését készítik elő. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy legalább 250 új elektromos busz szeretnének forgalomba állítani a hozzájuk szükséges töltő infrastruktúrával együtt. A főbb közlekedési tengelyeken mennek majd ezek a buszok, például a Rákóczi út, Tököli út tengelyen. Az első új elektromos autóbuszok várhatóan 2029-ben állhatnak majd forgalomba a Budapesten.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyugat-délnyugat felől zivatarrendszer érkezhet, amely éjszaka kelet felé halad, hajnalra hagyja el az országot, de addig zivatarok akár jégeső is lehet. A zivatarrendszerhez kiemelten a nyugati tájakon erősen viharos széllök és esetleg nagyméretű jégeső társulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Holnap a keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ott sok napsütés várható. Nyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között várható. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
2: Ez tehát a Creative Survivor. Olá Andrea vagyok, a mai műsorban nem csak beszélünk arról, milyen fontos lenne a kreativitás fejlesztése, de konkrét módszerről is beszél vendégem, pontosabban több technikáról, lehetőségről és számos izgalmas hatásáról a kreativitás fejlesztésnek. Lannert Judit és Németh Szilvia írták azt a könyvet, amelynek címe Kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl. Még 2024. decemberében jelent meg ez a kötet. Vendégem most Németh Szilvia oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója, és hogy mi a témánk a folytatásban, itt van megint egy idézet, hogy a tudás hatalom, ez mélyen gyökerezik az emberek elméjében, noha van némi igazság a kifejezés mögött, fel kell tennünk a kérdést, hogy mi teremti meg a tudást, képes-e önmagában a tudás új tudást és kreativitást generálni, erről is írnak a szerzők a könyvben, és nagyon érdekes, hogy miközben az iskola növeli a tudást, éppen hogy csökkenti a kreativitáshoz szükséges kíváncsiságot és képzelőerőt. Milyen a kreatív egyén? Kíváncsi, kitartó, képzeletgazdag, együttműködő és fegyelmezett, és szót kell ejteni a kritikus gondolkodási készségekről is, amelyek pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kreatív cselekvések újszerűek és értékesek legyenek. Erről is beszélt Németh Szilvia a szünet előtt, itt folytatjuk most.
3: A könyvünknek az elején is szerepel néhány ilyen adat, de ezt frissítjük folyamatosan, tehát hogy a Világgazdasági Fórumnak az adatai alapján mindig a kreativitás, kritikai gondolkodás a munkáltatók ranglistáján, tehát hogy milyen kompetenciákkal szeretnének felvenni munkavállalókat, mindig az első 10-ben szerepel. Tehát az analitikus gondolkodás mellett a kreatív gondolkodás egy kimondottan egy olyan kulcs dolog, ami a munkaerőpiacról visszajelzésként az oktatás felé folyamatosan érkezik, de ezen felül is azt gondoljuk, hogy most már így több mint 10 éves tapasztalattal, hogy a kreatív folyamatok azok magának a tanulásnak az alapkoncepcióihoz tudják visszavezetni a tanulókat. Tehát két oldalról lenne értelme az iskoláknak ezt a fajta szemléletet beépíteni a saját gyakorlatukba. Egyrészt azért, hogy segítsék a náluk tanuló diákokat abban, hogy a munkaerőpiaci sikerességük biztosított legyen, vagy legalábbis támogatott, és a másik pedig, hogy a saját tanulásukhoz hozzá tudjanak férni. Tehát ez a fajta nagyon hagyományos, nagyon frontális tanulásszervezésre épülő pedagógia azt mondja, én vagyok az, aki tudom, hogy neked mit kell tudni, és tesz egy lezárást, tehát nem teszi fel a kérdést, hogy te hogyan tudsz hozzájárulni ahhoz, hogy neked legyen befolyásod a saját tanulásodra, hogy a te érdeklődésed be legyen csatornázva, hogy te találd ki azokat a utakat, ami a te számodra a legjobb tanulási forma, tehát mi meg ezeket megnyitjuk, tehát a velünk dolgozó kreatív szakemberek nem a pedagógusnak a munkáját veszik el, és nem a pedagógus helyettesítik, hanem a pedagógussal együtt dolgozva, megtervezve a tanórákat, plusz szemként vannak jelen, egy plusz olyan külső szakemberként, akik ezt a fajta kreatív gondolkodást keresik és segítik a tanulókban. Tehát, hogy hogyan tudnak egyrészt kreatívabbak lenni, másrészt pedig a saját kreativitásuknak az előhívása által, hogyan tudják az ő saját tanulásukat erősíteni.
4: Említette az előbb, hogy a pedagógus ugye megszokta, hogy frontálisan adja át az ismereteket, és tulajdonképpen visszacsatolás sincs, vagy igazából ebben a 45 percben, és majd erről 45 percről is beszéljünk, ebben a tanórában nem is nagyon van lehetőség, nincs idő a megtanulandó vagy átadandó tartalom mennyisége miatt. De engem meglepett az a rész, amikor arról írtak, hogyha számítógépeket adtak a gyerekek kezébe, akik otthon is használják a számítógépet, iskolában is használhatnák, és a tanárok is használhatnák, behúzhatnák a tanórára, de akkor is tulajdonképpen megmarad egy ilyen illusztrációs eszközként, vagy egy ilyen, nem tudom, kivetítőként.
3: Igen, igen, tehát, hogy most itt a számítógépet vehetjük, mint egy oktatási segédeszköz, tehát más oktatási segédeszközök is, bármennyire jól is tudnak működni, hogyha azoknak illusztratív szerepük van, tehát, hogyha szintén a pedagógus az, aki ezeket mozgatja be, hozza, ahogy ő szeretné, úgy kivetíti, megmutatja, és ott van, akár az interaktív tábla, akár bármi más ilyen dolog, akkor az ugyanúgy nem épül be. Tehát itt az, hogy a tanuló legyen az, aki vezérli a saját működését, ezért mondjuk azt, hogy nekünk a pedagógiai koncepciónknak nemzetközileg is az a neve, hogy a jól működő osztályteremnek a koncepciója, és ez a jól működő osztályterem koncepciója, ez körülbelül 12 ilyen indikátort vesz figyelembe, tehát ez azt jelenti, hogy azt nézzük minden tanóra tervezésénél, hogy hogy tudjuk elérni azt, hogy a cselekvő képesség és a úgynevezett önirányító tanulás irányába vigyük el a diákokat. Ebbe beletartozik az indikátorokba az, hogy mi a tanár szerepe, tehát azzal indulunk, hogy ő alapvetően irányító funkciót lát el, vagy kihívásokkal teli környezetet próbál teremteni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ez a skálának a két oldala. Vannak szituációk, amikor szükség van arra, hogy ő irányítson és kiálljon, és tényleg frontálisan információt megosszon, vagy bármi más dolgot, de többségében sokkal jobban működik, hogyha egy kihívásokkal teli környezetet hoz létre. Ugyanilyen nagy kérdés az, hogyha mondjuk a mai iskolára gondolunk, bármennyire jó szándékú is egy iskola, nagyon kevés lehetőség van arra, hogy a tanulási folyamatok láthatóságát a gyerekek vagy tanulók számára egyértelművé tegye. Tehát nekünk ez egyik ilyen kulcs tevékenységünk, hogy azt szeretnénk, hogy a tanulók megértsék azt, hogy az ő tanulási folyamatuk az milyen, hogy honnan hova tart, hogy miért van erre szükség, és hogy az egyes tantárgyi tartalmak hogy tudnak összekapcsolódni, hogyan tudnak különböző tanórákon tanultak is egységet alkotni. Nem csak interdisziplináris értelemben, tehát hogy különböző tudományterületek tartalma hogy tud összefüggni, hanem akár az egyes adott disziplinán belül is, hogyan, miért így következnek ezek a tananyagok, mi ezek között az összefüggés, és hogyan tud ő ehhez kapcsolódni. Mi a kreatív szakembereknek a gondolkodásmódját visszük be a tanterembe, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon változatos módon találnak ki a saját gyakorlatukból és saját praxisukból merítve példákat arra, hogy megértsék a tanulók azt, hogy honnan, hova jutnak el, tehát mondjuk egy év alatt, vagy egy akár fél év alatt, tehát tanórák sorozatával honnan, hova tartanak, és ezt a fajta, tehát ezt úgy el szoktuk hanyagolni pedagógusként, de azt gondoljuk, hogy gyerekeknek erre nincs nagy szükségük, hogy tudja, hogy tehát elég, hogyha a pedagógus, aki megtervezi a folyamatokat, tudja, hogy honnan, hova tart, és a tanterv is így van felépítve. Viszont az a tapasztalatunk, hogy pont a felelősségvállalásnak, amit nagyon sok pedagógus hiányol a tanulókból, hogy nem érdekli őket a tanulás, hogy nem veszik ezt figyelembe, az egyik ilyen feltétele, hogy ő tudja, hogy miért van erre szükség. Tehát ezek az információk nem hiába valók, és az, hogyha ő különböző kreatív módokon láthatja most ilyen technikai értelembe vett kreatív módon, hogy honnan, hova tart, akár térképeken kirajzolva, akár installációk segítségével, akár iskolai vagy osztálytermi környezetben lévő különböző mozgatható, nem tudom, szemléltető eszközökön keresztül ő be tudja állítani, hogy éppen hol tart a tanulásba és hova tart, ennek nagyon nagy jelentősége van, és hozzájárul ahhoz, hogy ő sikeresebb legyen. És a harmadik ilyen, ami Magyarországon nem egy bevett dolog, ez a érzelmeknek az elfogadása az iskolán belül, tehát, hogy van egy olyan szinte általános közfelfogás, hogy a pedagógus is hagyja kint a tanórán kívül, hogyha neki problémája van, a gyerek se úgy menjen be, tehát mindent hagyjunk az osztálytermen kívül. Az az általános másik tapasztalat, hogy ez nagyon nehezen megvalósítható. Ez kisgyerekeknek volt egy ilyen angliai kísérlet, hogy alsó tagozatos gyerekeknél figyelték, hogyha egy pedagógus úgy ment be, hogy nem mosolygott, szemmel láthatóan valami problémája volt, de nem beszélt erről, akkor a gyerekek azonnal látták, hogy valami nincs rendben, nem tudták eldönteni, hogy ez az ő viselkedésükből fakad, vagy őtőlük független, és visszavetette a kérdezési kedvet. És az pedig ugye pszichológiai tény, hogy a kérdezésen keresztül lehet a legjobban információhoz jutni, az információknak a feldolgozásának is az egyik emberi alapmódja, hogy kérdezünk, megpróbálunk a kérdések mentén tovább lépni valamibe, tehát ez egy nagyon kulcsfontosságú dolog, hogy a gyerekek az iskolába merjenek kérdezni. A kísérletnek a másik része az volt, hogy a pedagógus szintén ugyanilyen arckifejezéssel és attitűddel lépett be, viszont rögtön közölte a gyerekekkel, hogy nagyon fáj a feje, vagy valami családi problémája volt, ami miatt ő most ilyen állapotban van, és elnézést kér, de nem tud most ezen nagyon változtatni, nincs összefüggés a között, hogy ő itt van, és a gyerekeknek a viselkedése között, tehát, hogy nem azért nem tud annyira mosolygós lenni a mai napon, és ezt a gyerekek nagy mértékben elfogadták, értékelték, ráadásul példaként is szolgált a pedagógus viselkedése, tehát máskor, amikor mondjuk egy fáradtabb reggel volt valamelyik kisgyermek számára, akkor rögtön ezt közölte. Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, viszont nagyon nagy hatása van arra, hogy most azon a napon, ami az egyik tanulási napunk, tudunk kérdezni, merünk kérdezni, oda tudunk figyelni közösen valamire, vagy épp ilyen érzelmeknek a idézőjelbe tett nem kezelése miatt erre nem vagyunk képesek. Tehát ez, hogy befogadó legyen egy környezet, hogy érzelmeket is el lehessen mondani, lehessen róla beszélni, hogy láthatóvá tegyük a tanulási folyamatot, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy egy kreatív tanulási környezet tudjon létrejönni, és ebben nagyon nagy szerepe van a pedagógusnak. És hogy a pedagógust hogyan támogatjuk, hogy ezt ő meg tudja valósítani. Tehát amit ön mondott, hogy a pedagógus hallgatóknak lesz ez majd fontos. Én azt gondolom, hogy rengeteg pedagógus dolgozik az iskolákban, nagyon sok gyerek jelenleg is az iskolákban van, tehát lehetőséget kell adni a pedagógusoknak arra, hogy tudjanak változtatni a saját gyakorlatukon, hogyha úgy érzik. Ezért ez a kreatív partnerség program, ez világszerte, ez egy önkéntes program. Egy kulcseleme van, hogy az iskola igazgatójának úgy kell gondolni, hogy ez a program náluk valami miatt érdekes lehet, és amint az igazgató mellé áll ennek a programnak, akkor utána ő önkéntes jelentkezéssel megosztja ezt a pedagógusokkal, ezt a lehetőséget. Tehát mi mindig azokkal a pedagógusokkal dolgozunk, akik jelentkeznek a programba. Tehát ez nem tud úgy működni, hogy mondjuk egy igazgató azt mondja, hogy ezt és ezt a pedagógust én delegálom ebbe a programba, és nekik kötelező egy évig hétről hétre egy kreatív szakemberrel egymás korábban nem használt módszert annál dolgozni. Ez lehetetlen, tehát ugyanígy a pedagógusokat se szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy ők ezt egy kötelező és nem kíván dolognak tartsák. Tehát ezért a legelején úgy indultunk, hogy az igazgatók kiválasztották a pedagógusokat, és ez abszolút nem volt így működőképes. Most viszont, hogyha jelentkeznek a pedagógusok, akkor ők abszolút motiváltak arra, hogy egy tanévig valakivel együtt dolgozzanak. Ez egy nagyon hosszú időt, szeptembertől júniusig dolgoznak együtt hétről hétre, tehát ez nem titkoltan egy pedagógus továbbképzés, ami osztályterembe zajlik, és ugyanúgy a másik oldalon pedig a gyerekeknek a fejlesztését tűzi ki célul, meg a tantárgyi tanulásnak a mélységét.
4: Belefér ez most 45 perces tanórába, ez azért is kérdezem, mert ugye 90 percről van szó a könyvben, ez lenne az optimális.
3: Igen, de... igen. A velünk dolgozó iskolákban mindenhol 90 perces tanórákkal dolgozunk, tehát hogy ezek a magyarországi iskolák, akikkel dolgozunk, a vállalásuknak része az is, hogy úgy szervezi magát az órarendet. Viszont a könyvben beszélünk arról is, tehát a kreatív pedagógiáknak három ilyen megvalósulása lehet, nyilván sokkal több is, de amit mi kiemelünk. Az egyik az, amikor a kreatív tanításról van szó. A kreatív tanítás az csupán annyit jelent, hogy egy pedagógus szükségét érzi annak, hogy ő megújuljon, és addigi hagyományosabb, vagy ha nem is hagyományos, de az ő általa használt pedagógiai eszközrendszeren valamit változtasson. Tehát tegyük fel, mondjuk van egy pedagógus, aki nem tudom, nem szokott csoportmunkákat használni, nem szokott páros munkát, vagy másfajta tanulásszervezést, akkor ő úgy érzi, hogy szeretne váltani. És ebbe tudunk segíteni, tehát hogy a kreatív eszköztárnak a pedagógus oldaláról való kipróbálását is tudjuk biztosítani. A másik, amikor egy pedagógus azt gondolja, hogy a kreativitásra szeretné nevelni a gyerekeket, tehát a gyerekek kreativitását akarja fejleszteni, ez egy köztes pont, és amiről maga a könyvünk szól, a kreatív tanulás, amikor van már egy kreatívan tanító pedagógus, vagy egyáltalán olyan valaki, aki a kreativitás fejlesztést is fontosnak tartja, és a gyerekeket is aktív szereplőkké akarja bevonni, az már a kreatív tanulásnak az előkészítése. Tehát amikor csak mondjuk 45 perc áll a rendelkezésre, abszolút megoldható az, hogy pedagógus a saját gyakorlatán úgy változtasson, hogy beemeljen különböző kreatív megoldásokat, vagy akár ami a 90 perces tanóránknak is az egyik ilyen szerkezeti eleme, hogy mindig van egy bemelegítő foglalkozás, aztán jön azt, mi főfeladatnak hívjuk, ami maga a tanórai tananyagfeldolgozás, és van egy reflexió. Ez azért fontos, mert a reflexióban reflektálnak a tanulók arra, hogy hova jutottak a heti tanulásban, honnan, hova jutottak, mi az, amit magukkal visznek, mi az, ami még nem annyira egyértelmű, és magára a foglalkozásra is visszajelzést adnak a pedagógusnak és a kreatív szakembernek. A bemelegítő az pedig arra vonatkozik, hogy megérkezzünk a tanulásba. Legyen egyfajta bevonódásunk, és itt akár a koncentráció erősítése egy ilyen célja ezeknek a bemelegítőknek, de maga a fizikai bevonódás az, hogy egy játékos feladattal indítunk. Tehát ez egy 45 percben is, ezeknek bizonyos elemei abszolút bevihetők, tehát a tanórának a működését is 45 perc alatt is meg lehet változtatni. A 90 perc lehetővé teszi azt, hogy elmélyedjen a tanuló valamibe, hogy ne bele kapjon, és már vége is az órának, hanem hogy a bemelegítés, főfeladat és reflexiós hármas egységen végig tudjunk menni. Még annyit mondanék, hogy vannak olyan megoldásaink is, amikor például egy iskola nem tud egy tantárgyra egymás utáni két órát biztosítani, viszont például fontosnak tartja, hogy a történelem és a földrajz, főleg, hogyha éppen tantervileg is olyan tananyag van, ami nagyon is összekapcsolódik, akkor azt a két tanórát például azt mondja, hogy azt szeretné, hogy azok interdisziplinárisan egy egységként kezelődjenek, tehát ilyen is van elég sok, amikor akár a testnevelés matematika párost, akár az idegen nyelv tanulását, például az osztályfőnöki órával, osztálytermi problémák angol nyelvű megoldásával próbáljuk megsegíteni, tehát hogy ez egy harmadik változat, tehát amikor tényleg interdisziplinárisan két egymás követő tanórának a közös feldolgozása zajlik.
4: Az, hogy a könyv egyik szerzője most az oktatásért felelős miniszter, mennyiben segíti az önök ügyét, vagy mindezt, amit ebben a könyvben megfogalmaztak?
3: Amikor ezt a könyvet írtuk, messze szó sem volt arról, hogy esetleg ilyen változás történik, vagy hogy Lanát Judit ilyen típusú feladatot kap. Nekem nagyon pozitív az a dolog, hogy én tudom, tehát ahogy szerzőpárosként végig dolgoztunk ezen a könyvön, és a korábbi tapasztalatokat is feldolgoztuk, én biztos vagyok benne, és hát tudom is igazolni, hogy Juditnak erről egy abszolút markáns tudása van, tehát én nagyon bízom benne, hogy ő ezt mind a döntéseiben, mind a működésében be tudja forgatni ezt a tudást, és hogy magára az oktatásra tényleg úgy tud tekinteni, hogy mik azok a korszerű megoldások, ami mind mérésekkel alátámasztott módon, mind adatok vonatkozásába is eredményt mutat, és most itt nem csak természetesen az a program, amit mi képviselünk, hanem hogy a művészettel való tanulás, a különböző élmény alapú pedagógiák, az, ami garantálja azt, hogy a tanulói bevonásnak a jelentősége milyen nagy, és ennek az összes kutatási anyaga, az mind olyan háttértudása Juditnak, amit nagyon remélem, hogy fel is használja.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
3: Köszönöm szépen.
2: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója volt tehát a vendégem. Csak átmenetileg búcsúztam el tőle, hiszen ennek az interjúnak van egy második része, folytatjuk majd, mert számos izgalmas kérdésről olvashatunk a Kreatív Tanulás című könyvükben, például arról, hogy a program miképpen növeli a tanulással kapcsolatos motivációt a gyerekekben, hogyan javul a tanulás hatékonysága, hogyan hat a kreatív tanulás a diákok személyiségére, és miért lesz ez majd nagyon hasznos, amikor felnőttként a munkájuk megkívánja, hogy új ötletekkel álljanak elő, tudjanak jól kommunikálni, és legyenek képesek az együttműködésre. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma. Találkozunk egy hét múlva, Ola Andreát hallottátok.
1: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Adóváltozásokat jelentett be Magyar Péter miniszter.

0: és terhet jelent kamat kiadásokkal együtt. Magyar Péter szerint ezzel újabb akadályokat hárítanak el az uniós források hazahozatala elől. A globális nagyvállalatok társasági adófizetésénél bővítik az adóalapot, és bizonyos adókedvezményeket szűkítenek majd. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
1: A széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzuk a levegő terhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérjük, kik Magyarország valódi nagy szennyezői, milyen mértékben terhelik felszíni és felszín alatti vizeinket és a talajt. Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályait fogadjuk el, és olyan adószabályokat vezetünk be, amelyek a nagy szennyezőket arra kényszerítik, hogy vigyázzanak a nemzeti kincseinkre. Akik ennek ellenére sem csökkentik radikálisan a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét, azon vállalatokat a jelenlegieknél sokkal magasabb díj és adótételek fogják sújtani.
0: Kivezetik a közérdekű közalapítványokhoz kapcsolódó adókedvezményeket, a bizalmi vagyonkezelők adó kiskapuit is becsukják majd. A NAV elnöki posztjára pályázatot írnak ki, az új adóhivatali elnök egyébként nem lesz majd államtitkár.
2: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,8%-os csökkenéssel 140.981 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Hangulati kereskedés volt mind Európában, mind az Egyesült Államokban és idehaza is. A MOL 1,1%-kal erősödött 4166 forintra, az OTP 1,6%-kal csökkent 44480 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-kal drágult 2640 forintra, a Richter 7,1%-kal csökkent 11980 forintra. Európában a főbb tőzsdeindexek közül csak a londoni börze tudott erősödni, a FTSE 3,1%-ot emelkedett, a német DAX 3,1%-ot gyengült, a francia CAC 0,5%-ot veszített az értékéből, az olasz mutató 9,1%-kal, a spanyol parkett 4,1%-kal került lejjebb. A Wall Street-en is csökkennek a tőzsdemutatók, a Dow Jones 2 tizeddel, az S&P 500 7 tized, a Nasdaq 8 tized százalékos mínuszban jár, 1,1439 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Egy masszív 4%-os emelkedésben a kőolaj, $87.61 a Brent ára, az amerikai könnyolaj jegyzése $82.16. Újabb orosz hajókra és olajlétesítményekre mértek csapást az ukrán erők. Két orosz tartályhajóra, egy vontatóhajóra, egy űrhajóra, egy kőolajterminálra, illetve egy kőolajfinomítóra csaptak le, illetve egyéb katonai létesítményekre. Az ukrán elnök szerint eltaláltak egy Tu-95-ös katonai bombázó repülőgépet is az ukrán drónok. Az ukrán államfő Zelenszky elnökkel egyeztetve Jevhenyi Marát ideiglenesen a védelmi miniszteri, Andriy Sybihát pedig ideiglenesen a külügyminiszteri feladatok ellátásával bízta meg az új kormányfő Serhii Koretsky. Új brit miniszterelnök is lesz Andy Burnham személyében, akit a munkáspárt megválasztott elnökének, hétfőtől már ő Nagy-Britannia miniszterelnöke Keir Starmert váltja majd.
2: Időjárás jelentés.
0: Nyugat-délnyugat felől zivatarrendszer érkezhet, amely éjszaka kelet felé halad, hajnalra elhagyja az országot. Zivatarok akár jégeső is lehet az esti órákban. A zivatarrendszerhez kiemelten a nyugati tájakon erősen viharos széllökés, esetleg nagyméretű jégeső társulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Holnap a keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és ott is sok napsütés várható. Nyugaton és északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között alakul majd. 19 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Ha a Hungaroring neve szóba kerül, a legtöbben a Formula 1 magyar nagydíjra gondolnak. A magyarodi pálya azonban ma már jóval több egy évente egyszer megtelő versenyhelyszínnél. Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően egész évben elérhetőek programok, élményvezetések, vezetéstechnikai képzések, nem utolsó sorban pedig rendezvényhelyszínként is nyitott a látogatók számára. Az idén 40 éves Hungaroring az elmúlt 3 évben története legnagyobb átalakulásán esett át. Megújult a főépület és a lelátó. Ezáltal a versenypálya a Formula 1 világbajnoki sorozat egyik legmodernebb helyszínévé lépett elő. A megújult főépületnek köszönhetően ma már céges rendezvények, csapatépítők, konferenciák és akár esküvők helyszíneként is tervezhetünk a Hungaroringgel. Aki pedig inkább a pályán szeretne időt tölteni, több lehetőség közül is választhat. Nyílt napokon saját autóval is felhajthatunk a versenypályára, de élményvezetési programokon és vezetéstechnikai tréningeken is részt vehetünk. A Hungaroring Driving Centerben és a Kart Centerben továbbá egész évben változatos programokat találhatnak az érdeklődők.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagyközönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Adóeltörléseket, de adóemeléseket is bejelentett a miniszterelnök. Van üzemanyag elegendő Magyarországon, de nem árt tartalékolni, közölte este a gazdasági minisztérium. Európában és idehaza sem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés. Záporok, zivatarok várhatók az éjszakai órákban. Holnap egyébként elvétve lehetnek záporok, zivatarok, de inkább a napsütés lesz a jellemző. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Adóváltozásokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. Eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót. Eltörlik az ebrendészeti adót. Megszüntetik a bevándorlást.

0: A társasági adófizetésénél bővítik az adóalapot, és bizonyos adókedvezményeket szűkítenek. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
1: A széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzuk a levegő terhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérjük, kik Magyarország valódi nagy szennyezői, milyen mértékben terhelik felszíni és felszín alatti vizeinket és a talajt. Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályait fogadjuk el, és olyan adószabályokat vezetünk be, amelyek a nagy szennyezőket arra kényszerítik, hogy vigyázzanak a nemzeti kincseinkre. Akik ennek ellenére sem csökkentik radikálisan a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét, azon vállalatokat a jelenlegieknél sokkal magasabb díj és adótételek fogják sújtani.
0: Kivezetik a közérdekű közalapítványokhoz kapcsolódó adókedvezményeket, a bizalmi vagyonkezelők adó kiskapuit pedig becsukják. A Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki posztjára pályázatot írnak ki, az új NAV elnök nem lesz államtitkár. Este a Gazdaság és Energetikai Minisztérium közölte, hogy a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, ezzel együtt tartalékolni kell. Azt írta a minisztérium, hogy a kormány számára a magyar fogyasztók energiabiztonsága az első, a fokozódó nemzetközi kockázatok mellett is. Jelenleg egyébként 87 napos a tartalék szintje. A közlemény kitér arra, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportja a közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. A magyarországi ellátás biztonsága a kormányváltást követően nagy mértékben javult. Még délután a Független Benzinkutasok Szövetségének Egyesülete azt írta, hogy az elérhető import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a magyarországi kiskereskedelmi árakat, ami rendkívül kedvezőtlen piaci helyzetet teremtett. Meglátásuk szerint gyakorlatilag az import lehetősége bezárult, ami viszont létfontosságú a hazai ellátás biztonsága szempontjából, ezért arra kérték a kormányt, hogy haladéktalanul teremtse meg a szektor szereplői számára a biztonságos működési feltételeket. Újabb orosz hajókra és olajlétesítményekre mértek csapást az ukrán erők, két orosz tartályhajóra, egy vontatóhajóra, egy űrhajóra, egy kőolajterminára, illetve egy kőolajfinomítóra lőttek rá drónokkal, és más katonai létesítményeket is támadtak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt állította, hogy 800 kilométerre az ukrán határtól egy Tu-95-ös orosz hadászati bombázót is megsemmisítettek. Az ukrán kormányfő este bejelentette, hogy Volodymyr Zelenszky elnökkel egyeztetve Jevhenyi Marát nevezik ki ideiglenesen védelmi miniszternek, Andrei Szibihát pedig külügyminiszternek.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os csökkenéssel 140.981 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt. A MOL 1%-kal erősödött 4.166 forintra. Az OTP 1,6%-ot csökkent 44.480 forintig. A Magyar Telekom 4%-kal drágult 2.640 forintra, a Richter 7%-kal csökkent 11.980 forintra. Európában a főbb tőzsdeindexek közül csak a londoni börze tudott erősödni, a FTSE 3%-ot emelkedett. A német DAX 3%-ot gyengült, a francia CAC 0,5%-ot veszített az értékéből, az olasz mutató 9%-kal, míg a spanyol Parket 4%-kal került lejjebb.
2: Időjárás jelentés.
0: Nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer érkezik az országba, amely éjszaka a kelet felé halad, hajnalra pedig elhagyja az országot, addig viszont zivatarok, jégeső várható. A zivatarrendszerhez kiemelten a nyugati tájakon erős viharos széllökés párosul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Holnap a keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és ott sok napsütés várható. Nyugaton és északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között várható.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemez Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

des gens, des bars.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Adóeltörléseket, de adóemeléseket is bejelentett a miniszterelnök. Van üzemanyag elegendő Magyarországon, de nem árt tartalékolni, közölte este a gazdasági minisztérium. Európában és idehaza sem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés. Záporok, zivatarok várhatók az éjszakai órákban. Holnap egyébként elvétve lehetnek záporok, zivatarok, de inkább a napsütés lesz a jellemző. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Adóváltozásokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. Eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót. Eltörlik az ebrendészeti adót. Megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, mert uniós jogszabály ellenesek. Ez 100 milliárdos költségvetési visszafizetési terhet jelent kamatkiadásokkal együtt. Magyar Péter szerint ugyanakkor ezzel egy újabb akadályt hárítanak el az uniós források hazahozatala elől. A globális nagyvállalatok társasági adófizetésénél bővítik az adóalapot, és bizonyos adókedvezményeket szűkítenek. Magyar Péter

0: szabályait fogadjuk el, és olyan adószabályokat vezetünk be, amelyek a nagy szennyezőket arra kényszerítik, hogy vigyázzanak a nemzeti kincseinkre. Akik ennek ellenére sem csökkentik radikálisan a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét, azon vállalatokat a jelenlegieknél sokkal magasabb díj és adótételek fogják sújtani.
1: Kivezetik a közérdekű, közalapítványokhoz kapcsolódó adókedvezményeket, a bizalmi vagyonkezelők adó kiskapuit pedig becsukják. A Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki posztjára pályázatot írnak ki, az új NAV elnök nem lesz államtitkár. Este a Gazdaság és Energetikai Minisztérium közölte, hogy a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, ezzel együtt tartalékolni kell. Azt írta a minisztérium, hogy a kormány számára a magyar fogyasztók energiabiztonsága az első, a fokozódó nemzetközi kockázatok mellett is. Jelenleg egyébként 87 napos a tartalék szintje. A közlemény kitér arra, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. A magyarországi ellátás biztonsága a kormányváltást követően nagymértékben javult. Még délután a Független Benzinkutasok Szövetségének Egyesülete azt írta, hogy az elérhető import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a magyarországi kiskereskedelmi árakat, ami rendkívül kedvezőtlen piaci helyzetet teremtett. Meglátásuk szerint gyakorlatilag az import lehetősége bezárult, ami viszont létfontosságú a hazai ellátás biztonsága szempontjából, ezért arra kérték a kormányt, hogy haladéktalanul teremtse meg a szektor szereplői számára a biztonságos működési feltételeket. Újabb orosz hajókra és olajlétesítményekre mértek csapást az ukrán erők, két orosz tartályhajóra, egy vontatóhajóra, egy őrhajóra, egy kőolajterminálra, illetve egy kőolajfinomítóra lőttek rá drónokkal, és más katonai létesítményeket is támadtak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt állította, hogy 800 kilométerre az ukrán határtól egy Tu-95-ös orosz hadászati bombázót is megsemmisítettek. Az ukrán kormányfő este bejelentette, hogy Volodymyr Zelenszky elnökkel egyeztetve Jevhenyi Marát nevezik ki ideiglenesen védelmi miniszternek, Andrei Szibihát pedig külügyminiszternek.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 8,1%-os csökkenéssel 140.981 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt. A MOL 1,1%-kal erősödött 4.166 forintra. Az OTP 1,6%-ot csökkent 44.480 forintig. A Magyar Telekom 4,1%-kal drágult 2.640 forintra, a Richter 7,1%-kal csökkent 11.980 forintra. Európában a főbb tőzsdeindexek közül csak a londoni börze tudott erősödni, a FTSE 3,1%-ot emelkedett, a német DAX 3,1%-ot gyengült, a francia CAC 0,5%-ot veszített az értékéből, az olasz mutató 9,1%-kal, míg a spanyol parket 4,1%-kal került lejjebb.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyugat, délnyugat felől zivatar rendszer érkezik az országba, amely éjszaka a kelet felé halad, hajnalra pedig elhagyja az országot, addig viszont zivatarok, jégeső várható. A zivatar rendszerhez kiemelten a nyugati tájakon erős viharos széllökés párosul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Holnap a keleti tájakon szakad, az igomolyosodik a felhőzet, és ott sok napsütés várható. Nyugaton és északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között várható.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

által értesítjük, hogy az államgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: à souffrir tous les jours pour être le meilleur possible. Les choses dans la vie, ça se passe toujours pour une raison et toujours pour une raison.
1: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Adóeltörléseket, de adóemeléseket is bejelentett a miniszterelnök. Van üzemanyag elegendő Magyarországon, de nem árt tartalékolni, közölte este a gazdasági minisztérium. Európában és idehaza sem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés. Záporok, zivatarok várhatók az éjszakai órákban. Holnap egyébként elvétve lehetnek záporok, zivatarok, de inkább a napsütés lesz a jellemző. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Adóváltozásokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. Eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót. Eltörlik az ebrendészeti adót. Megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, mert uniós jogszabály ellenesek. Ez 100 milliárdos költségvetési visszafizetési terhet jelent kamatkiadásokkal együtt. Magyar Péter szerint ugyanakkor ezzel egy újabb akadályt hárítanak el az uniós források hazahozatala elől. A globális nagyvállalatok társasági adófizetésénél bővítik az adóalapot, és bizonyos adókedvezményeket szűkítenek. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
3: A széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzuk a levegő terhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérjük, kik Magyarország valódi nagy szennyezői, milyen mértékben terhelik felszíni és felszín alatti vizeinket és a talajt. Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályait fogadjuk el, és olyan adószabályokat vezetünk be, amelyek a nagy szennyezőket arra kényszerítik, hogy vigyázzanak a nemzeti kincseinkre. Akik ennek ellenére sem csökkentik radikálisan a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét,

0: hogy a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, ezzel együtt tartalékolni kell. Azt írta a minisztérium, hogy a kormány számára a magyar fogyasztók energiabiztonsága az első, a fokozódó nemzetközi kockázatok mellett is. Jelenleg egyébként 87 napos a tartalék szintje. A közlemény kitér arra, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. A magyarországi ellátás biztonsága a kormányváltást követően nagy mértékben javult. Még délután a Független Benzinkutasok Szövetségének Egyesülete azt írta, hogy az elérhető import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a magyarországi kiskereskedelmi árakat, ami rendkívül kedvezőtlen piaci helyzetet teremtett. Meglátásuk szerint gyakorlatilag az import lehetősége bezárult, ami viszont létfontosságú a hazai ellátás biztonsága szempontjából, ezért arra kérték a kormányt, hogy haladéktalanul teremtse meg a szektor szereplői számára a biztonságos működési feltételeket. Újabb orosz hajókra és olajlétesítményekre mértek csapást az ukrán erők, két orosz tartályhajóra, egy vontatóhajóra, egy űrhajóra, egy kőolajterminára, illetve egy kőolajfinomítóra lőttek rá drónokkal, és más katonai létesítményeket is támadtak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt állította, hogy 800 kilométerre az ukrán határtól egy Tu-95-ös orosz hadászati bombázót is megsemmisítettek. Az ukrán kormányfő este bejelentette, hogy Volodymyr Zelenszky elnökkel egyeztetve Jevhenyi Marát nevezik ki ideiglenesen védelmi miniszternek, Andrei Sibihát pedig külügyminiszternek.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,8%-os csökkenéssel 140.981 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint volt. A MOL 0,1%-kal erősödött 4.166 forintra. Az OTP 1,6%-ot csökkent 44.480 forintig. A Magyar Telekom 4,1%-kal drágult 2.640 forintra. A Richter 7,1%-kal csökkent 11.980 forintra. Európában a főbb tőzsdeindexek közül csak a londoni börze tudott erősödni, a FTSE 0,3%-ot emelkedett. A német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC 0,5%-ot veszített az értékéből, az olasz mutató 0,9%-kal, míg a spanyol parket 0,4%-kal került lejjebb.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyugat, délnyugat felől zivatar rendszer érkezik az országba, amely éjszaka a kelet felé halad, hajnalra pedig elhagyja az országot, addig viszont zivatarok, jégeső várható. A zivatar rendszerhez kiemelten a nyugati tájakon erős viharos széllökés párosul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Holnap a keleti tájakon szakad, az igomolyosodik a felhőzet, és ott sok napsütés várható. Nyugaton és északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsol teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fatal Error zenekar 2011-es megalakulása óta baráti formációból aktív fesztivál zenekarrá nőtte ki magát. A banda rajongó tábora évről évre növekszik, míg a csapat egyre nagyobb színpadokat hódít meg. A dal 2019-ben Kulcs című dalukkal a döntőig meneteltek, majd tavaly nyáron már sokadik alkalommal megmutatkoztak, többek között a Budapest Park, a Barba Negra, vagy például a Campus Fesztivál nagy színpadán. A zenekar fő vonzereje az energia, amit az élő koncerteken a nagy színpadról sugároz. Emellett fontos, hogy a magyar nyelvű dalszövegek üzenete főként a fiatalok mindennapjaihoz, sokunk problémáihoz, élményeihez kapcsolódik. A csapatnak eddig 3 nagy lemeze jelent meg, a legutóbbi 2019-ben.
1: Trend Night.
2: A Fatal Errortól is meghallgatunk egy dalt, önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Kértelek, de bocsánat.
1: Különleges zenei válogatása 94.2-n, és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőködés nélkül játszanak diszkót, ős beat zenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori most a különleges zenei válogatásban.

94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.
3: Valami nem sikerül.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsökrajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

fegyvert. Nem volt szépnek mondható, árva volt és magányos, de szíve tiszta, mint a hó.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos

mondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton, bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,